0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Magashegyi Underground egy magyar alternatív rock együttes 2004-ben alapította Fodor Máriusz és Kardos Horváth János egy tatabányai főiskolán. Akkor még egy másik énekesnővel, azonban a Kaukázus sikerei mellett a projekt a háttérbe szorult. A két zenész ennek ellenére nem mondott le róla, és 2006-ban megkeresték Bocskor Bíborkát, a Megasztár harmadik szezonjában 6. helyet elért énekesnőt, és vele rögzítették a Szeplős Vál című dalt, amit jelöltek is a 2008-as Fonogram díj kiosztón. 2007. november 20-án jelent meg Szeplős Vál című 4 dal tartalmazó kislemezük a CLS kiadónál. A siker ellenére a zenekar tagjai inkább a Kaukázusra akartak koncentrálni, ezért a Magashegyit jegelték, és Bocskor Bíborka is kiszállt az együttesből. Közel 12 hónap szünet után 2009-ben indultak újra egy friss zenekari felállással Kardos nélkül, körülbelül a Kaukázus feloszlásával egy időben. Még össze stúdióba vonultak, és 2010. januárjában kiadták Szívtakarítás című EP-jüket, ami 4 dal tartalmazott, és a zenekar weboldaláról lehetett letölteni. A tervek szerint tavasszal jelent volna meg első nagylemezük, de az Ezer Erdő végül 2010. október 29-én debütált a TomTom Records gondozásában. Az album legsikeresebb dala a Metróhúzat című dal lett, ami tévés és rádiós listákon egyaránt jól szerepelt. A lemezt jelölték a 2011-es Fonogram díjkiosztón az év hazai alternatív albuma kategóriában. Ezt 2011. január 29-én egy ingyenesen letölthető 8 számos tükörlemez az Ezer Város követte, amin eddig kiadatlan felvételek, B-oldalas dalok és friss remixek szerepeltek. A második nagy lemez 2013-ban jelent meg a TomTom gondozásában. A lemezen közreműködött a 30Y frontembere Beg Zoltán és a Kezdet fiai tagja Závoda Péter is. 2015-ben érkezett meg a Szemszavak középlemez, évvégén pedig a Vágta című dallal jelentkeztek, ami a 2016-os harmadik nagylemezük előfutára. Októberben országos turnéra indultak a Kaukázussal, a következő évben jelent meg a Talált tenger című lemezük, 2020 végén pedig a Talált életem című album.
1: Trend Night.
2: Meg is hallgatjuk az egyik kedvencünket a Magashegyi Undergroundtól, itt a Különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Batta Róbert vagy, ahogy a legtöbben ismerik, Sút, a zenei múltja is gyermekkoráig vezethető vissza. Zeneóvodába járt, majd később autodidakta módon képezte tovább magát. Érdeklődése hamar az elektronikus zene felé fordult, nagyjából 5. osztályos lehetett, amikor először találkozott az orosz Pille monofon szintetizátorral, ami hangzásában nagyjából olyan, mintha egy régi szokor rádióból hallgatna az ember skóddudát. Mégis ez az elektronikus ketyere volt, ami elindította őt a szintetizátor művészet és a zeneszerzés útján. A 90-es évek elejétől az úttörő magyarországi techno house formáció a Liquid Limbs vezetője volt, majd a 90-es évek végétől a Skyland-del, a 2000-es években pedig a Hard Knocks-szal ért el komoly mainstream sikereket. 17 év után aztán visszatért analóg szintetizátoros gyökereihez, amit egy új Liquid Limbs albummal ünnepelt.
1: Trend Night.
2: Meg is hallgattunk már is egy Liquid Limbs dalt itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Ruby Harlem az egyik legintenzívebben fejlődő hazai indie soul popzenekar. A 2017 márciusában alakult Budapest központú banda aktívan koncertezik és sorra jelenteti meg újabbnál újabb friss és energikus dalait. Alapítója és megálmodója Iván Szandra, énekes, zongorista, dalszerző, aki a világ számos országát bejárva szívta magába az életet, és ezen élményeit most már a 8 fős professzionális zenészekből álló csapatával együtt mesélik el a szokásostól eltérő, mégis könnyed stílusban. A magyar nyelven íródott dalok vokálcentrikusak, ezt színesíti a részfúvósok dögös hangzásvilága, mindez kerek egységet alkot a húzós ritmus szekcióval. Céljuk, hogy dalaik üzenete eljusson és fényt vigyen a lelkekbe, gyógyítson. Zenéjükben a szív a legnagyobb fegyver, hiszen szeretet nélkül nem lehet létezni, alkotni, zenélni.
1: Trend Night.
2: Mindjárt meg is hallgatunk egy Ruby Harlem dalt itt a Trend FM-en, a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Punk a Stigmár fennállásának első éve után kimagasló sikereket ért el, kuriózumnak számító hangzásukkal hiánypótló színfoltként tűntek fel a magyar könnyű zenei palettán. Django Pop névre keresztelt stílusuk a boldog békeidők jazzes hangzásvilágát elegyíti a modern pop és világzene egyediségével. A Monarch Swing és a cimbalom hangjának ötvözése nemzetközileg is eredeti zenei koncepció, amely az énekesnő Pálmai Panna derűs energikus kisugárzásával párosulva teszi utánozhatatlanná a punkasztikot. A zenekar elsősorban Kálmán Tamás dalszerző és a formáció saját szerzeményeit játsza, néhány merész, szellemes feldolgozással színesítve a repertoárt.
1: Trend Night.
2: A Punkasztik következik most a különleges zenei válogatásban.

különleges zenei válogatás a Trend FM-en.

gitáros dalszerző Kirchner Péter érkezik mindjárt a Trend FM-en a különleges zenei válogatásban, aki 35 éve zenél különböző formációkban. A 80-as években például mások mellett a második műsorban és az Orchestra Lunában. 1992-ben csatlakozott az Európa kiadóhoz, amelynek akkori felállásából már a egyedüli tagként maradt Mennyhárt Jenő mellett, de ma már együtt zenél Mennyhárt egykori URH zenésztársával, Müller Péter Sziámival is. Az ő stúdiójában vette fel lemezét sok más formáción túl. A Pegozusok nem léteznek. Aktív tagja Müller Péter Sziámi and Friends-nek és a Takács Eszter Beat Bandnek. Egyébként nagy utazó és fotós, szívesen készít képeket egzotikus helyeken. Ejtsünk pár szót a leghosszabb tagságáról, az Európa kiadóról. Az együttes 1981-ben alakult a Magyar Underground együttes, elsősorban a frissen feloszlott URH tagjait tömörítette magába. Rövid idő alatt a korabeli hazai alternatív rockzenei élet meghatározó együttese lett ám. 1983-ban már fel is oszlott. Két év szünet után azonban újra összeállt az együttes, és a 90-es évek közepéig szinte változatlan felállással játszottak. Az együttes neve Müller Péter Sziámi egykori URH tagtól ered. Müller egyik performance terve koncertekhez, illetve az ezekből készült fotókhoz az volt, hogy elmennek az Európa könyvkiadó székházához, és az épület felirataiban szereplő könyvszót a készülő fotókon valamilyen tárgyal kitakarják, hogy csak az Európa kiadó szavak legyenek láthatók. Az ötletet végül soha nem valósították meg, de amikor Müller elhagyta a zenekart, Mennyhárt Jenő, az URH énekes gitárosa, mint új frontember, ebből az ötletből vette a maradék tagokból álló új zenekar az Európa kiadó nevét. Kirchner Péter a zenélés mellett producerként, hangmérnökként is jelentős szereplője a magyar zenei életnek. 2015-től pedig önálló dalszerzői produceri munkássága részeként másokkal közösen is megjelentett dalokat. Libor Laurával és Jász Andrással is megjelentetett már közös dalt, ez a nagy népszerűségnek örvendő, másképp gondolom. Kirchner Péter zenél tehát most a Trend FM-en, a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Pál Benyámin szólóban indult a dal 2017-es évadában, azonban amikor bekerült a legjobb 30 előadó közé, zenekar szerveződött köré. Prommer Patrik pedig dobosként kísérte Benyámint a színpadon. Annyira megtalálták a közös hangot, hogy a dal 2018-ra már együtt neveztek be Living Room néven. A miskolci származású Pál Benyámin 9 éves korától hegedül és zenei általános iskolába járt, ami megalapozta klasszikus zenei képzettségét. Tinédzser korában azonban a könnyű zene és a pop bűv körébe kerülve lecserélte a vonós hangszert és akusztikus gitára váltott, amelyen autodidakta módon tanult meg játszani és saját énekét kíséri vele.
1: Trend Night.
2: Itt a különleges zenei válogatásban most a Living Room következik.

time has come to release your soul and let your spirit

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Szesztai Dávid 1978-ban született, és egészen fiatal kora óta foglalkoztatja a zeneszerzés. Fő hangszere a zongora, de gitáron, basszusgitáron is előszeretettel játszik. A 90-es évek végén kezdett el feltűnni, miután Sabák Péterrel megalapították a Kamu zenekart, melyen rendszeres szereplői voltak a budapesti klub életnek. 2005-ben alapította meg saját trióját, mely 2008 őszére szextetté bővült, legfrissebb zenekara pedig a Santa Diver, ahol basszusgitárosként tűnik fel. Ezek mellett több formációban is megfordult az évek során, és különböző jellegű zenei munkái is voltak.
1: Trend Night.
2: Már is meghallgatjuk az egyik kedvencünket Szesztai Dávidtól, itt a Trend FM-en, a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Bad Fruttik egy magyar alternatív rock együttes. 2005-ben tettek szert országos hírnévre. Első stúdióalbumuk 2006-ban jelent meg Rózsámnak digitálisan címmel. Rá két évre újabb lemezt adtak ki, egy Éjszaka Bohémiában címmel, amit 2010-ben a Fénystopposok, 2013-ban pedig a Darabok című album követett. 2014-ben fonogramdíjat kaptak, 15-ben jött a Tudod Milyen, 17-ben a Hightech, 18-ban pedig a Szabad Vagy című nagylemezek.
1: Trend Nights.
2: A különleges zenei válogatást hallgatják, a Vad Fruttik zenél a folytatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Swinggal a Django együttes egy innovatív, a világon egyedülálló hangszeres felállással bíró zenekar. Különleges stílus ötvözetet teremtettek, zenéjük hangzásában harmóniára talál a magyar autentikus folklorzene, a francia a Monarch Swing és a sanzonok világa. A tango, a jazz és a bossa nova. Ennek eredménye ez az általuk Hungarian Django Swingnek nevezett egyedi stílus. A dal 21-ben megnyertek két elődöntőt is, és 5. helyezettként zárták a versenyt Maradok című dalukkal. Koncert felkérésekhez alkalmazkodóan játszanak autentikus gypsy swinget, Django popot, new wave popot, Django swinget vagy olyan ismert dalokat feldolgozva, amelyeket a közönség kíván. Küldetésüknek tekintik a fiatal generációk megismertetését a zenével, a különböző stílusokkal és hangszerekkel. Társadalmi szerepvállalásuk részeként a Filharmóniai Társaság meghívására az elmúlt 3 évben több mint 120 ezer gyermeknek tartottak beszélgető zenélős hangszerész zenebemutatót, kedvet csinálva a művészetek gyakorlásához a legkisebbeknek és a kicsit nagyobbaknak.
1: Trend Night.
2: Swinggal a Django már is itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Jabben Magyarország első számú Jazz World Fusion zenekara 25 éves fennállása alatt számos hazai, valamint nemzetközi díjat és elismerést szerzett. 2019-ig a zenekar összes stúdió és néhány koncertlemezét is jelölték a Mahasz díjára, Jazz vagy World Music kategóriában. 2002-től kezdődően 42 országban vendégszerepeltek Európában, Ázsiában és Észak-Amerikában. A Jabbe az egyik legkeresettebb magyar jazzzenekar a nemzetközi fesztiválokon. A Jabbe egyedi zenét játszik, melyben a jazz keveredik a magyar és a világzene különböző elemeivel. A zenekar első számú komponistája Borabás Tamás, aki talán a legvirtuózabb magyar basszusgitáros is egyben.
0: Trend Night.
1: A Jabbétól mindjárt meghallgatjuk az egyik kedvencünket, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Trend FM. Gazdaság és kultúra a 94.2-n és a YouTube-on is.
1: Körülöttünk minden rendben van, a Balatonnál kialszom magam. Hány óra van délben, azt kérde, hogy ki csinálja meg.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A zenei zeneszerző producer Rutka Robert Budapesten született 1967-ben. 5 évesen kapta meg első hangszerét, azt a szájharmonikát, amely évekig a kedvenc hangszere volt. 6 évesen zongorázni, 9 évesen klasszikus gitározni és énekelni tanult. Az első elektromos gitárjával a kezében egyértelművé vált számára, hogy az egyetlen dolog, ami igazán boldoggá teszi, az a zenélés. 1989-től napjainkig több mint 200 nagylemez elkészítésében működött közre, zenekaraival számos itthoni és külföldi fesztiválon, illetve rendezvényen vett részt. 2001 és 2008 között Jimmy Winchesterrel számtalan jelentős slágert írtak és énekeltek el, ezt az elismerésekben és kiadványokban is termékeny, aktívan koncertező formációt 7 év együttműködés után zárták le, hogy szólóban is bizonyítsanak a hazai és nemzetközi zenei szakmának.
1: Trend Nights.
2: Rutka Robert zenél a folytatásban, itt a Trend FM-en.
3: Temp-

Ennyi volt most a Trendlight. Köszönet a figyelemért, Bukowski Józsefet hallották. Legyen szép a napjuk, és ne feledjék este 7 óra után, itt a 94.2-n a Trend FM-en újra jelentkezik a különleges zenei válogatás. Trendlight.

0: Lélektér Víg Vandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek. Egy műsor a testi-lelki egészségért. Lélektér, hogy jól legyél. Beszélgetések az élet nagy kérdéseiről minden kedden 12 órától Víg Vanda mediátorral és vendégeivel a Trend FM-en. A Trend FM kulturális hírösszefoglalóját hallják. Színház.
1: 14 előadás, köztük 7 nagy színpadi és 7 stúdió előadás szerepel az idei országos színházi találkozó versenyprogramjában. Az eseménynek a 160 éves debreceni Csokonai Nemzeti Színház ad otthont június 15-e és 21-e között. A színházi szakma legjelentősebb éves szemléjére idén 72 társulat 108 előadással jelentkezett. A válogatás 5 hónapon át zajlott, közölték a szervezők. A válogatásra felkért szakemberek között volt Besenyei Gedő István dramaturg, a Szatmárnémeti Északi Színház Harag György társulatának művészeti igazgatója, Juhász Anna irodalmár, Lőrinci György, a Szentendrei Teátrum igazgatója, Pataki András rendező és Zakariás Zalán rendező. A nagyszínpadi előadások között szerepel többek közt Bertolt Brecht Bál című darabja az Entai Magyar Kamara Színház előadásában. Edmond Rostand Cyrano de Bergerac Zserák című műve, a Szolnoki Szigligeti Színház, valamint Joshua Szobol Gettó című darabja a Miskolci Nemzeti Színház előadásában. De látható lesz még a Marica grófnő operett a Szegedi Nemzeti Színház előadásában, a Noszté fiú esete Tóth Marival című Mikszáth Kálmán regényből Gyarmati Kata által írt színdarab, a szombathelyi Vörös Sándor Színház produkciója, valamint Móri Zsigmond Barbárok című műve, a Fonó Budai Zeneház előadása. Az országos színházi találkozó nem csak a szakma találkozási pontja, hanem a közönség számára is egyedülálló alkalom, hogy láthassa ezeket a kiemelkedő színházi alkotásokat, és különleges élményekkel gazdagodjon, emelték ki a szervezők közleményükben.
0: Film.
1: Június 25-től országszerte látható lesz a mozikban György Kessler Márta Találkozás a Buddhával című filmje, amely a vallási vezető 16. karmapa életének és örökségének portréja. A dokumentumfilm a találkozás nyomába ered, amely megváltoztatta a nyugati világ spirituális térképét, utazás határokon és életeken át interjúkkal és eddig soha nem látott archív felvételekkel, valamint a budapesti Cube Animation Studio animációs betéteivel. György Kessler Márta rendező a közleményben kiemelte, hogy ez a film a nyugati és a keleti világ találkozásáról is szól. Egyrészt van a tradicionális buddhista vonala, másrészt pedig ott van Ali Nidal, egy modern dán hippi története, aki később maga is láma lesz. Hozzátette, kontrasztot képez, hogy megértsük és ráérezzünk, ez a két életfelfogás nagyon különbözőnek tűnik, ugyanakkor nagyon is összefügg. A karmapa személye is tanítása ma is emberek millióira hat világszerte. A találkozás a Buddhával premier előtt látható április 22-én az Uránia Nemzeti Filmszínház dísztermében az alkotók jelenlétében.
0: Tánc.
1: A Magyar Nemzeti Táncegyüttes Hősök hajnala című produkciójával kezdődik a Szegedi Szabadtéri Játékok Dómtéri műsora július 4-én. A produkció a 16. századi magyar történelem sorsfordító eseményeit idézi fel július első szombatján a magyar tánc és zenei kultúra közös nyelvén. A legnagyobb magyarországi színpadon valódi törökkori forgatag elevenedik meg Zsurávszki Zoltán és Zsébince Zsuzsa látványos rendezésében. Az első felvonás a Nemeskürti István művére is építő, történelmi igénnyel megalkotott tánckrónika Dózsa György tetteiről, amelynek zenéjét Szarka Tamás szerezte. A második részben a Requiem Mohácsért című Eredics Benjamin zenéjével készülő táncvízió ősbemutatóját láthatja a közönség. Wunderlich József alakítja majd az egykor Novák Péter megformálta címszerepet. A Víg Színház fiatal énekes színművésze, zenésze elárulta, hogy bár lelkesedik a néptáncért, eddig inkább műkedvelőként találkozott a műfajjal. Úgy fogalmazott, számára Dózsa hol éltető, hol pusztító szenvedélye a legmegkapóbb a karakterben. Ezen a kifogyhatatlan energián keresztül mutatja majd be Dózsa szerethetőségét a nézőknek. Az esten az ország legnagyobb létszámú hivatásos néptánc együttesének rengeteg kiváló táncosa és a Szeged környéki együttesek apraja nagyja lép majd színpadra. Így mind a Dózsa tánckrónika, mind a Requiem Mohácsért folyamán igazi népes forgatag repíti majd a múltba a közönséget.
0: Programajánló következik. Somodi Evelyn interjúja.
2: Június 10-én a Budapest Parkba látogat Jason Derulo. Olyan számokkal írta be magát a slágerlisták élére, mint a Glad You Came, a Swalla vagy a Talk Dirty. Ezeket és legújabb albumát is bemutatja most Budapesten. A koncert szervezésének részleteiről Guba Gáborral, a Green Stage Production vezetőjével beszélgettem, aki ezt a koncertet szervezi. Június 10-én a Budapest Parkba látogat Jason Derulo, nem ez az első alkalma Magyarországon, viszont nem tudom, a Budapest Parkban láthatta-e már a közönség, viszont a mostani fellépése azért is egy különleges apropó, hiszen világturnéjának egy állomását hozza ide, egy igazi aréna koncertet hozza el a Budapest Parkba, és a turné azt a nevet viseli, hogy The Last Dance World Tour. Pontosan mi is ez a turné, miben határozza meg ez Jason eddigi életútját, illetve mesélj kérlek kicsit a szervezési körülményekről.
3: Amit el lehet mondani erről a koncertről, ahogy te is említetted, a The Last Dance Tour, World Tours lesz, annak a budapesti állomásra, és hát ez egy új albumnak a bemutatása lesz. Hát ez a többszörös platinalemezes világsztár Jason Derulo már nagyon régóta a szakmában van, fiatalkora ellenére, mert még csak most tölti a 37. életévét, és elég fiatalon kezdtem, mert hát már 5 évesen már színpadon volt. Akkor érezték, hogy egy hihetetlen nagy tehetségről van szó, és 16 évesen már Pitbull-lal dolgozott együtt, és hát ha egy következő számot mondhatok, 20 éves korában már megjelent az új album, az első albuma, ami olyan nagy siker volt, hogy az albumon lévő számok, azt lehet mondani, hogy mindegyike, ami külön megjelent kis lemezen, top 100-as lett, és hát nem is a végén kullogott, hanem előkelő helyen landolt mindegyik szám. Tehát egy olyan ikonikus popdance sztárról van szó, aki tényleg jelenleg a férfi előadók között ott van a top 10-ben, tehát a legnézettebb a TikTokon, YouTube-on 250 millió követővel rendelkezik, tehát olyan extra számok állnak mögötte, mellette, ami tényleg egyedülálló egy ilyen popikonnál.
2: A budapesti fellépést hogy sikerült egyébként leszervezni? Ők kerestek magyarországi helyszínt a turnéhoz, vagy hogy történik ez ilyenkor?
3: Általában úgy zajlik le egy ilyen világsztárnak a magyarországi úgymond megkeresése, hogy mi ezekkel az ügynökségekkel, angol-amerikai ügynökségekkel direkt kapcsolatba állunk, most már több mint 20 éve, és hát itt is az ügynöke, az már több művészével dolgoztunk, folyamatosan hozzuk a művészeket, például pont most jelentjük be majd egy másik művészet, Lorena McKennitt, hogy újra jön Magyarországra 27-be, tehát egy folyamatos munka zajlik ezekkel az ügynökökkel, és valamikor ők keresnek meg minket, és akkor ők jelzik, hogy az adott művészüknek lesz egy turnéja, és a budapesti állomás színpadreállításában tudunk együtt dolgozni, és hogy van-e fogékonyság a magyar közönségnek az adott művészre. Hát mondjuk itt a Jason esetében nem volt ilyen kérdés, mert hát ő, ahogy te is említetted, többször járt Magyarországon, főleg fesztiválokon járt. Itt a Budapest Parkban több mint 10 éve volt egy nagy sikerű teltházas koncertje. Azóta önálló saját koncertet, tehát úgy, hogy nem egy fesztivál keretében, úgy nem volt Magyarországon, tehát ez lesz most a hosszú idő után az első alkalom, és hát van, amikor az ügynökök keresnek meg minket egy adott művészükkel, van, amikor meg mi megyünk utána, és mi kérdezünk rá, hogy milyen lehetőségek vannak, vagy az adott évben, vagy a rákövetkező évben, mert mi nekünk már előre kell gondolkodni, tehát mi is például már most már a 27-28-ra tervezünk egy-egy művész esetében.
2: Szerintem a több száz milliós követő táborával Jason nyugodtan nevezhetjük világsztárnak, viszont a világsztároknál mindig adódik ez a kérdés, hogy amikor ide látogatnak, milyen különleges kéréseik vannak. Jason Derulo esetében voltak, vannak ilyenek most?
3: Hát jelenleg a rider alapján, mert minden koncert esetében nekünk van egy rider, amit megkapunk a művész igényei, akár a backstage bekészítés, amit te is említettél, vagy pedig a technikai feltételeknek a megteremtése tekintetében. Itt abba, hogy egy backstage-ben nekünk milyen bekészítési lehetőségeink vannak, azt már jeleztük feléjük, mert ők szerencsére, ahogy említettem, Budapest Parkban voltak, tehát tudják, hogy nem mondjuk egy MDM domról van szó, amiben egy rendkívül erős művészfalú van kialakítva. Itt azért szűkösebbek így a lehetőségek. Extra kérése egyelőre nem volt, tehát még általában még az utolsó egy-két hétben még mindig bővítik úgymond ezeket a bekészítési igényeket, tehát lehet, hogy itt az előttünk álló napokban még kapunk egy-két extra kérést.
2: Még röviden a végén térjünk ki a The Last Dance című albumra. Ugye ez a első részt jelenti ez az album, és elvileg majd érkezik egy második is, és írjátok, hogy ez egy ilyen választó vonalat is jelent Jason Derulo zenei karrierében. Pontosan mi ez a választó vonal, mi között képez ez egy elválasztást? Ugye kicsit bemutattad az eddigit, hogy egy igazából popslágerekkel ismerté vált művészről van szó. Miben változhat ez a jövőben?
3: Ez az album azért túl sok mindenben szerintem nem az ilyen személyes véleményem szerint nem különbözik az előzőektől. Maximum sokkal modernebb hangzás világot mutatnak, de hát megőrzi az eddigi korszak energiáját, hangzásvilágát. Ugyanolyan magabiztossággal adja a zenei energiáját át a lemezen keresztül, mint ahogy eddig. Itt a turnéban én már láttam egy-két videóbejátszást az előző helyszínekről, és hát lélegzetelállítóan nagy show lesz. 34-en fognak utazni, abból majdnem mindenki a színpadon lesz, tehát alig van kísérő személyzet. Egy nagyon nagy tánckarral érkezik, vokalistákkal, kitűnő zenészekkel, tehát egy mind vizuálban, mind pedig hangzásban ez egy rendkívül erős, látványos élő show lesz. És hát ez az új zenei anyagnak a bemutatása szerintem párosulni fog majd azzal, hogy az előző időszakának a legnagyobb slágereit is el fogja játszani.
0: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
4: Csendes utak, régi romok, frissítő borok a Balaton felvidéken. A Balatonhoz közeli tájegység túróútvonalakban gazdag, amelyek bejárása során rengeteg hangulatos település, számos kastély, templom és várrom, borospince és gasztronómiai érdekesség vár. 4 olyan túrát ajánlunk, ahol ezekben az élményekben megmerítkezhetünk. Bazalt orgonák között a Szentgyörgy-hegyen. A Szentgyörgy-hegy nem a legmagasabb, de talán az egyik legkarakteresebb a tanúhegyek sorában. A raposka felül induló tanösvény rövid, mégis tartalmas útvonal, ahol egykori láva folyások hűlt emlékei között kapaszkodhatunk fel a gerincre. Az úgynevezett jégbarlang nevű hasadék nyáron kellemesen hűsít, a hegyoldal bazaltoszlopai pedig úgy állnak sorba, mintha szabályos rendszerint rakta volna őket oda valaki. A csúcsról jól látszanak a környező tanúhegyek, a Badacsony tömbjei és az alatta húzódó szőlőültetvények sávjai. A tanösvény 4 kilométer hosszú, egy kiadós délutáni séta alkalmával felfedezhető. Erdőn, romokon át, a Follia Arborétumtól a Pálosok kolostoráig. Badacsonyőrsről indul ez a látványos, közepesen nehéz túra, amely a Tóti-hegy tetejéről körpanorámával jutalmaz meg. Az öldjelzésen fenyvesek és dombgerincek mentén érjük el a salföldi Pálos kolostorromot, majd a különleges örökzöldekben bővelkedő Folli Arborétumban pihenhetünk meg egy pohár rizling mellett. A túra az Őrsi hegy fából épült kilátóján és a csendes dűlő panorámapontján át vezet vissza Badacsonyőrsre, ahol busz és vasútállomás is található. Gasztrotúra a Rivierán. Alsóőrsről indul az a 15 kilométeres biciklis körtúra, amely Paloznakon és Csopakon át vezet vissza a kiinduló pontra. A szintemelkedés nem jelentős, ráadásul kiváló borászatokat és ízletes fogásokat kínáló éttermeket találni erre. Paloznakon a rendezett udvarok és az apró pincészetek egyedi hangulatot teremtenek a dombtetőn. A csopaki jásdi borterasz pedig a volt püspöki birtokon működik, kilátással a Balatonra és a völgy szőlősoraira. Családi kerékpártúra a tanúhegyek árnyékában. Ez a 17 kilométeres, szinte végig sík kerékpártúra a Balaton felvidék legszebb tanúhegyei között vezet. Badacsony Tördömécről indulva Szigligeten át, a Szentgyörgy-hegy irányába tekerünk. Az útvonal érinti a szigligeti strandot és a várat, de láthatjuk a Gulács kúpos vonalát is, miközben a háttérben végig ott húzódik a Balaton. Családoknak is ideális a túra, különösen nagyobb gyerekekkel, mivel technikailag nem megerőltető, mégis élménygazdag. Dombok, présházak, sült keszeg és pazar fagylalt várnak útközben. A kirándulás végén Badacsony-Tördemicen igazi kuriózum a macskaköves út, amin jó élmény visszatekerni a vasútállomásig.
0: A Trend FM kulturális hírösszefoglalóját hallották.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Tudta, hogy az emberiség első ismert reklámja egy szunkori kínai tűbolt hirdetése volt? Sajnos a hirdetés nem maradt fenn, mert elveszett a többi reklám között. Ha ennél többre kíváncsi a reklámiparral kapcsolatban, hallgassa meg hétfőn 15 óra után a Rebriefet. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel, Dankó Bencével és Barabás Dániellel. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Véni csúcsot kezdeményez június végére Magyar Péter, 8 évben korlátozná a miniszterelnöki tisztség betöltését a Tisza párt. Melegszik az idő és marad a napsütés is. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Hétfőn közös osztrák-magyar bizottság kezdi meg működését az ausztriai kőbányákból származó aszbeszt szennyezés ügyében, jelentette be Bécsben Magyar Péter kormányfő. A miniszterelnök az osztrák kancellárral tartott sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy a két ország közösen dolgozik a probléma megoldásán. Felhívta a figyelmet arra, hogy a szennyező fizet elv egy uniós jogszabály, és szerinte ebben nem lesz vita Ausztria és Magyarország között. Szeptemberben Gödöllőn a Grassalkovics kastélyban tart együttesülést a magyar és az osztrák kormány, jelentette be Magyar Péter kormányfő. A miniszterelnök az osztrák kancellárral tartott bécsi sajtótájékoztatón azt is közölte, szeretnék, ha enyhítenék vagy eltörölnék az Ausztriába ingázó magyarok számára a határellenőrzéseket. Az osztrák cégektől türelmet kért a különadók ügyében. Azt mondta, hogy a költségvetési helyzet felmérése és a stabilitás megteremtése után közép és hosszú távon lehet beszélni a különadók átalakításáról. Márciusban a teljes munkaidőben dolgozók bruttó átlagkeresete 779.800 forint volt, a nettó átlagkereset pedig 546.000 forintot tett ki, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A bruttó bér 9,2%-kal, a nettó 11,3%-kal nőtt egy év alatt, miközben a reálkereset az infláció hatásait is figyelembe véve 9,3%-os emelkedést mutatott. A nettó kereset medián értéke 432.100 forintot tett ki, ez 13,2%-kal felülmúlta az előző év azonos időszakának értékét. A katonák munkakörülményeinek javítására fordítaná a volt hadtörténeti múzeum épületének felújítására idén és jövőre szánt 18 milliárd forintot a honvédelmi miniszter. Ruszinszendi Romulus közösségi oldalán azt írta, a parancsnokok tehetnek javaslatot az általuk felügyelt objektumok infrastruktúrális fejlesztésére. Tovább emelkedett a sajátos nevelési igényű tanulók száma Magyarországon ebben a tanévben. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint létszámuk már meghaladta a 69 ezret, írja az Eduline. Az oktatási szakportál kiemeli, hogy ez az adat kizárólag a hivatalos szakvéleménnyel rendelkező tanulókra vonatkozik. Környezetkárosítás gyanúja miatt tett feljelentést a szegedi BYD gyár ügyében a Csongrád-Csanád vármegyei kormányhivatal. A gyanú a beruházási területen kitermelt föld felhasználásával függ össze. Az ügyben szakértők bevonásával vizsgálódik a rendőrség. Lőrinc Viktória vidék és településfejlesztési miniszter arról tájékoztatott, hogy a korábbi mérések alapján fennáll annak a lehetősége, hogy a szegedi termőföldekre került talajréteg rákkeltő anyaggal szennyezett.
0: Időjárás jelentés.
1: Szombaton a nap nagy részében derűs idő lesz, aztán délután megnövekedhet a gomoly felhőzet. Egy-egy futózápor ugyan nem kizárt, de alapvetően száraz idő valószínű. Az északkeleti szél több helyen megélénkül, a hőmérséklet 25-26 fok körül tetőzik. Vasárnap igazi nyárias idő lesz, sok napsütés, kevés felhő és száraz idő várható. Délutára országszerte 23 és 29 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Lélektér. Víg Vandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek. Egy műsor a testi-lelki egészségért.
1: Köszöntjük a hallgatókat, ez már a Lélektér Víg Vandával című magazin műsor. Én Gábor Víg Vanda vagyok, és itt van velem a stúdióban a mai vendégem, akit nagyon sok szeretettel köszöntök, Sidlovics Gábor Sidit, a Sidi zenekar frontemberét.
2: Sziasztok, hello, hú de furcsa ezt hallani most.
1: Én most mondtam ki először.
2: Én meg most hallottam így először.
1: Hát gratulálok. Itt kezdem, hogy szeretettel gratulálok nektek a zenekarnak a megalakulásához, és ahhoz is, hogy csütörtökön jelent meg a második videóklippetek és dalotok. Már itt tartunk. Egyébként elképesztő, hogy mennyire rohan az idő, amikor legutoljára beszélgettünk, még mindenek előtt álltatok.
2: Igen, akkor még a box felkészülés volt, azt bizony. Hiszem. És akkor még arra, hogy majd igen, fogok zenélni, természetesen, és most meg ott vagyunk, hogy meg igazából onnan gondolom, hogy jó a tempó, hogy most amikor bejöttem ide a rádióba, akkor így azzal fogadtak, hogy jaj, nagyon jó az új klip, meg nagyon tetszik a dal, meg itt, és mondom, ó, hát az már a régi, most jön csütörtökön a második. Úgyhogy tök jó, hogy ilyen tempót tudunk tartani.
1: Egyébként pont ez jutott eszembe, hogy mennyi energia ez a rengeteg munka. Tehát azért az egy dolog, amit mi látunk kívülről, de hogy itt nem csak két dal van meg, hanem ugye itt egy komplett album készül, hogyha én ezt jól tudom.
2: Tehát
1: óriási munka egyébként, tehát elképesztő. Én azt mondom, hogy szervezési, meg szellemi munka is, ami itt a háttérben folyik.
2: Igen, nekem lényegében, amikor vége lett a boxolós műsornak, akkor ugye azt vette ki reggeltől estig mindenemet, akkor utána kellett körülbelül egy ilyen két hét, amíg regenerálódtam, mind szellemi, mind fizikális értelemben, és utána egyszerűen jött az, hogy na akkor most hazatalálok ahhoz, amit egyébként mindig is szerettem csinálni, és mindig is a fő motivum volt az ászló, amit viszek, az a zenélés, és utána tényleg egy olyan tempó indult be, ami én magam is meglepődtem. Elkezdődtek a daloknak a felvételei, és azt vettem észre, hogy egyik dal, másik dal, harmadik dal, negyedik dal, és tényleg készül az album. Egyfolytában ingáztam Budapest és Debrecen között, ugye a stúdióknak egy nagyon fontos részét ugye itt a stúdióba rögzítjük az énekeket és a keverést, de otthon is sok mindent felveszek, és egy ilyen őrült ingázás elkezdődött, de nem tűnt igazából megerőltetőnek, tehát azt vettem észre, hogy telnek a hetek, a hónapok, és talán tényleg erre mondják, hogy amit tényleg szívből csinál az ember, elfáraszthatja, de nem meríti ki. Hogyha jó helyen van, amikor csinálja, és talán mondhatom, hogy jól csinálja, talán mondhatok ilyet. Úgyhogy akkor persze én is sokszor elfáradtam, meg sok energiát elvett, és sokszor voltam kialvatlan, meg vagyok is. Most is az autóban aludtam egy másfél órát az előbb, mármint nem menet közben. Ez azért leparkoltam előtte.
1: Kanyarnál felébredtél, ugye?
2: Igen. Előtte. De hogy igazából, amikor az ember úgy érzi, hogy a helyén van, akkor igazából ezek csak egy ilyen teljesen mellékes dolgok.
1: Ha azt mondod, hogy a helyén, akkor egy picit itt álljunk meg, mert ugye azzal vezettelek fel, hogy a zenekar frontembere. Na most ez egy új hely a számodra, hiszen eddig nem te voltál a korábbi zenekarokban a frontember, ide most beléptél ebbe a szerepbe. Mennyivel másabb ez? Hogyan készültél erre a dologra? Mennyivel több ez a feladat, vagy szélesebb ez a feladat?
2: Ez egy elég sokrétű dolog, és még csak egy részéről tudok beszélni, hiszen még hozzáteszem szánt szándékkal, de koncertezni még nem koncerteztünk. És nyilván a frontemberségnek szerintem az lesz az egyik fő próbája, hogy színpadon hogy fogom megállni a helyemet. Van egy olyan stratégiai dolog az egészben, hogy még nem koncerteztünk, hogy azt találtuk ki, hogy legalább egy 2-3-4 dal már legyen kint, amikor elkezdünk koncertezni, hogy ismerjék valamennyire az emberek, amikor eljönnek majd koncertre, tehát addig pedig tök jó, mert már kaptunk meghívásokat, és vannak meghívások, és ilyen fura is volt azt mondani, hogy nagyon köszönjük, nagyon hálásak vagyunk, de még egy kicsit várnánk a koncertekkel, hagyd dolgozzon az anyag kicsit a háttérben. Én amitől tartottam talán az éneklés volt, de azt gondolom, hogy sikerült most már legyőznöm, leginkább magammal kellett megküzdenem ebbe. Viszont a frontemberkedés, tehát annyira meg én mindig szerettem kapcsolódni az emberekhez, és mindig szerettem a szemükbe nézni, és mindig szerettem előre mászni. Én azt gondolom, hogy ezzel nem lesz problémám, hogy előre kell állni, és a gondolataimat elmondani, és elénekelni, és közben gitározni, legfeljebb azzal lesz problémám majd, hogy az tényleg, hiszen vokáloztam én a tankcsapdába, de nyilván ott más. Hát ott ugye Laci hangja ott volt, mint egy, úgy szoktam mondani, mint egy betonoszlop, nekem meg így neki kellett dőlni. Tehát azért más lesz, de ez is egy olyan dolog, ami én mindig szerettem új dolgokat kipróbálni, új dolgokba belemenni, legyen az tényleg nem feltétlenül csak zenélésem belül, mindenem belül, és most ezzel is így vagyok, és amihez már így állok hozzá, az általában működni is szokott. Tehát igazából szerintem ezzel nem lesz gond.
1: Az, hogy működik egyébként, szerintem annak egy nagyon jó visszajelzése, például az első dalnak a nézettsége. Gondoltad volna, hogy ilyen sokan lesznek kíváncsiak arra, amit csinálsz?
2: Őszintén nem gondoltam, hogy ilyen sokan meg fogják nézni. Tehát, hogy most a számokról beszélünk, soha nem szerettem így számháborúzni, főleg nem akarok magammal versenyezni, de az, hogy közel 300 ezeren megnézték 2 hónap alatt ezt a klipet, ez számomra egy csoda. Én azt hittem, hogy majd ilyen 20-30 ezer nézettsége lesz, és akkor na majd innen elkezdünk építkezni. Már ez az indítás is olyan volt, hogy teljesen lepadlóztam és ledöbbentem, hogy ennyien kíváncsiak rá, és így ennyien hallgatják, meg hogy így bekerült a köztudatba, hogy így kiabálnak az utcán utánam, tudod, hogy jó a dal, meg a test kihűl, akkor így mondom, úristen, ez
1: szeretik.
2: Hogy szeretik az emberek, igen, úgyhogy ez csodálatos érzés, és ez, amit régebben is mondtam egyébként, amit akár a tancsapdában, akár a Zanzibárban voltam, hogy jó esetben ezt az ember nem szokja meg. Tehát nem dőlsz bele, hogy ez természetes, és amikor éppen a bármelyik előző zenekarommal volt az utcán egy pozitív kritika, akkor is mindig úgy éreztem magam kicsit, mint akkor tini koromban zenekart alakítottam, hogy úristen, hogy de jól szeretik, meg tetszik. És hát most hatványozottan olyan szempontból, hogy ez ugye abszolút saját kutyám, kölyke, ha lehet így mondani, ez a zenekar, mindazonáltal természetesen zenekar, tehát tagokkal együtt, tehát ez nem egy szóló produkció, de hogy én voltam a gyújtópontja, úgymond ennek a zenekarnak, és éppen ezért különösen jól esik, amikor így látom, hogy szeretik az emberek.
1: Hogyan válogattad, ha válogattad, vagy hogyan állt össze maga a zenekar? Mert amikor kiléptél ugye a korábbi zenekarból, a tankcsapdából, akkor nagyon sokan várták azt, hogy mi lesz. Nem élted meg mondjuk presszióként azt, hogy nagyon sokan kérdezték, hogy és akkor most mikor fog zenélni, hogy lesz, mikor jössz ki, új dal, vagy új együttes, vagy hova csatlakozol be. Tehát nagyon sok kérdés záporozott szerintem rád akkor, és most meg itt tartunk. Pedig nem telt el olyan borzasztóan sok idő.
2: Hát nem, és egyébként jól látod, nekem így utólag visszagondolva, akkor ez egy kicsit presszió volt, bár akkor még én sem úgy éltem meg, tehát így próbáltam elhessegetni, hogy ez presszió, hanem csináljuk, nyomjuk, de én sokáig nem tudtam hangszert fogni utána a kezembe. Tehát konkrétan felvettem a gitárt, 2 pengettem és letettem. Megszűnt a kapcsolatom a hangszerrel hónapokra, és hát ugye azt tudjuk, hogy ebbe a csodálatos isteni gondviselésben, amiben vagyunk, semmi nem véletlen. Nekem nagyon szükségem volt erre a szünetre, hogy egy kicsit eltávolodjunk egymástól a gitárral, a hangszerrel, a zenével, és tényleg, ha van tökéletes rendezés, akkor nekem az, hogy ebbe a boxműsorban meghívást kaptam, elmehettem, ez lényegében fél évemet, sőt több mint fél évemet, olyan szinten lefoglalt, leterhelt, fizikális értelemben, mentális értelemben, nem is tudtam gondolni a gitárra, még ha akartam volna se. És amikor annak vége lett, lement, és ott álltam szó szerint összetörve kéken zölden, hogy na ennek most vége van, akkor újra találkoztunk a gitárral, és így, hello, hát én téged szeretlek, hát én veled, és újra tudtam kapcsolódni vele, és onnantól kezdve így bum, de az nagyon kellett ez, hogy eltávolodjunk egymástól, tehát hogy ennek azt hiszem ez volt a tökéletes dinamikája, hogy én egy kicsit le legyek választva erről az egész zenélősditől, és a boxműsor erre egy nagyon jó platform volt, mert semmiféle szünetet nem hagyott az életembe, hogy én tudjak azon gondolkozni, hogy nekem most dalt kéne csinálni, vagy lemezt kéne csinálni, vagy bármi, de nagyon kellett hozzá, hogy később ilyen lendülettel tudjak belefogni, mint most.
1: És szerintem leránthatjuk amúgy akkor arról a leplet, hogy valójában volt-e bármilyen más alternatíva akkoriban azzal kapcsolatban, hogy te valahova becsatlakozol, vagy kezdettől fogva, amikor ugye visszataláltatok egymáshoz a gitárral, tudtad azt, hogy te a saját zenédet, a saját ötleteidet szeretnéd most megvalósítani, akár úgy is, hogy akkor belépsz ebbe a frontemberi szerepkörbe, és akkor hívod magadhoz azokat a zenekari tagokat, vagy társakat, akikkel jól tudtok működni, és akkor egy saját projektet hozol létre. Ez hogy volt?
2: Ez igazából nem volt kérdés, hogy saját projekt lesz. Kaptam kedves megkereséseket, megkerestek többen is, amit ezúton is köszönök, meg jól esik, de én tudtam, hogy én már nem akarok csatlakozni egy meglévő zenekarhoz, ami valamit képvisel, tök jó, de hogy én most már, ha úgy tetszik, öreg vagyok hozzá, hogy valamihez ilyen értelemben alakuljak. Tehát még ezt hangsúlyozom, ilyen értelemben. Én tudtam, hogy egyébként bennem lesz annyi zene, meg van annyi zene, meg van annyi közölni való, hogy mindenképpen egy saját zenekart kell csinálni, még ha ez ilyen formán kockázatos lépés is. Tele van az, most a közelmúltam kockázatos lépésekkel, ugye a, eleve az, hogy a tankcsapdából kiszállás, most folyamatosan úgy látszik, hogy most ennek a korszakát élem, de ez nem lehetett másképp, tehát ennek így kellett történnie. És visszatérve az előző kérdésedre, vagy még ehhez, tehát a tagok pedig egyetemen adták magukat, ugye Horváth Márka a dobosunk, ő 6, most már 7. éve gitártechnikuson volt a csapdába, ő együtt jött el velem, tehát az a bizonyos búcsú koncert mind a kettőnknek az utolsó Tétsé koncertje volt. Mixi pedig, hát ő gyerekkori barát, tehát hogy vele annak idején együtt alakítottuk az Anzibát, emberileg nagyon közel állunk egymáshoz. Az ország egyik legjobb basszus gitárosának tartom tényleg, tehát hogy a mai napig, amikor elindulnak a felvételek, vagy hallgatom vissza a dalokat, és akkor így mondom, mindjárt megérkezik Mixi bácsi, és akkor tényleg megjön az a, annyira pregnánsan, annyira jól játszik, hogy tényleg egyébként, tehát annál sokkal több, hogy hát egy basszusgitáros, akit jól ismerek, hanem hogy még mind a mellett még egy zseniális basszusgitáros. Úgyhogy igazából itt már össze is állt a dolog. Az énekes kérdés volt sokáig kérdés, tehát én tényleg féltem attól, hogy énekelni és gitározni milyen lesz együtt. Gondolkoztunk, voltak alternatívák énekesekre, stb. De ahogy elkezdtek haladni a munkálatok, én elkezdtem, jó, hát próbáljuk ki ezt az éneklést énekelni, és szerencsére egyrészt olyan pozitív visszajelzéseket is kaptam, amik tovább rugdostak a felé, hogy ezt folytassam. Másrésztről pedig ezek a dalok, ahogy alakultak, egyre inkább éreztem, hogy ezek annyira intim, annyira olyan szövegek, amiket nem szívesen adnék oda bárkinek, hogy elénekelje. Ezért maradt az, hogy jó, hát akkor én fogom énekelni. Szögezzük le, hogy nem vagyok egy Pavarotti, soha nem is én leszek a magyar Freddie Mercury, de ettől függetlenül azt gondolom, hogy azt, amit ez a stílus igényel, és főleg azért, mert tényleg őszinte, és szívből kiabálom azt, amit kiabálok, vagy éppen dörmögöm, amit dörmögni kell. Éppen ezért azt gondolom, hogy valid, szép magyar szóval élve.
1: Csepegtettetek ilyen kis stúdió felvételeket még a munkálatok idejéről is, már akkor is látszott, hogy nagyon várják az emberek azt, hogy milyen stílussal fogsz kijönni. Nyilván látták a korábbi munkákat, és hát ismertek téged, volt egy kép rólad. Na most ehhez képest szerintem meglepted a közönséget azzal, hogy milyen stílus volt az első dal, amit aztán én is ugye hallgattam, meg olvastam a kommenteket, tehát ilyen fülbemászó dallamnak tituláltak sokan, hogy nem az, amit vártak, így első ránézésre, de hogy nagyon szerették, és gyerekek is nagyon szeretik, és felnőttek is nagyon szeretik azt a dalt. Direkt volt egy ilyen kis műfaji csavar benne?
2: Ez a dal már régen megvolt, tehát ezébként ez a dal, ez körülbelül olyan 4 éves, ha jól emlékszem, csak hát nyilván nem pont ugyanebben a formájában, meg még a szövege teljesen nem volt kész, de ez már régen létezett, és amikor, én nem is tudom, milyen 4., 5. kezdtük el fölvenni ezt a dalt a stúdióba, és pont a többiek és a hangmérnök barátom Takács Peti kezdték el mondani, hogy ezzel gyere már ki először, hát hogy ez mekkora csavar lenne, hogy most mindenki vár tőled egy ilyen zúzós, metálos, rockos valamit, és akkor kijössz ezzel a dallal, és akkor hú, ez most micsoda. És akkor nem fogják hasonlítgatni, hogy most ilyen a szand, olyan a szand, ennyire tankcsapdás, annyira, sem ennyire nem tankcsapdás, sem ennyire semmilyenes, valamilyenes, de nem lehet behatárolni.
1: Sid is.
2: Igazából engem meggyőztek ezekkel az észérvekkel, megmondom őszintén, azt mondtam, hogy jó, ezelőtt meghajlok, meg ismét megint csak mondom, szeretek mindig nem feltétlenül bejárt ösvényekre rálépni, próbáljuk ki, akkor nézzük meg, hogy nem egy egyértelmű dallal jövünk, és azt gondolom, hogy jó ötlet volt, jó geg volt, másrésztről pedig ez az egész egy hosszú út, aminek ez most az első lépése volt ez a dal, és még jön sok-sok lépés, amiből aztán összeáll egy séta majd, amit egy korszaknak nevezünk a Sidi zenekarnak a életében, úgyhogy ez volt az első kis lépésünk.
1: És most tettetek egy lépést visszafele, mert hogy a most megjelent videóklip meg az elsőnek az előzménye, tehát egy kicsit oda-vissza lépegetünk, mármint igazából ugye ez csak történetében igaz. Tehát,
2: igen, igen.
1: Most magyaráztátok meg az első videóklip történetét?
2: Igen, igen. Igazából már nem is tudom az ötlet honnan jött, megmondom őszintén, de valahogy az jött, hogy össze kéne kapcsolni, folytatást csinálni neki. És akkor valahogy logisztikailag jobban feküdt az, hogy na jó, de hát akkor csináljuk meg az, hogy jutottunk el idáig, hiszen ebbe a klipbe én már egyedül vagyok, és lényegében, ha valaki végignézi a klipet, most spoilerezek, akkor látszik, hogy nagyjából én szellemekkel vagyok körbevéve, akik vagy az agyam szüleményei, vagy nem, azt már a nézőre bízom, és hogy innen kicsit nehézkesebb lett volna folytatni, nem lehetetlen, hozzáteszem, de hogy akkor mutassuk meg azt, hogy jutottunk el idáig, és akkor így lett megírva az előzmény sztoria. George Lucastól lenyomultam ezt az ötletet, neki már működött egyszer, hogy csinálunk egy ilyen sidi univerzumot mi is, úgyhogy lehet ilyen kis babákat kapni. Viccet félretéve, igen, imádok ezzel foglalkozni, forgatókönyvet írni, kitalálni a kis helyzeteket, akár helyzetkomikumokat, bár ez most kicsit sötét lett az a sztori, tehát ez most nem annyira vidám, de majd lesz vidámabb is, és végül is saját erőből, saját kútfőből forgattuk le a klipet, csináltuk meg, én vágom, én színezem, és nem azért, mert most jaj, ezt csak így engedhetjük meg magunknak, amúgy egyrészt igen, de másrészt meg imádom csinálni. Tehát én ezt, erről volt is szó, hogy most ezt felvállaljuk, hogy én csinálom, vagy ne, és akkor persze, én ezt ugyanúgy szeretem, mint zenélni. Tehát én igazából mindig is egy kicsit inkább ilyen alkotó embernek határoztam meg magam, hogy nem feltétlenül gitáros vagyok, vagy bár, hanem én szeretek hangszerrel, videóvágással kifejezni magamat. És ezek a klippek is most azért ilyen édes gyermekek nekem, mert most ezekkel is elmesélek egy olyan történetet, ami azt gondolom, hogy hat a lélekre, hat a szívre, és nem csak az, hogy na jó, valami történjen a zene alatt, hanem úgy megpróbáltam egy kicsit olyan szívfacsaróra megcsinálni egy olyanra, hogyha megnézi az ember, akkor azt érez, hogy ez kevény volt. Tehát, hogy ez is, mintha zenélne az ember, olyan olyasmi.
1: Érdekes ez egyébként, mert szerintem, aki alkotói vagy kreatív munkát végez, annak egy világ él, ugye a lelkében vagy a fejében. Na most ezt a világot valaki mással kívülről felépítetni vagy megalkottatni, lehet, hogy mindig nagyon nehéz, hogy pont ugyanúgy le tudja-e venni az a másik kívülálló ember, rajtam kívülálló ember, hiszen egyébként mindenki az, aki nem én vagyok. Szóval, hogy az ugyanúgy meg tudja-e valósítani. Lehet, hogy benned is valami ilyesmi él, hogy amit te hallasz, te látsz, te kigondolsz, hiszen a forgatókönyvben tulajdonképpen lépésről lépésre megfogalmazott, hogy hogy nézzen ki az a mozi, mert ezek kis mozik, amiket ti ugye elkészítetek. Tehát, hogy ezt valahogy, lehet, hogy te is úgy vagy vele, hogy ez a világ benned él, és ezt te tudod jól megjeleníteni?
2: Igen, de ez egy nagyon érdekes kérdés, mert egy kicsit ettől is eltávolodtam. Mondhatni, hogy nekem volt egy ilyen egyfajta alkotói válságom. Nehéz ezt így szavakban önteni, főleg úgy, hogy erről még nem is beszéltem, csak terapnál. Interjúban még nem.
1: Hát ez a lélektér műsor, ez általában abba torkollik.
2: Igen, igen.
1: Ilyen egy órás segítő foglalkozás.
2: Igen, az végén fizetek, tudod.
1: Igen.
2: De hogy lényegében egy kicsit, nem feltétlenül rossz értelemben, én egy kicsit nagyon eltávolodtam a földeltségtől, a leföldeltségtől. Tehát elkezdtek olyan dolgok érdekelni, ugye ez nem is titok róla, meg mi is rengetegszer beszéltünk róla. Nagyon érdekel a megfoghatatlan, nagyon érdekelnek a spirituális dolgok, nagyon érdekel a lélektan, és minden, ami ezzel jár. És egyszer csak azon kaptam magam, hogy nagyon érdekes dolgokra jövök rá, nagyon érdekes dolgokat fejtek meg, nagyon érdekes dolgokat tapasztalok, nagyon érdekes dolgokat tudok megosztani más emberekkel is akár, meg nagyon be tudok fogadni én is másoktól nagyon jó információkat, élményeket. De ez hatással volt viszont a kreatív energiáimra. És akármilyen furán is hangzik, én elolvastam egy-egy olyan dalszöveget, amit most büszkén fel tudok emelni, és azt mondtam, hogy de én már túl tudatos vagyok, hogy egy ilyet elénekeljek, vagy egy ilyet kitegyek a zenekaromba, vagy hogy egy klipbe ez vagy az történjen. Tehát, hogy, és ezt még nem is feltétlenül spirituális egónak nevezném, inkább egy kis eltévejedésnek, hogy nem találtam a balanszt, hogy hol van az egyensúly, a földeltség és
1: a nem földeltség,
2: igen, nem tudok jobb kifejezést találni, és egyébként megemlítem név szerint Klampecki Gabi terapommal, ezt nagyon jó helyre tettük ezt a dolgot, és most már tudok büszke lenni olyan dalokra, dalszövegekre, zenékre, klippekre, klipötletekre, amikre mondjuk egy éve azt mondtam volna, hogy én azért már nem ezt képviselem. És hogy de, ezt is képviselem. Nagyon fontos, hogy ezt is képviselem. Ez is én vagyok, és nem szabad magamra húznom egy olyan ruhát, ami én vagyok, de nem csak az vagyok én. Tehát, hogy mindig a kettő között van az igazság, tényleg mindig a kettő között van, és nekem az egyik nagy feladatom az volt, hogy megtaláljam az egyensúlyt a megfoghatatlan és a itt vagyunk anyagba között. Mert nagyon fontos, mert nem véletlenül születtünk ide, de nem véletlenül tesszük itt a dolgunkat, és nem feltétlenül egy szegmensbe kell csak gondolkozni, és ha én anyagba itt vagyok, akkor nekem igenis anyagba is meg kell tudni fogalmaznom a gondolataimat, és nem kell szégyelnem azt, hogyha néha olyanokat érzek, ami éppen egy megemelkedett rezgés szinten nem tűnik túl elegánsnak, vagy nem tűnik túl szofisztikáltnak, de azok is érzések, azok is bennem vannak, rá kell látni, meg kell ismerni, meg kell találni az okát, de ettől függetlenül nem szabad szégyelni őket. És egyből, ahogy erre rájöttem, egyből visszataláltam az ihlethez és az alkotáshoz.
1: Kedves hallgatók, ez a Lélektér Vígvandával című magazin műsor, Sidlovics Gábor, Sidi, a Sidi zenekar frontembere a mai vendégem. Most egy pici szünetre megyünk, de ne menjenek messzire, mert mindjárt folytatjuk a beszélgetésünket.
0: Rövidesen folytatódik a Lélektér Vígvandával. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Lélektér. Víg Vandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek. Egy műsor a testi-lelki egészségért.
1: Itt is vagyunk újra a Lélektér Víg Vandával című magazin műsorban. Sidlabics Gábor, Sidi, a Sidi zenekar frontembere a mai vendégem, és ezt már most harmadjára mondhattam ki, hanem negyedjére.
2: Igen, de tök jó.
1: És arról beszélgettünk, hogy ez egyébként úgy egy új szerep neked is, hogy hogyan alakult az elmúlt időszak, és beszélgettünk a második videóklipről is, ami ugye a május 14-én egyébként az első dal premierjéhez képest éppen napra pontosan. 2 hónappal később jött ki, és kikkel dolgoztál együtt, és említetted, hogy igazából ezt hát valahogy úgy saját környezetben tudtátok megvalósítani, és akkor emeljük be hozzá, hogy kik szerepelnek benne. Mert hogy akik benne szerepelnek, ők is ugye a te környezeted, és nem csak a zenekari tagokról van szó, hanem például a Dorogi Péterről, aki jött neked első körben, és abszolút tudtatok együtt dolgozni, erről még korábban posztoltál is, hogy ott vagytok a stúdióban, és már akkor valamiféle együtt gondolkodás, közös gondolkodás megindult köztetek, és hát a Peti be is került a második videóklipbe, nem pont a legkedvesebb szerepbe, de egyébként nagyon jól állt neki, úgyhogy én azt gondolom, hogy nagyon jól helytállt ebben a gonosz úr szerepében.
2: Milyen szépen fogalmazták, gonosz úr. Igen, én megkérdeztem a Petitől, hogy nyilván elmondtam neki, hogy milyen szerepre gondoltam a klipbe, és hogy van-e ellenvetése, vagy bármi, és nem, hát egy pillanatig. Tehát egyébként azt hozzáteszem, hogy én megkockáztatom, hogy ennyire könnyen együtt működő, egy dolgozható emberrel, mint a Peti, talán még nem is találkoztam. Tudni kell, hogy Dorogi Peti, ugye az Intim Torna illegál frontembere, ő írogatott nekem már tavaly is, miközben ment a box, hogy Sidi, ha lesz valami zenélés, szóljál, aztán megyek vokálozni, csináljuk, hajrá, szorítok neked, stb. És amikor jött az a bizonyos, na, lendületet vett a dolog, akkor szóltam neki, hogy mondom, Petikém, hát ha még áll az ajánlatod, akkor most megyek Pestre, éppen egy dalt éneklek fel, ha van kedved, gyere be, és onnantól kezdve elkezdett ez így együtt zsizsegni. Még mi magunk se tudtuk, hogy milyen szinten, vagy pontosan hogy lesz, de aztán annyira jól működik együtt a kémiánk a Petivel, hogy mindenképpen akartunk legalább egy közös dalt, de azt is megbeszéltük, hogy nem is feltétlenül csak egy dalra szó lesz, hanem majd látjuk. Tehát, hogy az is lehet, hogy lesz még 2 ilyen dal, ki tudja. Lehet, hogy amikor lehet, minden koncerten ott lesz velünk. Nyilván neki elsődlegesen az Intim Torna illegál a főzenekara, de egyébként meg olyan jól együtt tudunk rezegni, meg működni, hogy amikor tud, majd jönni fog. Tehát nagyon jó a Petivel együtt dolgozni, és tényleg, hogy rugalmas, mindig, ha mondom, van egy kis változás, semmi baj, oké, akkor így lesz, akkor úgy lesz. Az egyik legkedvencebb sztorim, hogy leforgattuk a klippet, és ő másnap indult, nem is tudom, valahova messzire nyaralni 10 napra, és akkor még éjszak rám írt, hogy figyelj már, még itthon még csak fölénekeltem még egyszer ezt a verzét, és akkor elküldöm fáküldővel, és akkor, de most már indulok a reptérre, tehát, hogy a család pakolt meg minden, és még képes volt otthon még felénekelni még egyszer a verzét, mert még valamit még kicsit jobban tetszett neki, hogy kicsit másképp énekli, vagy rekeszi, nem tudom. És azt gondolom, hogy ez az, ami igazán őszintévé jóvá tesz egy produkciót, ez a fajta hozzáállás. Ugye Márkról és Mikiről már beszéltem, a zenekarnak egyébként nagyon fontos része volt Takács Peti a stúdióból, aki hangmérnök, keverő, zongorázott, ha kellett, drónozott a videóklipbe, tehát hogy őt is mindenképpen szerettem volna megemlíteni, mert ő is egy olyan fontos összetétele a dolognak, hogy nagyon, vagy ott van például, aki mind a két klipet rögzítette, Győri Ildi, aki egyébként egy zseniális fotós, tehát gyönyörű szépen fotóz, és akkor én őt azért kértem fel úgymond operatőrnek, mert nagyon tetszettek a fotói, és mondta, hogy de hát ő még ilyet nem csinált, hogy ő fotós, no, nem baj, majd most csinálsz, és kezdjünk. Tehát, hogy ez az egész ilyen, tényleg ilyen, nem tudom, ilyen szívből jött dolog, tehát ilyen ösztönösen, amit küldtek, én azt megpróbáltam lecsatornázni és megvalósítani.
1: És ebben a klipben szerepel még valaki egyébként a te közvetlen környezetedből.
2: Szabó Titus az edzőm, akivel az elmúlt évet lényegében együtt töltöttük, és amikor kellett a Peti mellé egy rossz fiú, akkor nem volt kérdés, hogy Titus fogom megkérni, ő nagyon
1: ilyen
2: szívesen. Egy ilyen igazi, kemény, rossz arcú csávó kellett, ráadásul amúgy meg egy nagyon aranyos srác a Titus, meg tényleg kenyére lehet kenni, ezért remélem nem harap haragszik meg, ha, hogy most ezt mondom, de nagyon keményen tud boxolni, és azt tapasztaltam
1: párszor.
2: Hát nem. És annyira örülök, hogy ő is benne van, nagyon benne van, és akkor már említsük meg Nehéz Nórit, aki pedig a főszereplő lány, aki ugye annak idén úgy volt, hogy csak egy videóklipre fog szerepelni, de hát amikor jött, hogy ez folytatás, akkor nagyon örült, és nagyon szívesen jött, hogy akkor csináljuk meg ugye az előzményt, sőt, a Ildi olyan jó fotókat csinált róla, csak úgy ilyen forgatási szünetekben, hogy ezekből lettek a kis maxi borítók. Tehát minden így adta magát valahogy, és így ilyen nagyon, nagyon jól kezdett kialakulni.
1: Hogy érzed most magad? Most nagyon sok minden történt, nagyon sok pezsgés, nagyon sok energia, nagyon sok történés van mögöttetek, és ez még az útnak annyira az eleje, hogy az tényleg, tehát hogy elképesztően előtartotok még a nagyon az úton, és mennyi minden vár még rátok? Most hogy érzed magad?
2: Hát tudod, ilyenkor mindenkire vágja, hogy jól, nagyon jól, meg lendületesen, ami igaz, de néha fáradt vagyok, néha érzem, hogy kicsit el vagyok fogyva, de most már egyre jobban tanulom, hogy hogyan töltsem vissza magam. Egyre jobban nem szégyellem, ha azt mondom, hogy most nekem, én most 3 napig nem csinálok semmit, mert elfogytam. És akkor...
1: Megkiadtál mindent.
2: Igen, és ebből én régen képes voltam problémát csinálni, hogy jaj, de ilyet nem csinálunk, mert reggeltől estig csak menni kell, és nem. Én most engem 3 napig ne hívjatok, mert nem csinálok semmit. Van egy kis tót, nem messze a lakok, kiülök, beveszek egy fűszálat a számba, aztán most nézem az eget. Most pont ezt mondjuk még nem csináltam, csak egy példát akartam mondani, de a tóhoz szoktam kijönni.
1: Tehát lelkednek a kívánsága, hogy egy fűszálat ki tud ülni.
2: Most egy ilyen elszóltam magam, igen, hogy erre vágyom. Van, hogy fáradt vagyok, van, hogy egyedül vagyok, van, hogy... túl sokan vagyok, nem is tudom ezt így megfogni. Tehát ilyen, ez egy örök ringispil, azt gondolom, de pont ettől szép. Nagyon örülök, hogy sikerült megtalálnom azt a fajta egyensúlyt, amiről az előbb beszéltem, vagy legalábbis, hogy törekszem rá, hogy megtaláljam, és ez is egy elég hosszú folyamatnak azt hiszem egy fontos állomása. Úgyhogy ilyen, hogy mondjam, alapjába véve köszönöm, tényleg jól érzem magam, csak nem akartam egy ilyen standard üres választ adni, tehát azért fejtettem így ki kicsit jobban.
1: Nagyon jól tetted, mert nekem közben meg eszembe jutott, hogy mivel nem lány vagy, ezért... talán nem veszed sértésnek, hogyha a korodról beszélünk. Aha. És néhány nappal ezelőtt volt a születésnapod.
2: Igen.
1: És azért ez egy meghatározó dátum szerintem minden ember életébe, és reméljük élsz vagy 120 évig.
2: Ejj, az már azért lehet, hogy sok lenne.
1: Akkor legyen csak
2: egy
1: mondjuk
2: testbe.
1: 100. De hogy valahol ott középen tartasz. Aha. Most, ugye az 50. születésnapod volt, talán ezt el lehet mondani.
2: Igen, igen. Hogyne, persze.
1: Nagyon sok helyen megjelent. Szóval, hogy ezt hogy élted meg? Előre néztél, visszanéztél, átgondoltál, összegeztél, vagy egyáltalán nem volt ilyen benned, hanem nem is veszel mondjuk erről tudomást, hogy most ennyi vagyok, hanem ez is egy évszám, megyek tovább.
2: Hazudnék, azt mondanám, hogy ez is egy évszám. Azért 50 az 50. Én már kb. Fél éve, ha valaki megkérdezte a szülinapom előtt, hogy hány év, akkor azt mondtam, hogy 50. Tehát valahol én már ezt így már magamba helyre raktam, de volt vele gondom. Életemben először volt életkorommal problémám. Tehát, hogy se a 30-nál, se a 40-nél, se a 40-nél, nekem soha nem volt. Na, most ennyi vagyok, kész. Ez volt az első olyan évszám, ami egy kicsit megviselt, megmondom őszintén.
1: Milyen szempontból?
2: Olyan szempontból, hogy én belül bizonyos szempontból, mindig ezek a szempontok, de bizonyos szempontból én leragadtam olyan 20x-nél. Ez egy nagyon érdekes dolog, mert amikor bizonyos szempontból 20x-nél le vagy ragadva, és egyszer csak így az arcodba tolja az élet egy ötös meg egy nullást, akkor az egy ilyen jobbhorog balegyenes felütés, és így puf, hogy mi van, 50? De hát amikor gyerek voltam, akkor az 50-esek már ilyen öregek voltak, meg ilyen bácsik, meg én meg megyek motorozni, meg ezt csinálom, meg azt csinálom, tehát hogy abszolút sok szempontból tényleg nem úgy élek, mint ami az én fejembe az 50 évesek, ahogy éltek. Ezzel egy kicsit le kellett ülnöm azért ezt úgy megvitatni magammal, ezt a jelenséget.
1: És mire jutottál?
2: Igazából arra jutottam, hogy irány a 100, és akkor majd akkor ott eldöntjük, hogy akarjuk-e folytatni még ebbe a formába, vagy nem. Egyébként nekem két keresztapám van, az egyik már nem él, a másik még él, ez egy hosszú sztori, mindegy. Az élő keresztapám, amikor felhívott köszönteni, akkor olyan hót komolyan mondta, hogy hát ugye figyelj, nekem 75-ig semmi nem volt, tényleg semmi. Hát aztán 75 fölött már kicsit kezdtem érezni, hogy izé a térdem. De mondom, akkor ez egy jó irány, akkor gyerünk erre, tehát 25 évig még nem fog fájni semmi, majd utána. Tényleg egy óriási közhely, de tényleg van, azt gondolom benne valami, hogy az ember annyi, mennyinek érzi magát, vagy ahogy él. Hozzáteszem, hogy hogy a sport ilyen aktívan a része maradt az életemnek, az mondjuk fizikálisan nagyon jó, mert azóta nem fáj semmi, tényleg lekopogom. Tehát előtte hol itt fájt, hol ott a vállam, a nyakam, a izé. Mióta aktívan maradt a sport, tényleg hál' Istennek semmi bajom. A lelkemmel elég sokat foglalkozom. Tehát, hogy igazából innentől kezdve meg, tehát úgy kapjuk az életünket, ahogy teremtjük magunknak, vagy ahogy kértük, ahogy a költő mondta. Tehát, hogy, de ez most hazudnék, ha azt mondanám, hogy ez is csak egy évszám. Nem, ez egy kicsit megvágott most az 50. Ja, ezt megéreztem.
1: Olyan érdekes egyébként, mert mondjuk azt, hogy 50 is, hogy fordulópont, de hogy igazából az egész életedben már, hogy a munkásságodat, ha csak ezt nézem, akkor ebben most ugye egy ilyen fordulópontot élsz meg. Tehát, hogy van egy ilyen újraépítkezés, egy új építkezés benne, és hogy ez egyébként amilyen fogadtatása van, és látszik, hogy tényleg nagyon szeretik azt, amit csinálsz, ahogyan csinálod most, ez ehhez tud egy ilyen pozitív energialöketet adni?
2: Mindenképpen tud, igen. Mindenképpen tud, sőt, nagyon sokat tud.
1: Egyszer azt írtad nem is olyan régen egy posztban, hogy a közönség hiányzik.
2: Igen. Igen.
1: Hiányoznak?
2: Tehát nyilván, igen, igen. Tehát nyilván ezt sokan megkérdezték az elmúlt egy év, hogy nem bántod meg, hogy kiléptél a tankcsapdába?
1: Én most direkt nem akartam megkérdezni.
2: Persze, tudom, és csak jó példa erre, hogy nem, hiszen azért léptem ki, mert oka volt, hogy én onnan kiléptem, és ezért nem is hiányzik, tényleg nem. De az hiányzik, hogy az emberek, a színpad, az az energia, amit ott a színpadon estéről estére át tudtam élni. Még a búcsú turnén is, vagy hívhatjuk búcsú turnénak, hát nem annak hívtuk, de hogy legyen az, tehát még ott is az utolsó pillanatig, és ez az, amiért igazán nagyon várom, hogy már a színpadra is visszatérhessek, mert azért valahol klipvágás, rajzolás, lehet bármi, de azért igazán én ott tényleg a gitárral a kezembe ott tudok önmagam lenni.
1: Színpadra egyébként fogsz menni, függetlenül attól, hogy nem énekelni fogsz, mert hogy idén is fogsz előadást tartani nyáron.
2: Igen.
1: Ha már az előbb megemlítetted a lelkiséget, akkor hozzuk be ide ezt a témát is, hogy egyre inkább nyílik ez az út is, nem? Hogy az, hogyha valakinek valamilyen lelki problémája van, akkor abból, ahogyan te hasonlóakat, vagy lehet, hogy teljesen más, de ahogyan átvészelted, átformáltad, transformáltad a lelkedben a dolgokat, az nagyon sokaknak lehet példa, vagy minta, vagy segítség, támogatás. És ezt most már egyre többen keresnek azzal, hogy segíts ebben, is mondd el a te saját megéléseidet, vagy élményeidet.
2: Igen, ez olyan érdekes kérdés, hogy amikor így felkeresnek ugye ezzel kapcsolatban, hogy tarts egy előadást, vagy gyere el ide erről, meg arról beszélni, és akkor úgy, én. De aztán utána meg olyan jó, hogy ilyen jó érzés, hogy bíznak emberek a gondolataimba, a megéléseimbe, a tapasztalásaimban annyira, hogy kimernek rakni egy színpadra, hogy akkor beszélj. És ott tényleg nagyon csupasz az ember olyankor. Tehát, hogy tényleg a zenéléskor legalább el tudsz bújni a gitár mögé, vagy ott van a zenekar, és össze tudtok kapaszkodni, vagy bármi, úgy csinálsz, mintha elszakadt volna a kábelet, vagy akármi, de egy ilyen dolognál ott tényleg egyedül vagy egy mikrofonnal, és akkor meg a gondolataid. És én nagyon örülök, nem is akarom ezt túragozni, nagyon örülök, hogy ilyen helyekre egyre többet hívnak. Most legközelebb június 24-én, vagy 28-án, már nem emlékszem, de majd ki lesznek írva majd úgyis az oldalaimon ezek a dátumok. Balatonon lesz egy tudatosság, spiritualitás jellegű fesztivál, nem az arra, melyik régebb óta van, hanem ez egy új, és én tulajdonképpen a keleti és nyugati vallások és vallási hagyományok nagyon-nagyon sok közös pontjáról, kapcsolódásáról fogok beszélni, és azoknak, hogy ezeknek a beintegrálása a mai életünkbe, amennyire ez paradoxonnak tűnik, hogy régi vallási hagyományok és a mai 2000-es évek élete, az ember nem is gondolná, hogy mennyire helye van benne, és nem dogmatikus, pressziós módon. Úgyhogy én erről fogok ez a téma nagyon érdekel, ebbe állandóan ásom bele magam, úgyhogy erről fogok majd ott most beszélni majd ezen az előadáson. Meg lesz több is, majd azokról is mind majd így bejelentkezem.
1: Nagyon érdekes egyébként ez az út, amire ráléptél. Én azt gondolom, hogy nagyon sokan az önfejlesztés részét azt ugye csinálják, olvassák, nézik, de például az a téma, amit most megemlítettél, az már túlmutat ezen a típusú érdeklődésen. Az már egy mélyebb, kutató, vagy kicsit ilyen tudományosabb érdeklődést is feltételez. Mi az, amiket olvasol, vagy nézel, hogy ha valaki ezen az úton szeretne elindulni, akkor neked például mi az, ami sokat segít, akár a megértésben, akár a rálátásban. Ezek nem könnyű témák.
2: Nem könnyű témák, de ez is olyan dolog, hogy jazzt játszani se könnyű, de ha, és én nem is tudok például, de hogyha valakit érdekel, akkor addig csinálja, amíg végül is tud jazzt játszani. Engem meg ez érdekel, és állandóan ebben, hogy nem tudnék egy könyvet mondani most, hogy mit, mert annyi
1: a Biblián kívül.
2: Igen, a Bibliát állandóan olvasom egyébként, de nagyon érdekelnek a gnosztikus iratok, az apokrif iratok, amik előkerültek ugye 45-be és 47-be, azokat állandóan olvasom, és akkor próbálom összerakni a tényleg a keleti és a nyugati mi volt, tehát a kanonikus Bibliának az, hogy milyen átfedések vannak mondjuk az apokrif iratok és a jelenleg ismert Biblia között. Ez számomra olyan, mint nem is tudom, mint Disneylandben lenni, vagy mint gyerekkoromban a játék. Igen, vagy mint gyerekkoromban játékbódban lenni, úgyhogy én ezzel kapcsolatban mindent olvasok, és mindent szívok magamba, és mindenről lesz valami gondolatom, amit utána napokig, hetedikig rágok magamba, leírom, kitörlöm, leírom vissza, és utána megint lesz egy másik, és akkor azt megint, tehát hogy ez egy olyan kifogyhatatlan téma, ami nagyon magával ragadott, és nagyon, nagyon szeretek vele foglalkozni.
1: Mind dolgozol most? Kijött a második klip, gondolom, hogy most ezt egy ideig nézhetjük.
2: Igen, igen.
1: Megismerkedhetünk vele. Utána hogyan tovább? Hogyan fog a nyarad, vagy a nyaratok telni? Mit terveztek?
2: Én azt gondolom, hogy most már a harmadik klippel szerintem most már jön a színpad is majd. Tehát, hogy most elérünk oda, hogy most már akkor oké, most 3 dal kint van, most már a többit, és most már azt gondolom, hogy a lemeznek a végső simításaival fog a nyár telni. Sőt, én szeretném, hogy nyáron meg is lenne már a lemez. Most tulajdonképpen e körül fog forogni, nyilván szeretnék elmenni motorozni, el is fogok menni egyet kicsit a Balkára egy hétre elgurulni Miki barátommal. Fogok elvonulni majd a Dunakanyarba, nagyon kedves barátaimtól kaptam a Szíri napomra egy nagyon jó kis elvonulást. Úgyhogy ezekre figyelek, hogy meglegyen, nyilván igyekszem a gyermekeimmel minél többet lenni, a volt feleségemmel, bármilyen furán is hangzik ez a mondat, de nagyon jóba vagyunk. Minden olyan dologra igyekszem figyelni, ami épít, ami megnyugtat, ami a környezetemet is építi, megnyugtatja, tehát hogy, de most elsősorban a zenekar
1: a fő.
2: A Sidi, igen, amit egyébként eredetileg egy szanszkrit szó és Sidinek kell ejteni, de rájöttem, hogy Sidinek fogjuk mondani, mert úgyis mindenki úgy mondja, hogy sokkal egyszerűbb.
1: Drága Sidi, akkor most ezt neked szólnám a zenekarnak. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál és beszélgethettünk. Én minden szépet és jót kívánok nektek az új zenekarral, nagyon nagy sikereket és nagyon nagy nézettséget, a klipeknek meg hallgatottságot a daloknak, és tényleg nagyon jó munkát a továbbiakban is. Isten éltessen még egyszer.
2: Köszönöm
1: azért
2: szépen.
1: A születésnapod alkalmával is nagyon jó, hogy bejöttél.
2: Köszönöm,
1: bárlak,
2: hogy itt lehettem mindig.
1: Bárlak majd vissza megint, okay. Legközelebb is.
2: Így hogyha, van, legkésőbb egy év múlva itt.
1: Igen, vagy egy fél év, egy év, ugye, ja. Amit el meg szoktunk várni, és akkor ezt is mesélsz arról, hogy vagy, úgyhogy köszönöm, hogy itt voltál.
2: Én köszönöm szépen a meghívást.
1: Kedves hallgatók, ennyi volt mára a Lélektér Víg Vandával című magazin műsor. Sidlovics Gábor, a Sidi zenekarnak a frontembere volt a mai vendégem. Ha lemaradtak volna a beszélgetésünkről, akkor visszahallgathatják itt a rádióban ismétlésben, vagy a felületeinken is, és jövő héten is lesz Lélektér. Én akkor is várni fogom önöket, úgyhogy tartsanak akkor is velem. További kellemes rádiózást kíván a szerkesztő műsorvezető Gábor Víg Vanda.
0: Ez volt a Lélektér Víg Vandával a Trend FM-en. A műsor visszahallgatható a Lélektér podcast csatornáján. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

94.2 Trend FM műsorajánló következik. Az első magyar olimpiai bajnoki címet Hajós Alfréd szerezte 1896-ban Athénban az első újkori ötkarikás játékokon. A Gutmann Arnold néven született úszó 18 évesen két gyorsúszó számban is győzött. 100 méteren 1 perc 22 másodperces idővel lett aranyérmes. Ma a világrekordot egy brazil versenyző tartja ezen a távon 47 másodperces eredménnyel. Ha kíváncsi arra, hol az emberi teljesítőképesség határa, hallgassa a Sportértéket hétfőn a 17 órai hírek után. Pedál, a bringás műsor. Takács Tamással és Dankó Bencével túrázásról, közlekedésről, felszerelésekről és sportról, azaz biciklis kultúráról. Mert hétfőnként 17:30-tól minden a sportról szól a Trend FM-en.

0: gondolkodás. Hogyan változnak a globális trendek? Mit jelent a mesterséges intelligencia napi térnyerése? Hogyan lehet az és alfa generáció figyelmét megragadni? Vagy a marketing kommunikáció szerepét erősítve az üzleti célokat hatékonyabban elérni? Ha egy nap alatt azonnal használható praktikus tudást szeretne, vagy érdekli, milyen stratégia mentén dolgoznak a média és kommunikációs ipar meghatározó szereplői, jöjjön el a konferenciára! Készüljön az évtized legfontosabb kihívásaira a legsikeresebb média, marketing és kommunikáció szakemberek tapasztalataiból tanulva. Konferencia június 1-én a Magyar Zeneházában. További részletek mmtop50.hu.
1: Mi történik, amikor egy tudományos felfedezés megváltoztatja a világot? Vajda Katalin Láncreakció című drámája Szilárd Leó élettörténetén keresztül tesz fel kérdéseket tudományról, hatalomról és felelősségről. Rátóti Zoltán rendezése Görög László főszereplésével a Pesti Vigadóban. Bővebb információ vigado.hu.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Karbantartás közben történt baleset a MOL tiszaújvárosi üzemében. Kacz Sándor akadémikus lehet a felsőoktatásért felelős államtitkár. A kormány elkötelezett a repülőtér fejlesztése és kapacitások bővítése mellett. Köszöntöm a hallgatókat, Gál Tóth András vagyok. A MOL tiszaújvárosi üzemében üzemi baleset történt, külső beavatkozásnak nem látták nyomát, hangsúlyozta a MOL elnök vezérigazgatója péntek délután a helyszínen tartott sajtótájékoztatón. Hernádi Zsolt elmondta, az üzemegység nem állt működés alatt, karbantartó tevékenység folyt benne élettartam hosszabbítás érdekében. Információk alapján egy csővezetékben szénhidrogén robbant be, tette hozzá. Egy ember a helyszínen meghalt, egy ember súlyos, életveszélyes légúti égést szenvedett. Őt helikopterrel a Debreceni Egyetemre szállították, heten pedig könnyű égési sérüléseket szenvedtek. Kacz Sándor akadémikust kérte fel az oktatási és gyermekügyi miniszter felsőoktatásért felelős államtitkárnak. Lanner Judit pénteken a Facebook oldalán a leendő államtitkárról azt írta, hogy nemzetközileg elismert fizikus egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja. Több mint 25 éves kutatói és oktatói tapasztalattal rendelkezik, hosszú éveken át dolgozott Németországban kutatóintézeti és egyetemi közegben is. Az elmúlt években az ELTE fizikai és csillagászati intézetének igazgatójaként bizonyította vezetői képességeit és együttműködésre építő szemléletét. A kormány elkötelezett a repülőtér fejlesztése és a kapacitások bővítése mellett, és kiemelt feladat a légi kikötő megközelíthetőségének javítása, mondta Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Budapest-Philadelphia közvetlen járat érkezése után tartott sajtótájékoztatóján. A miniszter hangsúlyozta, a budapesti repülőtér bővítése elengedhetetlenné vált, mert a turizmus és a gazdaság fejlődésének egyik korlátjává válhat a jelenlegi kapacitás. Vonattal, lóháton és gyalogosan is vonulnak a zarándokok a székelyföldi Csíksomjúra. A szombaton a Kis- és Nagy-Somjóhegy közötti Nyeregben tartandó pünkösdi búcsús szentmisére. Amint egy 300 ezer zarándok fogadására készülve, a helyi hatóságok pénteken medvehajtást is tartottak a helyszínen. A Kárpát-medence legnagyobb római katolikus egyházi eseményének számító Csíksomjói búcsúra idén is két zarándokvonat, a Boldogasszony zarándokvonat és a Székelygyors Csíksomjó Express indult Magyarországról.
2: Időjárás jelentés.
3: Továbbra is sok napsütésre számíthatunk a térségben, melyet csak időnként zavarhatnak meg vékony fátyol és kisebb gomoly felhők, csapadék nem várható. Többfelé lesz élénk az északi északkeleti szél. Délután 27 fok körül alakul a hőmérséklet. Vasárnap is hasonló időjárásra készülhetünk. Kora reggelre 7 és 16 fok közé hűl a levegő, délután 25-30 fokot mérhetünk.
2: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Jó reggelt kívánok a hétvégén is korán kelőknek, ez a Trend FM hétvégi menetrend című műsora, a mikrofonnál pedig a szerkesztő műsorvezető Péli Nagykata. Egészen 11 óráig kínálunk érdekes beszélgetéseket, igazi hétvégi témákat, köztük persze programokat is. Ismétlő műsorunk első részében a reggeli monitor két érdekes témáját hozzuk vissza. Az egyik az utóbbi időszak legkiterjedtebb környezetszennyezéséről és az aszbesztet tartalmazó útburkolatok mentesítéséről szól, majd egy online piac teret működtető cég első negyedévi eredményéről beszélünk. A számok még mindig azt mutatják, hogy az online kereskedelem továbbra is hatalmas potenciált tartalmaz. Ezt követően Kalmár András kulturális ajánló műsorával, a kapcsolódjunkkal folytatjuk, majd Búza Sándor turisztikai információs magazinjából szemezgetünk. Végül pedig olvasnivalót ajánl nekünk, tehát akár hétvégére is, Olá Andrea.
0: Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
1: Egészségügyi szempontból hatalmas kockázatot jelent a Nyugat-Dunántúlon észlelt aszbesztszennyezés. A Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége kidolgozott egy ajánlást azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehetne mentesíteni Szombathely érintett területeit ettől a rendkívül káros anyagtól és egyben súlyos betegségektől megóvni a helyi lakosságot. A szervezet elnökét, Ágoston Csabát, Németh László kérdezte mindenről.
2: A Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége a szombathelyi aszbeszt szennyezés felszámolása érdekében készítette egy javaslatcsomagot. Mit tartalmaz ez az összeállítás?
3: Magyarországon van egy hatályos jogszabály, 2004 óta hatályos egyébként, miszerint aszbeszt tartalmú termékeket forgalomba hozni tilos. Szombathelyen most az elmúlt néhány évben került oda ez a kőanyag, mint útépítésre használt alapanyag. Amennyiben ezzel valamit tenni akarunk, akkor ez aszbeszt tartalmú anyaggal végzett tevékenységnek minősül. Ez azért nagyon fontos, mert ugye az aszbeszt az egészségre ártalmas anyag, kizárólag úgy fejt ki negatív élettani hatást, hogyha ezt az ember szállórostok formájában belélegzi. Egy aszbesztmentesítési feladatként is felfogható az, ami jelenleg ugye Szombathelyen sajnos szükségessé vált. Másrészt viszont a volumene meg a feladat jellege miatt azért ez egy rendkívüli és merőben szokatlan feladat. Maga ez a javaslat, amit a KSZDSZ összeállított, arra vonatkozik, milyen lehetőségek vannak arra, hogy adott mintegy 12 kilométer hosszan lerakott kőburkolatban a kiporzást akár átmeneti jelleggel meg lehessen gátolni, mert ugye ha kiporzódik ez az anyag, akkor ez belélegezve egészségre ártalmassá válik. Másrészt viszont a végleges megoldásra vonatkozóan is tartalmaz előírásokat, ugye a szakemberek meg szoktak különböztetni ex situ és in situ módszereket. Ugye az in situ módszer az arról szól, hogy a veszélyt ott helyben szüntetem meg, és a veszélyt okozó anyagokat ott helyben ártalmatlanítom oly módon, hogy már ne legyenek veszélyesek. Ugye az ex situ módszerek pedig arról szólnának, hogy ezeket a veszélyt okozó anyagokat eltávolítjuk, és valamilyen más módon máshol ártalmatlanítjuk őket. Távlatilag mindenképpen az ex situ, tehát az aszbeszt tartalmú anyagnak az eltávolítását tartalmazó műszaki megoldások jöhetnek szóba, de addig is meg kell oldani, akár középtávon fenntartható módon a kiporzás elkerülését, és erre vonatkozóan is tartalmaz ajánlásokat ez az anyag.
2: Azt meg lehet állapítani a folyamat jelen szakaszában, hogy valamilyen emberi mulasztás miatt kerülhetett oda ez az anyag?
3: Én azt gondolom, hogy ezt hosszan fogják a jövőben vizsgálni, hogy konkrétan mi is történt, de én azt tudom mondani, az én szakmai véleményem az, hogy egyértelműen történt mulasztás. Ugyanis az a helyzet, hogy ha végigkövetjük gondolatban, hogy mi is az, ami itt történt, akkor könnyen megtalálható az a pont, ahol valami félrement. Aszbeszt tartalmú kőanyagot bányáztak ki ausztriai bányákban. Ezt a követ abból a célból bányázták ki, hogy építkezéseken, például útépítésre felhasználható legyen. Ez azért érdekes, érdekes, mert az osztrák bányák egy nyilatkozatot tettek közzé, ez hozzáférhető bárki számára az interneten. Úgy magyarázták ezt az esetet, hogy itt egy természetes kőanyagról van szó. Ennek a részleteiben most nem akarok belemenni, de jelentősége igazából ennek az én véleményem szerint nincsen. Jelentősége annak van, hogy ezt a természetes azbesztet tartalmazó kőanyagot valaki kibányázta és értékesítette, mint építőanyagot. Ez azért nagyon lényeges, mert onnantól kezdve, hogyha ezt értékesítik, akkor ez egy termék. Egy olyan termék, aminek felhasználási célja van. Ennek a felhasználási célja egyértelműen az, hogy valahová beépítésre kerüljön. Onnantól kezdve, hogy ezt termékként eladják, már tetten érhető az, hogy valamilyen mulasztás történt, hiszen azbest tartalmú termékeket forgalomba hozni tilos. Innentől kezdve, hogy megvásárolta valaki ezt a terméket, az én véleményem szerint jó hiszeműen feltételezhette azt, hogy ebben nincsenek káros anyagok, tehát ő nyugodt szívvel felhasználhatja ezt. Az én véleményem az, hogy valahol ott a kőanyag kibányászása és forgalomba hozatala körül kellene keresni azt, hogy mi is az, ami félrement, de hogy konkrétan kik a felelősök ebben, ezt erre jogosultsággal rendelkező terveknek kell majd megállapítani.
2: Mit tehet a lakosság annak érdekében, hogy ne legyen beteg?
3: Nagyon sokat tehet. Most elsősorban nagyon fontos lenne, hogy azonosításra kerüljenek azok a helyek, ahol ezt a kőanyagot felhasználták. A médiában is megjelentek erre vonatkozó hírek, de hát ha az ember végig gondolja, akkor ez logikus is, hogy ezt a kibányászott kőanyagot egy szabad kereskedelmi forgalomba hozták. Tehát ebből bárki vásárolhatott, bárki hazavihette, a kocsi beállóját feltölthette vele, nagyon sok helyen parkolókat borítottak le ezzel az útott kőanyaggal. Nagyon fontos lenne először is, hogy azonosításra kerüljön, hogy hol vannak ezek az anyagok. Ha azonosításra került, akkor nagyon fontos, hogy a lakosság vagy hát ebben nem járatos, ehhez nem hozzáértő, akár kisvállalkozások, vagy helyi cégek, vállalkozások, vagy önkormányzatok ne kezdjék el ezt az anyagot saját maguk mondjuk összeszedni, mozgatni, rakodni, mert ebben az esetben, amikor ez az anyag mozgatásra kerül, akkor fokozottan szállnak az aszbesztrostok, tehát akkor a kiportása az fokozott ennek az anyagnak. Tudni kell, hogy ennek a kőanyagnak, ami akár egy lakóingatlanon, egy kocsibeállón elhelyezésre került, ennek az elszállítása, a területnek az aszbesztől való megtisztítása, ez egy aszbesztmentesítési feladat, ami nem véletlenül lett külön szabályozva, hiszen ebben az esetben áll fenn fokozottan ugyan az aszbeszt terhelés veszélye, amikor is mozgatjuk ezt az anyagot. Nagyon fontos lenne azonosítani az aszbeszttel szennyezett kőanyagokat. Ez elektromikroszkópos módszerrel történhet meg, tehát erre vonatkozóan mérési szabványok vannak. Vannak erre vonatkozóan szakcégek, akiket meg lehet találni az interneten, akik akkreditáltak is ilyen kőanyagoknak az aszbeszt tartalom vizsgálatára. Amennyiben valakiben ilyen gyanú élet, hogy ebből az ausztriai bányákból származó kőanyag van az ingatlanán, akkor én azt tudom javasolni, hogy mindenképpen érdemes egy ilyen mintavételt vizsgálatot elvégeztetni, és ha annak az lesz az eredménye, hogy valóban tartalmaz aszbesztet ez a kőanyag, akkor pedig egy ebben a tevékenységben jártas, a szükséges engedélyekkel, gyakorlattal, védőeszközökkel rendelkező szakcéget térszerű felkérni ennek az aszbeszttartalmú kőanyagnak a felszedésére és elszállítására.
2: Beszéltünk arról, hogy a légutakon keresztül jut be az aszbeszt a szervezetbe. Mit okozhat?
3: Ez sajnos egy nagyon alattomos anyag, amennyiben nem extrém nagy mennyiségben lélegzi be valaki egyszerre, akkor egy időben nagyon elhúzódó problémát tud okozni. Alapvetően az aszbesztnek a szálas szerkezete okozza a legnagyobb gondot, tehát abból adódik az ő negatív hatása. Ezek az apró kis szálak a tüdőszövetbe ágyazódnak, ott gyulladást okoznak, és évekkel vagy akár évtizedekkel később ez daganat kialakulásához vezethet. Nagyon-nagyon sokáig, idézőjelben mondom, hogy lappanghat ez a probléma, tehát lehet, hogy csak nagyon-nagyon-nagyon soká fog megbetegedést okozni. Ezért is tartott sokáig, hogy az lesznek a káros hatásait, ugye, adonosítsa a tudomány. de ma már ez teljesen egyértelműen igazolt. Tehát alapvetően ilyet idő daganatot tud okozni, illetve van egy speciális daganat típus, ami a mellhártyában tud kialakulni, ami majdhogynem kizárólag csak az aszbeszt miatt alakul ki, tehát egy elég speciális betegség. Ez. A belépést ezért kell elkerülni.
1: A Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetségének elnökével, Ágoston Csabával Németh László beszélgetett.
0: Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
1: Erős első negyedévet zárt az Allegro csoport a nemzetközi piacokon, köztük Magyarországon is. Forgalmuk 67,5%-kal nőtt. A lengyel székhelyű online piac tér másfél éve van jelen az országban, és nagy léptekkel terjeszkedik. A közösségi kampányok mellett a hazai kereskedők számára új export lehetőségeket is kínál a cég. Az Allegro szóvivője szerint a magyar vásárlók egyre tudatosabban keresik a kedvező áru termékeket, ezért főként az elektronikai, szupermarketes és autós kategóriák teljesítenek jól. A cég AI alapú eszközökkel is fejleszti a piacteret, és együttműködést indított az OpenAI-jal az e-kereskedelem megoldások fejlesztésére. Löwenberg Balázzsal, az Allegro szóvivőjével pedig Kecső Rihárd beszélgetett.
4: Megjelentek az Allegro első negyedéves számai, mit mutatnak ezek, mit ért el a vállalat itt a régióban?
5: Ugye az Allegro Közép- és Kelet-Európa legnagyobb európai hátterű online piacszere, és azt látjuk, hogy az első negyedévben egy nagyon erős csoportszintű növekedéssel, és a nemzetközi piacain is, ami Magyarország, Csehország és Szlovákia, ott növekvő lendülettel kezdte az évet. Tehát az első negyedévben a teljes évre kitűzött célokat már meghaladó növekedést ért el a csoport, a konszolidált bruttó áruérték 12,8%-kal, a bevétel pedig 16,5%-kal nőtt, a korrigált EBITDA pedig 23,6%-kal nőtt az előző év azonos időszakához képest.
4: Mi áll itt emögött, a nagy bővülés mögött?
5: Hát itt azt lehet látni, hogy ugye itt a nemzetközi piacok azok kifejezetten jól szerepeltek, tehát ez egyértelműen egy nagyon-nagyon erős motorja volt a növekedésnek. Itt a bruttó áruérték éves összevetésben 67,5%-kal emelkedett Magyarországon, Csehországban és Szlovákiában. Emellett persze ugye a lengyel piac a legnagyobb piaca az Allegrónak, ugye itt van otthon a cég, tehát itt azért ez volt a másik fő összetevője. Az látszik, hogy egyfelől mondjuk az új piacokba való betörés az, ami ezt a pozitív teljesítményt hozta. Itt megint csak, ugye főleg Lengyelországra lehet ezeket mondani, hát Magyarországon nagyjából másfél éve van jelen az Allegro, 2024. októberében jelent meg egy ilyen csendes indulással. Azt lehet mondani, mondjuk tesztelte a vizeket, és most arra látszik, hogy beérett a magyar piac is, és ezért idén egy sokkal erősebb marketing költést tervez a vállalat, és egy még erősebb növekedést. Itt a stratégiai irány az főleg arra épül, hogy nem csak ugye a piac téren minél több eladó és minél több áru jelenjen meg, hanem az is, hogy új piacokat építsen ki. Tehát például nem csak a klasszikusan egy e-kereskedelmi platform legyen, hanem akár utazási platformként is jelenjen meg, vagy pedig egészségügyi szolgáltatásokat is lehessen itt vásárolni, vagy böngészni.
4: Ugye maga az Allegro 2024 őszén viszonylag csendben indult el Magyarországon. Kellett neki ez a két év, hogy most így felerősödjön látványosan a vállalat, mind marketing, mind brandépítés szempontjából?
5: Erre azért is volt szükség, mert a piactér modell az nem annyira volt érett Magyarországon. A piactér az abban különbözik egy hagyományos webshoptól, hogy itt több eladó tud jelen lenni. Tehát ha valaki azt mondja, hogy én szeretnék nem csak a saját webshopomban értékesíteni, hanem egy nagy platformon, ugye ennek a klasszikus legnagyobb szereplője világszerte az Amazon, ugye az Amazon az nem annyira, vagy ilyen nehézkesebben érhető el Magyarországon, az Allegro pedig egy európai hátterű ilyen piactér. Tehát hogyha én eladó vagyok, akkor tudok Hát, mint ugye a piacon is, tudok nyitni egy standot, tudok nyitni egy webshopot ezen a platformon is, és akkor hozzáférek a platformon kereső összes felhasználóhoz. És ez a modell, ez kevésbé volt ismert Magyarországon, tehát igazából ezt kellett tesztelni, nem csak a felhasználók szempontjából, hanem az eladók szempontjából is. Tehát az Allegrónak célja az, hogy a magyar eladók felismerjék azt, hogy milyen jó lehetőséget nyújt ez a modell számukra is, hogy itt marketing támogatást, egyszerűen tudást kapnak, hozzáférnek nem csak több millió, de 20,5 millió felhasználóhoz, tavaly év végétől most már exportpiacokhoz is így hozzáférnek, tehát ezt úgy hívja az Allegro, ez a listáz egyszer és add el mindenhol. Ezt a modellt, ezt azért meg kellett tanítani a magyar piacnak, az eladóknak is, meg a vevőknek is, és ehhez kellett az az idő.
4: Milyen helyzet a magyar kereskedőkkel, nekik milyen lehetőségek nyílnak az Allegro piacán?
5: Az első és legfontosabb az a modell, hogy ők egyszer listázzák a termékeiket, és minden piacon, Magyarországon, Csehországban, Szlovákiában, Lengyelországban tudnak értékesíteni. Itt van egy automatikus fordító modell, tehát hogyha van 1000 termék, akkor nem kell mind az 1000-et egyenként lefordítani mind a 3 másik nyelvre, hanem ez, hogyha ezt valaki Lengyelországból rákeres arra, hogy babakocsi, és én babakocsit értékesítek, akkor ő lengyelül fog rákeresni, és lengyelül fogja ezt megtalálni. Tehát nagyon könnyen, nagyon gyorsan meg lehet jelenni több mint 20 millió vevő előtt. Itt a szállítási és egyéb lehetőségekhez ugyanúgy ezeket nem kell külön letárgyalni a futárszolgálatokkal, hanem rögtön hozzáférnek az adott országban, Magyarországon is a logisztikai megoldásokhoz. Tehát a technológiai hátteret adja, a szállítási módokat, a fizetési módokat megoldja, marketing támogatást nyújt, oktatási támogatást nyújt, és igazából itt az eladónak csak annyi dolga van, hogy ő kezeli a saját ajánlatait, és az értékesítést, az pedig ilyen módon közösen az Allegroval tudja kezelni. És itt csak az eladások után, tehát a listázás után nem kell neki külön fizetnie, hogy mindenhez hozzáférjen, hanem csak konkrétan, ha történt egy eladás, akkor ott természetesen van egy jutalék, és ez ugyanígy igaz az exportra is.
4: Az Allegro együttműködéseket kezdett az OpenAI-jal, és egyrészt ezek az együttműködések mit akarnak, illetőleg az AI alapú eszközök hogyan segíthetik az online kereskedőket a mindennapi működésben?
5: Az AI alapú eszközök folyamatos fejlesztése az egy csoportszintű stratégia része, és az a célja, hogy a piactéri élményt javítsa az eladók számára is, meg a vásárlók számára is. Egyébként az az eladóknak fejlesztett AI asszisztens, ami az értékesítési, logisztikai folyamatok kezelését, de akár az ajánlatok létrehozását is támogatja, ez már Magyarországon is elérhető. A vásárlók számára egyelőre még Magyarországon ez nem elérhető, ez a közeljövőben várható. Ez arra jó, ugye manapság már egyre többen használjuk a sima keresés helyett is az AI eszközöket. És ez most már az Allegroban be van építve a platformba, tehát nem kell külön elmennie az embernek a ChatGPT-be és külön keresgélnie, hanem gyakorlatilag az Allegro keresőjével ez teljesen integrálva van, és így tud tanácsot adni, lehet tőle kérdezni. Lényegében a legfejlettebb AI asszisztens elérhető az Allegro platformján belül, és ezen túl az, hogy egy stratégiai együttműködés van a ChatGPT-t fejlesztő OpenAI és az Allegro között, ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen személyre szabottan, az Allegro igényeire szabottan érhető el mindig a legfejlettebb AI eszköz, és itt közösen dolgozik a két cég azon, hogy az eladók számára, meg a vásárlók számára is minél jobb élményt nyújtson a platform böngészése AI által támogatva.
1: Löwenberg Balázzsal, az Allegro csoport szóvivőjével Kecső Richárd beszélgetett az elmúlt percekben. Most némi zene után Kapcsolódjunk című kulturális magazinunkat hallják. Ez továbbra is a Hétvégi Menetrend, én pedig Péli Nagykata vagyok, és várom vissza önöket.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

hogy az álomgyárban a párna elfogyott. Párna nélkül nem gyárthatunk.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Kellemes ébredést kívánok a hétvége első napján, köszöntöm azokat, akik ma is rádiónkkal kezdik a napot. Itt a Hétvégi menetrend műsora, én pedig Pélé Nagy Kata vagyok. 1933-ban szabadalmaztatta a nukleáris láncreakció ötletét a világhírű magyar származású fizikus Szilárd Leó. Az első atomreaktort pedig Enrico Fermivel közösen tervezték. Szilárd Leó marslakó volt. Nos, azért ez némi magyarázatra szorul. Teller Ede, Wigner Jenő és Neumann János mellett tudományos tevékenységük helyszínén, vagyis Amerikában így nevezték el őket, persze zsenialitásuk okán, ezzel jelezve csöppet sem szokványos tudományos eredményeiket. Nos, Görög László, színész-rendező, Láncreakció címmel készített darabot Szilárd életéről, így tisztelegve a 200 éves Magyar Tudományos Akadémia apropóján a magyar tudósok előtt. Ugyanakkor persze felteszik a kérdést is, vajon felelőse egy tudós, ha találmányát nem békés célra használják fel. A darabot egyébként a Pesti Vigadóban játsszák, Kalmár András pedig a rendezővel beszélgetett.
2: Tulajdonképpen te vagy a címszereplő, és hát Szilárd Leó élete van a fókuszban.
3: Hát áttételesen az élete, de igazából azt hiszem az a probléma kör, hogy a tudós, aki hát az önmaga által vélt haladásért dolgozik, vagy hogy legyőzze az életben tapasztalatú kihívásokat, felelőse azért, hogy mire használják fel a találmányát.
2: Hú, hát ez nagyon aktuális téma. Itt ugye a mesterséges intelligencia térhódítása kapcsán, nyilván ehhez nem köthető feltétlenül egyetlen egy ember, de hát valahogy mindenkinek mindig ezen kattog az agya, hogy miért vagyunk felelősség, és hogyan vagyunk felelősek, de azért ez egy teljesen új kezdeményezés, hiszen a Vigadó életében mindig volt a szószínjáték sorozat, mindig volt, tehát amióta szerintem Vigadó van kb. Azóta, ahol vidéki, meg határon túli színházakat hívtak meg, elsősorban kamaradarabokat, hiszen a Sinkovics Imre kamaraszínpad azért az, ahogy a neve is mondja, egy kamaraszínpad, tehát viszonylag pici, de ez, ha jól tudom, Rátóti Zoltán rendezése a Vigadónak a saját produkciója, és ilyet még a Vigadó nem csinált.
3: Hát, csak egy picit tiltakozom.
2: Na,
3: volt egy időszak a Vigadóban, amikor készültek ott saját darabok, amik később akár egész országos hírt szereztek, vagy átköltöztek egy másik színházba. Kettőről egész biztosan tudok, ez egyik a Libikóka, a másik pedig a Gőzben, de talán még annak idején volt egy furcsa pár női változat is, ami szintén ott jött létre, és amennyire én hallottam, talán ez egyfajta olyan újra elsőzés lehet a láncreakció, hogy elindul újra egy saját színházi műhely. Ezt majd a jövő eldönti, de ez egy jó alkalom arra, hogy esetleg elkezdődjön újra egy ilyen időszak.
2: Na, köszi a korrekciót. Egyébként Vajda Katalin drámájáról van szó, de akkor mesélj egy kicsit, kérlek, a történetről, amennyit el lehet így spoilerezés nélkül mondani, hogy hogyan kell ezt elképzelni?
3: Hát megképzeljék, inkább jöjjenek el, és nézzék meg.
2: Igen, bocsánat, csináljunk egy kis kedvet a hallgatóknak.
3: De ami érdekes ebben a darabban, hogy ezt a fajta dilemmát, ami akár vehetjük úgy Leónak a saját dilemmája, azt a Vajda Kati egy tárgyalás formájában írta meg, ahol életének néhány fontos szereplője, tanára, munkatársai, édesanyja, a szerelme életének párja jelennek meg, és tanúskodnak tulajdonképpen, válaszolva egy ügyvéd és egy ügyész védőügyvéd és egy ügyész kérdésére, amiben Leó időnként belebeszél, persze később ő is tart egy beszédet arról, hogy milyen morális dilemmák szembesül az ember, miközben tulajdonképpen a hivatását gyakorolja, és tényleg alapvetően azt hiszem, ez az egyik legfontosabb dolog, hogy felelőssé tehető-e ezért maga a tudós. Ugyanakkor, mivel a Kati, vagy a Kati nagyon utána nézett ezeknek a dolgoknak, sokszor még a legapróbb momentumnak is valóságos alapja van, még akkor is, hogyha esetleg ezt egy kicsit színpadi formába öltjük, ahogy ezt szokták ilyen filmeknél, hogy amik megtörtént eset alapján készülnek, hogy a dramaturgiai hatás kedvéért bizonyos tényeken esetleg változtatnak, de hát mondom, inkább gondolati és filozófiai utazás, tehát ilyen látványos színpadi verekedések, vívások és egyebek nem lesznek benne.
2: Azt majd van a film változatban, hogy mondtad.
3: Van benne egy kis dráma, van benne egy kis humor, és nagyon-nagyon-nagyon sok olyan filozófiai tartalom, amikről azt hiszem, hogy azért érdemes manapság beszélni, pont ahogy mondod, ahogy a más nem veszek a mesterséges intelligencia, de mivel Szilárd Leó nem csak atomfizikus volt, nyilván a legismertebb dolog az, hogy ő jött rá arra, hogy a láncreakció az, tehát az egy valóságos dolog, itt lehet hozni, a mikéntjére arra már többen együtt, de őt főleg a társadalom érdekelte. Tehát, hogy az egyén hogy tud ebbe boldogulni, hogy lehet egy társadalom igazságos, az intézet is, amit létrehozott, erre vonatkozik, és ő teljes mértékben tisztában volt már abban az időben is, hogy a környezetünkért, a bolygónkért felelősek vagyunk, és egymásért is felelősek vagyunk. Illetve az, amit minden tudós, de hát a leghíresebb, aki ilyen szempontból nyilatkozott, Einstein, aki azt mondja, hogy valahol a tudomány végén mindig Isten találod. Tehát az, hogy most ez pontosan kinek milyen Isten, tehát éppen milyen ruhában van, és hogy látható vagy nem látható, az egy másik dolog, de hogy valahol mindennek a mélyén egy olyan megfoghatatlan rendező elvet talál az ember, amiben aztán egyszer csak azt veszi észre, hogy abban hisz, nem a... A Einstein fogalmaz nem a jóságos Istenbe, aki a fiát a földre küldi, hanem egy mindenható, egy mindent átszövő felettes, nem tudom én, tudás, hatalom, de hogy ez egy olyan csodálatos dolog, ez a mi világunk az összes rejtélyével együtt, amiben egyszerűen, ha úgy veszem, akkor azt kell mondani, akár maga a világ az, amiben hinni kell, és hinni lehet, és tök jó lenne, hogyha mindenki úgy is élne, hogy ezt a világot megőrizze.
2: Hát, nagyon-nagyon aktuális a dolog. Ugye említettem, hogy az MTA 200. évfordulójára született meg ez az előadás. Nem tudom, hogy kérdezhetek-e ilyet, hogy ti tudtok erről, mint színészek, hogy volt-e bármifajta hatása az MTA-nak, a Magyar Tudományos Akadémiának magára a darabra, vagy itt inkább a születéséről volt szó, vagy esetleg konzultáltatok bárkivel ezzel kapcsolatban, vagy Szilárd Leóról?
3: Amennyire én tudom, a darabot a Vajda Kati 20 éve írta meg. Ez 20 éve házalt vele, és igazából így volt, ahonnan választ se kapott, volt, ahonnan kapott választ, de megköszönték neki, de tehát úgy nem nagyon keltette fel az érdeklődést, és amikor, meg azt hiszem a tudomány éve is talán pont emiatt ez a 2026-os esztendő, egy pályázat is volt erről, és annak kapcsán, mivel a Rátóti Zoli ismerte ezt a darabot, ennek kapcsán úgy gondolt, hogy ez egy jó apropó lehet, és én úgy tudom, hogy ő ezzel az ötlettel így pályázott, és akkor egyszer csak kiderült, hogy ez egy nagyon jó dolog lehet, illetve hát bíztak benne annyian, hogy ez a dolog elindulhatott, és azt hiszem, hogy ez az előadás végül is így tudott megszületni.
2: Tök érdekes, mert ugye tudósokról viszonylag kevés darab szól. Most oké, rögtön mondhatjuk a Dürematt drámát, de hogy azért kevés ilyen van. Nekem hirtelen a két bója jutott eszembe, ami azt gondolom, hogy mi nagyjából ilyen, igen, ugyanaz a generáció vagyunk, és akkor az a Németh László dráma, sokat játszották, és sok iskolát vezényeltek ki oda, de egyébként nem is volt egy rossz darab.
3: Szilárd Leó valóban hát tudósként ismeri a világ, de az egyszerűen fölfoghatatlan, hogy az ő életébe ennyi minden, hogy tudott beleférni. Tehát az azért erről is lehet majd adalékokat hallani a darabban. Mérnöki diplomát szerzett, filozófiából doktorált, ugyanakkor fizikusként ismeri az egész világ. De az atombomba után azokat az éveit főleg biofizikai kutatásokkal töltötte, illetve azzal, hogy létrehozzon egy intézetet, ami mondom az emberek, a társadalom javára működött. Tehát egy fantasztikus szerteágazó elme volt, és ugye Einstein is azt mondja róla a darabban, hogy Szilárd okosabb nála, ami nem azt jelenti, hogy ő hülye lenne, csak annyit, hogy Leónak iszonyatosan gyorsan vág az agya, és én úgy tudom, hogy aztán pont Fermi volt az, aki frusztrált a vele való munka, mert annyira gyorsan vágott az esze, hogy nem tudta követni, és ezért nem dolgoztak szorosan együtt. Tehát elképesztő egy figura volt. Tehát tényleg, ahogy ugye van egyébként, hogy mondjam, ilyen műkedvelő fizikusként, aki érdeklődik ezek iránt, a dolgok iránt, nem voltam teljesen érintetlen ebben a témában, tehát különösen nagy öröm számomra, hogy ha nem is, azt nem mondom, hogy nagy elégtételt adhatok Szilárd Leó emlékének, de hogy a könyv is, ami róla szól, a Zseni árnyékban a címe, talán egy picit a napfényre lehet hozni ezt a teljesen, ezt a tényleg nem mindennapi embert.
2: Igen, hát neked volt egy ilyen csillagász indítatásod, ez mondjuk így ilyen kicsit ilyen bulvármagazinos hír, de azért ezt lehet tudni, de azt gondolom, hogy mindenkit megfog valahol a tudomány, legalább egy ilyen alapszinten, és egyébként Szilárd Leó meg tök méltatlanul van elfeledve, mert nagyon sokakat emlegetünk, nem mindig kellő háttértudással, de Szilárd Leót például kevéssé, és azt gondolom, hogy nagyon jó, hogy született egy ilyen darab, hogy egy kicsit ráhelyezze a fókuszt.
3: Igen, ezzel én teljesen egyetértek.
2: Szereposztás nagyon, hát azt szokták mondani ilyen szintén bulváros, hogy parádés, de tényleg, én egyébként nem is értem, hogy fértek el. Tehát, hogy a Sinkovics Imre kamaraszínpad azért az nem túl nagy, nyilván nem egyszerre van mindenki a színpadon, de hát van egy öltöző is, meg egyáltalán, de akkor elmondom, gyorsan, tehát nyilván Görög László, te vagy a címszereplő, Horváth Lajos Ottót is láthatjuk, Katona Kinga, Szatyori Dávid, Zsúrs Kati, Pápai Erika, Snell Ádám, Hirtling István, Kálid Artúr, Szacsvai László, Bertalan Ágnes, Júlia Lilla, és egy fiatalember is van, Buzádi Buda köztetek, és hát ugye, ahogy mondtam, hogy a rendező Rátóti Zoltán, illetve ki kell, hogy még emeljem, hogy a zeneszerző a Selmeci György, a nemzetművésze.
3: Hát igen, hát ez 13 színész, hát azért hála Istennek nem vagyunk olyan hatalmas testű emberek, azért el fogunk szerintem férni. A tárgyalás jellegéből adódóan itt általában a tér bizonyos pontjain kevés ember van, ügyész, ügyvéd, bíró, a tanú, akit kihallgatnak, tehát ugye a többiek azért egy kicsit szélebben, úgymond, tehát nem kell tömegjelenetekre, nem kell felkészülni.
2: Világos, váltjátok egymást. Van-e olyan terv, de lehet, hogy korai ezt még kérdeznem, hogy viszitek ezt az előadást, mert hogy itt van a nyár, és ugye nyáron egyre több olyan fesztivál van, ahol szeretettel látják a színházakat, pláne az ilyen utaztatható kamara darabokat is. Esetleg volt erről szó, hogy mentek ide-oda-amoda, vagy egyelőre marad a Vigadó a bázis?
3: Én erről nem hallottam. Uh-huh. Annyit tudok, hogy vetítést fog használni az előadás.
2: Aha.
3: Ugye ez mindenképpen jót tesz az zárt tér. Ugye a nyári színházaknál az probléma szokott lenni, hogy a csendrendelet okán általában 8:30-kor el kell, hogy kezdődjön legkésőbb. És
2: igen.
3: Akkor még világos van, és hogyha mondjuk például egy darab sötét éjszakába kezdődik, ugye ezt akkor nehéz megoldani. De lehet, tehát elképzelhető, mert valóban tehát mondjuk a manapság ugye úgy van, hogyha már van 13 színész, azt úgy szokták sokalni, amikor utaztatnak. Általában inkább ilyen monodráma, 2-3 szereplős darabokat nagyobb kedvel utaztatnak.
2: Igen, sajnos ez így van.
3: De hát majd meglátjuk, hogy mit az a jövő.
2: Május 26, június 7 és június 8, egyelőre ezek azok a dátumok, igen, amiket lehet tudni, úgyhogy mindenkinek ajánljuk, hogy nézze meg ezt az előadást, mert azt gondolom, hogy sok szempontból izgalmas, nyilván a színészek okán is, a darabokán is, de azért is, mert Szilárd Leótról tényleg viszonylag keveset tudunk ahhoz képest, hogy mekkora fantasztikus koponya volt. Laci, hát nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és akkor még egyszer Láncreakció a Pesti Vigadóban. Laci, köszönöm szépen, hogy itt voltál.
3: Én is köszönöm szépen, mindenkinek szép napot.
1: Görög László színész rendezővel Kalmár András beszélgetett. Most következzenek a hírek, és várom vissza önöket rövidesen, hogy folytassuk a hétvégi menetrendet itt a Trend FM-en.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Menni, enni. Minden hétfőn a 11 órai hírek után a Trend FM-en.
1: Mikor érünk már oda?
0: Úton. Buza Sándor elvisz magával, mert tudja, hogy az út a fontos. Mire figyelj, hogy jól sikerüljön? Tippek, trükkök a tökéletes utazáshoz a Trend FM-en. Ingatlan üzlet. A Trend FM műsora lakásokról, irodákról, átlagos és különleges ingatlanokról és piaci trendekről. Hallgassa hétfőnként Mlinárik Márton ingatlan specialista műsorát a 3:30-es hírek után, és kerüljön képbe a legújabb lakáspiaci trendekkel. Ingatlan üzlet Mlinárik Mártonnal a Trend FM-en. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 90

0: A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
1: Transzcendens erő nélkül a színészet sem működik. Blaskó Péterrel olvashatunk címlapinterjút a legfrissebb képmásban. A májusi számból megtudhatjuk, miként zárjuk le rossz kapcsolatainkat, hogyan és kivel érdemes együtt enni, és milyen kulcsokat találhatunk a boldogsághoz. Megismerhetjük a Tabán meséjét, vagy eltévedhetünk az utazószerzővel Málta szigetén. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Jelentősen drágulhat a budapesti taxizás. Ausztriából már nem érkezhet több aszbeszt tartalmú kőzet. Megszűnik a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő. Köszöntöm a hallgatókat, Gáltót András vagyok. Jelentősen drágulhat a budapesti taxizás. A fővárosi közgyűlés majd jövő pénteken dönthet a taxisok által kezdeményezett 27%-os tarifa emelésről. A javaslatot a városvezetés támogatja, miután a tárgyalások során áttekintették a szolgáltatók megnövekedett költségeit. A taxisok szerint az elmúlt 3 évben a bérek és az üzemeltetési kiadások jelentősen emelkedtek, miközben a tarifák változatlanok maradtak. A tervezett emelés ugyanakkor aggályokat is felvet, többek között azzal kapcsolatban, hogy a piac és az utasok mennyire tudják majd elviselni a drágulást. Ausztriából nem érkezik több aszbeszt tartalmú kőzet azokból a bányákból, ahonnan eddig szállították Magyarországra, jelentette be Gajdos László környezetért felelős miniszter. Facebook bejegyzésében arról számolt be, hogy tárgyalásai eredményeként leállították a szállításokat. A következő lépés a már leterített kőzet ártalmatlanítása lesz nyugat-magyarországi területeken. Hangsúlyozta, hogy prioritásként kezelik a lakosság egészségének védelmét a továbbiakban. Az aszbeszt botrány idén robbant ki Szombathelyen, de azóta több településen is azonosították, hogy az útépítésekhez olyan zúzott követ használtak, amely természetes eredetű aszbesztet tartalmazhat. Megszűnik a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő, és a jövőben ismét Országos Egészségbiztosítási Pénztárként, vagyis OEP-ként működik tovább az intézmény, ezt Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter jelentette be. A tárcavezető közölte, jelenleg zajlik a háttérintézmények átadása és átvétele. Az új rendszer célja, hogy az intézmény ne csupán kifizetőhelyként működjön, hanem értékalapú biztosítóként lássa el feladatait. Ennek szakmai kialakítására és vezetésére Kaló Zoltán professzort kérte fel a miniszter. Az OEP neve 2017-ben változott Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőre, miközben a korábbi feladatkörök jelentős része megmaradt. Az átalakítás részleteiről egyelőre további információt nem közöltek. A gyermekek számára is élvezhető különleges kiállítás várja a látogatókat Balatonfüreden a Vasarik galériában található Lebegés a fénytérben című tárlaton. A kiállítás több mint 80 alkotáson keresztül mutatja be Egri József életművét és a Balaton inspiráló szerepét. A kiállítás mélyebb betekintést ad a Kossuth-díjas festő egyedi látásmódjába, ahol a fény, a víz és a levegő szinte összeolvad a képeken. A kurátor Sipos Anna szerint Egri nem a valóság pontos más törekedett, hanem saját benyomásain keresztül jelenítette meg a tárlatot. A kiállítás június 21-ig látható Balatonfüreden.
2: Időjárás jelentés.
3: Továbbra is sok napsütésre számíthatunk a térségben, melyet csak időnként zavarhatnak meg vékony fátyol és kisebb gomoly felhők, csapadék nem várható. Többfelé lesz élénk az északi északkeleti szél. Délután 27 fok körül alakul a hőmérséklet. Vasárnap is hasonló időjárásra készülhetünk. Kora reggelre 7 és 16 fok közé hűl a levegő, délután 25-30 fokot mérhetünk.
2: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend, kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Ez itt a hétvégi menetrend, a mikrofonnál pedig Péli Nagy Kata köszönti önöket. Ingyenes szabadtéri programokat kínál Erzsébet városban 7 hétvégén a 7x7 fesztivál. A rendezvény sorozat június 20-áig zajlik 7 különböző kerületi helyszínen eltérő tematikájú programokkal. Ezen a hétvégén, vagyis ma, május 30-án 18 órakor a Szenes Hanna Parkban Swing a téren címmel Micheler Mirtil és a Swingistik koncertje lesz. A további programokról pedig Fülöp Lehocki Rellával, a program sorozat kommunikációs vezetőjével Kalmár András beszélget.
2: Voltak itt nagy highlightok, ugye rendeztetek egy hatalmas főzőversenyt, azt hiszem, hogy paprikás krumpli volt a cél, de talán minden mást is meg lehetett kóstolni, meg volt nagy kirakodóvásár, de mi az, ami még ránk vár a nyár hátralévő részében?
3: Javában folyik a 7x7 fesztivál Erzsébet városban, és ahogy mondtad, már egy-egy állomáson túl is vagyunk, de még maradt a 7 napból, illetve ez ugye 7 hétvégén keresztül folyik. Igen. Erzsébet város utcáin és terein. Úgyhogy még május 30-án, június 6-án, 20-án, június 13-án, úgyhogy lesz még június 20-a az utolsó nap, addig minden hétvégén várjuk az érdeklődőket ezekkel a díjtalan programokkal. Május 30-án Swing lesz a főszerepben, és Micheler Mirtil koncerttel készülünk a Szenes Hanna Parkba. Ez lesz a következő állomásunk.
2: Bocsánat, azt akartam kérdezni, hogy ezek mind szabadtéri programok?
3: Igen, úgy
2: bízva a jó időben természetesen. Igen.
3: Minden nap eső üző táncot járunk itt a kollégákkal.
2: Tök jó. Igen, ezért izgalmas lesz egy ilyen swing koncert, meg pláne ugye a szabad ég alatt, azért ezeknek mindig speciális hangulata van. Egyébként mondj egy mondatot a Kult Hétről, mert ugye ti nem egy ilyen, egy épület, vagy egy intézmény vagytok, illetve egy intézmény vagytok, de számos helyen jelen vagytok.
3: Igen, és mind itt Erzsébet városban, abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy a Kult Héthez tartozik galéria is, és a Rót Miksa emlékház és gyűjteménye a Ne Felejts utcában, úgyhogy tulajdonképpen van egy kis múzeum is a Kult Hétnek egy fantasztikus külön csapattal. Úgyhogy gyakorlatilag igyekszünk mindent lefedni, amit a kultúra szó alatt értünk, és nem csak a Király utcában vagyunk jelen, hanem a Klauzál téren található a galériánk, de ilyenkor a jó idő közelettével rengeteg programot viszünk ki Erzsébet város utcáira, tereire is, mert látjuk és tapasztaljuk, hogy ez nagyon tetszik az embereknek, nagyon szeretik, hogyha a szabad ég alatt tölthetik együtt a közös időt.
2: Hát meg a lényeget azért még egyszer aláhúznám, bár te már említetted, hogy ingyenes programokról van szó, ez nagyon fontos, hogy minőségi kultúrát lehessen tényleg hát díjmentesen fogyasztani azoknak is, akiknek esetleg nem telik rá feltétlenül.
3: Így van, nekünk ez egy szívünk csücske hivatás, illetve ez a része a munkánknak, és szerencsére erre minden is adott. Mi azt valljuk, hogy tulajdonképpen a kultúra, a művészetek ugyanolyan tápláléka a léleknek, mint nekünk bármelyik étel vagy ital, úgyhogy ez a mindennapjaink része, és manapság azért az elsőként nyilván a kultúráról tud, vagy kénytelen lemondani az, aki ezt nem tudja megfizetni. Ezért itt mi Erzsébet városban igyekszünk nagyon nyomott árakon jegyeket biztosítani. Erzsébetvárosi lakosoknak mindig van kedvezmény, vagy ingyen jöhetnek, és rengeteg olyan programunk van, ami viszont mindenkinek díjtalan. Úgyhogy azt gondolom, hogyha valaki felkeres minket, akkor biztosan akár erzsébetvárosi lakos, akár kerületen kívül él, biztosan találni fog magának olyan programot, amit díjtalanul elveszhet.
2: De jó. Na jó, akkor ugorjunk a június 6-ra. Ugye kórusok lesznek, nem kórusok éjszakája, de most egy olyan kórus revival van, én azt tapasztalatom, hogy mindenütt egyre kórusok alakulnak, és az emberek elkezdték élvezni azt, hogy akár nem is a legprofesszionálisabb módon, de együtt énekeljenek.
3: Szerintem egyébként ez egy csoda dolog, együtt zenélni, együtt énekelni, és mi június 6-án a Janikowski Parkba ezt szeretnénk megmutatni. Ez azért lesz egy különleges délután, illetve este, mert azért szerveztük a 7x7-nek ezt az állomását a Janikovszky Parkba, ugyanis Janikovszky Éva a díszpolgára Erzsébet városnak április végén a századik születésének évfordulóját ünnepeltük, és mi ezt nem csak azon a napon ünnepeltük meg, hanem egész évben tulajdonképp ünnepeljük és emlékezünk erre a fantasztikus íróra. És egyébként fel fog csendülni ezen az estén egy Janikovszky ihlette kórusmű, úgyhogy a Béni Deák Diák kórus előadásában, úgyhogy ezen a napon így emlékezünk a világhírű íróra, de lesz mellette a KVV Kamara kórus és a Song Factory kórus is a Janikovszky Park színpadjára lép.
2: De ha jól emlékszem, akkor még a Janikovszky kiállítások azok állnak, ugye? Azokat még meg lehet nézni.
3: Most már sajnos nem, ez május végéig lehetett megnézni, de akkor most el tudom nektek jókedvűen videóban újságolni, hogy a Klauzál téri galériánkban is, és a Király utcai galériánkban is nagyon sokan jöttek, és nézték meg ezt a két kiállítást, mind a kettő Janikovszky Éva nevéhez kapcsolódott, illetve neki állított emléket, mind a két kiállítóterünk másként ölelte magához ezt a témát, és mind a kettő nagy sikerrel futott, úgyhogy nekünk ez nagy öröm.
2: Igen, mert az egyikben ugye inspirációk is voltak, tehát nem csak Janikovszky hagyaték, vagy Janikovszky képek, hanem olyan művek, amiket a Janikovszky művek inspiráltak.
3: A Király utcában a Kulthét laborban volt az életmű kiállítás, a Kulthét galériában, a Klauzál téren, ott pedig fiatal kortárs képzőművészek reflexiója volt tulajdonképp Janikovszky írásaira, úgyhogy ott ötvöződött a képzőművészet, az irodalom, amely az anyaság köré fonódott.
2: Csodálatos, ugye anyák napja is nem olyan régen volt. És akkor június 13, Hangszer Barkács, játszunk zenét, nagyon-nagyon izgalmasra hangzik.
3: Igen, itt inkább egyébként a gyerekeket, illetve a családokat várjuk, de természetesen azok a felnőttek is jöhetnek, akik szeretnének bármiből is hangszert kovácsolni, hangszert faragni, és itt lehet közösen zenélni. Ugye június 6-án közösen éneklünk, június 13-án a Reformáció Parkban pedig közösen zenélünk, közösen dobolunk, xilofonon játszunk, úgyhogy ez is egy kifejezetten közösségépítő program lesz.
2: A kerület ritmusa.
3: Így van, így is lehet mondani.
2: És akkor a nagy highlight, ugye az június 20.
3: Igen, azt gondoltuk, hogy június 20-án zárjuk a 7x7-et, mert egyrészt itt már nagyon közel van, vagy ha hát nem is tudom, hogy fejeződik be az iskolai szünet, talán itt már pont be is fejeződik, úgyhogy ezt is hivatott ünnepelni, hogy itt lezárjuk az évet, és indítjuk a nyarat június 20-án egy hatalmas Quimby koncerttel, amit egyébként a Madács térre szerveztük, hiszen ez egy elég nagy tere Erzsébet városnak és méltó tere ennek a koncertnek, de az előzetes érdeklődés alapján mégis picikének tűnik, úgyhogy én azt javaslom mindenkinek, hogy szorgosan nézegesse a Facebook oldalunkat, illetve a honlapunkat, mert a június 20-ai Quimby koncertnek egész biztosan változni fog a helyszíne. Muszáj, kénytelenek vagyunk egy nagyobb térre vinni ezt a programunkat, amit egyébként nagy örömmel teszünk, mert boldogság, hogy ennyien jönni szeretnének.
2: Hát igen, és akkor még egyszer hangsúlyozom, hogy ingyenes a program, tehát azért Quimby koncertre nem olyan egyszerű eljutni. Reála, itt tulajdonképpen akkor véget ér a 7x7 fesztivál, de gondolom azért jelen lesztek a nyár folyamán is.
3: Mindenképp igenis szabadtéri programokkal jelentkezzünk gyakorlatilag egész nyáron, és ezek a programjaink is nyáron mind ingyenesek, és mindenkinek ingyenesek. Próbáljuk bejárni Erzsébetváros utcáit, tereit, úgyhogy nem csak itt a belvárosban, vagy belső Erzsébetvárosban készülünk programokkal, hanem jószerivel a külső Erzsébetvárosban is, úgyhogy a Betlen utcában gyerekeknek szervezünk csütörtöki napokon ingyenes kézműves foglalkozás. A Szászház utcai parkot is megtöltjük különféle gyerekprogramokkal, ezek szombati napokon lesznek, de egyébként mertünk idén nagyot támadni. Kívánság volt, hogy legyen a kerületnek kertmozia. Sok-sok kérés érkezett hozzánk, hogy szervezzünk kertmozit, és a 100-100 utcai park úgy tűnik, hogy erre nagyon alkalmas, úgyhogy mindenképpen itt most idén elindítjuk a Cinema 100-100 nevű mozinkat a szabad ég alatt, de természetesen lesznek majd klasszikusok is a szabadban, úgyhogy rengeteg féle fajta programmal várjuk az érdeklődőket nyáron is.
2: Fú, nagyon izgén hangzik, pláne a kertmozi, ez gondolom sötétedés után indul.
3: Így van, ez mindig ki este 9-kor kezdődik.
2: Igen, és nyilván minimalizálni kell a hangerőt, azért a lakók miatt, szóval nem egyszerű egy város közepén kertmozit csinálni, de akkor ezt is megoldjátok.
3: Igen, és nagyon mindenféle szabályzatnak megfelelünk, és természetesen a lakók nyugalmára is nagyon-nagyon vigyázunk.
2: Jó, hát ezt gondoltam. Jó, hát gondolom a filmek részletes programja az később kerül ki majd a honlapjaitokra, vagy a felületetekre.
3: Egyébként igen, de az első filmet mindent azért nem szeretnék elmondani, maradjanak meglepetések is, de június 25-én lesz az első film, a Made in Hungária. Magyar zenés filmvígjátékkal kezdünk.
2: Hát az azt gondolom, hogy nagy sikere fog számítani, pláne most, hogy ugye szegény Fenyő Miklós elment, úgyhogy ez egy szép megemlékezés az ő munkássága előtt is. Reála, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, akkor nagyon szép nyarat neked, és mindenképpen találkozunk a programokon, remélem a hallgatókkal is, de én mindenképpen menni fogok. Köszönöm szépen még
3: nagyon
2: egyszer.
3: Nagyon várunk, köszönöm szépen, és szép nyarat kívánok én is mindenkinek.
2: Szerbusz!
1: Fülöp Lehocki Rellával, a programsorozat kommunikációs vezetőjével Kalmár András beszélgetett az Erzsébet városi 7x7 fesztiválról.
0: Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra minden evőknek.
1: Ilyenkor május végén a gyümölcsfák már levirágoztak, sőt, már érik a cseresznye is. A méhészek legnagyobb ünnepe pedig az akácok és a gesztenye virágzása, és ki gondolná, hogy a méhészetet művészi szintre is lehet emelni. Weiner Senyei Tibor, József Attila díjas magyar költő, író, esszéista, műfordító és szerkesztő, irodalmi munkássága mellett leginkább arról ismert, hogy gyakorló méhész és kertész, aki kutatja és hirdeti a méhész kultúrtörténetét és művészetét. Kalmár Andrással pedig a Méhészet művészete című könyvről beszélget a következő percekben.
2: Milyen az idei termés, hogyha lehet ezt így kérdezni méhészek esetében?
4: Én csak akkor szoktam róla beszélni, amikor már a hordóban van. Úgyhogy most egyelőre nem merem ezt elkiabálni, jó?
2: Világos, de mennyiségileg jónak tűnik, nem?
4: Hát igen, meg én törekszek a jó minőségre is, mert ugye vegyszermentesen méhészkedünk. Ezt szelíd, etikus méhészetnek hívom, amit mi itten csinálunk. És itt a Kadacsúcson, ugye a Nemzeti Park vagy a természetvédelmi terület mellett vagyunk. Itt elsősorban vegyes virágmézünk van, aztán akác, amit arról akár kétszer is tudunk pörgetni, hogyha jó szezonunk van. Aztán utána jön a hás, utána pedig a gesztenye, és aztán a végén, ha ilyen száraz nyarunk van, mint ami mostanában szokott lenni, akkor mézharmatméz.
2: Elképesztő izgalmasan hangzik, de igazából egy kicsit elkanyarodunk a méhészet gyakorlati részétől, és átmenjünk az elméleti részére, hiszen van neked egy csodálatos könyved, a Méhészet művészete, és ez most megjelent angolul is, The Art of Beekeeping, és volt ennek egy budapesti bemutatója az Írók boltjában.
4: Igen. Úgy gondoltuk, hogy ez ugye Angliába adta ki a Northern Bee Books, ami egy kicsi közepes angol könyvkiadónak számít, de a világ legnagyobb méhészeti könyvkiadója. És Deborah Marshall, egy amerikai hölgy, aki nagyon jól tud magyarul is, ő fordította, Colorado-ban élő hölgy, aki olvasta a könyvet magyarul, és úgy gondolta, hogy ezt az angol nyelvű közönségnek, meg így a világnak ismernie kell.
2: Tibi, és egy ilyen jellegű mű lefordításánál, ami nem szép irodalom, hanem ugye esszék, itt mi a helyzet a magyar vonatkozásokkal? Gondolok itt Berzsenyire, meg Hanvas Bélára, ők bekerülnek valamilyen formába az angol verzióba, vagy ott megtalálódnak az ő, hát nem tudom, angol verziói?
4: Hát én azért reménykedem benne, hogy az esszé az valahol a tudományosság és a szép irodalom határán mozog, valóban nem teljesen a hagyományos értelembe vett szép irodalom, de bízok benne, vagy próbálkozok olyan eszéket írni, amiknek szép irodalmi értéke van, és jó őket olvasni.
2: Abszolút.
4: De tényleg tudományos kérdéseket jártam körbe, köztük magyar hagyománnyal kapcsolatos dolgokat is, ezért is dolgoztam együtt a Néprajzi Múzeummal például, tehát rengeteg ilyen magyar néprajzi, sőt magyar nyelvi vonatkozás is van. Van egy külön eszé az ős magyar méhészekről, azaz mi az, amit a magyar nyelv elárul a méhekről, meg a méhészetről, és ott ilyen etimológiai kérdésekbe mentem bele. De Debora kapott egy ösztöndíjat a Debreceni Tudományegyetemtől még tavaly nyáron, és akkor eljött 4 hétre a Debreceni Egyetem könyvtárába, bevette magát, ami azért fontos, mert ott dolgozott hosszú évtizedeken át a kiváló néprajztudós Gonda Béla, akinek én a munkáit használtam ehhez a könyvhöz, és ő angolul is publikált, és akkor így meg azt a terminológiát megtudtuk igazából angolul is szólaltatni, ez Debora érdem, mert abszolút ő hihetetlen munkát tett ebbe bele. Ez néhány eszé egyébként a könyvben, ami ilyen magyar vonatkozású, ilyen a Berzsenyi Dániel méhesházáról szóló eszé is, amiről ugye Hanvas is írt, és érdekes módon azt mondta nekem Debi, hogy számukra, amerikaiak számára, ő a költő férje Douglas Penick, egyébként egy buddhista költő, ő segített neki, mert van egy-két versbetét is a kötetbe, ugye, szóval ő segített neki egy csomó mindenbe, és nekik ezek a részek voltak a legérdekesebbek, még mondjuk nekünk lehet, hogy az űrméhek, a názás méhkísérlet, vagy az elmondani a méheknek hagyomány, ami inkább az angol száz területen maradt fenn, ezek számukra ismert dolgok, és akkor azok érdekesek voltak számukra úgy, hogy egy magyar költő méhész ezeket hogyan mutatja be, hogyan látja, de a magyar hagyomány is megjelenik benne. Megpróbáltam egyáltalán a közép-európait, a szlovént, ahol hatalmas tradíciója van a méhészetnek, ugye Anton Jansza óta, aki május 20-án született, és ezért ünnepeljük május 20-án a méhek világnapját. Aha. Tehát ő Mária Teréziának volt a főméhésze, ahogy együtt dolgozott például Tessedik Sámuellel is, ami Tessedik Sámuellünkkel, és ők voltak azok, akik ezt a népi méhészkedést, ahol még a kasakban tartottak méheket, és ha el akarták venni a mézet, akkor sokszor lekénezték a méheket. Ezt átfordították egy ilyen tudatos méhészkedésre, ahol életben maradtak a méhek, és akkor ezt is leírtam, hogy ez hogy fejlődött ez a méhészet, a kezdeti méhvadászattól, az erdei méhészeten át egészen az úgymond házi méhészetig, amikor egy ilyen félig domestikált faját tettük a mézelő méheket.
2: De természetesen, ahogy mondtam, költő is vagy, és vannak a műben saját verseid is. Ezeket is lefordították angolra?
4: Abszolút, abszolút. Ezek már több egyszerre lettek lefordítva angolra, tehát már meg horvátul is megjelentek, már volt amelyik görögül is, és a görögök is nagyon nyitottak voltak erre a témára, ugye nagyon híres egyébként a görög méhészeti hagyomány is. Írtam is arról, hogy például Görögországban és Angliában foglalkoznak azzal, hogy ilyen terápiás céllal méhészkednek olyan lelki betegségekkel küzdő emberekkel, akiknek ezt tud segíteni. Angliába pedig fiatalkorú bűnelkövetőkkel méhészkednek együtt, és ez a szintén a, hát hogy is mondjam, a terápia része. Erről sírtam a könyvbe.
2: Elképesztő, és ugyanakkor emellett te foglalkozol apiterápiával is, ami tulajdonképpen a méznek a gyógyító hatása, illetve a különböző mézkivonatoknak a gyógyító hatása, ugye jól mondom?
4: Köszönöm szépen ezt a kérdést, mert pont ezen a könyvbemutatón néhány nagyon fontos bejelentést tettem. Az egyik az, hogy ennek a könyvnek megírtam a második részét, ami az apiterápiáról szól, a méhekkel és a méhészeti termékekkel való gyógyításról, és ezeknek a gyógyhatásáról, pontosan azért, mert nagyon sok téveszme él ezzel kapcsolatban, és egyáltalán mit gondolunk az egészségről, az egészséges életről, a gyógyulásról, az evésről, hogy hogyan az édes életről, ezek mind benne vannak, és hát ebben a második részében ennek a könyvnek egyébként azok is bekerültek, amik közbe pukkantak fel, mint például az, hogy André Kertész hogyan méhészkedett, és milyen fotókat készített a méhészete során, még mikor Magyarországon élt, közvetlenül Párizsba való távozása előtt, és ezeket a képeket például a Francia Kulturális Minisztérium így a rendelkezésemre bocsájtott, ezek gyönyörű fotográfiák az 1921-22-es nyárról, akkor méhészkedett André Kertész, de írtam arról is, hogy a számomra példaértékű és kiváló angol méhész Eva Crane, akinek a könyveit én abszolút használtam, és mentem az ő nyomdokain. Ő járt itt Magyarországon a 60-as években, és fotózott is, és nagyon fontos fényképeket készített, színes fényképeket, és főleg nyilván méhészeti témájúakat, és írt az emlékirataiban Magyarországról, a magyarországi tapasztalatairól, és hát mivel az angliai Eva Crane Trust-tal így kapcsolatban vagyok, ezeket is használhattam, meg ezeket is megjelentethetem majd a könyvbe. Szóval egy csomó olyan dolog került közbe, hogy mentem előre a kutatásban, amit aztán megírtam így ugyanígy eszékbe folytatásként a méhészet szakfolyóiratba, és most őszre egy könyvben igyekszem majd kihozni. Remélem tudok annyi mézet eladni, hogy kijöjjön a nyomtatás. És akkor ezt így meg tudom jelentetni. És közben pedig dolgozok tovább ennek az egész történetnek a harmadik kötetén, ahogy eredetileg terveztem, mert ezt eredetileg is egy trilógiának terveztem, ami pedig magáról arról szól, hogy én hogyan méhészkedek, mi az a szelíd etikus méhészkedés, és ebből a kulturális hagyományból, ebből a gyógyászati hagyományból hogyan következik az, amit én igazából csinálok a méhekkel.
2: Tibi, hol lehet veled személyesen találkozni esetleg így a tavasz vagy a nyár folyamán?
4: Igen, lesz még három olyan est, amit nagyon ajánlok, a Múzeumok éjszakája, Szentendrén, a Hanvas Béla Pestmegyei Könyvtárban, ami nekem egy nagyon fontos helyszín, ott pont ezeket a legérdekesebb történeteket, mint amit említettem, az André Kertész fotóinak a megtalálása Franciaországba, az Eva Crane történet megtalálása Angliába, meg hasonlókról, meg a Néprajzi Múzeummal együtt, amiket találtunk lenne a múzeumi gyűjteménybe, és egyszer ki is állítottuk őket egy napig, mert annyira értékes, ilyen emberalakú kaptárakat képzelje el, Andris, emberalakú kaptárakat képzeljenek el a kedves hallgatók, szóval csodálatos tárgyakról van szó. Ezekről fogok majd beszélni június 20-án este 7-től, szombaton, a Múzeumok éjszakáján. Aztán lesz Kisapátiban a 10 millió fának a 7. születésnapja, oda is meghívtak, az július 3 és 5 közötti hétvégén lesz, és ott pedig a méhek és a méhészeti termékek gyógyító hatásáról fog beszélni, illetve arról, hogy mi az, ami tényleg igaz, mi az, ami nem, mi az, amit erről tudunk. Én ezzel nagyon sokat foglalkoztam, tehát az apiterápiáról, és aztán pedig kaptam egy nagyon érdekes meghívást a Művészetek Völgyébe, ahol a Magyar Írószövetség a Kapolcsi Evangélikus Templomban szervez programokat, és ott azt kérték, hogy augusztus 1-én délután 1 órakor arról beszéljek, hogy hogyan jelenik meg a vallásban, a spiritualitásban, a teremtés történetekben a méhecske, aha, a méh, és meg a méz, és hogy vajon valóban úgy van-e, hogy én azt az írásaimban állítom, hogy a Jóisten jó kedvében teremtette a méheket.
2: Tibi, én hiszem, hogy így van, és nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Nagyon érdekes volt téged hallgatni, és hát javasoljuk a hallgatóknak, hogy látogassák meg az előadásaidat, illetve hát keressék a könyveidet, mert egészen szépek. Köszönöm, hogy itt voltál, szervusz!
4: Köszönöm, sziasztok!
1: Weiner Senyei Tibor költővel és méhésszel beszélgetett Kalmár András. Rövid zenei szünet után folytatódik a hétvégi menetrend, a Trend FM ismétlő műsora méghozzá a turizmus híreivel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Jó reggelt, sőt jó napot és szép hétvégét kívánok hallgatóinknak. Ez itt a Hétvégi menetrend, Péli Nagy Kata vagyok. Búza Sándor Menni Enni című műsora a héten számos érdekes témát talált. Először a kifli jövőjéről lesz szó. Na persze nem a péksütiről, hanem a hazai élelmiszer online kereskedelem legismertebb tagjáról.
0: Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
1: Új irány és új vezető a Kiflinél. 2026. február 1-től Szabó Dániel vette át a piacvezető hazai online élelmiszer szupermarket vezetését. A fókusz áthelyeződik a helyi magyar termelőkre. A cég egyébként a cseh központú Rolik Group tagjaként működik, és forradalmasította a hazai e-kereskedelmet a rendkívül gyors, akár 90 perces házhoz szállítással. Milyen tervei vannak az új vezetőnek? Nos, erről beszélgetett vele, vagyis Szabó Dániellel, Búza Sándor.
2: Azt gondolom, hogy ha az online kereskedelemben sikersztorit keresünk, akkor nem kell olyan sokat kapálnunk mélyre, mert itt van a kifli.hu, amely 2019 óta van Magyarországon, és hát aki egy picit figyelemmel kíséri az ő bővülésüket, azok csak tátják a szájukat, hogy mikre képes ez a cég. Ráadásul most új magyar ügyvezető igazgató és kereskedelmi igazgató ül a Kifli főszékébe, Szabó Dániel, aki a vendégem. Szervusz, Dániel!
3: Szervusz, Sándor! Üdvözöllek, és üdvözlöm a hallgatókat is!
2: Hogy telt az első 3 hónap?
3: Érdekes volt. Úgy gondolom, hogy egy maratonba csatlakoztam be, aminek a vége volt egy sprint, ha lehet ilyen képzavarral élni. Február 1-én kezdtem, nálunk ez a negyed évnek a kezdete, úgyhogy egy évzárás van mögöttem. Sikerült megtapasztalni, hogy milyen az, amikor az emberek dömpingszerűen kezdenek el rendelni húsvét előtt, vagy egy március 15-i zárvatartás előtt. Úgyhogy úgy gondolom, hogy a sűrűjébe sikerült csöppenni. Rögtön megtapasztaltam a második legforgalmasabb időszakot a húsvéttal, hogy mit jelent ez az elkereskedelemben, mit jelent ez főképp a friss kategóriákon, mint a zöldségek, gyümölcsök, vagy a sonkák például, ugye itt április elején. Úgyhogy úgy gondolom, hogy nagyon izgalmas periódus van a hátunk mögött, és most kezdődik ugye a következő szezon, indulunk és fordulunk rá a frissen szüretelt zöldségeknek, meg a gyümölcsöknek az időszakára. Úgyhogy úgy gondolom, hogy ez egy újabb érdekes periódus lesz látni, hogy hogyan működik a nyár az elkereskedelemben itthon.
2: Ezekről majd remélem mindegy picit fogunk tudni beszélni, viszont az érdekelne engem, hogy ugye 7 év 2019 óta, ha jól tudom, akkor te vagy a második magyar ügyvezető igazgató. Ilyenkor, és ez egy sikersztori, hogy mondtam, ilyenkor mondjuk a Kifli, amelyik ugye cseh anyacég, ilyenkor már ők elérkezettnek látják az időt, hogy megy a szekér, akkor egy olyan embert ültetek, aki mondjuk nem cseh, hanem magyar. Azért is őt ültetem oda, mert ő már pontosan egy kicsit szofisztikáltabban látja a pólusokat és a rendszereket, és a magyar aggyal és a magyar szemmel már tudja. Mit mondtak neked? Miért téged akarnak?
3: Röviden a válasz igenis és nem is. Én árnyalám ezt a kérdést egy kicsit azzal, hogy ugye a Kifli egy nagyon erős startupként indult Magyarországon. Az elmúlt 7 évben volt olyan periódusai, ahol más és más profilú vezető kellett. Kellett egy erős profil ahhoz, aki tud startupokat kezelni az indulásnál. Utána kellett valaki, aki ezt fel tudja skálázni. Kellett valaki, aki tudta építeni a szortiment és a beszállítói kört nemzetközi szintű beszállítókkal is, hogy elérjük azt a lábnyomot, amit esetleg az itthoni hipermarketek ajánlottak az adott periódusban. És hogy visszakanyarodjak a kérdésedre, igen, amikor engem megkeresett a Kifli, akkor elsősorban az volt a cél, azzal, hogy helyi ügyvezetőt válasszanak, hogy minél jobban testre szabjuk, hungarizáljuk, ha úgy tetszik, a választékot, az, hogy azt tudjuk adni a fogyasztóknak, ami igazán releváns, hogy a termékek közül nagyobb fajsúlyban jelenjenek meg a helyi beszállítók termékei, legyen az akár egy kis termelőtől érkező termék is, hogyha van például egy kézműves pékség Budapesten, annak a termékeit, portékáit el tudjuk vinni Győrbe is akár, vagy szólnak rá. Tehát, hogy segítsünk nőni ezeknek a helyi vállalkozásoknak, mert úgy gondolom, hogy ezek azok a történetek, ahol mi el tudunk térni egy nagyon nagy nemzetközi szintű retailertől, hogy mi testre tudjuk szabni azt, amit kínálunk a vásárlóinknak.
2: Ezek egyébként, ezek az elvárások harmóniában vannak a te elképzeléseddel, tehát a te policydben és a te jövőképedben ezeknek az erősítése ugyanúgy ott van. Ott abszolút, kell, hogy legyen.
3: Abszolút, igen. Tehát az elvárás szinten is megvolt, illetve az elképzelés szinten is megvolt, amikor a Kiflihez érkeztem az interjúm alatt is én ezt kezdtem, ebbe az irányba kezdtem el az ötletelés, és ezt vázoltam fel én is a csevezetőségnek, hogy ebben látom a megkülönböztető tényezőt egyébként, amire a Kifli tovább épített a jövőben.
2: Mekkora most a Kifli törzs közönsége, törzsvásárló közönsége?
3: Erre azt tudom mondani, hogy havonta egy közel 100 000-es aktív felhasználói bázissal rendelkezünk. Ez azt jelenti, hogy aki az adott 30 napban legalább lead egy rendelést. Nyilvánvalóan az összes regisztráltunknak a száma ennél jóval magasabb. Mi mindig azt nézzük, hogy ki az, aki aktívan is használja a szolgáltatásunkat.
2: Ha én a Kifli szó kiejtésekor alapvetően azért élelmiszerre gondolok, akkor tudom, hogy rossz úton járok, de ez még benne van a magyar fejekben, hogy Kifli akkor elsősorban élelmiszer?
3: Szerintem igen, és remélem is, hogy egyébként ez az egyik első asszociáció, mert ahogy említettem, ez az a termékkör, ahol különlegességeket tudunk nyújtani. Nyilvánvalóan figyelnünk kell arra, hogy úgy építsük fel a választékunkat, hogy a belépő áras, belépő szintű termékekből biztosítsuk azt a fogyasztóknak, amit meg tudnak vásárolni egy mindennapi, vagy egy hetes bevásárláshoz. De hogy építjük egyébként a választékot egy ilyen fordított piramis sémában, nekünk kifejezetten fontos, hogy a márkázott termékek, illetve a specialitások minél nagyobb súlya essenek latba, mert itt vannak olyan különlegességek, mint például felmértük azt is húsvét előtt, hogy van igény a strusz tojásra. Nyilvánvalóan nem kell
2: hát 2000 igen, darabot lerend. Vagy nagyobb, mint a normál tojás.
3: Igen, könnyebb
2: nem,
3: kifesteni.
2: Nem, a gyerek könnyebben megtalálja.
3: Könnyebb kifesteni, könnyebb előre rántottát készíteni. Úgyhogy vannak ezek a különlegességek, amikből nyilván nem raklap számra kell lerendelni, de ezeket is ki kell tudnunk elégíteni, és úgy gondolom, hogy ez az, ami megkülönbözteti a Kiflinek a szolgáltatását egy másik hagyományos versenytársától.
2: Ugye van egy kurfli mindig ebben a növekedésben, hogy minél több embert ér el egy cég, annál nagyobb a valószínűsége, hogy esetlegesen a vásárlói visszatükröződések, az attitűdök, azok tudnak változni. Mit vár el egy Kifli vásárló, egy törzsvásárló a Kiflitől?
3: Úgy gondolom, hogy nem csak a törzsvásárlóknak kell az elvárásait néznünk, hanem ugye pont meg kell győznünk az új vásárlóinkat, hogy próbáljanak ki minket. Van egy belépési korlát.
2: Ez a kezdetektől volt mindig.
3: Igen, ez az elkereskedelemnek a velejárója, de szerintem ami a legeslegfontosabb, hogy a termék, amit szállítunk, az minőségi legyen, és úgy érjen ki, hogy nem sérül meg, nem gyűrődik meg a csomagolása, nem lesz összenyomva, pontosan érkezzünk, és a futár, aki a Kiflinek az arca, pedig egy olyan munkavállaló legyen, aki illedelmesen és segítőkészen tudja átadni ezt a terméket.
2: Igen, mondjad.
3: És úgy gondolom, hogy ezek azok az elvárások, amit már a meglévő vásárlóink tapasztaltak, illetve ami még ennél is fontosabb, talán szerintem az is visszakanyarodnék a belépési korláthoz. Sok olyan fogyasztói visszajelzéssel találkoztunk, hogy valaki azért nem rendel nem csak tőlünk, hanem egyébként online élelmiszert, mert meg szeretné nézni azt az almát.
2: Hát így van.
3: Meg szeretné fogni, meg szeretné szagolni, mennyire friss, mennyire érett. A Kiflinél van egy olyan ügyfélközpontú policy bevezetve, hogyha bármit rendel a vásárló és nem elégedett vele, akkor visszatérítjük annak az árát azonnyomban. Nem kell ezt fotóval igazolni, nem kell egyébként messze menő, hosszú várakozás után egy ügyfélszolgálatossal beszélni, hogy ez megtörténjen, pénzvisszafizetési garanciát
2: vállalunk. Hát igen, ott a korosztályok vásárlási attitűdjei, azok nagyon, nagyon fontos lenyomatok. Az én korosztályom az valóban szeretné a banánt megnézni, hogy az sárga, az almát, hogy piros vagy sárga. A fiatalabb generáció az pedig már csak nyomja a gombot és nézi, viszont hogyha belefut abba, hogy valami rossz, akkor ugye megtörténik az a fajta gigszer, amit ki kell javítani, de hát akkor ez a fő feladata. Nem olyan régen nyitott a második nagy logisztikai központ Biatorbágyon. Miért volt erre szükség?
3: Igen, november végén nyílt meg ez a raktárunk. Erre azért volt szükség, mert szimplán a már meglévő elérte azt a kapacitást, annyi rendelésünk érkezett, hogy ahhoz, hogy továbbra is tartani tudjuk ezt a pontosságot, amiről beszéltem, szükség volt még egy felvevő piacra. Az a különlegességünk egyébként ebben a raktárunkban, hogy teljesen automatizált, úgyhogy itt az emberi tévedésnek a mértéke minimálisra van szorítkozva, a termékek kiválasztása és zacskóba helyezése gépek által történik. történik meg, és ezeknek az ellenőrzése szúrópróbaszerűen ugye kiszállítás emberek által. Úgyhogy hogy egyelően el tudjuk osztani azt a terhet, ezt a növekvő igényt, ami érkezett a termékeink iránt, ezért volt szükség arra, hogy beruházunk egy második lokációba is.
2: Mekkora a legnagyobb távolság Budapesttől, amit ebben a pillanatban a kifli elér? Vagyis hol kell laknom ahhoz, hogy még tudjak rendelni a kifli?
3: Ha nyugati irányba menjünk, akkor Győr, ha kelet irányban, akkor Szolnok jelenleg. Ez a két legtávolabbi város.
2: Viszont nyaranta most már ezt több helyről hallottam, nyaranta most már előfordul az is, hogy ugye mondják, hogy Budapest kiürül, mert nagyon sokan lemennek, akár vagy Tiszató, mi vegyük a Balatont, a balatoni rész, és egyre többen élnek azzal a lehetőséggel, akkor nyaranta ez feladat?
3: Igen, nem csak nyáron, mert ugye, hogyha a vásárló megszokja azt, hogy június, augusztusban tud rendelni, az egy nagyon kellemetlen élmény, amikor esetleg utána szeptemberben vagy januárban, amikor lefagynak az utak, akkor nem kapja meg ezt a szolgáltatást, úgyhogy igen, a Balatonnak az észak-keleti részét jelenleg is lefedjük, és tervezzük majd a közeljövőben azt, hogy megvizsgáljuk, hogy tudnánk egyébként tágítani ezt a kiszállítási területet a tónak a többi partjára is.
2: Mennyi idő alatt vállalja a kifli, hogy kiviszi a megrendelt dolgokat?
3: A Balaton térségében?
2: Nem, gondolja, vagy egyébként? Igen,
3: igen, ez attól függ, ugye, hogy mennyire van messze a Budapesttől vagy a központi raktárunktól az adott cím. Azt vállaljuk egyébként Budapesten, hogy 90 percen belül szállítunk, és 15 perces kiszállítási ablakra, ugye ez is a kényelemnek az egyik fő mérőfoka, hogy pontosan tudja a kedves vásárló, hogy mikor számíthat a futárunkra, és nem azt mondjuk neki, hogy délután 2 és 6 között valamikor érkezik. Ahogy távolodunk el a fővárostól, illetve a raktáraktól, ez a kiszállítási idő megnövekszik, de egyelőre tudjuk tartani az aznapi kiszállításokat.
2: Nem mára terveztem ezt a beszélgetést, ami kicsit korábbra, de aztán így jött össze a dolog, viszont pont egy jó apropója lesz egy holnapi sajtóesemény, amelyiknél pont azt próbáljátok majd prezentálni, hogy mennyire fontosak a magyar beszállítók által beszállított áruk frissessége, jó minőség. Mi lesz? Mit fogtok holnap bejelenteni?
3: A holnapi sajtókonferenciánknak a témája a frissen szüretelt termékek lesznek. Itt azt szeretnénk megmutatni, hogy milyen arányban és gyorsasággal tudjuk feldolgozni ezeket a beszállításokat. Van egy olyan ígéretünk, hogy a hajnalban leszüretelt zöldséggyümölcs már 12 órán belül a kedves vásárlónak az asztalára kerülhet, illetve szeretnénk megmutatni, hogy milyen fajsúllyal vesznek részt a magyar beszállítók, a magyar termékeknek az aránya a portfóliónkban. Egyébként ez kategóriától függően 30-70% között változhat, és itt, ahogy az elején említetted, kifejezetten fontos számomra, és ez a stratégiának a gerince, hogy ezt erősíteni szeretnénk, illetve ott lesz vendégünknek az élő tisza szervezetnek az elnöke, aki el fogja mondani, hogy ő hogyan fogja össze a tiszamenti kis termelőket, és hogy hogyan tudja eljuttatni az ő árujukat egyébként ugye a jelenlegi kiszállítási területünkre, illetve kis termelői vendégek is lesznek, akik meg személyesen számolnak be arról, hogy számukra milyen ez az együttműködés, mik azok a különbségek, mi az az előny, amit a kifli.hu tud nekik adni azáltal, hogy igyekszünk minél gyorsabbá és kényelmesebbé tenni az együttműködést, hogy ne az adminisztratív részében menjen el a kollaborációnak a fajsúlyos része, hanem azzal, hogy minél több terméket és minél jobb minőségben tudjunk tőlük átvenni és eljuttatni a vásárlóknak.
2: És van egy tím a kiflinél, akiknek az a feladatuk, hogy górcsővel és nagyítóval járják az országot és nézik a beszállítók elérhetőségét?
3: Egyébként igenis és nem is. Van egy olyan csapat, az ellátási lánc csapatunk felel kifejezetten azért, hogy elérhetőek legyenek ezek a termékek folyamatosan, de egyébként a kategória menedzserek, akik a felelnek az adott termékválasztékért, minden egyes kategóriában egyébként ez náluk egy fontos mérőszám. Nyilván ez nagyobb fajsúlyjal esik latba például egy zöldséggyümölcs, vagy hús és hal, vagy tejtermék kategóriában, mint mondjuk egy vegyi kategóriában, de minden egyes kategória menedzsernek egyébként ez egy prioritás, igen.
2: De hát hiszen, hogyha most arról beszélünk, hogy a magyar beszállítókört fejleszteni szeretnétek, illetőleg még több magyar beszállítót, ez alapvetően az élelmiszerről szól.
3: Elsődlegesen, igen.
2: Elsődlegesen
3: igen. Ez az, amivel tudunk valami pluszt, valami különlegességet biztosítani a megrendelőink számára. Ugye itt jóval nagyobb egyébként a merítés, nagyobb a választék, könnyebb találni magyar beszállítótól zöldséget, gyümölcsöt, mint mondjuk, ha visszakanyolunk a vegyi kategóriában egy mosószert vagy egy öblítőt.
2: Hát igen, és ugye ráadásul Magyarországon van egy áruházláncolat, amelyik több éve mindig azt a pozíciót nyeri meg, hogy a legjobb zöldség és gyümölcs ellátó, és valóban az ő polcaikon is nagyon jó minőségű cuccok vannak már reggel óta. A kiflinek akkor itt áll a zászló.
3: Abszolút, úgy látom én is, igen.
2: Mi az következő lépés, amit szeretnél megvalósítani, ami egyébként fontos hiány még talán a kifli életében?
3: Ez egy jó kérdés. Nem látok egyébként egy ilyen tátongó űrt, vagy nincs, uh-huh. nincs egy ilyen rajzolat előttem, hogy most ez a következő időszaknak ez lesz a fókuszpontja, hogy valamire fókuszálnunk kéne, ami nem működik úgy. Tehát úgy gondolom, hogy most már elértük azt a működési hőfokot, hogy optimalizálnunk kell, inkább mint hogy ilyen sprint jelleggel ráfordulni egy megoldandó problémára.
2: Ez az optimalizálás, bocsánat, hogy félbeszakítottalak, ez a minőségi fejlődést jelenti egyrészt, vagy elsősorban?
3: Igen, igen.
2: Tehát... Hiszen vannak olyan ténykedéseitek, amik már a minőséget is minőségileg emeli, és ad olyan fajta ellátást, olyan fajta szolgáltatást, ami már tényleg a slusztajás kategóriába tartozik.
3: Igen, itt, amit mi még fontosnak látunk, és kiemelném külön, hogy amikor együttműködünk kistermelőkkel, együttműködünk gazdákkal, akkor nálunk az nem szokott megállni ott, hogy beszállítják nekünk a terméket, és mi megköszönjük, és látunk egy számot, hogy 94-95%-ra emelkedett az elérhetőség. Hogyha valaki követ minket például social médián, az láthatja, hogy igyekszünk megmutatni a vásárlóinknak, hogy a fürtös paradicsom az például hogy van termesztve, hogy kerül a kosárba, hogy kerül a mi raktárunkba. Igyekszünk megmutatni azt például, hogy az újra felhasználható táskáinkat, hogyan és milyen eljárással tisztítjuk vagy takarítjuk, hogy amiben kiérkezik az áru, az is kifogásolhatatlan minőségű csomagolás legyen. Igyekszünk megmutatni azt, hogy például a tojás honnan érkezik hozzánk, milyenek ezek a mélyalmos farmok, ahonnan ezeket begyűjtik a gazdák és beszállítják hozzánk. Úgyhogy igyekszünk kilépni abból a szerepkörből, hogy nálunk rendelni lehet. Mi szeretnénk megmutatni ezt a filozófiát, amiről beszéltünk, hogy nálunk fontos, hogy honnan érkezik az, és mi érkezik, amit mi kiszállítunk, és mi szeretnénk ezt teljesen transzparensen kommunikálni. És amikor azt mondom, hogy optimalizáció, igen, ebben benne van az, hogy a kínálatunkban is meglegyenek ezek a, hogy te fogalmaztál, slusszpoénok, mint amilyen legyen akár a strusztojás is, de ebben benne van az is, hogy mi tényleg naponta, hetente töltünk megbeszéléseket azzal, hogy nálunk nem elfogadható, hogyha a napnak a 95%-ában elérhető egy termék, még akkor sem, hogyha a hiányzó terméknek egyébként van alternatívája, és tudnak mást rendelni helyette a vásárlók. Nálunk fontos, hogy nem véletlenül van belistázva négyféle áfonya. Más kiszerelés, más honnan érkezik, van, ami hazai, van, ami import, másféle érettségi szintűek, a banánok, nem tudhatjuk, hogy valaki azonnali fogyasztásra kérje, vagy szeretné még magával vinni egy 2-3 napos kirándulásra. Úgyhogy mi ezt egy egész ilyen obszesszív módon szoktuk már követni, hogy nálunk az elérhetőség az egyik fő mérőfoka annak, hogy mi belsőleg mennyire vagyunk elégedettek a saját teljesítményünkkel.
2: Szóval alapvetően zárszóként könnyű helyzetben vagy, meg nehéz helyzetben is vagy. Könnyű helyzetben vagy azért, mert benne vagy egy sikersztoriban, egy siker fölfelé ívelő tendenciában, nehéz helyzetben pedig azért, mert ezt meg kell tartani, az biztosítani kell, ugyanúgy ki kell alakítani még azokat a kis bugyrokat, amik esetleg még nincsenek. Úgyhogy hát sok sikert hozzá. Gondolom a kifli vásárlók azok mindig azt várják, hogy abszolút csöngessen a kifli futár másfél óra múlva, és vigye azt, amit egyébként megrendelt, és ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, amiből az agyunkat át kellett egy kicsit formálni, hogy amit megrendelünk, arról elhisszük, aztán ha látjuk, hogy olyan minőség, akkor elégedett vásárlókról tudunk beszélni. Köszönöm szépen, sok sikert!
0: Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra minden evőknek.
1: Most ismét friss hírek következnek, majd jövünk vissza itt a hétvégi menetrendben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

94.2 Trend FM műsorajánló következik. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy, és rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazinműsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. Minden hétfőn délután 2-től a Trend FM-en. Egy életem, a világ összes színével. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: orvosi műszerekig. Házi kedvencet kényelméről és biztonságáról is gondoskodunk. Felszerelések, eszközök, kiegészítők, hogy megtalálj mindent egy helyen. A növénytermesztők, kertészek munkáját saját gyártású növény- és talajkondicionálók és lomtrágya készítményeink segítik. Anivet Direct, a hazai agrárium webáruháza. www.anivetdirect.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Jelentősen drágulhat a budapesti taxizás. Ausztriából már nem érkezhet több aszbeszt tartalmú kőzet. Megszűnik a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő. Köszöntöm a hallgatókat, Gál Tóth András vagyok. Jelentősen drágulhat a budapesti taxizás. A fővárosi közgyűlés majd jövő pénteken dönthet a taxisok által kezdeményezett 27%-os tarifa emelésről. A javaslatot a városvezetés támogatja, miután a tárgyalások során áttekintették a szolgáltatók megnövekedett költségeit. A taxisok szerint az elmúlt 3 évben a bérek és az üzemeltetési kiadások jelentősen emelkedtek, miközben a tarifák változatlanok maradtak. A tervezett emelés ugyanakkor aggályokat is felvet, többek között azzal kapcsolatban, hogy a piac és az utasok mennyire tudják majd elviselni a drágulást. Ausztriából nem érkezik több aszbeszt tartalmú kőzet azokból a bányákból, ahonnan eddig szállították Magyarországra, jelentette be Gajdos László környezetért felelős miniszter. Facebook bejegyzésében arról számolt be, hogy tárgyalásai eredményeként leállították a szállításokat. A következő lépés a már leterített kőzet ártalmatlanítása lesz nyugat-magyarországi területeken. Hangsúlyozta, hogy prioritásként kezelik a lakosság egészségének védelmét a továbbiakban. Az aszbeszt botrány idén robbant ki Szombathelyen, de azóta több településen is azonosították, hogy az útépítésekhez olyan zúzott követ használtak, amely természetes eredetű aszbesztet tartalmazhat. Megszűnik a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő, és a jövőben ismét Országos Egészségbiztosítási Pénztárként, vagyis OEP-ként működik tovább az intézmény, ezt Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter jelentette be. A tárcavezető közölte, jelenleg zajlik a háttérintézmények átadása és átvétele. Az új rendszer célja, hogy az intézmény ne csupán kifizetőhelyként működjön, hanem értékalapú biztosítóként lássa el feladatait. Ennek szakmai kialakítására és vezetésére Kaló Zoltán professzort kérte fel a miniszter. Az OEP neve 2017-ben változott Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőre, miközben a korábbi feladatkörök jelentős része megmaradt. Az átalakítás részleteiről egyelőre további információt nem közöltek. A gyermekek számára is élvezhető különleges kiállítás várja a látogatókat Balatonfüreden, a Vasarik galériában található Lebegés a fénytérben című tárlaton. A kiállítás több mint 80 alkotáson keresztül mutatja be Egri József életművét és a Balaton inspiráló szerepét. A kiállítás mélyebb betekintést ad a Kossuth-díjas festő egyedi látásmódjába, ahol a fény, a víz és a levegő szinte összeolvad a képeken. A kurátor Sipos Anna szerint Egri nem a valóság pontos más törekedett, hanem saját benyomásain keresztül jelenítette meg a tárlatot. A kiállítás június 21-ig látható Balatonfüreden.
1: Időjárás jelentés.
2: Továbbra is sok napsütésre számíthatunk a térségben, melyet csak időnként zavarhatnak meg vékony fátyol és kisebb gomoly felhők, csapadék nem várható. Többfelé lesz élénk az északi északkeleti szél. Délután 27 fok körül alakul a hőmérséklet. Vasárnap is hasonló időjárásra készülhetünk. Kora reggelre 7 és 16 fok közé hűl a levegő, délután 25-30 fokot mérhetünk.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Ismét itt van a hétvégi menetrend, a Trend FM elmúlt heti legérdekesebb műsoraiból szemezgetek önöknek. Péli Nagy Kata vagyok. Szombat reggel 9 óra után a gondos háziasszony már a hétvégi menüt tervezi, sőt lehet, hogy főzi is, de az is lehet, hogy a családi receptúra után kutat a fiókok mélyén. Hát ez is egyfajta gasztrorégészet, de azért van ennek a műfajnak koronázatlan királya is, méghozzá Geri Ádám, aki új könyvet írt, méghozzá a Gulyás kommunizmus konyhája címmel. A kifejezés a Kádár korszak sajátos, legvidámabb barak gasztronómiájára utal, de felöleli az ezt megelőző és az ezt követő éveket is, vagyis 1945-től 89-ig tart. A könyv a Cser kiadó gondozásában jelenik meg május 26-án, és a szocialista Magyarország 28 ikonikus ételének, valamint italának és vendéglátóhelyének eddig el nem mesélt történetét mutatja be. A kötetből kiderül, hogy milyen újításokat vezetett be az utasellátó, hogyan született a pilótakex, vagy éppen miként működött a korszak kultikus gyors étterme, a City Grill. Buza Sándor beszélget tehát Geri Ádámmal.
2: Megjelenik az új könyved, aminek az a címe a Gulyás kommunizmus konyhája.
3: Igen, 5 éve vezetek egy blogot, Gasztrorégész néven, ahol kortól függetlenül gasztrotörténeti érdekességeket gyűjtök össze, ezeket írom meg, és most összegyűlt egy csokorra való az 1945 és 1989 közötti, tehát a szocializmus időszakából, és ez fog megjelenni.
2: De mégis azt a címet adtad neki, hogy Gulyás kommunizmus, gondolom nem véletlenül.
3: Igen, hát a Gulyás kommunizmus szó, ugye a Kádár rendszerre használták a Gulyás kommunizmus kifejezést, mert egy olyan elviselő formája volt ez itt a, ez az élet itt a keleti blokkban. Egyébként a Gulyás kommunizmust, ha már kérdezed, nem is Kádárra, bár mi rá szoktuk használni, de eredetileg még Hruscsovra, a Szovjetunió első emberére használták, mert őt is halála után, vagyis eltávolítása után azzal vádolták meg, hogy őt sem annyira az ideológiai irányba állítás vezérelte, vagy érdekelte, hanem az, hogy a nép azért többé-kevésbé hozzájusson a javakhoz, vagy hogy egy élhető életet éljen, nem annyira, hogy az ideológiának megfelelően átállítsák őket.
2: Ugye azért ez a 45-től 89-ig tartó időszak elég hosszú időszak, mindenfajta szempontból is, még akár gasztronómia szempontjából is, mert nagyon-nagyon sok minden változott. Tehát nem mindegy, hogy mi kerülhetett, tudott kerülni az asztalra mondjuk az 50-es évekbe, aztán 60-as évekbe, aztán utána, amikor már banánér álltak sorba Budapesten a 80-as, 70-es évek végén, akkor már más. Tehát nagyon-nagyon széles az a spektrum. Mégis mik azok az alapvető tézisek, amik mondjuk ezt az időszakot a magyar gasztronómiában így jellemzik? És ugye nem csak a gasztronómiáról írsz, hanem olyan ikonikus, kultikus helyekről is, amik nagyon-nagyon fontos elemei voltak a magyar vendéglátásnak.
3: Talán a két szélső évszámmal tudnám ezt leginkább jellemezni. A könyvnek az egyik első fejezete az utasellátó vállalat, annak létrejötte és működése, ami 1948-ban történt, gyakorlatilag államosították az összes vasúti restit, és ételgyár alakult, ételgyárat építettek fel, és mindegyik restit az országban abból az egy vagy több ételgyárból látták el ugyanazzal az uniformizált étellel, tehát itt a kezdeti korszakban különösen a minőség helyett a mennyiség került előtérbe, azzal próbáltak főzni, tehát amit mondtam, úgy próbálták azért a népet egy bizonyos szintet, egzisztenciális szintet, vagy élelmiszer szinttel ellátni a népet, hogy hogy a adott keretek között. Tehát ami volt, abból főztek, igen, mondhatnánk nagyon egyszerűen.
2: Igen, de én emlékszem rá azért, hogy a 60-as években a restibe enni az nem volt bűn, tehát ott nagyon jókat lehetett enni a restibe. Nem volt nagy a választék, 3-4 fajta kaja volt, de ugye az emberek elmentek, meg lehetett ott inni egy sört, meg lehetett ott inni egy fröccsöt, tehát a restibe járni, a pályaudvarra járni, az mindennapos volt.
3: Abszolút, abszolút, és tényleg az utas ellátóvállalat aztán megjelent a vasúti kocsikon is, tehát volt mozgó árus, illetve mozgó konyha lettek az automaták, ahol gyakorlatilag mindent árultak, az is az utasellátóvállalat állította üzembe őket, de onnantól kezdve, hogy bélyeget, képeslapot, apró piperecikeket, amik utazáshoz szükségesek lehettek, és valóban, amíg az emberek vártak, és hát az előfordult azért a MÁV-nál már akkor is, akkor legalább tudtak mit csinálni, és befejezve az előző gondolatot, hogy a másik végén az 1989-es dátumnál, meg például egy ikonikus, ez is belekerült a könyvbe, a City Grill, ami az első magyar, gyakorlatilag az első magyar gyorsétteremlánc volt. Ott azért már nagyon más volt, tehát nagyon nyugati volt például a kínálat, legalábbis papíron, mert természetesen magyar alapanyagokkal dolgoztak, de hát hamburger volt, a City Grillben egyébként sör is volt, kolbász is volt, és annak vége, tehát ott már azért talán egy kicsit elmozdultunk a minőség felé, vagy a nyugatról megismert beszűröm lett szolgáltatások, amiketről addig csak tudtunk, vagy külföldön láttunk, azok beszűröm lettek, vagy meg tudtak valósulni, és az is érdekes, hogy a City Grillnek ugye viszont már tényleg a rendszerváltás, és egészen konkrétan az amerikai gyorsétterem hálózatok megjelenése az, ami a szögeket verte a koporsójába.
2: Az utasellátóról jut eszembe, éppen múltkor nyúltam oda egy boltba, a klasszikus, szerintem csak ez az egy dolog mentődött át az utasellátóból, a csoki roló.
3: Abszolút így a van, igen.
2: És az annyira finom volt, de ez annyira finom volt. Tehát azt, ha kaptunk gyerekkoromban, ahogy roppant a külső rész, hogy egy csoki volt, és roppant ilyen, hát nem tudom, milyen anyagból készül, és bent pedig ez a tényleg igazán élvezetes, kellemes krém, nem tudjuk, hogy miből készült, de nagyon-nagyon jó volt. Szóval ezt megpróbáltak átmenteni, természetesen vettem, természetesen köze nincs ahhoz, mint ami akkor volt. De ha már rolónál tartunk, Bélci roló. A gulyás kommunizmus kultikus eltartott kisújú étele.
3: Mondhatjuk, igen, és ez is tényleg jól szemlélteti azt az időszakot, az 1960-70-es évek fordulóján jelent meg. Hát azt nem sikerült, pedig igazán dolgoztam vele, de hogy pontosan mennyi marhahúst tartalmazott, és milyen marhahúst, hogy egyáltalán bélszín volt-e benne, annak nem sikerült a nyomára akadnom. Ezt jótékony homály fette, tehát volt olyan, hogy az újságíró abban a korban elment a gyárba, ahol készítették, vagy azt hiszem a laboratóriumba, ahol fejlesztették, és még a szalag cím is ilyen szenzáció, ilyen mai szóval élve clickbait volt, hogy majd most elárulja, hogy mit kell tudni a bélszínrólóról, de igazándiból azt neki sem árulták el, hogy mennyi marhahús tartalmazott, és bélszín volt-e benne. Az én sejtésem az, hogy marhahúst valamennyit tartalmazott, bélszínt viszont nyomokban. Én szerintem nem. De hát az embereknek tényleg ez volt az egyetlen esély, hogy egyáltalán az esély meglegyen rá, hogy marhahússal találkoznak azokban az időkben, úgyhogy nagyon nagy népszerűségre tett szert. Pár év alatt sokszorosára nőtt a gyártott mennyiség, és gyakorlatilag egy könyvet lehetett volna összeállítani a házi receptekkel, amik a korabeli újságokban megjelentek, például májgaluska helyett azt karikázták húslevesbe, vagy előlevesbe. A legbizarabb változat az, hogy paradicsommártással letették egy jénaiba sülni, és ezt talán még sajttal is megszórták, és ezt elnevezték olaszos bélszínrólónak. Hát szerintem az olaszok hülyét kaptak volna, hogyha csak megtudják, hogy az ő kontójukra milyen ételt találtak ki a magyarok a bélszínrólóval.
2: Egyébként ugye, ha már bélszín, akkor marha, és emlékszem rá, hogy azért ugye a 60-as, 70-es években marhahúst kapni az eléggé nagy feladat volt. Ugye ekkor született az a mondás, hogy a hentes az egy bizalmi állapot, mert kacsintással, illetőleg pultaroli nejlonzacskókkal ezért ezt meg lehetett oldani. Mi volt az oka annak, hogy egy egyébként pacalt nem lehetett kapni, vagy csak nagyon nehezen jó minőségű marhahús nem lehetett kapni.
3: Hát a könyvben a marhahússal, pacallal nem foglalkoztam, de például a balatoni halakkal és a hekkel foglalkoztam, és nekem van egy olyan sejtésem, hogy hasonló lehet a történet. Tehát a magyar hal az jó minőségű volt, és ezért kemény valutáért azt külföldre szállították, és gyakorlatilag helyettesítő, olcsóbb alternatívának hozták be helyette a hekket. Úgyhogy el tudom képzelni, hogy ugyanez volt a helyzet a marhahússal, hogy arra volt felvevő piac tőlünk nyugatra, jó pénzért, és hát nyertek a gazdasági érdekek egész egyszerűen.
2: Ugye még nincs a kezemben a könyv, viszont mielőtt bejöttünk a stúdióba, te gyorsan elhadartad a tartalom jegyzéket, és az első tételnél, vagy a másodiknál már egyből fölkiáltottam, amikor azt mondtad, hogy mese sajt. Hihetetlen. De az is egy milyen szerkezet volt. Tehát...
3: Hát,
2: de ettük, mert édesség volt, csokoládé színű volt, édes volt. Mi a történet?
3: Akkor te etted, és hogy tetszett?
2: És jól nézek ki.
3: És
2: hát imádtuk. Hát
3: igen?
2: Persze, volt egy pici sajtíze, de sokkal markánsabb volt az édes íz. Mondjuk én nagyon-nagyon édes szájú vagyok, tehát én mindent elfogadok, ami jó cukros, és hát a mesesajt azt tényleg egyszer-kétszer úgy vettük, vagy vetettük meg a szüleinkkel, vagy ha a menzán. Például a menzán volt kísérő, emlékszem rá. Aha. Amikor ugye a suliba a menzát megkaptuk, és akkor néha ott volt a mesesajt, kvázi desszertként. Nagyon. És akkor az teleszája lettük.
3: Sajt is, is édesség, sajt és ugye mind a kettő...
2: Hát csak az a kérdés, hogy ezekből mi minden volt benne. Igen. Mennyi tej volt benne, mennyi kakaó, tehát igen.
3: A legenda az, hogy a csokoládét beejtette az üzemben egy munkás a sajtba, vagy a sajtot a csokoládé... Nem, a sajtot a csokoládé... Bocsánat, a sajtot a csokoládéba, igen. A kocka sajtot. Kihalászta, nem volt szíve kidobni, megette, annyira ízlett neki, hogy vitte tovább a feletteseinek, és mindenkin átment akkor a sikertalatot.
2: Igen, de bocsáss meg, a mesesajt az nem kívül volt csokoládés, az ugye, az már gondolom, hogy innováció részét képezte.
3: Igen, igen, és hát ez csak városi legenda, egész egyszerűen arról van szó, hogy a második világháború után nagyon visszaesett Magyarországon a tejfogyasztás, és ezt mindenféle módszerekkel próbálták ösztönözni, ugye minden korosztályt a saját nyelvén próbáltak megszólítani, és a gyerekeknek jutott például a 60-as években a Túró Rudi, illetve a mesesajt, illetve még az iskolatejprogram is. Tehát egész egyszerűen ez egy tudatos döntés eredménye volt, hogy a sajtot, illetve a tejterméket valami olyan formába csomagolják, amiről úgy gondolták, hogy a gyerekek számára ez vonzó lesz. Nálad nagyon betalált. Olvastam olyan újságcikket, ahol a szerző azt mesélte, hogy van egy gyermeke, aki a sajtot szereti, van egy gyermeke a csokit, hát dörzsölte a tenyerét, hogy majd most mind a kettő megszereti a másik azt, amit eddig nem szeretett. Ehelyett az történt, hogy mind a kettő megutálta azt is, amit addig szeretett. Tehát...
2: Jó, én ezt el tudom fogadni. Az én esetemben, ugye én egy falusi gyerek vagyok, mi sajthoz akkor jutottunk hozzá, nem a boltba vettük a sajtot, hanem ha voltak tehenek a faluban, már pedig voltak tehenek a faluban, akkor készítették, és abból ettünk sajtot. Tehát annyira nem volt nagy látó kitekintésünk, hogy milyen sajtok vannak a világban. A csokoládé meg ott volt, ez meg barna volt, tehát csokoládízű volt, tehát nekem teljesen harmóniában volt azzal, hogy azt meg lehet kóstolni. Amit mondtál, az azért érdekes, mert ugye hogy a tejfogyasztás mennyire lecsökkent Magyarországon, azért még a 70-es, de a 80-as években is, amikor még egy pár évet tanítottam, akkor emlékszem, hogy az iskolában tényleg mindig ott volt az iskolatej, az iskola kakaó, ez minden nap jött a szállítmány, minden nap mindenkinek 10 óraira kiosztották, meg lehetett enni, és hát akkor annak idején, ahogy a gulyás kommunizmus idején, Magyarország tejgyárai és a tejgyár ellátottság az nagyon szép volt.
3: Abszolút, csak ez tényleg egy tudatos szervezés, tudatos propagandának volt az eredménye, mert tényleg a 40-es évek után részben a háború miatt, részben a szocializmussal, kommunizmussal beköszönő, vagy követ szocializmust, kommunizmust követő átalakítás, szerkezet átalakítás miatt ott tényleg volt egy időszak, erről olvastam tanulmányt, és a könyvemben idézem is, hogy nagyon drasztikusan visszaesett, és akkor hát egyébként, ahogy te is mondod, az adottságaink tökéletesen megvannak hozzá, ott volt egy mélypont, és onnan szerettek volna minél gyorsabban visszapattanni a legváltozatosabb módszerekkel.
2: Ugorjunk egy nagyot, ha jól vettem ki a szavaidból, mert egy fél mondattal elejtetted, hogy kutattad a tészta mizériát, a mexikói világbajnokságon való buktánk egyik fő ellenségének kikiáltott okozót?
3: Így van, 1986-ról beszélünk, a mexikói világbajnokságról, most épp aktuális a téma. A csoportunkat megnyerve többek között Hollandia előtt simán kijutottunk a VB-re, előtte pár hónappal felkészülési mérkőzésen brazilokat megvertük 3-0-ra, tehát gyakorlatilag nem is olyan titkos favoritként is emlegettek minket. Ezt képest a Szovjetuniónál nagyon rossz volt az elő, éppen fordított volt az előjel, azt hiszem Finországgal játszottak egy barátságos meccset kb. 3 héttel a kezdés előtt, ahol nem nyertek, ezért lecserélték tényleg 3 héttel előtte a szövetségi kapitányt, úgyhogy minden jel arra utalt, hogy ott mi fogunk győzni, hát ehhez képest vesztettünk 6-0-ra, és a csoportból se jutottunk tovább, és hát mint ilyenkor rendesen jöttek a különböző teóriák, hogy mégis le kellett feküdnünk a nagy testvérnek, a Iraputo az tengerszint felett, nem is tudom, 1800 méterrel van,
2: magasan
3: azt hiszem.
2: Volt.
3: De hát mi nem játszottunk magasabban, ugyanolyan magas volt a Szovjetuniónak is, és akkor az egyik verzió az a tészta diéta volt, mert valóban pregnánsabban megjelent a tészta a játékosoknak a menüjében, viszont nem csak a VB alatt, hanem már előtte is voltak, előtte is Mexikóban, egy fél évvel előtte felkészülési vagy edzőtáborban, akkor is azért már több tésztát kaptak, mint általában.
2: De ez mi, az ottani ellátás adott több tésztát, vagy a magyar válogatottat kísérő dietetikusok, vagy azok a szakemberek mondták meg, hogy egy fiúk, egyenek most több tésztát, mert magasra megyünk, hát ha jobb lesz, tehát akkor ez egy luft volt.
3: Szénhid, igen, a mindig saját szakáccsal mentek, a saját szakácsot egyébként az edzőtábor után le is váltották, azért már ott a csapat vezetői, tehát a szövetségi kapitány Mezei György és az orvosi tím előírta, hogy sok tésztát főzzönnek, és állítólag bejártak hozzá éjszakánként a labdarúgók, hogy adjon már nekik valami rendes ételt, és ő adott nekik, ez kitudódott, és ezért lecserélték a csapatszakácsot, de a tésztakúra, vagy a tésztadiéta az maradt a VB-re is állítólag.
2: Hát voltak éppen, hát akkor ez egy tudatosan tervezett étrend volt, amit a magyarok ott... És egyébként a kutatásodban találtál erre magyarázatot, hogy valóban lehetett energia szempontjából, állóképesség szempontjából a tésztadiéta ok?
3: Hát a baj az volt, a tésztadiéta, mint olyan, a szénhidrát diéta, mint olyan szénhidrát, működik, igen. Akkor igen. Azt hiszem Navratilova és Lendl két korszakos tenisz zseni szerint táplálkozott, és tényleg ők sikere halmoztak, és azt hiszem az orvosi tím ezen felbúzdulva akarta nálunk bevezetni. De ők félreértették állítólag. Tehát ők akkor azt hitték, hogy szénhidrát egyenlő tészta, de aztán kiderült, hogy aki ezt mesélte nekik, ő viszont nem így gondolta. A baj az is volt, hogy a két időpont, tehát amikor elkezdték, vagy bevezették, vagy előírták ezt a tésztakúrát és a mexikói VB között, nem a mai szinten és szigorral felügyelték, hogy a klubcsapatukban hogyan táplálkoznak a játékosok. Tehát kb. Azt mondták nekik, hogy egyél több tésztát, de nem igazán ellenőrizték, hogy betartják ezt. Ők pedig nem tartották be ezt, azt hiszem Détári Lajos ismerte el utána maga, hogy egyrészt egy nagyon szokatlan dologra próbálták őket, azért nem olyan sokkal, tehát 20 éve sportoltak, táplálkoztak, hirtelen fél évvel a VB előtt valami egészen másra próbálták átállítani őket, amit ők meg nem tartottak meg. Tehát ilyen közös luft volt a te szavaddal élve.
2: Egy utolsó mondat a végére, mi volt az a téma, ami leg különlegesebb volt számodra a kutatásod során, ami aztán bekerült a könyvbe? Amit most ne spoilerezni, csak mondd el, hogy...
3: Hát egyébként, igen. Ha már említett City Grill, mert nagyon érdekes, hogy ott találtam a Corvinuson, a könyvtárban egy doktori disszertációt, aki arról írt a doktorandusz, hogy mi volt az oka annak, hogy tényleg amikor megjelentek az amerikai gyorsétterem láncok, akkor nagyon hamar vége lett a City Grillnek, és hogy ő tudományosan, tehát hatékonyságot mért, egy négyzetméterre eső bevétel, forgalom, tehát az, nem hittem, hogy ilyen létezik, és pont szembe jött.
2: Köszönöm, hogy itt voltál és elmesélted, szóval 26-án megjelenik a Gasztro Régész, a Gulyás kommunizmus konyhája című könyve, amiben ezek is természetesen helyet kaptak, meg sok minden egyéb más, úgyhogy egy nagyon érdekes olvasmányt tudunk mindenkinek ajánlani. Geri Ádám volt a vendégem, köszönöm.
3: Én is köszönöm a meghívást.
1: Geri Ádám gasztro régésszel Búza Sándor beszélgetett, de még nem búcsúzzunk el a Menni Enni című műsortól, rövid zenei szünet után a Bohemian Betyársz új lemezéről, az Akárki fiáról lesz szó, a szerzőkkel beszélget majd Búza Sándor.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Nem kell az ékszer, volt minden elégszer. Te is emlékszel, miért nem kapok glóriát? Volt minden sokszor, nem féltem a rossztól, a dolgok jöttek maguktól, de most már

Bye. Műsorajánló következik. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Ismét itt a hétvégi menetrend a Trend FM-en, Péli Nagy Kata vagyok. Zenével folytatjuk a hétvégi menetrendet, pontosabban egy új lemezről lesz szó. Május 1-én jelent meg a Bohemian Betyársz legújabb stúdió albuma Akárki fia címmel. A korábbi lemezekkel ellentétben az új anyag szakít a vendégelőadókkal. Nincsenek külső közreműködők. A fókusz kizárólag a zenekar saját elképzeléseire koncentrál. Az album 9 dalt tartalmaz. A Hamu, a címátadó Akárki fia, a Bánatszalonna, a Gömböc, a Bújdosó, az Ünnep, a Magam sem tudom, az Úgy esett és a Keringő című számokkal. Fehér Gáborral és Kondor Domonkossal Buza Sándor beszélgetett.
2: Új albummal jelentkezett a Bohemian Betyársz, az Akárki fia egyszerre összegzés és újrakezdés, egy olyan lemez, amely a zenekar eddigi útját sűríti, miközben bátran el is tér attól. Csodálatos.
3: Igen, az hát a durva, hogy a ChatGPT is lehet, de tudom, hogy nem az amúgy. Na, de...
2: Hát akkor azt gondoltam, hogy ebben mondatban minden benne van. Akkor kezdjük az első tétel, amelyik úgy szól, eddigi útját sűríti.
4: Hát melyikünk kezdje ezt az egész történetet?
3: Nyugodtan.
4: Hát figyelj, nem is tudom, hol kezdjem. Szerintem minden ilyen kijövő album valaminek a végeredménye, és valami mögöttünk lévő munkafolyamatnak egy típusú összesűrítése, hogy egy következő ChatGPT által is írhatott volna hát dumával folytassam, de ez tényleg egy ilyen összesűrítettük, amik az utóbbi időben bennünk voltak. Feszültségek, könnyebb hangvételű dolgok, mindenféle dolgot sikerült ebbe így belesűrítenünk ebbe a 9 számba.
2: De alapvetően a zenekarnak az attitűdje az nem változott, és nem is szerettetek volna egy picit olyan fordulatot csinálni, ami mondjuk egy-egy zenekarnak a korszakát jelenti, hogy most elkezdődött valami más.
3: Nem, abszolút nem. Inkább meg szerintem inkább ez arra is vonatkozik, hogy amúgy a most megjelent album arról, a 9 számról, amúgy már pár megjelent korábban szingleként, és akkor ezt próbáltuk egy ilyen közös köntös alá rakni.
2: Mi történt az elmúlt 2 évben? Mert ugye 2 év munkája jött most ki.
4: Hát igazából személyenként is sok minden a zenekar életében, örömteli dolgok, szomorú dolgok is, családtagok elvesztése, vagy új családtag érkezését is feldolgozza egyébként így ez a kis album közben. Egyébként elég sok feszültség is felgyülemlett bennünk itt az utóbbi 2 évben szerintem, ami meg így a lendületen, vagy talán így a pánkos-rokos történetben jelenik meg jobban.
2: Ugye ilyenkor egy örök kérdés, nem most, már évekkel ezelőtt is föl lehetett, meg föl is tették a kérdést, hogy tehát miért kell kiadni egy albumot? Tehát miért kell várni, amíg mondjuk 9 dal összejön? Mikor látjuk azt, hogy délelőtt is kiad az énekes egy dal, meg délután is kiad, mi az oka, hogy ti egyébként 2 évig vártatok, és egy album mellett döntöttetek, úgyhogy persze megjelentek a dalok azért ez eredendő sorban, de én azt gondolom, és azt tanultuk, hogy egy albumnak koncepciója van. Egy albumba közölni szeretünk valamit, van origója, van vége, el tudunk menni nálatok, ez hogyan történt?
3: Szerintem ugyanez, hogy ebből volt nálunk is amúgy nem vita, de hogy erről így beszéltünk, hogy most ez kell-e, vagy nem kell, vagy hogy album, meg hogy szingölök, és hogy most minek van divatja, vagy minek nincs, nem tudom. És akkor végül az lett a bemondás amúgy, hogy most akartunk egy kicsit ilyen kísérletezőbb dolgokat is, meg hogy ezelőtt nagyon sok külföldi kollaborációt csináltunk, és akkor most ez legyen egy olyan, hogy csak mi hatan olyan dolgokat csinálunk, amiket lehet, hogy amúgy nem csinálnánk meg, és hogy ez tök jó lesz most így egy album belerakni, ezt majd lezárjuk most, és akkor most már megvannak az új projektek, hogy ősszel már mivel fogunk foglalkozni.
4: Következő fejezetben is gondolkozunk.
3: És akkor ez így jó volt, igen, így lezárni.
4: Meg szerintem ilyen szempontból mi lehet, hogy egy kicsit old school-abb csapat vagyunk, mert mint mindenki hangszeres, tehát hogy azt látjuk, hogy így a trendek nem feltétlenül ebbe az irányba mennek, egy pendrive kell, meg egy mikrofon mostanában ahhoz, hogy az ember zenésznek, vagy zenekarként tudja magát mondani. Milyen szempontból talán egy ilyen régebbi iskola vagyunk. vagyunk, és nem tudom, mindannyian zenélünk, és szerintem az albumunk is. Lehet, hogy nagyobb hallgatottságra tudtunk volna szert tenni, hogyha ezt ilyen szépen havonta adagoljuk, vagy hogy az algoritmusnak lehet, hogy finomabb lett volna, hogyha úgy hozzuk ki, de ilyen szempontból meg ez inkább így szerettünk volna ragaszkodni.
2: Olyan lett, amilyet szerettetek volna?
3: Mármint az album?
2: Így, természetesen, miről beszélünk? Tehénről.
3: Új, ne, kicipő. Hát figyelj, olyan lett, olyan lett. Hát mert hogy nekünk, hát most ezt nem tudom mi, azért nem tudom, pár éve dolgozunk ezeken, meg hogy így csinálgattuk, vagy nem tudom, szóval így persze olyan lett, amilyen, meg amilyennek gondoltuk, hogy lesz.
4: Meg hát amúgy nagyon sok konfliktus is van ilyenkor egyébként, ez nem titok köztünk, tehát lehet, hogy személy szerint én egy kicsit valamelyik részt máshogy csináltam volna, de
2: ez normális egy zenekarban.
3: Hát ja, de amúgy érdekes, hogy ilyenfajtán olyan demokrácia van, hogy amúgy így, én ezt sokszor mondom, például, hogyha egy kicsit náciznánk amúgy így csapaton belül, akkor lehet, hogy például gyorsabbak lennénk, vagy előrébb tudnánk menni, de pont amiatt, hogy tényleg mindenkinek kb. Ugyanolyan súlya van, vagy hasonló, amiatt így amúgy be is tudunk lassulni egy csomó folyamatba, illetve a legvégén amúgy nem feltétlenül úgy fog egy dal kijönni, ahogy ez mind a hatunknak tetszik, mert mindenki kicsit másképp.
4: Hát igen, valójában mind a hatunknak tetszik, csak igen, mindenkinek igen. Kell hozni bizonyos kompromisszumokat, igen. Hogy aztán a végén.
2: Hogyan néz ki nálatok egy dal születése? Mi van először? Mi jön először? Kinek az, nem is az, hogy kinek konkrétan, kinek az ötlete, vagy szöveg van előbb, vagy a dallam van előbb, aztán akkor utána eljönnek a páratlan ritmusok és a fúvósok rálépülnek, és akkor mit tudom, lerúgjátok a...
4: De van mikrofonozva próbaterem, mindent tudsz. Közben elmondtad.
3: Igen. Ja. Szóval nem általában amúgy a 80%-ban így az énekes gitárosunk a Levente szokta hozni így a nagyon alap akkordokat, és akkor utána így elénk van rakva, hogy na, akkor ezzel lehetne most így foglalkozni, elkezdődik, és akkor szépen így először inkább a zenét írogatjuk, meg így az alapokat, aztán jönnek a habok, ahogy mi hívjuk őket, a szóló hangszerek, és akkor a legeslegvégén jön rá a szöveg igazából, meg a legvégén még azért ez a producelgetés, meg még hangszerelgetés, meg hogy még ide mi legyen, oda effekt, nem tudom én, és meg akkor hogy úgy a legvégén.
4: Egyébként szerintem ez is nagyon sokat változott az utóbbi, nem tudom, pár évben, hogy így stúdió technikailag, meg számírásilag annyit fejlődött a technika, hogy egyébként már mindenki otthon, megvan a kis programunk, és egyébként mindenki magának otthon tud egyénileg is foglalkozni a dalokkal a saját kis próbatermébe, vagy akár otthon egy, én mint fúvós mondom, hogy próbaterem, ti nyilván a hálószobába is tudtok dalszöveget, egyszerűbb, vagy basszus témát kitalálni.
2: Tehát azért belefújni ott tényleg garázs.
4: Hát nem szeretik a szomszédok.
2: Én amikor szaxofonozni tanultam, akkor egy nagy pincébe kellett a 6. kerületbe lemenni egy pincébe, és akkor ott lehetett bátran fújni, mert ott nem zavartam senkit se. Na visszatérve még akkor egyébként a 9 dalnál azért több volt az Erszénybe, és akkor ez a 9 dal választódott ki, vagy épp takra meg volt ez a 9 dal, és akkor abban
3: amúgy még talán volt egy-kettő.
4: Volt egy-kettő, amit végül azt mondtuk, hogy ne feltétlenül erőszakoljuk bele.
2: Tudom, mit akartam még az előző kérdésben, amikor mondtátok, hogy a másokkal való kollaboráció, az, és most az nem volt meg, tehát most magatokra figyelhettetek, magatokra adtátok. Ez egyébként akkor ez, az én olvasatomban azt jelenti, hogy amikor kollaboráltok, vagyis együttműködtök valakikkel, akkor az úgy hasonlít, idomulni kell hozzájuk, nekik is vannak elvárásai, kívánságai. Most, hogy ez nem volt, így valóban kiélhettétek jobban magatokat?
4: Abszolút erről van
2: tehát
4: szó.
2: Tehát most már csak az egy
4: saját. Nem arról van szó, hogy az egyiket jobban szeretjük, vagy a másikat jobban szeretjük szerintem, hanem csináltunk előtte egy ilyen anyagot, így jött ki külföld, hál' Istennek több külföldi nagyobb előadóval, a Gogol Bordellóval, a Karaván... Ja nem, bocsánat, Karaván Passza, mert előtte pont a Gogol Bordelló.
3: Karaván Passza,
4: a Dubiózával, és aztán Parnograsszal természetesen. És aztán meg jó volt most egy kicsit máshogy hozzáállni ezekhez a dolgokhoz.
2: Az is érdekes volt számomra, ugye az aktuális klip az Akárki fiából, és ugye ez a lemez címe is, Akárki fia. És akkor, amikor ezt a klipet valaki megnézi, vagy meghallgatja ezt a dalt, akkor azt mondja, hogy ezeknek a fiúknak egy kicsit megint elmentek otthonról, mert egy irgalmatlan, lendületes, nagyon erős, nagyon forte szól minden. Aztán, ha fölteszi a lemezjátszóra ezt az albumot, akkor én a következőt tapasztaltam, hogy elindul, nem is ez, hanem fölírtam magamnak, ugye a Hamu volt, Hamu az első dal, a második az Akárki fia, aztán a Bánat Szalonna a harmadik, és a Gömböcnél, minthogyha megváltozna az egész attitűdje, és a végére szépen olyan egészen nyugodtak lesztek. Ezt jól, ha jól látom, akkor dicsérjetek meg. Ha igen, akkor pedig ez a koncepció volt?
3: Ez abszolút, igen. Ez szintén Szűcs Levente nagy találmánya, agyalása, igen. Neki volt amúgy ez a fejében nagyon, hogy mindenképp ő akarta ezt, vagy ő ez a régi vágás a csapatban, vagy album, és hogy ennek akkor kell lenni egy
2: koncepciónak,
3: igen, meg hogy most nyilván amúgy minden mögébe lehet magyarázni valamit, de ő tényleg ebbe volt, hogy én nagyon szeretem úgy egybe hallgatni albumokat, meg koncepciós dolgokat, és hogy ő emiatt ezt a 9 számot, úgyhogy amúgy, hogyha csak meghallgatnánk külön-külön, akkor lehet, hogy itt is amúgy bőven eklektikusak lennének egymáshoz képest, viszont így egybe, meg pont ahogy le is írtad, amúgy valahol ez volt amúgy a lényeg, hogy a nagy kiszakadás után amúgy utána van egy kis megpihenés, vagy bármi ilyesmi. Mert amúgy nem mellesleg beszéltünk erről korábban, ami még most nem valósult meg, de hogy volt egy ilyen tervünk, amúgy, hogy csináljunk egy olyan dupla lemezt, aminek az egyik oldalán csak nagyon kemény, csak kísérletező dolgok, nem tudom, és a másik pedig egy ilyen visszafogott, akusztikusabb, kicsit popposabb trackek, mint például a, mert nekünk amúgy, és ehhez a legnagyobb ilyen bemondás, ez a Manu Chao volt, aki amúgy az összes albumát úgy írta meg, hogy ilyen nagyon rádióbarát az összes a felvételken, amikor elment a koncertre, akkor meg leszakad a fejed, és hogy ezt ugyanúgy megcsinálni akár egy album formájában. És ez nem jött össze, mert hogy őszintén ennyi anyagunk amúgy nem volt, hogy ebből nem tudom, egy 20 számos albumot csináljunk, de hogy így ez a 9-nél amúgy volt ez a kis kóperálgatás.
2: Egyébként ezek a dalok a színpadon ugyanígy fognak megszólalni, ha már a Manu Chaót hoztad, egyébként valóban neki az volt a zseniális húzása, hogy rádióbarát 3 perc 42-es dalokat írt, és fölment a színpad, és nem lehetett lezavarni a színpadon. Igen. Egy hét után is ott ugrabugrált a színes gatyájába, meg a színes ingébe, és csak néztünk ki a fejünkbe, hogy hogyan bírja, hány tüdeje van. Igen, szóval, igen. Nem tudom, mit kérdeztem, de...
3: Hogy ugyanígy lesznek a trackek előadva. Amúgy ugyanígy.
4: Igen. Így. Uh-huh. Sőt, egyébként szerintem lesznek még olyan húzásaink, hogy például a bújdosóba, amit a lemez felvételén csak egyedül trombitálok, abba például lesznek vendégfúvósaink, hogy így a szólamomat megerősítsék, és még komplexebb lesz talán.
2: Lehet a zenétekre azt a kitételt alkalmazni, hogy folk-punk, vagy punk-folk? Akkor maradjunk ennél. Nem is ez csak egy kiindulási pont, amire gondoltam. Milyen fejlődés van egy ilyen stílusú zenében? Mert ugye azt mondják, hogy a bluesban olyan nagyon nagy fokú fejlődés nincsen, mindenki dörmög, aztán van egy nagy gitárszól, aztán mindenki utána hazamennek. Itt azért nagyon színes a hangszerek egész sora. Nagyon dinamikus, nagyon, nagyon lecsengő tud lenni. Vagyis van, mi az innováció ebben a fajta zenében?
3: Amúgy szerintem az a durva, hogy pont mondjuk a ketté veszed, vagy két részre veszünk mondjuk a folkba, az, hogy amúgy milyen folkot, vagy hogy emiatt milyen hangszerelés jelenik meg amúgy a számokba, az például a gitárosunknak nem tudom, most már hanyadik ilyen kis, nem tudom, ilyen hangszere van, most például a keringő című számunk, az például a csarangón játsza, ami egy dél-amerikai hangszer.
2: Ami aztán nem is keringő.
3: Igen, de kicsit azt flasheltük. De igen. Például a Dodó is most már sokkal többet használta a kürtjét, vagy nem, szóval, hogy igen, a Levi is más gitárokon játszik, szóval, hogy van ez a része, meg az, hogy milyen folk zenét próbálunk itt használni, illetve amúgy meg maga így generálisan, meg mint zenében, meg sokkal több effektet, meg effektelt hangszereket használunk. Például a hegedű kb. Egy tracken kívül egyáltalán nem hangzik úgy egy számba sem, mint hogyha az hegedű lenne.
2: Egyébként nektek személy szerint hogy égett és mikor égett be a folk?
4: Hát őszintén szólva azért, tehát hogy az előző gondolatodra is csatlakozva, meg a válaszra is megpróbálva válaszolva, az van, hogy egyébként ilyen rezes fúvós szempontból, ami én vagyok, a trombittel hangszere játszom, azért Magyarország egy kicsit egy ilyen kis légüres tér.
2: Hát mint hogy ennek,
4: mert hát ennek határa, igen, abszolút, hát tehát hogy délebbre a Balkánon van egyébként hagyománya, vagy hogyha följebb mész, akkor Németországban is van egy ilyen nagy fúvós hagyomány, de hogy alapvetően itt Magyarországon ez egy kicsit légüres, és én egyébként ezt így
2: jó, de a német hagyomány az a nagyon tiszta, nagyon letiszta.
4: Igen, nyilván más, de teljesen mindegy, én ezt már gyerekkoromban is így észleltem, hogy egyébként a magyar népzenében nem jelenik meg feltétlenül trombita, de hogy hozzám meg egyébként mindig is közel állt ez a déli Balkán történet. Tehát, hogy ez is fura, mert hogy a kakast meg inkább a magyar népi vonalak, vagy cigány dolgokat hozza be, én pedig inkább tényleg a
2: jó, de akkor ez visszatérve az előző gondolatkörre, akkor ez is egy innovációs, hogy ezt a kettőt, vagy ezt a sokat hogyan lehet úgy ötvözni, hogy abból mindig valami újdonság jöjjön ki. Nálad?
3: Sőt, még amúgy, bocsánat, még igazán meg az is eszembe jutott, hogy amúgy ugye a Dodó, ő szombathelyi, szóval neked közelebb is van amúgy.
4: Igen, ez
3: az osztrák, és az
4: gyerekkoromban inkább az osztrák.
3: Vagyunk, és nekünk meg inkább az a másik oldal.
4: Osztrák Sörvisli Fesztiválon fújtam a trombitát inkább, igen.
2: Szóval Gábor, neked?
3: Hát én meg gyerekkoromban kezdtem el néptáncolni a Kakassal közösen, nem is tudom, 8 éves korunk óta, vagy sokat akkor számít. Kezdtük el, szóval igen, akkor az úgy jött magától, de megvan, hogy így a szülőktől, és nem tudom, mész koncertre elvisznek, vagy gimesre, szóval ilyen, azért ez is valamilyen szinten így megvolt, de hát főleg nyilván a néptánc, azért ez kb. Az egész gyerekkorunkat baromi sok próbával töltöttük.
2: Még egy dologról kell beszélni, mert fölírtam magamnak, ez pedig a Fuji Rock Fesztivál. Most kaptatok rock idén rock and roll meghívást. Ez hogyan jött, és ott mit kell csinálnotok? Gondolom,
3: reméljük
2: nem szavarni.
3: Zenélni. Másban nem vagyunk azért talán annyira jók. Igen, szóval, hogy most már idén van, 10 éve járogatunk ki Ázsiába. Szerencsére 10 évvel ezelőtt sikerült egy japán menedzsmenttel így össze találkoznunk, és közösen elkezdünk dolgozni, és igazából a közös munka az azért is indult el, mert tudtuk, hogy amúgy ő dolgozik együtt ezzel a fesztivállal, és ez nekünk meg így a fejünkben volt, hogy na, ha valahol már sok helyen jártunk, de az egy ilyen elég durva égköve lenne a zenekarnak, ha azt el tudnánk érni. És ezt ilyen hosszú-hosszú éveken keresztül ütögettük ezt a vasat, meg majdnem minden évben jártunk ki ázsiai turnékat csinálni, meg kint bemutatkozni, és akkor most végre tavaly november, amikor kint voltunk egy kínai turnén, akkor annak az utolsó állomásaként még átmentünk Tokióba, ez volt a kérés, hogy na, hogy játszunk már egyet Tokióba, mert hogy akkor eljönne a Fuji Rocknak az egyik fő, nem is tudom, Kori szervezője, Felusa, vagy tulajdon, igen, és akkor tegnap meg is jelent az úriember a feleségével, lenyomtuk a koncertet, utána pedig egy ilyen nagyon klasszik beszélgetés, és utána kaptunk egy erős készfogást, hogy akkor, háj.
2: Még szakét sem ittatok?
3: Nem, amúgy ők elég visszafogadtak, és nagyon...
4: Miutána, igen.
3: Miutána rendesen
4: beszakéztünk. Helyett is.
3: Igen.
2: Jó, viszont ez júliusban lesz, de akkor ugye előtte június 4-én Budapest Park, Bohemian Betyász lemezbemutató koncert, az Akárki fiára lehet majd ott pogózni. Köszönöm, hogy itt voltatok.
1: Fehér Gáborral és Kondor Domonkossal Buza Sándor beszélgetett az elmúlt percekben. Most rövid hírek következnek, majd könyvekről lesz szó. Olá Andreára mindig érdemes hallgatni, remek könyveket ajánl, ezúttal azonban testünkről lesz szó.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Felejtsd el a telefonálgatást. A megoldás ott van a kezedben.
2: Hívj magadnak City Taxit applikációval.
1: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról, bárhol, bármikor. Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért.
1: Könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyebb megy.
2: www.citytaxi.hu.
3: Marketing és média top 50 Leaders Fórum. Fókuszban a trendek és a stratégiai gondolkodás. Hogyan változnak a globális trendek? Mit jelent a mesterséges intelligencia napi térnyerése? Hogyan lehet az és alfa generáció figyelmét megragadni? Vagy a marketing kommunikáció szerepét erősítve az üzleti célokat hatékonyabban elérni? Ha egy nap alatt azonnal használható praktikus tudást szeretne, vagy érdekli, milyen stratégia mentén dolgoznak a média és kommunikáció

0: tudományos felfedezés megváltoztatja a világot. Vajda Katalin Láncreakció című drámája Szilárd Leó élettörténetén keresztül tesz fel kérdéseket tudományról, hatalomról és felelősségről. Rátóti Zoltán rendezése Görög László főszereplésével a Pesti Vigadóban. Bővebb információ vigado.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Karbantartás közben történt baleset a MOL tiszaújvárosi üzemében. Kacz Sándor akadémikus lehet a felsőoktatásért felelős államtitkár. Nemzetközi dohánycsempész bandát számolt fel a NAV. Köszöntöm a hallgatókat, Gáltót András vagyok. A MOL tiszaújvárosi üzemében üzemi baleset történt, külső beavatkozásnak nem látták nyomát, hangsúlyozta a MOL elnök vezérigazgatója péntek délután a helyszínen tartott sajtótájékoztatón. Hernádi Zsolt elmondta, az üzemegység nem állt működés alatt, karbantartó tevékenység folyt benne élettartam hosszabbítás érdekében. Információk alapján egy csővezetékben szénhidrogén robbant be, tette hozzá. Egy ember a helyszínen meghalt, egy ember súlyos, életveszélyes légúti égést szenvedett. Őt helikopterrel a Debreceni Egyetemre szállították, heten pedig könnyű égési sérüléseket szenvedtek. Kacz Sándor akadémikust kérte fel az oktatási és gyermekügyi miniszter felsőoktatásért felelős államtitkárnak. Lanner Judit pénteken a Facebook oldalán a leendő államtitkárról azt írta, hogy nemzetközileg elismert fizikus egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja. Több mint 25 éves kutatói és oktatói tapasztalattal rendelkezik, hosszú éveken át dolgozott Németországban kutatóintézeti és egyetemi közegben is. Az elmúlt években az ELTE fizikai és csillagászati intézetének igazgatójaként bizonyította vezetői képességeit és együttműködésre építő szemléletét. Nemzetközi dohánycsempész bandát számolt fel a Nemzeti Adó és Vámhivatal Dél-Dunántúli Bűnügyi Igazgatósága a napokban egy nagyszabású akcióban, közölte a hatóság szombaton az MT-vel. 6 külföldi állampolgárt a rendőrség őrizetbe vett, majd a bíróság letartóztatott. Azt írták, először egy jelentős tétel adásvétele közben értéktetten a bűnbanda tagjait Baranyában, majd a gyanúsítottak letartóztatásával egy időben Fejér vármegyében csaptak le az illegális dohánygyárra. Összesen több mint 5 tonna 420 millió forint értékű illegális vágott dohány piacra kerülését akadályozták meg, és a komplett gyártóberendezés lefoglalásával felszámolták a rejtve működő előállító üzemet is. Kereső kutyákat telepít Bulgáriába a brit határrendészet az embercsempészek által használt motorcsónakok és a csónakok összeszereléséhez szükséges részegységek felkutatására. A londoni külügyminisztérium pénteki tájékoztatása szerint a 3 különlegesen kiképzett kutya, egy labrador és 2 spániel a szervezet embercsempész csoportok ellen Szófiával folytatott együttműködés bővítésének jegyében érkezik a kiképzőkkel és a munkához szükséges felszerelésekkel együtt Bulgáriába, várható szeptemberben.
1: Időjárás jelentés.
2: Továbbra is sok napsütésre számíthatunk a térségben, melyet csak időnként zavarhatnak meg vékony fátyol és kisebb gomoly felhők, csapadék nem várható. Többfelé lesz élénk az északi északkeleti szél. Délután 27 fok körül alakul a hőmérséklet. Vasárnap is hasonló időjárásra készülhetünk. Kora reggelre 7 és 16 fok közé hűl a levegő, délután 25-30 fokot mérhetünk.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Jó napot és szép hétvégét kívánok azoknak, akik most kapcsolódnak be műsorunkba. Péli Nagy Kata vagyok, a Hétvégi menetrend szerkesztője. A következő fél órában, amely egyben szombati magazin műsorunk utolsó szakasza is, Olá Andrea sikeres és kedvelt könyves műsorának legutóbbi adását szemlézzük. Ezúttal a világhírű Bél ügyek című sikerkönyv szerzőjének, Julia Andersnek a legújabb kötetéről lesz szó. A címe pedig A testünk jelzései összhangban önmagunkkal.
0: Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
1: Julia Anders Testünk jelzései összhangban önmagunkkal című könyvét mutatja be Olá Andrea a következő egy órában. A test belső kommunikációját és a fizikai érzelmi folyamatok összefüggéseit mutatja be a mű. Persze ezzel segítheti is az egészségesebb életmódot. A kötet különleges hangsúlyt fektet a szervek karaktereire, a biológiai védelmi vonalakra és arra, hogyan hatnak ezek a társas kapcsolatainkra. Olá Andrea a könyv fordítójával majd Játa Eszterrel beszélgetett.
2: Mit taníthat nekünk az immunrendszer a biztonságról? Hogyan segíthet a sebgyógyulás folyamata megértenünk az érzelmi gyógyulást? Mi az, amire valóban szükségünk van a boldoguláshoz? Szerintem mindenkinek fölkelték az érdeklődését ezek a kérdések a Testünk jelzései összhangban önmagunkkal című könyv fülszövegében. De vajon ki ne szeretné pontosan megérteni azt, hogyan működik mondjuk az izma, vagy a tüdeje, vagy mi játszódik le az agyában? Minden ilyen érdeklődésű olvasó számára alapmű ez a kötet, nem beszélve a számos érdekes társadalmi vetületről, ami további olvasókat vonzhat. Nem is mondok többet, egy biztos, ha elolvassuk ezt a kötetet, utána egészen másként gondolkodunk majd a testünkről és a szervezetünkben zajló folyamatokról. Julia Anders, a nagy sikerű Bélügyek című könyv szerzője, a legújabb tudományos ismeretek birtokában közérthető és közvetlen stílusú könyvben tárja fel a testünk titkait. Majáta Eszter fordítóval beszélgetünk róla, bár pontosabb, ha azt mondom, hogy megosztjuk az élményeinket egymással és veletek. Esztert először arról kérdezem, mit ír a szerző a könyv alapötletéről.
3: Talán azzal kezdhetnénk, hogy mi volt az apropója a könyv megírásának, mert az szerintem az egész szemléletét bemutatja. Egy nagyon személyes történettel kezdi, amikor a nagymamája, aki ez nagyon szoros érzelmi kötődése volt, meghalt, akkor annak ellenére, hogy ők nagyon-nagyon szerették egymást, a gyász folyamata úgy érezte, hogy nem indult be nála. Tehát nem sírt, folytatta tovább az életét, dolgozott, és jóval később egy teljesen jelentéktelen apróság kapcsán kitört belőle a sírás. És akkor érezte, hogy ez a gyász folyamat, akkor ez most valahogy beindult, és akkor pont volt egy ilyen összehasonlítás a fejében, hogy ez olyan, mint a sebek gyógyulása. És akkor itt jött be az ő orvosi háttere, hogy végig gondolta, hogy egy seb hogyan gyógyul be. És akkor ott tulajdonképpen ugye ugyanaz a folyamat lejátszódik, mint a gyász folyamatában, hogy az elején még nagyon nyílt a seb, nagyon-nagyon érzékeny mindenre, nagyon fáj, és aztán így szép lassan elkezd begyógyulni, de hogy ez egy nagyon hosszú folyamat. De a végén eljutunk oda, hogy kvázi újraépül a bőr, ahogy mi is újraépülünk egy gyász folyamatban, és a végén már csak egy apró heg marad, ami viszont emlékeztet arra, hogy itt volt valami, ami nagyon fontos volt. Tehát, hogy ezt is fontosnak tartja, hogy nem szűnik meg a seb teljesen, vagy nem tűnik el nyomtalanul egy trauma sem, ahogy a seb sem, mert egy var vagy egy kis heg emlékeztet rá. Úgyhogy innen indult a történet.
2: És végül is megtartja ezt, nem csak a bőr című fejezet előtt írja le a családi történetet, hanem lényegében minden témakörhöz. És azt írja, hogy nem így tervezte eredetileg, de aztán nagyon jól passzolnak ezek.
3: Igen, igen, tehát hogy minden nagyon személyes történettel indult. Tehát az édesanyjáról is hosszan ír, hogy ő milyen kitartóan dolgozott a családért, és akkor az azt hiszem az izmokról szóló fejezetnek a felvezetése, ugye, hogy az izmok is iszonyúan keményen dolgoznak azért, hogy összetartsák a testünket, és ugyanez megismétlődött abban, hogy az édesanyjáról írta, hogy ő is hogy próbálta összetartani a családot.
4: És amikor elfogyott a feladat, akkor hogy ment
3: tankre szinte. Így van, akkor egy összeomlás, így van, így van. Ahogy leírja, hogy az izmok is, hogyha nem használjuk, akkor pillanatok alatt ugye eltűnnek, tehát mondjuk egy hosszabb kórházi tartózkodás során nagyon-nagyon hamar nagyon sok izmot elveszítünk.
4: Az is nagyon érdekes, ahogyan az immunrendszer kapcsán írja ezt a barátot, a nagymamájának a barátját, aki nagyon elfogadó volt, és meg is változtatta olykor azokat, akik jöttek ismeretlenül hozzá.
3: Igen, igen, ez is az immunrendszernél is, hogy ez is mennyire kettős működésű. Tehát ugyanígy, hogy egyrészt megvéd, másrészt meg ugye ellene dolgozik bizonyos testi folyamatoknak, igen.
4: Végig megyünk a fejezeteken, hogy például a tüdő kapcsán, ugye nem csak a szervet mutatja be, és valahogy nagyon emberközelien, szinte megszemélyesítve mutatja be, hanem az oda kapcsolódó részek is. Szokatlanok egy ilyen könyvhöz képest, szerintem furcsa, hogy milyen képzettársítások vannak,
3: igen,
4: benne, ugye?
3: Igen, abszolút, ugye a legfőbb jelzője a tüdővel kapcsolatban, hogy milyen puha a tüdő, tehát hogy mennyire elem, milyen fontos szerepet játszik, és ugyanakkor meg csak épp hozzáér valami, és már benyomódik, tehát egy nagyon szivacsszerű szervünk, és ez mennyire ellentétben áll azzal, hogy ugyanakkor mennyire fontos. Nagyon jó nyelven ír, tehát nagyon könnyen érthető, ugyanakkor fontos tudni, hogy ugye a szerző maga is orvos, gyakorló orvos, tehát abszolút tisztában van az orvosi hátterével, a tudományos hátterével. Ez a kettősség is fontos, ugyanakkor ugye egy nagyon részletes, alapos forrásjegyzék is tartozik a könyvhöz, tehát akit még jobban érdekel, vagy aki esetleg még szakmai szemmel szeretne olvasni erről, az nyugodtan elolvashatja a megadott cikkeket, tanulmányokat. Úgyhogy minden fejezethez van egy külön forrásjegyzék, azt is érdemes még böngészgetni. De én azt gondolom, hogy ez nem egy orvosi szakkönyv olyan értelemben, hogy orvosnak kell lenni ahhoz, hogy megértsük, hanem egyrészt közérthető nyelven ír, másrészt, amit említettünk, hogy minden szervhez, minden gondolathoz van egy érzelmi megközelítése. És ez is szerintem nagyon fontos, hogy ezzel közel hozza azt az adott szervet, amiről éppen ír.
4: Kiírtam néhány mondatot, azt írja, hogy naponta 20 000 légzés, és a légutak a légcsőtől indulva 22-szer ágaznak el, aztán tüdőnként 21-szer, így alakul ki a hörgőfa, és azt írja, hogy a levegő, a tüdőn átáramló levegő 2400 kilométer hosszú úthálózaton halad át, közben felmelegszik, megnedvesedik, kitisztul. Szóval tényleg olyan adatokat hoz, ami mellett ugye egyébként az ember elmenne, de itt valahogy egészen más helye van.
3: Meg a tüdő ugye pont egy olyan szerv, amiről azért nagyon ritkán beszélünk, tehát nincs annyira előtérben, mint mondjuk az agy, amiről szinte minden nap lehet olvasni. De nagyon érdekes ez is így van, hogy nagyon sok adatot hoz, ettől mégsem válik szárazzá, mert feldolgozza ezeket az adatokat számunkra, de tényleg ezek megdöbbentőek. És egyébként ez is egy fontos eleme szerintem a könyvnek, és ezt itt is láthatjuk, de minden sorában, ami szerintem nagyon szép, hogy egy nagyon mély csodálattal ír a testről. Tehát ez szerintem nagyon fontos. Nyilván ugye egy orvosnál ez valószínűleg ilyen alap hozzáállás, de hogy ez, ami minket lenyűgöz, azt érezzük, hogy őt is lenyűgözi, annak ellenére, hogy ő nyilván jobban képben van, de hogy ez a mély csodálat és tisztelet a testtel szemben, azt gondolom, hogy ez nagyon fontos része ennek a könyvnek.
4: Neked a tüdő részben milyen kapcsolódások voltak érdekesek, mert ír a légzésről, a légszennyezésről?
3: Igen, hát a légszennyezési összefüggések is nagyon érdekesek voltak. Azt szerintem nagyon fontos, hogy ott néhány jó példát is felsorolt, tehát hogy például az ólom és a benzin kapcsolata, vagy a kipufogó gázok kapcsán hozott, ugye ő német szerző, tehát németországi példákat hoz, de hogy ez milyen nagy mértékben javította az egészséget, ami látszólag egy apróság volt, hogy most hogyan gyártják a benzint, annak nagyon-nagyon komoly kimutatható, és ehhez idéz tanulmányokat is, hogy milyen kimutatható hatása volt ennek az egy intézkedésnek. És itt kitér arra, hogy ugye a politika milyen komoly szerepet játszhat abban, hogy egészségesebbek legyünk.
4: Eszembe jutott, amikor a légzéstechnika részt olvastam, hogy az ember sosem gondolkodik azon, csak csinálja jó esetben, hogy hogyan van összefüggésben az agyunkkal, vagy hogy miért is jótékony.
3: Ez most azért eléggé divat, hogy ugye előtérbe került, hogy a légzéstechnika az mennyi mindent megoldhat, meg milyen jó eszköz, például a stressz leküzdésében, és nem tudtuk egész pontosan, tehát ugye mindenféle technikák vannak erre, de ő ugye rávilágít arra is, hogy tulajdonképpen ez ösztönösen is működik, tehát nem gondoljuk végig, hogy most gyorsabban légzünk, hogyha egy, ugye azt hiszem, egy vizsgahelyzetet hoz, hogy amikor a vizsgahelyzetben idegesek vagyunk, akkor nagyon gyorsan kapkodjuk a levegőt. És hogyha szépen lassan lélegeznénk, akkor ez már önmagában segítene abban, hogy megnyugodjunk. A légzés technikák is erről szólnak, hogy tulajdonképpen mesterségesen, úgymond visszaállítsuk a nyugalmi állapotot a testben azzal, hogy a nyugalmi légzést gyakoroljuk.
4: Mindjárt tovább lépünk a következő fejezetre, de el kell mondanom, hogy amit az oxigénről megtudtam ebben a fejezetben, az számomra lenyűgöző volt. Ahogyan ír róla, és csak azért, hogy értsék a hallgató, hogy tényleg ez egyáltalán nem egy szokványos megközelítésű könyv, azt írja, hogy az oxigénre a káosz a jellemző, de hogy ő csak mindig kapcsolódni akar mindenhez. Amikor pár oxigén molekula a tüdőnkbe jut, eleinte céltalanul bolyonganak, ám nem sokára változik a helyzet. Amint az első úttörők a vérbe kerülnek, szervezetünk már is a helyes útra tereli őket. Az első trükk a vérben lévő vas. Az oxigén imád rozsdává vegyülni a vassal. Klasszikus felállás. A vérünk azonban már egy lépéssel előrébb jár. A vas a vörös vértesteket úgy hajtogatja fehérjékbe, hogy az oxigén ugyan rendkívül közel kerül hozzá, de nem elég közel ahhoz, hogy ténylegesen reakcióba léphessen vele. Ezzel a mestertervvel az oxigén veszélytelenül szállítható végig az egész testen.
3: Nagyon fontos a megközelítés módja, és talán még ennek kapcsán egy dolog, ami szintén többször előjön a könyvben, hogy az evolúciós háttér. Tehát ott is ugye emlegeti, hogy a tüdő azért az nem volt mindig, tehát az egy viszonylag újabb szervünk, és ez szerintem nagyon fontos, hogy egy ilyen történeti kontextusba helyezi a testünknek a működését, meg a szerveinknek a fejlődését. Ez szerintem nagyon sok mindent megmagyaráz adott esetben, hogy ez az agy fejlődésénél épp úgy előkerül, hogy ott milyen hatalmas fejlődést írt le az agy.
4: Hogy melyik a legősibb része az agynak, és hogy hogyan rakódott rá.
3: Tehát ugye ettől például, hogy az érzelmek miért ilyen nagy jelentőségűek, mert ugye azok egy régebbi agy részünkben zajlódnak. Tehát ezt fontosnak tartom, hogy ez a történeti háttér sokszor jelen van. És talán még egy dolog, ami fontos lehet a kontextus kapcsán, hogy az is nagyon gyakori, hogy olyan szinten kontextusba helyezi a tartalmat, hogy előbb az egyén szintjén elmondja, tehát hogy konkrétan a mi testünkben ezt hogyan képzeljük el, és utána átvált egy társadalmi szintű megközelítésmódra, hogy milyen kihatásai vannak annak, ami bennünk történik egyénekben.
4: A tüdő után jön az immunrendszer. Ugye utal rá, hogy sokszor esik szó arról, hogy a szervezet harcol, csapatokat állít sorba, leküzdi, nem tudom én, holott pont nem erről van szó. Tehát, hogy mintha ezt is akarná, hogy gondoljunk erre másként, nem kell mindig küzdeni.
3: Igen, ez is egy érdekes nagyon gondolat, jó. És ráadásul ugye ezt a magyar fordításban nem lehet visszaadni, de németül egyébként az immunrendszert úgy is hívják, hogy elhárító rendszer, ami ugyanaz a szó, mint a katonai elhárítás, és erre valóban utal, hogy nagyon sokszor használunk ilyen katonai jellegű hasonlatokat, tehát, hogy bombaként robban valami, vagy védekezünk, hárítunk, illetve a gazdaságból nagyon sok mindent átveszünk a gazdasági nyelvből.
4: Amikor testről beszélünk.
3: Igen, ez is egy érdekes megfigyelés.
4: Igen, de hogy az valamiféle más viszonyulást feltételez, nem? Tehát, hogy ő azt mondja, hogy ennek nem így kéne lenni.
3: Így van. Majd előjön például, hogy a kórokozókról beszél, hogy ott már a nevében benne van, hogy kórt okoz, ami egy nagyon negatív megközelítés, de ugye felhívja a figyelmet arra, hogy azért vannak hasznos kórokozók is, illetve ami rossz, tehát ezt is nagyon sokszor hangsúlyozza, hogy nem fekete-fehérek a dolgok. Tehát, hogy ami rossz, az se biztos, hogy csak rossz. Tehát például az allergiánál ugye kitér arra, hogy persze az nagyon rossz, hogyha tüsszögünk, de hát az allergia azért van, mert megvéd valamitől. Tehát, hogy mondjuk a mogyoró allergia, az persze, hogy nagyon szörnyű dolog, de ugyanakkor ezzel próbál minket az immunrendszerünk védeni. Úgyhogy ez a differenciáltság szerintem ez is egy nagyon fontos jellemzője a könyvnek. Vagy például, ami nekem egy nagyon szép hasonlat az is, hogy amikor a bőrről ír, most nem akarok előre szaladni, de ott is ugye, hogy a bőrünk, az tulajdonképpen a felső rétege, az egy elhalt valami. Az elhalt sejteknek a rétege képzi a bőrünket, ami egyben az életünknek a burka. Ja. Hogy ez is milyen szépen összejátszik, hogy az elhalt sejtek, és ugyanakkor az élet burka, tehát ugye az élet bőr nélkül nem lehetséges. Az ugye a kapcsolódásunk a külvilághoz, és ez is milyen szép ez a kettősség. És az elején beszéltünk arról, hogy mennyire érthető a nyelvezete, és szerintem ez is nagyon fontos, hogy rengeteg hasonlat van benne, és azok nagyon szemléletesek, tehát ahogy az izmoknak a küzdelmét leírja, mint egy lóversenyt, vagy egy csomó ilyen hasonlat van benne.
4: Jaj, hát ott az a verseny az izmoknál, hogy melyik a legerősebb, de ma mindjárt kitérünk rá, mert ki is írtam magamnak, hogy hogyan halad a sorban, és hogy melyik a győztes. Viszont az immunrendszerrel kapcsolatban még, ami nagyon szimpatikus volt, hogy azt mondja, hogy több száz milliárd kíváncsi sejtet állít elő nap, mint nap a szervezetünk, és akkor ott vannak az ölősejtek és a falusejtek, ezekről is beszél, és hogy melyiknek mi a dolga, és akkor így írja le, hogy különösen kíváncsian nézelődnek az úgynevezett ölősejtek. Nem tehetnek a nevükről, nem ők választották. Ahogy áthaladnak a testen, letapogatják a sejtjeinket. A kézfogás, vagy prózaiban fogalmazva az érintkezési pont, a sejtreceptorok révén jön létre, amelyekhez az ölősejtek hozzákapcsolódnak. Minden érintkezés alkalmával a következő kérdés vetődik fel. Na, minden rendben van ma? Testünk sejtjei már felkészülten várják a találkozást. A napközben általuk előállított fehérjékből egy kis adagot félretesznek, és ezt a felületükön exkluzív módon feltállalják az ölősejteknek. Az esetek túlnyomó többségében a találkozáskor utóbbiak csak annyit mondanak, hogy vagy igen-igen, és egyszerűen tovább busznak. Néha azonban, de ez tényleg a szabályt erősítő kivétel, elhangzik egy ó. Az ó elhangzásának általában két oka lehet, egyrészt megeshet, hogy egy sejt rákos sejté mutálódott. Ezen kívül az is lehetséges, hogy a sejtet megfertőzte egy vírus. Mindkét esetben az ölősejtek gyanús fehérjékbe botlanak, és figyelmeztető jelzést adnak le a sejtnek. Ha nincs ellenvetés, akkor a sejtek lebomlanak. Az ölősejtek segítenek a lebomlásban, hogy az minél óvatosabban és veszélytelenebbül történjen. Nekik köszönhetően így minden egyes héten megússzuk a rákos megbetegedést vagy a vírusfertőzést, anélkül, hogy erről értesülnénk. Az, hogy mégis előfordulnak rákos megbetegedések, többnyire amiatt van, hogy a tumorsejtek megtanulnak elrejtőzni, például oly módon, hogy lebontják az érintkezési pontokat.
3: És ugye az egész immunrendszer ugye egy tanulási folyamat, és ott nagyon fontos, hogy minden tanulás alapja a kíváncsiság, tehát hogy nem véletlen, hogy előkerül ez a jelző, de azt is ugye nagyon érdekesen leírja, hogy ugye van az immunrendszerünknek egy olyan része, ami kvázi vele született, tehát ott magától tudja az immunrendszer, hogy mi a teendője, és van egy adaptív része, ami megtanulja az életünk folyamán. És ugye erről is sokat beszélünk manapság, hogy mennyire fontos, hogy a gyerek nyeljen egy kis homokot a homokozóban az élete elején, mert ugye az is része ennek a tanulási folyamatnak, hogy az immunrendszer megtanulja azt, hogy mit kell kiválasztania, mi az, amit fel tud dolgozni.
4: Igen, a gyógyszer használatról is ír, meg a gyulladás kialakulásáról.
3: Az egy nagyon fontos része, hogy, és ott is nagyon differenciáltan kezeli a kérdést, hogy vajon mindig jó-e, hogyha azonnal beveszünk egy gyógyszert. Vagy ami például mostanában ugye nagyon elterjedt probléma, az orsprének a használata.
4: Igen.
3: És ugye ott is elmondja, hogy van annak nagyon jó része, de hogy nem kell túlzásba esni vele. Vagy mondjuk egy hashajtó, vagy éppen ellene szóló gyógyszer, az is, hogyha most nekünk rohanni kell a repülőtérre, akkor persze, hogy vegyük be, mert hogy ne legyen baj. De egyébként meg nem biztos, hogy jó, ha azonnal bevesszük, mert a természetnek az a természetes működése, hogy kiválaszt kártékony, vagy rossz dolgokat. Tehát ugye Náthánál is mondjuk ugye elmondja, hogy nagyon kellemetlen, ha folyik az orrunk, de hát másrésztről meg azért egy rendkívül hasznos folyamat, mert ugye kimossa belőlünk rossz dolgokat. Uh-huh. Tehát, hogy ez is nagyon fontos szerintem, hogy ugye az ő szemlélete az, hogy azért legyünk óvatosak a gyógyszerekkel, nem ellenzi a gyógyszereket nyilván orvosként, de arra felhívja a fegyelmet, hogy mindig fontoljuk meg, hogy kell ez.
4: A vírushoz kapcsolódom, kiírtam magamnak egy érdekességet, és tele van a könyv ilyenekkel. Ezt mondja, 65 millió évvel ezelőtt elődeink endogén retrovírussal fertőződtek meg, ezek a HIV vírus rokonaim. Ez a fertőzés tette lehetővé, hogy a nők kisbabát hordjanak ki, egy genetikailag félig idegen gyermeket.
3: Igen, ez nekem is egy új megközelítés volt, mert ugye a terhességet a világ legtermészetesebb dolgának tekintjük, de közben meg valóban ez nagyon érthetően és szemléletesen leírja, hogy mennyire ellentmond tulajdonképpen a szervezet működésének az, hogy valami vadidegen dolog belekerül.
4: És akkor itt is a tanulás bejön, hogy elfogadja a szervezet egy idő után.
3: Így van, tehát hogy az is egy hosszú folyamat.
2: Majáta Eszter fordító a vendégem, vele beszélgetünk a Testünk jelzései Összhangban önmagunkkal című könyvről, melynek szerzője Julia Enders. Tartunk most egy kis szünetet, és rövidesen a bőr témakörével folytatjuk.
1: Olá Andrea, Könyvben utazom című műsorában Majáta Eszterrel beszélgetett a Testünk jelzései című könyvről. A beszélgetés pedig rövidesen folytatódik.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Üdvözlöm Önöket, utolsó fél órájához érkezett délelőtti műsorunk, a hétvégi menetrend, én Péli Nagy Kata vagyok. Nem vagyok benne biztos, hogy figyelünk testünk jelzéseire. Legfeljebb csak akkor, amikor már elkerülhetetlen az orvos meglátogatása. Nos, az a könyv, amit most Olá Andrea ajánl, segíthet ebben. Julia Enders könyve a test belső folyamatait, mint a légzés, a szív működése önálló karakterként mutatja be, kiemelve azok érzelmi és idegi szabályozását. A szerző feltárja az immunrendszer működését, a krónikus gyulladások okait, valamint a fizikai és lelki regeneráció összefüggéseit. Folytatjuk Olá Andrea beszélgetését Majáta Eszter fordítóval.
2: A könyv, amiről beszélgetünk, Julia Enders Testünk jelzései összhangban önmagunkkal című lebilincselő kötete. Idézek tőle néhány mondatot most az első oldalakról. Hangos, velünk szemben sok kihívást támasztó világban élünk. Zúdulnak ránk kívülről az információk, miképpen éljünk, mit kell elérnünk, hogyan kell kinéznünk, hogyan kell éreznünk magunkat, miközben sokszor még azt sem értjük itt és most, kik és mik vagyunk. Vajon képes lenne-e a testünkről, szervezetünkről szerzett tudás ellensúlyozni mindazt, amit a kórházban és önmagamon megfigyeltem? Képes lenne-e a testi nézőpont, még ha csak egy kicsit is segíteni abban, hogy megőrizzük a modern világ zűrzavarában a humánumot, az emberi értékeket. Majáta Eszter a vendégem, aki magyarra fordította ezt a kiváló könyvet, Julia Enders Testünk jelzései című könyvét, ismerjük meg most picit jobban a szerzőt.
3: Ugye a Bélügyek volt az ő első könyve, tehát ő azzal robbant be. Németországban ez hatalmas bestseller volt, az összes beszélgetős műsorban meghívták, és ott is ez volt, hogy hát oké, tudtunk dolgokat a Bélről, de ő annyira szemléletesen és annyira viccesen közelítette meg, hogy ott egész más megvilágításba helyeződött a Bél. És ez a könyvében most újra előjön, hogy tényleg szinte megszemélyesíti, vagy szinte antropomorfizálja az egyes szerveket, vagy tényleg már a vírusoktól kezdődően, vagy az oxigéntől, amit említettél. Amikor megírta a Bélügyeket, akkor inkább az írással foglalkozott, és aztán visszatért az orvosi praxisba.
2: Belgyógyász, gasztroenterológus. Ez azért fontos, mert ugye mi olyan részeket is kivettünk, ami nem hagyományos egy ilyen típusú könyvben, de hát azért minden orvosi információ a szak. Benne.
3: És ugye amiről beszéltünk, hogy ez a kettősség megvan, tehát hogy mondjuk leírja a toxinoknak a pontos biológiai működését, de ugyanakkor ugye utal arra, hogy ez mennyire elterjedt ez a toxikus jelző a hétköznapi nyelvben, és akkor picit ezt is elemzi, hogy miért használjuk egyszerűen ezt, mint metaforát, hogy valaki toxikus, vagy egy kapcsolat, egy viszony toxikus, de ugyanakkor megvan a biológiai háttér és a konkrét leírása.
2: A bőr kapcsán nem tudom neked, mi volt az, ami a hozzá kapcsolódó témakörökből érdekes volt.
3: Az egyik a bőr öregedése, szerintem nagy téma manapság, ugye itt a longevity, meg anti-aging folyamatoknál, meg kezeléseknél, és ott például volt egy nagyon érdekes, vagy számomra nagyon érdekes és új adat, hogy az arcbőr öregedését mi az, ami 80%-os arányban meghatározza, és ez bizony a napfény. És itt egy nagyon érdekes okfejtés van a napfény szerepéről, amiről szintén manapság rengeteget olvashatunk, és ott is előjön ez a differenciáltság, hogy hangsúlyozza, hogy mennyire fontos a napfény, nem is tudjuk még pontosan, hogy mennyire, és miért olyan fontos. Itt idéz ugye néhány adatot, hogy bizonyos betegségeknek az elkerülésében vagy csökkentésében mennyire fontos szerepet játszhat, hogyha elég napfény ér minket, és ugye azt gondolták, hogy ez csak a D-vitamin miatt van, megpróbálták D-vitamin pótlással ugyanezt elérni, és nem sikerült, ami azt mutatja, hogy ő is elmagyarázza, hogy nem csak a D-vitaminon múlik. Azt még nem tudjuk pontosan, hogy mind múlik még, de ugye idéz ilyen statisztikákat, ahol kiderül, hogy ahol sok napsütés éri az emberek bőrét, ott bizonyos betegségek jóval alacsonyabb számban jelentkeznek, szív- és érrendszeri megbetegedéseknél, akár a ráknál ez szerepet játszhat. Ugyanakkor pedig ugye végtelenül károsnak is tartjuk a napfényt.
2: Jó, hogy még arra is figyel, hogy leírja, hogy hogyan kell bekennünk magunkat, milyen vastagsággal.
3: Igen, ezt hangsúlyozza, ugye ez is szerintem fontos elmondani, hogy az ember úgy szereti letudni a krémezést azzal, hogy jó, úgy valamit ráken az arcára, meg a testére, de ő ugye elmondja azt, hogy az nagyon hamar eltűnik, tehát hogy nagyon vastagon kell bekenni a testünket, illetve itt ugye a faktorokat is elmagyarázza, hogy az pontosan mit jelent, szerintem ezzel sem vagyunk mindig pontosan tisztában, hogy ugye ez azt az időt hosszabbítja meg, ameddig a napon tartózkodhatunk.
2: Uh-huh. Ugye a hegesedésről, a sebgyógyulásról is ír, erről talán tudunk, de ez is nagyon jó, mondhatni szórakoztató, ahogy leírja, de nekem nagyon meglepő volt, amit az érintésről írt.
3: Igen, az egy nagyon fontos rész szerintem.
2: Volt, ami különösen megmaradt?
3: Hogy mennyire fontos az érintés. Ugye itt egy példát hoz, hogy azok a kisbabák, akik rögtön a születésük után inkubátorba kerülnek, és sokszor nélkülözik az érintés, náluk hosszú távon milyen kihatásai vannak ennek a betegségek tekintetében, ez érdekes volt, és akkor ugye az érintés fontosságát hangsúlyozza, és az érintés hiányáról ír, az is szerintem egy nagyon fontos része a könyvnek, amikor a magány kihatásairól ír, hogyha nem részesülünk érintésben. Ez mennyire hiányzik. Mégis egy szép rész volt.
2: Nekem meglepő volt, hogy azt mondja, hogy a két legfontosabb élvezet az ember számára az ízlelés és az érintés. És azt írja, hogy ahogy az ízlelésnél a sós, édes, savanyú, keserű négy alapíz, az érintésnél pedig a nyomás, a sebesség, a nyúlás és a rezgés, ezt ő elmagyarázza, hogy mi ez. És akkor így mondja, hogy gondoljunk rá, hogy milyen, amikor megsimítanak minket.
3: Vagy szintén egy példát hoz, amikor valaki szülés utáni depresszióban szenved, akkor is, hogyha megérinti a kisbabáját, akkor ez a depressziós időszak ezzel akár lerövidíthető, tehát hogy még ott is szerepet játszik, illetve talán még egy példát idéz, amikor intenzív osztályon fekvő betegeknél, akiket ugye rengeteg stressz ér azáltal, hogy villódznak egyfolytában ott a gépek, meg mindenféle hangok vannak, és hogyha őket masszírozzák, az érezhető jó hatást, jótékony hatást vált ki a betegekben. Hát például az alvásuk, ugye pont, mert nagyon nyugtalan az alvásuk az intenzív osztályon, noha ugye az alvásnak, erről is majd szó lesz a könyvben, nagyon fontos regenerációs szerepe van, és ha az intenzív osztályon is el lehet érni azt, hogy masszást kapjanak a betegek, akkor ez az alvás minőséget is nagy mértékben javíthatja. Tehát ott is az érintésnek nagyon fontos szerepe van.
2: Az jó, hogy sikerült megtartani a fejezetekben az egyensúlyt, tehát hogy az úgymond orvosi rész, tehát amit mondjuk a sebgyógyulásról, meg a bőr szerepéről, meg a sejtek működéséről ír, az nagyjából ugyanolyan súlyjal van, akár ebben a fejezetben, mint mindaz az egyéb jelenség, amiről most beszéltünk.
3: Így van, nem? Tehát nem csúszik el egy ezoterikus irányba, hogy minden túlságosan érzelmi alapon közelít meg, hanem amit említettünk, hogy ott van egy komoly orvosi háttér. Ugye az már a könyv elején, tehát azzal indít, túl azon, amiről beszéltünk, hogy mi volt a konkrét apropója a könyv megírásának. Ugye elmondja azt, hogy mi volt ez a felismerés, vagy hogyan történt meg benne ez a felismerés, hogy erről írni kell, és hogy ez mindenkit érint, és mindenkinek tudnia kell róla, hogy ugye az orvosi praxisában nagyon sokféle betegséget kezelt, és egy idő után rájött, hogy tulajdonképpen ugyanaz bújik meg minden tünet mögött, az, hogy nincs rendben az a világ, amiben élünk. És akkor tulajdonképpen ennek kapcsán indult el, hogy akkor mi is a baj konkrétan. És utána visszatér ehhez a gondolathoz, mert nagyon sokszor utána, amikor a testi hátteret leírja, akkor utána megint kitér a társadalmi következményekre, például a közösségi média hatásaira. Nagyon érdekesen leírja, hogy tesz függővé minket a közösségi média, tehát ugye a jutalmazó sejteknek a dopaminnak a bevonásával, ott megadja az orvosi hátterét, és hát azért a tippeket is ahhoz, hogy hogyan tudjuk ezt egy picit kordában tartani. Ugye hosszú fejezet van egyébként a függőségekről, nem csak a közösségi médiával kapcsolatban, hanem mindenféle függőséggel kapcsolatban, és ott is ugye nagyon jól leírja ennek az orvosi hátterét, de ugyanakkor a megoldást is próbálja keresni. Tehát az orvosi úton mondjuk a dopaminpótlás lehet, de egyébként pedig egyszerűen egy életmódváltás. Tehát egészen konkrét tanácsokat is ad sok esetben.
2: Ez már az agy fejezete, és a függőséget érdekes módon a szerelemhez hasonlítja, és azt mondja, hogy hát ott is van egy ilyen fölívelő időszak, és aztán jön a csalódás.
3: Többször is ugye előjön a szerelem. szemmel kapcsolatos párhuzam, és a bőrnél is szépen leírja, ugye, hogy a napfénynek, napsugárzásnak a hatása, hogy egyrészt éget, másrészt energiát ad. És hogy a szerelemben ugye ugyanaz van, hogy energiát ad, fel vagyunk dobva, ha szerelmesek vagyunk, és aztán jól megégünk a végén.
2: Az nagyon szép, ahogyan ez a fejezet elkezdődik. Azt írja, hogy az agy kivételezett helyzetben van, ott fenn a fejünkben, de nem egy fölényes, arrogáns szerv, hanem egy irányító, védelmező és a világgal összekötő szerv inkább. És olyan jó az, ahogyan a pozícióját meghatározza. Azt írja, hogy majdhogy nem azt mondhatjuk, van a testben egy felső réteg, amely különleges védelmet és kényelmet élvez. A föld szennyétől és taposásától távol az agy a legfelső emeletről élvezi a pompás kilátást, a hallást itt nem zavarja az emésztés zaja, messzire tekintve látja, mi történik a világban, miközben a többi por, szerv, a mellkas vagy a has zugaiban nyomorog. Ha kicsúszik a kézből egy szerszám, a fej messze van, ha megbotlik a láb, utoljára koppan a földön.
3: Szerintem is ez egy ilyen másfajta szemlélet, mert valóban ugye leírja, hogy az van fölül, és ettől azt gondoljuk, hogy az agy a legfontosabb szervünk. Ugye már a bélügyek kapcsán elmondta, meg mostanában ugye sokat beszél arra, hogy ott is van egy másik agyunk valahogy, tehát hogy ezért nem csak az agy játszik szerepet, de valahogy azt gondolom, hogy úgy megmaradtunk annál a felfogásnál, hogy a kognitív képességek a legfontosabbak, és ő ugye utal arra, hogy nem csak az agy fontos, hanem, és ugyanígy nem csak a kognitív képességek, hanem mondjuk az érzelmi intelligencia. Tehát ugye erről is hosszabban ír, hogy mi a különbség az intelligencia és az érzelmi intelligencia között, és hogy az agynak valóban mely részein alakulnak az érzelmeink, és milyen szerepet játszanak, ugye a düh érzéséről például hosszabban ír, hogy az is kell egyszerűen.
2: Hát és hogy milyen jelentősége van az emberiség történetében az érzelmeknek?
3: Meg szerintem hajlamosak vagyunk kijátszani a kettőt egymás ellen, tehát azt mondani, hogy csak a tudat, utána csak az érzelmek, és akkor ugye ő is utal arra, hogy itt egyensúlyt kell teremteni. És ez egyébként egy nagyon fontos gondolat, ami szintén végigvonul a könyvön, hogy ugye elmondja, hogy a testnek tulajdonképpen a legfontosabb törekvése az, hogy mindig egyensúly legyen. Tehát, hogy bármi megbomlik, akkor ki kell egyenlíteni ezt a zűrzavart, vagy ezt a rendetlenséget. És ez egy csomó példával leírja, ugye, hogy akár az immunrendszernél, hogy tesz rendet az immunrendszer. És azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos gondolat, hogy kívülbelül egyensúlyra törekedjünk. És ugye itt is ugyanúgy leírja, hogy az agy tulajdonképp ugyanúgy kommunikál az idegpályákon keresztül, mint ahogy mi kommunikálunk egymással. Tehát egyszerűen jeleket küldünk, jeleket értelmezünk. Tehát, hogy itt is behozza ezt a hasonlatot, hogy tulajdonképpen az agy működése az egy hatalmas kommunikációs rendszer, ahol visszajelzések vannak. Tehát itt is egy csomó hasonlat van, amitől egyszerűen érthetőbbé válik az, amit mond.
2: Engem meglepett, hogy az ébredésről és az elalvásról külön ír. Mert úgy már tényleg unásig ismerjük az alvás fázisait, ezt is leírja, de hogy mi történik, amikor például elalszunk, hogy hogyan adja át a feladatokat az agy, az nagyon érdekes volt.
3: Igen, az is nagyon érdekes, az számomra is újdonság volt, hogy pontosan mi történik. Illetve valóban ugye mondjuk a REM fázisról rengeteget hallottunk, de itt is például ezt is elmagyarázza, hogy csak fölteszi mint kérdést, hogy milyen szerepet játszhat az, hogy az emberszabású majmoknál jóval rövidebb ez a REM fázis. És ugye itt arra utal, hogy esetleg a tudatosságban, a fejlődésünkben ez is egy szerepet játszhatott, tehát nem csak az agy fejlődése, hanem akár az, hogy ez a fázis nálunk hosszabb ideig tart, és hát ugye ez az a fázis, ahol feldolgozzuk a minket ért élményeket, akár érzelmi élményeket, akár tudatosabb élményeket, és hogy ebben a feldolgozási szakaszban esetleg előrébb léptünk, és ennek köszönhető a fejlődésünk. Tehát ez is egy érdekes dolog, hogy fogalmam nem volt, hogy az állatok mennyit alszanak, és abból mennyit telik REM fázisban, de hogy lényegesen kevesebb idő, mint nálunk. És ez nagyon érdekes, az előbb beszéltünk arról, hogy ugyanazok a gondolatok előjönnek, mert ha arra gondolsz, hogy amikor az izmokról ír, akkor szintén ezt elmondja, hogy a regenerációs szakasz mennyire fontos. egy-egy két példát is hoz, hogy tulajdonképpen többet fejlődünk akkor, amikor nem futunk, hogyha egy futásedzést hosszú távon nézünk, vagy ugye felhozza azt a példát is, hogy amikor csak imaginatív módon sportolók végig gondolták, hogy elképzelték, hogy edzenek, és a kísérleti csoport másik fele valóban fizikailag edzett, akkor ott akár még jobb eredményt értek el azok, akik csak képzeletben edzettek. Tehát ez is szerintem egy nagyon érdekes elgondolás. Hallottunk már ilyesmit sportolóktól, hogy ugye úszók mesélik, hogy ők egyszerűen elképzelik azt, hogy hogyan tempóznak a vízben, és már attól fejlődnek. De ő is elmondja, hogy ez a regenerációs szakasz, ez milyen rettenetesen fontos az izmok számára.
2: És ha már az izmoknál tartunk, neked meg volt az, hogy ebben a versenyben, az izmok közötti versenyben melyik az első, hogy melyik a legerősebb?
3: Nekem is újdonság volt, utána kellett kicsit olvasni, hogy ez hogy is van. Igen, de ugye neki is egyébként, tehát ugye ezt leírja, hogy egy könyvtárban egy pillanatban hogy jött rá erre.
2: Elárulhatjuk igen. Szerintem, hogy a rágóizom. A rágóizom a legeslegerősebb izmunk a mindegyik közül. És a második ebben a versenyben a szemizom. És leírja, hogy mennyi, amit soha nem gondolunk szerintem végig, hogy mennyi funkciója van a szemizomnak. Azt hiszem, ebben a fejezetben volt a legtöbb olyan rész, amin soha nem gondolkodtam ilyen speciál, de biztos sok okos ember gondolkodik ezen azért, hogy például, hogy honnan van az erő, amit igen. kifejtünk, hogy az honnan jön.
3: Igen, mert ugye hát a hétköznapokban valami dolgunk van, akkor felállunk, kész. De ő ugye pontosan leírja ezt, hogy ahhoz milyen iszonyú sok izomnak, milyen iszonyú sok együttműködése kell, hogy ténylegesen fel tudjunk állni, és hogy ez milyen hihetetlen bonyolult és összetett rendszer.
2: És hogy végül is sokkal nagyobb erőkifejtésre képes az ember, mint amit a hétköznapokban használunk.
3: Döbbenetes példa volt, ugye hallottunk már ilyesmikről, de ugye leírja azt, hogy ugye ezt már megfigyelték, hogy krízis helyzetekben az emberek milyen iszonyatos erőkifejtésre képesek, ugye azzal a példával, hogy ha egy anya látja, hogy a gyerek a kocsi alá beszorult, akkor megemeli az autót. És hogy ez is mennyire érdekes, hogy ez egy olyan erős jelzést ad, hogy most maximális erőbevetésre van szükség. És ezt tényleg szerintem mindannyian megéltük, hogy egy nagyon kiélezett helyzetben mennyire képesek vagyunk olyan dolgokra, amire azt gondolnánk, hogy nem vagyunk képesek, és egyébként akár nem is vagyunk képesek. De hogyha egy ilyen erős jelzést kap az agy, akkor tényleg beízít mindent. Ez is nagyon fontos, hogy itt nem csak az egyes részekről van szó, hanem az egészről, tehát hogy együttműködésben mennyire jó a test.
2: És az a jó, hogy nem csak, hogy a sportról ír, hanem például a work-life balance. Szóval mert meg nem gondolná, hogy egy ilyen fejezetben ez szóba kerül, hogy mennyire fontos a napi munkában a mozgás.
3: Tehát a hétköznapi mozgás is, tehát nem kell feltétlen súlyt emelnünk, igen. hanem egyszerűen az, hogy kicsit tudatosabban alakítsuk az életünket, és csak felálljunk és sétáljunk 10 percet, már az is rengeteget ér.
2: És a veszélyekről is tulajdonképpen úgy ír, hogy nem ijesztél az embert, nem? Tehát nem érez az ember fenyegetettséget, igen, holott igen. ott van minden, tehát a droghasználattól kezdve tényleg a vírusok,
3: igen, a minden. Igen, ott a függőséget igen. akartam én is említeni, hogy ott is nem elítélően ír, vagy nem azt írja, hogy ha ezt nem csinálod, akkor meghalsz, hanem egyszerűen próbál rávezetni. És ezt nagyon sokszor hangsúlyozza is, hogy amikor az olvasókhoz szól, hogy ő elmondja, hogy szerintem mi a jó, de utána hangsúlyozza, hogy egyszerűen hallgassunk a testünkre. Tehát például az alvásról hosszabban ír, és ott is azt mondja, hogy hát ugye kutatások azt mondják, hogy olyan 6 órát kell minimum aludni, de azért jobban 8 óra, de hogy igazából hallgassunk a testünkre, mert hogy úgy is tudni fogja a testünk, hogy ő mennyit akar. És ez nagyon fontos, hogy nem mindig feltétlen tudatosan kell megélni dolgokat, hanem egyszerűen csak figyelni a testünk működését, és abból levezetni a viselkedésünket, vagy a tetteinket.
2: Majáta Eszter fordító volt a vendégem, vele beszélgettünk a Testünk jelzései összhangban önmagunkkal című könyvről, melynek szerzője Julie Anders. A könyv a Park kiadó gondozásában jelent meg, ahogyan egyébként annak idején a szerző nagy sikerű Bélügyek című könyve is.
1: Majáta Eszter fordítóval Olá Andrea beszélgetett. A hétvégi menetrend holnap folytatódik. Az elmúlt hét legérdekesebb beszélgetéseit hozzuk vissza a kultúra, a gazdaság és az életmód területéről. Várom önöket holnap is, és további szép hétvégét kívánok. Péli Nagy Katát hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy, és rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazinműsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. Minden hétfőn délután 2-től a Trend FM-en. Egy életem, a világ összes színével. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Elkezdi az alaptörvény módosítás vitáját a parlament. Ausztriából nem érkezik több aszbeszt tartalmú kőzet. Megszűnik a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő. Köszöntöm a hallgatókat, Gáltót András vagyok. 5 vizsgálóbizottság felállításáról dönthet jövő heti ülésén az új országgyűlés. Kedden és szerdán 8 előterjesztést tárgyalnak meg a képviselők, köztük az alaptörvény 16. módosítását. Lesznek napi rend előtti felszólalások, interpellációk is. Továbbá megtartják az új ciklusban az első azonnali kérdések és válaszok óráját. A parlamenti honlapon olvasható napirendi javaslat szerint az ülés az ünnep miatt kedden kezdődik. 13 órakor napi rend előtti felszólalások hangzik. A tervek szerint az ülésnap Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával indul. Ausztriából nem érkezik több aszbeszt tartalmú kőzet azokból a bányákból, ahonnan eddig szállították Magyarországra, jelentette be Gajdos László környezetért felelős miniszter.

0: településen is azonosították, hogy az útépítésekhez olyan zúzott követ használtak, amely természetes eredetű aszbesztet tartalmazhat. Megszűnik a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő, és a jövőben ismét Országos Egészségbiztosítási Pénztárként, vagyis OEP-ként működik tovább az intézmény, ezt Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter jelentette be. A tárcavezető közölte, jelenleg zajlik a háttérintézmények átadása és átvétele. Az új rendszer célja, hogy az intézmény ne csupán kifizetőhelyként működjön, hanem értékalapú biztosítóként lássa el feladatait. Ennek szakmai kialakítására és vezetésére Kaló Zoltán professzort kérte fel a miniszter. Az OEP neve 2017-ben változott Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőre, miközben a korábbi feladatkörök jelentős része megmaradt. Az átalakítás részleteiről egyelőre további információt nem közöltek. A gyermekek számára is élvezhető különleges kiállítás várja a látogatókat Balatonfüreden, a Vasarik galériában található Lebegés a fénytérben című tárlaton. A kiállítás több mint 80 alkotáson keresztül mutatja be Egri József életművét és a Balaton inspiráló szerepét. A kiállítás mélyebb betekintést ad a Kossuth-díjas festő egyedi látásmódjába, ahol a fény, a víz és a levegő szinte összeolvad a képeken. A kurátor Sipos Anna szerint Egri nem a valóság pontos más másolására törekedett, hanem saját benyomásain keresztül jelenítette meg a tárlatot. A kiállítás június 21-ig látható Balatonfüreden.
1: Időjárás jelentés.
0: Továbbra is sok napsütésre számíthatunk a térségben, melyet csak időnként zavarhatnak meg vékony fátyol és kisebb gomoly felhők, csapadék nem várható. Többfelé lesz élénk az északi északkeleti szél. Délután 27 fok körül alakul a hőmérséklet. Vasárnap is hasonló időjárásra készülhetünk. Kora reggelre 7 és 16 fok közé hűl a levegő, délután 25-30 fokot mérhetünk.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Melyik a legjobb fotós mobil?
3: Biztonságos-e a felhő?
2: Kell okos óra a nagymamának?
3: Megzabolázhatóak a techóriások?
2: Beköltözünk valaha a virtuális valóságba?
3: Melyik a világ legjobb tévéje?
2: Milyen egy jó fejhallgató?
1: Ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ Fekete Gábor és Pápai Péter minden csütörtökön a 3 órai hírek után az iFaterben. Hírek, interjúk és tesztek a technológia világából.

0: Melyik a legjobb fotós mobil?
1: Biztonságos-e a felhő?
0: Kell okos óra a nagymamának?
1: Megzabolázhatóak a techóriások?
0: Beköltözünk valaha a virtuális valóságba?
1: Melyik a világ legjobb tévéje?
0: Milyen egy jó fejhallgató?
2: Ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ Fekete Gábor és Pápai Péter minden csütörtökön a 3 órai hírek után az iFaterben. Hírek, interjúk és tesztek a technológia világából.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, én Fekete Gábor vagyok, és a következő egy órában vastagon technológiával fogunk foglalkozni, és mint ahogy mindig a többes szám most is indokolt, hiszen itt van velem Pápai Péter barátom, szevasz Peti!
4: Szia Feki, és üdvözlöm a kedves hallgatókat is!
3: A mai adás egy picit rendhagyó lesz, mert hogy dupla tesztünk lesz, egyrészt a friss és ropogós Huawei Watch Fit 5 Pro okosóra lesz nálunk, ami meglepően sokoldalú és meglepően hasonló az almás gyártó nagy órájához, mind minőségben, mind funkcionalitásában is. Emellett megnézzük a Soundcore Liberty 5 TVS fülhallgatót is, egy nagyon érdekes kis füles lesz ez, amiről érdemes beszélni, és a műsorban foglalkozunk azzal az aránylag friss kutatással, ami kifejezetten a magyar internetezési szokásokat térképezi fel, mert ilyen kutatások sajnos ritkán bukkannak föl, éppen ezért úgy gondoltuk, hogy érdemes lesz beszélni róla, úgyhogy azt gondolom, hogy ma is érdemes lesz velünk tartani.

0: Tesztpad. Újszülötteknek minden tech új. Végletekig szubjektív, ketyere bemutató.
1: Amikor az ember fülhallgatót választ, most már arról beszélgetünk fülhallgató esetében, hogy ezt a klasszikus True Wireless TVS fülhallgatót, tehát kis dobozból kiveszünk a két bogyót, akkor betesszük a fülünkbe, van-e kis pálcikája, ami kilóg a fülünkből, akkor ez ugye általában fülhallgató, és ami nem lóg ki a fülünkből, csak egy ilyen kis bogyó, azt meg akár badzoknak is szokták hívni, hogy a Samsungtól kezdve a Googlenek egy számtalan no-name márkának is van, van, aki régóta csinálja, mint a Sony, van, aki egy kicsit frissebb márka, mint mondjuk az Anker, és azon belül is a Soundcore, ami most itt van nálunk, és ez nem más, mint a Soundcore Liberty 5, és hát itt aztán ebben a szegmensben a pár ezer forintos, nyugodtan szívemre tett kézzel tudom azt mondani, hagyjuk kategória, után nagyjából két esztergomi lábkép környékén kezdődnek azok a TVS fülhallgatók, amiket a no-name szegmensből így azt lehet mondani, hogy valamennyire már egyetem meg lehet nézni, vagy érdemes megnézni, és aztán igazából a csillagos ég a határ, és akár százezreket is el lehet költeni egy-egy ilyen bogyóra a fülünkben, de nagyjából azért ez a három esztergomi lábkép környéki alsó-közép kategória, vagy mondjuk közép kategória az, ahol a legnagyobb verseny van, mert itt már mutatnak a gyártók pici finomságokat, itt már a gyártók próbálnak valamivel kedvezni nekünk, például az alkalmazás vezérlés az valamilyen szempontból már itt felmerülhet, és ez jó is, mert azért nagyon sok mindent fogunk tudni a Liberty 5 esetében is beállítani, és innentől feljebb pedig már jönnek a minél jobb hangzás, minél extrább szolgáltatások, stb. De mondjuk azt, hogy három esztergomi látképér az ember azt gondolja, hogy kapjon egy olyan fülhallgatót, legalábbis én szerintem ökölszabály szintjén, valamennyire ismert gyártó legyen, tehát ne ilyen no-name AliExpress-es cucc, szóljon jól, tehát tényleg élvezhetően, szórakoztatóan, nyilván nem audiofil minőségben, de szórakoztatóan prezentálja azokat a zenéket, amiket hallgatunk, legyen decens üzemideje, mert nem akarunk azzal tökölni, hogy folyamatosan kibe kell rakosgatni a tokba a fülhallgatókat, hogyha mondjuk szeretnénk sok zenét hallgatni, és mondjuk legyen benne egy normálisan használható zajszűrés, mert utazunk a buszon, villamoson, metrón, és szeretnénk magunkat elszeparálni a világtól. Én nagyjából azt mondom, hogy ebben az árkategóriában ennyit lehet, vagy érdemes elvárni, és akkor ezen belül lehet nyújtani, húzni valamelyik funkció javára esetleg dönteni a többinek a kárára, de nagyjából ez az, amit elvárhatunk ennyi pénzért, és akkor itt az Anker Soundcore Liberty 5 teljes anyakönyvezet nevén, ami egy csomó szempontból jócskán felül teljesít.
2: Kezdjük azzal rögtön, hogy az Anker azért nem egy ismeretlen márka, mert hogy leginkább ugye különféle töltők, kábelek, powerbankok és hasonló kiegészítők terén váltak ugyan ismerté, de nagyon sokféle egyéb kiegészítést gyártanak. A Soundcore az ugye az audio márkájuk, ha lehet így mondani. Ebből a szempontból ugye azért az Anker már nem egy kezdő cég, aki most kezdett el különféle bérgyártókon keresztül tartozékokat készítgetni és piacra dobni, úgyhogy azt rögtön ki is pipáltjuk, hogy a márka valamennyire ismert. Hangzásra áttérve gyorsan, azért már a specifikációk is ígéretesek, mert hogy azért az LDAC korrekt támogatás ebben az árkategóriában, ha nem is egyedi, de azért nem a leggyakoribb, ez egy olyan korrekt, ami azért már magasabb kategóriába is néha-néha még hiányzik, ehhez képest azért itt ezt megkapjuk, Dolby Audio támogatást is találunk a készülékben, és összességben el lehet mondani egyébként a hangzásra, hogy egy kifejezetten kellemes és az átlag zenehallgatáshoz abszolút passzoló hangzásról van szó, mármint a Soundcore esetében is. Ezt némileg megfejli egyébként az, hogy a divatosabb irányba viszi el a hangminőséget és a hangképet is az Anker, méghozzá egy kicsit inkább ilyen basszus, nehezebb vonal felé, de ettől függetlenül ez nem egy bántó erősségű basszus, amiről most is szó van. Nyilván a közép tartomány rovására, tehát érezhető, hogy egy inkább ilyen V-shape hangzást vesz fel a Liberty 5-nek a hangképe, de alapvetően ezt is testre szedjük szabni az alkalmazásban, tehát van arra lehetőség, hogy finom hangoljuk a Liberty 5 hangzását, és az úgynevezett Hear ID, ahogy itt most éppen a gyártó nevezi, vagyis a személyre szabott is a hang preferenciáink, a hang hangzás preferenciánk szerint kialakított hangképet is egy picit magunk szájézére tudjuk szabni ezzel a szolgáltatással. Az applikációban már mindenképpen van egy pici extra ezen a téren is, szintén nem a kategóriában jellemző, ahogy olyan extrák sem, mint mondjuk a Qi töltés, tehát a vezeték nélküli töltés funkció, illetve az, hogy két eszköz kezelését egyszerre, tehát multipoint funkciót is kínál a füles.
1: Ezek fontos dolgok, mert igazából ezek tényleg, na nem is azt mondom, hogy kategória ugrató funkciók, de ilyen mennyiségben már bizony-bizony tényleg a drágább fülhallgatókban találkozunk azzal. A multipointot én kifejezetten szeretem, tehát én nagyon szeretem és nagyon sokszor használom azt, hogy a notebookomhoz és a telefonomhoz egyszerre csatlakozik a fülhallgató, és tudok váltani, tehát itt tudom, én nézem a dolgokat, hallgatom a YouTube videókat, ami kell a munkához vagy bármi máshoz, de ha jön egy hívás, semmit nem kell csinálnom, megállítom a videót a notebookon, és azonnal átkapcsol a telefonomra, és lefolytatom a beszélgetést. Tehát ez mindenképpen egy plusz. Az LDAC kodek egy olyan dolog, ami nélkül lehet élni, de ad egy jobb fajta hangzást, és hogyha már a Peti említette ezt a klasszikus V-shape, V-alakú, ahol ugye a mély és a magas meg van nyomva, nem tolta túl, tehát nem annyira fájó, mint sok-sok akár prémium, vagy nagyon ismert gyártó esetében ez a túltolt basszusos vagy magas, annál egy kellemesebb dolog. Ráadásul az applikáció, amiről még azért fogunk beszélni, az applikációban ez nagyon-nagyon szépen személyre szabható, hogyha nekünk ez nem tetszik, tehát tudunk rajta finomítani, de már az alapbeállítások is sokkal-sokkal emberközelibbek, vagy hogy mondjam, neutrálisabbak, semlegesebbek, és aztán mindenki kedve szerint javítja a hangzást magához képest. És amit én nagyon szeretek a Liberty 5-ben, hogy kifejezetten jó, pláne kategóriához, vagy hát árához képest, kifejezetten jó a zajszűrés.
2: Az aktív zajszűrés egyébként egyrésztről egy erősebbnek számító, mármint úgy az ilyen típusú fülhallgatóknál, de nem az a némító és nem ez a víz alá nyomó érzést keltő zajszűrés. Van sok olyan fülhallgató, ami olyan erős zajszűrést produkál, amitől már azt érzi az ember, hogy kicsit-kicsit talán bele is szédul abba, hogy szinte mintha egy ilyen hangkioltott szobában lenne. Nem erről van szó, azért itt szerencsére az erősebbek közé tartozik. Van pár olyan magasabb hangszín, amit nem tud kizárni, de szerintem egy teljesen normális egy aktív zajszűréses fülestől. Az áthallásmód számomra egy ilyen nagyon kritikus kérdés, hogy mennyire lehet használni, és mennyire élvezetes, mennyire inkább érződik úgy, mint hogyha egy csövön keresztül beszélne hozzánk valaki. Megvan picit ez az érzés, hogy nem teljesen tiszta és naturális a hangzás, ami ilyenkor bejön, de ebben az árkategóriában még mindig egy kifejezetten jónak számító áthallási megoldást kapunk, amit lehet automatizálni is, tehát mondjuk, hogyha bejövő hívásunk van és azt felveszük, akkor rögtön át is tud váltani erre, illetve beállítástól függően ugye megtarthatja a kizáró zajszűrést is a fülhallgató. De még mielőtt a egyéb szoftveres funkciókra eltérnénk, azt gyorsan megjegyzem, hogy erősben már a design ennek a fülhallgatónak, főleg a doboza tekintve is egészen érdekes, egy ilyen felcsúszó kis ajtónyírás mögött találjuk a fülhallgatókat. És a kényelemre egy picit jobban is ráment az Anker, mert hogy nem a megszokott három, hanem hat különböző gumiharangot kapunk a fülhallgató mellé, ezzel pedig mindenki megtalálhatja azt az ideális viseletet, ami számára a legkényelmesebb.
1: Szóval alapvetően nagyon szépen összerakta, azt el kell mondani, hogy mondjuk egy pici női fülbe lehet, hogy nagyobb bacska lesz ez az Anker Liberty 5, tehát maga a készülék test, amit a fülünkbe kell tenni, az egy picit nagyobb, úgyhogy érdemes mindenképpen kipróbálni, ha van rá lehetőségünk, de hogyha szépen beleilleszkedik a fülbe, akkor nagyon-nagyon kellemesen ott marad. Még azt mondom, hogy egy könnyed sportolás, kocogás is belefér a dologba, nem fog kiesni, de igazából letudtuk a dolgot, jó szól, jó az üzemideje magának a fülhallgatóknak is, és több 10 órányi plusz nafta van benne még ebben a felcsúsztatható fedelű tokban is, de van egy-két olyan extra az applikációban, azon túl, hogy tényleg már-már túlzóan az árához képest, túlzóan személyre szabható az egész fülhallgató, tehát az, hogy például az érintés vezérlés teljes mértékben úgy bonyolíthatjuk, vagy egyszerűsíthetjük, ahogy mi akarjunk, ez még azért a legnagyobbaknál sincs, tehát ott is azon, hogy 1-2-3 funkciót tudunk max egy-egy gesztusra kivezérelni, itt azért majdnem azt mondom, hogy teljesen szabadon tudjuk átszerkeszteni, hogy érintése, csúsztatása, stb.re mi történjen, dupla érintése, stb. Ez mindenképpen egy óriási pozitívum, jól szól, megvannak azok a kodekek, amik nekünk kellenek, de például az, hogy van benne egy magyarul is egészen tűrhetően használható, valós idejű, mutatom az idézőjelet, de majdnem valós idejű fordító megoldás, nyilván AI alapú, ebben is van AI, AI nélkül már nem tudunk élni, az ebben a kategóriában teljességgel hallatlan.
2: Az Anker Anka névvel illette a mesterséges intelligencia szolgáltatását, amely egyébként valóban képes arra, hogy a fülünkbe helyezett fülhallgatón keresztül halljuk a másik felet a saját nyelvünkön, tehát idegen nyelvről tud a telefon mikrofonját használva is fordítani, illetve a telefon hangszóróján keresztül az általunk mondjuk magyarul felmondott szöveget angolra, németre, egyéb más nyelvekre is le tudja fordítani. Ez azért, ha nem is egy tudományos konferenciát, de egy átlagos hétköznapi bevásárlást vagy információkérést abszolút kényelmesen le tudunk bonyolítani, és picit még kényelmesebb is azért az, hogy ilyen módon tudjuk használni a fordítót, mint mondjuk ha a klasszikus Google fordító alkalmazást próbálnánk erre bevetni, úgyhogy számomra ez egy nagyon hasznos funkció, nem azt mondom, hogy megváltja a világot, de mindenképp extra és kellemes dolog, hogy ebben az árkategóriában ilyen különlegességre is gondolt egyébként az Anker.

iFater. Technológia konyha nyelven. A hírek után folytatjuk. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Jazz, lounge, chill out, soul, blues és világzene. Ez a különleges zenei válogatás minden éjjel a Trend FM műsorán. Minden nap olyan zenékkel, amiket máshol még nem hallottak. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en ma éjszaka is Bukowski Józseffel. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. iFater. Technológia konyha nyelven.

0: Smart Fater. Okosabb, aki iFatert hallgat. Súlyos, megdöbbentő, vagy épp szórakoztató témák.
1: Nagyon ritka, amikor kifejezetten hazai vonatkozású, és nem csak hogy hazai vonatkozású, hanem hazai felmérést tudunk felmutatni mondjuk az internet használati szokásokról, és nem csak arról szól mondjuk, hogy hány gigabájt adatot töltöttünk le karácsonykor, hanem ténylegesen egy olyan rétegelt, életkor szerint felhasználókat külön emlegető tanulmányból tudjuk megnézni azt, hogy mik is mostanság az internet használati szokásaink, mert hogy szerintem nagyon sokaknak van a fejében egy elképzelés arról, hogy melyik generáció, melyik korosztály mit szeret az interneten használni, hogyan szeret interneten tartalmat fogyasztani, és mi az, ami nem jellemző rájuk. És ehhez képest egyébként szerintem az NMHH és az Egységes Digitális Mérésért Egyesület közös felmérése azért okozhat némi meglepetést, mert nem biztos, hogy mondjuk annyira igénytelen egy-egy társadalmi korosztály vagy korcsoport, ahogy azt más korosztályokból gondolnak.
2: De a saját gyerekeimen látom, 14 és 16 évesek, hogy igényük van arra, hogy jobb minőségi tartalmakat is kapjanak. Az is egy nagyon fontos szó, mert ugyanúgy képesek órákon keresztül doomscrollozni az Instagramon és a TikTokon legfőképpen, a fiam pedig a Twitchen és az összes többi ilyen gamer platformon, de valóban felmerül bennük konkrétan az az igény, hogyha valami érdekli őket, hogy valamit találnak, valami érdekeset ezeken a gyorsfogyasztású social media platformokon, nevezzük ezt így, akkor annak utána mennek, és ott már viszont nagyon-nagyon fontosnak tartják azt, hogy vagy olyan embertől halljanak véleményt, akikben megbíznak és ismerik, és tudják, hogy alapvetően jó minőségű tartalmat és hiteles információkat közöl, vagy konkrétan utána mennek az információk hitelességének, aminek én személy szerint nagyon örülök, mert az elsőt nem tudom megakadályozni, mármint a doomscrollingot és az agyrohasztást, mondjuk ezt így szülők, amikor látjuk a gyerekeinket, hogy sosem teszik le a telefont, addig azért nagyon-nagyon jó hír ez, hogy néha engem is felkérdeznek olyan dolgokról, ami meglep, AI-jal, stb. Kapcsolatban, hogy ezt hallottam-e, vagy erről mi az én véleményem, stb. Stb. Ez egy nagyon fontos dolog, tehát engem ez a része a kutatásnak annyira nem lepett meg, mert hogy az is azt támasztja alá, hogy a 18-39 éves korosztály kifejezetten szereti, hogyha egyrészt a tartalom minőségi, tehát nem egy ilyen összecsapott utcán valakinek az óra alá tolják a telefont, fenékkel fölfelé, hogy az legyen a mikrofon, és akkor beszélnek arról, hogy nem tudom én, milyen jó ez a burger, és hogy nem tudom, mit csinált múlt héten, hanem ehhez képest sokkal inkább összerakott, átgondoltabb, szerkesztettebb látványban, vizualitásban, hangban, minden szempontból minőségi tartalmak kerestek, már akár a doomscrolling ideje alatt is, de amikor valaminek utána néznek, akkor kifejezetten igénylik a minőségi tartalmak, szóval ez engem kevésbé lepett meg, az már inkább, hogy milyen eltolódás van, vagy hogy hogyan viszonyulnak a mesterséges intelligenciához, de ide hagyj gomboljam be a rossz rendőr gondolataimat ehhez képest, mert én most nagyon örülök, és mint mondtam, a saját bőrömön, a saját gyerekeimen látom, hogy ez relatív jól működik, vagy legalábbis sokkal jobban működik, mint azt nagyon sok szülő gondolná, hogy atya úristen, csak a borzalmakkal, bombareceptekkel, meg pornóval találkozik a gyerek az interneten, megnyugtatom a kedves szülőket azzal is, de van az a generáció most, aki kifejezetten szeretik azt, hogyha akár podcastben, akár videóban, akár képben a minőségi tartalmakat teszik eléjük, és ez tök jó. Abban nem vagyok biztos, hogy a most 5-6-8-10 évesek, akiknek azért már sűrűn vagy ritkábban, de kerül a kezébe mobiltelefon, azok majd 18-39 éves korukban vajon a jövőben igényelni fogják ezt a fajta minőséget és hitelességet, amit a most 18-39 évesek. Igen, ezzel kapcsolatban sokkal, de sokkal szkeptikusabb vagyok, hiszen, mint arra az NMHH kutatás is kitér, az algoritmus és azon belül is a mesterséges intelligencia algoritmusok, amik egyre ügyesebbek, egyre jobban pozícionálják a tartalmakat, egyre inkább bezárhatják a fiatalokat abba a buborékba, amit a fiatal szeret, és nagyon nehezen néznek ki belőle, és míg a jelenlegi generáció fordít arra is figyelmet, hogy akár ellentétes véleményeket is szándékosan akarva, kitörve szándékkal a buborékból meghallgat és megnéz, addig nem tudom, hogy ez a jövő generációjának lesz-e igénye.
1: És nem csak arra van szó, hogy a közösségi média klasszikus értelmezésben vett fő képviselői algoritmus rendszerekkel tárják elénk azt, hogy mit olvasunk, mit fogyasztunk, mit látunk, mit hallunk, és ezáltal vélemény buborékba zárják a felhasználókat. Tehát nem a Facebook, nem az Instagram, hanem a 18-39 éves korosztálynál olyan gyakrabban használt közösségi platformok, mint mondjuk a YouTube vagy a Reddit, az egyaránt érintett ebben a kérdéskörben. Ezek a rendszerek azért nyilván már sokkal komplexebbek olyan szempontból, hogy nem annyira egyszerű az algoritmus, és nem annyira buta az algoritmus, úgymond, hogy tényleg mindig csak azzal lehetettél felhasználód, amit előzőleg tanult a felhasználóról, hanem azért itt már sokkal szabadabban mozognak az átlag emberek, és sokkal jobban tudnak keresni, és sokkal jobban mélyebbre tudnak ásni egy témában. Ezért lehetséges az, hogy könnyebben találnak olyan adatokat, olyan információkat és olyan véleményeket, amik az övéktől eltérnek. Nyilván ez a Reddit fórum jellegű kialakításából is fakad, a YouTube-nál pedig abszolút jól működik az, hogy különféle véleményeket meg tud nézni egy-egy felhasználó adott témában, adott termékről, és nem csak ők azok egyébként, akik utána mennek a különféle témáknak, a különféle keresendő adatoknak, hanem az idősebb generáció is, annak ellenére azt gondolnak, hogy ők már tényleg csak a Facebookon olvasnak mindent, ott még nagyobb, tehát a 40-es korosztálytól felfelé még nagyobb annak az igénye, hogy szerkesztett, és tényleg egy szerkesztőségi kontrollal rendelkező információforrás adja meg számukra azokat a híreket, azokat az információkat, amikre szükségük van. Egyébként abban is jól látszik, hogy mekkora eltérés van a felhasználói rétegek között, hogy a 40-65-ös korosztály az sokkal kevésbé tolerálja a fizetett anyagokat, jobban elvárja az átláthatóságot a különféle média forrásoktól, míg a YouTube-on egyébként gyakoribb, és a Redditen is egyébként erre jobban felmerül hirdetett tartalmak használata a 18-39 éves generációt már kevésbé zavarja. Egyfajta részeként tekintenek annak a tartalomnak, amit általában fogyasztanak.
2: És ez azért érdekes, mert a 18-39 évesek tudják azt, hogy a tartalomgyártás pénzbe kerül. Tehát az, amit mi itt csinálunk, pénzbe kerül, az, amit a YouTube-on csinálnak az emberek, pénzbe kerül, akár csak a rövid TikTok videók is pénzbe kerülnek, pláne, hogyha tényleg jó minőségűek és szerkesztettek és jól összerakottak, adott esetben 8-10-20 ember munkája van egy-egy komolyabb, negyed óra, 20 perces olyan bemutatóban, ami mondjuk a legújabb mobiltelefonokat mutatja be az interneten, és a többi, és a többi. Arról még nem is szólva, hogy a legtöbb újságíró, aki járja a világot, még sokkal több költséget kell, hogy valahogy ki tudjon fizetni azért, hogy minőségi tartalmat tudjon gyártani, és az valahogy a 18-39 éveseknek jobban megy. Az idősebbeknek ugye ez nehezebben lenyelhető, mert mi még hozzá vagyunk szokva, én teljesen rendben vagyok a reklámokkal, hogyha azok normálisak, ízlésesek és relevánsak az adott tartalomhoz, tehát ez fontos a 18-39-eseknek is, hogy adott esetben egy legújabb mobiltelefonról beszélő blogger ne a legújabb intim betétet reklámozza, de hogyha releváns a tartalom és releváns a hirdetés, akkor ők elfogadják. Én idősebbként ugyanígy elfogadom, de valahogy a 40 fölötti korosztály hozzá van ahhoz szokva, hogy valahonnan szerzi a pénzt a szerkesztőség, az csinálja az újságot, bármilyen médium legyen, tehát legyen olvasott rádiós, vagy éppenséggel videós anyag, és hát akkor viszont lehetőleg ne toljanak az én arcomba reklámokat, meg ne legyen szponzorált tartalom. Tehát ebben is a fiatalok, a jelenlegi fiatalok megengedőbbek. Ami egy picit aggasztóbb ezzel kapcsolatban, hogy pont a reklámok tekintetében nem nagyon vannak tisztában sem a fiatalok, az idősebbek pedig végképp, hogy milyen mértékben befolyásolja a mesterséges intelligencia és a kereső algoritmusok azt, hogy egyáltalán milyen reklámokat láthatunk, ami nem csak hogy információszerzés szempontjából, tehát az életüket befolyásoló, vagy akár a minket érdeklő információk szempontjából zárhatja be még jobban ezt az úgynevezett vízhangkamrát, echo chamber angolul ennek a megfogalmazása, de hogy hirdetések szempontjából tényleg egész egyszerűen, ha valaki kattintott valamilyen social media reklámra az utóbbi egy évben, onnantól garantálható, hogy minden más platformon naponta még 40-szer fogja látni azt a cipőt, azt a szappant, azt a bármit, amire éppen akarva vagy akaratlanul rákattintott, és ezzel nincsenek tisztában az emberek, hogy ezt bizony kőkeményen mesterséges intelligencia algoritmusok irányítják, ugyanúgy, ahogy az információt is, de ettől függetlenül, ahogy egyre okosabbak, profibbak lesznek ezek a megoldások, és ahogy a nagy óriások is egyre több pénzt fektetnek abba bele, hogy minél könnyebben és minél hatékonyabban adjanak el nekünk bármit, ugyanúgy nagyon-nagyon figyelnünk kell arra, és a következő generációt, a most piciket is arra kell nevelnünk, és arra kell treníroznunk, hogy legyenek tisztában ezzel a visszhangkamrával, és legyenek tisztában azzal, hogy nekik erővel, akarattal ellene kell menni, és ki kell nézni ebből a visszhangkamrából, vagyis egészen egyszerűen bezárja őket egy olyan körbe, hogy az a végeredménye, hogy valaki gőzhajtású rakétát épít, csak azért, hogy fölrepülhessen az űrbe, hogy bebizonyíthassa, hogy lapos a föld, és most nem vicceltem. Tehát, hogy egész egyszerűen ez megtörtént, és ide nem szeretnénk eljutni a jövőben, szeretnénk, hogyha a gyerekeink élelmesek, okosak, tájékozottak lennének, így nekünk, szülőknek kell a mostani piciket, tehát tinédzsereket afelé irányítani, és arról meggyőzni, hogy bizony-bizony, bármennyire is szórakoztató a TikTok, a YouTube, a shorts videók, az Instagramon is itt-ott, vagy bármilyen felület, nézzenek ki ebből a buborékból, és figyeljenek oda arra, hogy ha lehetőleg valamiről véleményt alkotnak, akkor azért nézzék meg a másik oldalt is, és utána döntsék el maguk, hogy mi a véleményük arról az adott témáról.

0: Tesztpad. Újszülötteknek minden tech új. Végletekig szubjektív, ketyere bemutató.
1: Az az igazság, hogy én szeretem azt, amikor akár kényszerből, akár saját elhatározásából egy cég egy picit arrébb kormányozza a hajót, mint ahogy mondjuk elindult a kikötőből. És ez a Huawei, ugye akit annak idején az Amerikai Egyesült Államok hát finoman szólva is páriává tett, és azóta egy ilyen nagyon erős kanoszajárásban van az egész cég a világon, hogy végül is azért a világ legjobb mobiltelefonjait csinálják, de közben meg mégsem, mert alapvető Google szolgáltatásokat kell ugye mellőzniük. És akkor úgy gondolta Huawei, hogy oké, megtartjuk a mobil szegmest, mert fontos, mert oda tudunk jó készülékeket gyártani, de hogy nézzük már meg ezt a wearables, hordozható eszközök piacát, mert hogy ott is van már múltunk, és igazából azt láttam, hogy nagyon-nagyon komolyan elkezdtek koncentrálni erre a területre, és ennek egy tökéletes példája a most nem a csúcs szegmensbe szánt Watch GT 5, hanem a Watch Fit 5 széria, ami hát nem is titkolják szerintem nagyon, hogy egy Apple Watch homás, vagy ha szépen akarom mondani, a formavilág mindenkinek ismerős lesz, és nagyon-nagyon sokszor fog szerintem előkerülni a mai teszt során, amúgy is az Apple okosóra ökoszisztémája is.
2: Már csak azért is elsősorban, mert ugye nyilván a design is nagyon-nagyon hasonló a két termék vonalon. Ez a szögletes és négyzetes kijelzőjű okosóra, ami inkább sportos, tehát kevésbé próbál a nagyon az elegáns és a mondjuk azt, hogy kicsit az elegáns és a sportos vonal közé bárhova is elhelyezkedni. Ez a modell abszolút egy olyan termék, amit leginkább könnyed ruházathoz sportoló emberek karján fogunk viszont látni, illetve ha ránézzük is, ez fog eszünkbe jutni. Alapesetben ugye a legtöbb okosóránál kínálnak kétféle méretet. Itt a Huawei úgy döntött, hogy mindenki egy méretet kap. Ez egy 44,5x40,8x9,5 mm-es kocka, amit így a kezünkre csatolhatunk. A három alap szíjjal, amivel megjelenik a készülék, nem kell feltétlenül megelégedni, le lehet csatolni a szíjakat, de egyedi csatlakozó van, úgyhogy ilyen szempontból mindenképpen meg kell várni, amíg lesz utánpótlás. Minden másban külső szempontjából egyébként pont azt kapjuk, amit egy okosóránál el tudunk képzelni, főleg ugye az említett Apple Watch homage kategóriáján belül. Ennek megfelelően az előlapon egy 1,92-szoros érintő képernyőt találunk, ezen keresztül kommunikál velünk az okosóra rendszere, ami már szintén egyébként alapértelmezés szerint nagyon-nagyon hasonlít az Apple-re, és teljesen őszintén ezt úgy utoljára fogjuk igazán ilyen rúgózás szintjén feladni, de hogy érdemes azt elmondani, hogy ez nem ciki, főleg nem az első gyártók legfőbb piacén nem ciki dolog, mármint hogy tényleg ennyire ráállni, vagy hajozni egy másik versenytárs termékére, mert hogy ez segít úgymond vásárlókat szerezni, akik érdeklődnek a másik márkák iránt is, de mondjuk az előző dizájnjához, megjelenéséhez, kezelési felületeihez szoktak, és ennek megfelelően például a gombbal is csak egy tekerhető koronás, lenyomható gombbal, illetve egy programozható funkciókat kapunk a jobb oldalon, tehát mondhatjuk azt, hogy Apple Watchról dizájn szempontjából könnyű váltani.
1: Ráadásul a Huawei tényleg jó abban, hogy mind a két ökoszisztémában jól érzi magát. Tehát a Huawei Watch Fit 5 Pro és a kis testvére, a sima Fit 5, amiben nincs a Pro kitétel, is egyaránt jól fog működni androidos platformon és az almás gyártó platformján, tehát így aztán végképp egy direkt konkurenciája tud lenni az Apple Watchoknak. Habár például olyan funkciókról az Apple ökoszisztémában le kell mondanunk, mint mondjuk az üzenetekre való válaszolás, de ha meglátjuk, hogy az EU hogyan szabályozza majd ezt a területet, ez az egyik olyan terület nyilván az USB-C, a cserélhető aksik, stb. Mellett, ahol bizony-bizony presszionálni fogja a következő években az Európai Uniós szabályozás a gyártókat abba az irányba, hogy nyissák ki ezeket a szolgáltatásokat, tehát lehet, hogy később ezeket a funkciókat is megkapja majd a Huawei Watch Fit 6-7 valamelyik széria jövőben, de ez akkor is egy nagyon nagy adóász a Huawei kártyái között, hogy Apple ökoszisztémában is jól működik az óra, Androidon meg nyilvánvalóan teljesen mindegy, hogy milyen androidos készüléket használunk. Ha letöltjük a Huawei Health applikációt, akkor tökéletesen fogjuk tudni használni az órát, habár egy picit azért tud idegesítő lenni ez az app.
2: És amiben itt igazából idegesítő, az nem is a funkcionalitás. Egészen konkrétan egy dologról van szó, mindjárt kitérünk, de önmagában nézve az applikáció nagyon részletes, nagyon sok információt kínál, nagyon jól használja a beépített szenzorait az eszközeinknek, beleértve a tűpontos több csatornás GPS-től kezdve, a Pro modellekben elérhető EKG-n át mindent, és ezek többségét egyébként semmilyen korlátozás nem tartja vissza a felhasználótól, nem kell előfizetnünk semmilyen előfizetés és konstrukcióban ahhoz, hogy ezeket ki tudjuk használni. Vannak olyan funkciók, vannak olyan extra edzéstervek, olyan extra életmódtanácsok, amikért a Huawei is már pénzt kér havi szolgáltatás formájában, de alapértelmezés szerint minden elemzésünket, az részletes alvás elemzéstől kezdve, és itt fontos, hogy a különféle kis, mondjuk azt, hogy délutáni szundikat, a power nap-nek nevezett gyors kis alvásokat is képes mérni, és ezeket is képes rögzíteni az eszköz. Tehát minden ilyesmit nagyon ügyesen, nagyon jól mér. Egyébként ebben az elmúlt években egyre ügyesebb és ügyesebb lett a Huawei is. Ami idegesít egy picit számomra egyébként, az egyik ilyen noszogatós dolog, igazából arra van szó, hogy nagyon gyakran próbál emlékeztetni az óra minket arra, hogy mozogjunk többet, igenis mozogni kell, még 300 lépés, még 50 lépés, még 18 kilokalória elégetése kell ahhoz, hogy a napi célunk meglegyen, és ezzel nekem ez már egy picit erőszakos, ahogy egyébként a szoftver csinálja. Ezt nem is elsődlegesen az óra, inkább a Huawei Health alkalmazás adja, és valahol viszont megértem, mert a gyártó a legalapabb, leginkább kezdőtől kezdve a profibb sportolókig mindenkit egy kalap alá akar venni, hogy mindenkit le tudjon fedni egy ilyen eszközzel, és pontosan ezért viszont van egy olyan érdekes szoftveres funkció, a mini edzések funkció, amit idén bemutatott a Huawei a Watch Fit 5-tel és az Air Pro-val, mint például a mini edzés funkció, ami igazából arról szól, hogy jelen esetben ennél az órán egy ilyen kis animált panda mutogatja meg nekünk, hogy mit kell csinálni egy ilyen rövid edzés sorozat során, de alapvetően, ha valaki úgy gondolja, hogy edzeni akar, akkor fejben végigmegy, hogy át kell öltözni, el kell pakolni, hogyan kell elkészülni, mentálisan, fizikailag minden, hogy arra edzünk, főleg azok az emberekről beszélek, akik mondjuk nem szokott, vagy előszokott az edzésektől, és ehhez képest itt vannak ezek a 30, 60, 90, 120 másodperces kis mini gyakorlatok, amik nagyon-nagyon minimalisták is lehetnek, és igazából arról szólnak, hogy egy-egy izomcsoportot megmozgassunk, főleg akkor, hogyha ülő munkát végzünk, vagy nagyon kötött mozgásunk van munka közben, akkor ezekre a pillanatokra, ezekre a rövid alkalmakra, ezzel a kis animált pandával bemutatott, az óra előre egyébként indítható, és az óra által nagyon gyakran falajánlott kis mini edzésekkel tudunk egy picit tenni azért, hogy egészségesebben éljünk, és nyilván onnan, ha elindulunk tovább, akkor majd kihasználhatjuk jobban az EKG-t, jobban a véroxigén szintmérőt, jobban a különféle szenzorokat, különféle további edző gyakorlatokat, amiket kínál a szoftver, úgyhogy tényleg megpróbál egyébként lökni abba az irányba, hogy legyünk aktívabbak, legyünk egészségesebbek, ilyen szempontból értem a szokatást.
1: És ha már szenzorok, akkor gyorsan egy pár szó arról, mire képes az óra. Természetesen pulzusmonitorozást, alvásfigyelést, stresszkezelési funkciókat is kapott, de a Pro modellben ugyan mindig kiemeli a Huawei, hogy nem orvosi szintű eszközről van szó, de a Pro modellben, ami nálunk van, ebben még EKG funkció is van, úgyhogy gyakorlatilag tényleg azt kell, hogy mondjuk, hogy amit lehetett egy ilyen prémium aluházas órába belepakolni szenzorok szempontjából, azt azért a Huawei beletette, és még egy óriási hiányosságát pótolta az okos óráinak a Huawei, ez az első olyan okosóra, Huawei okosóra az utóbbi időben, amivel már tudunk fizetni, ehhez természetesen, mint ahogy a bevezetőben mondtam, nem a Google-féle Google Pay szolgáltatást fogja használni, nem is az Apple Pay-t, hanem a Curve céggel állapodtak meg, és a Curve Pay nevű alkalmazást telepítve, oda fölvive a bankkártyáinkat, de már tudunk fizetni a Huawei Watch Fit 5 Pro-val is. Ez mindenképpen egy abszolút pozitívum, ez nagy hiányosság, és tényleg egy olyan népszerű funkció, amit szinte minden okos órában megtalálunk, akik Google vagy éppen Apple ökoszisztémában képesek dolgozni. Úgyhogy ez is megoldódott, és hát a szén-szilícium alapú aksi, amiket mi nagyon szeretünk az utóbbi időben a Petivel, az bizony-bizony jótékony hatással van az üzemidőre is.
2: Ez az egyik, mondjuk azt, hogy nagyon sarkalatos pontja az okos óráknak, mert vagy elég okosak és nagyon sok szenzor van bennük, vagy inkább egy picit butáskák és inkább egy egyszerű fitness trackerként működnek, cserében nem kell naponta töltögetni, vagy két napot töltögetni őket. Igen, mi is tudjuk, vannak olyan nagyobb gyártók, akik mindkettőre képesek voltak már elfogni, ugye Garmin például, de hogy a többség, és ugye a sok szempontból példaként emlegetett Apple Watch is, egy olyan eszköz, amit azért naponta, két naponta rá kell dobni a töltőre, ez a Huawei Watch Fit 5-nél nincs így, az említett szén-szilícium alapú akkumulátor képes akár 10 napig üzemeltetni a készüléket, viszont ha nagyon mindent kihasználunk, tehát tényleg ebben úgy is kell számolnunk, hogy azért a GPS használattól függ nyilván az üzemidő, de hogy egy 4-5 napot így is lazán ki tudunk húzni vele aktív edzések mellett is, és mindezekkel együtt tökéletesen jól összerakták azt, amit az elmúlt években a gyártó az asztalra tett, jó üzemidő, jó funkcionalitás, és most már végre van fizetési mód is.
1: A Huawei Watch Fit 5 Pro és a kis testvére a sima Pro kitétel nélküli Watch Fit 5 igazán jól sikerült, látszik, hogy tényleg nagyon sok energiát, mérnökórát, pénzt és fejlesztést tesz a Huawei abba, hogy az okos eszközök és a viselhető eszközök piacán éllovas legyen. Kifejezetten jó Apple Watch alternatíva, jóval olcsóban az Apple Watchoknál, de természetesen iOS platformon nem annyira tökéletes és nem annyira részletes működéssel, de abszolút, ha azt nézzük, hogy nem az Apple gyártotta óra, akkor szerintem most Apple-nél ez a második legjobb óra, amit lehet vásárolni, úgyhogy nagyon-nagyon jól sikerült az óra, nagyon örültünk, hogy megnézhettük közelebbről, de hát ez az egy óra általában igen-igen kevés szokott lenni. Most is így van ez, de az iFutter.net oldalon, a Blue Sky platformon, a TikTokon és a YouTube-on is ott vagyunk, itt pedig egy hét múlva,
2: egészen pontosan 167 óra múlva találkozunk.
1: Addig pedig mindenkinek további jó rádiózást kívánunk. Szevasztok!
2: Sziasztok!
3: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel, ha széllel szemben szaladok, én akkor is az utamat

0: A műsort szombaton a 11 órai hírek után újra meghallgathatja. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Tudta, hogy Magyarországon összesen 30 ezer óriás plakát hely van? Ennyi plakáttal 50 focipályát lehetne lefedni. Ha ennél többre kíváncsi a reklámiparral kapcsolatban, hallgassa minden hétfőn 15 órától a Rebriefet. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel, Bankó Bencével és Barabás Dániellel. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Felejtsd el a telefonálgatást! A megoldás ott van a kezedben.
2: Hívj magadnak City Taxit applikációval.
1: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról, bárhol, bármikor. Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért.
1: Könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyebb megy.
2: www.citytaxi.hu.
3: Alfazú. Mi állattartók jól tudjuk, kedvencünk egészsége és boldogsága a legfontosabb. Nálunk mindent megtalálsz, amire kisállatodnak és neked szükségetek lehet. Országszerte közel 100 üzletben, 20 éves szakmai háttérrel és tapasztalattal várunk. Keresd havonta frissülő online akciós újságunkat a legjobb ajánlatokkal és árakkal. Alfazú. Az egészséges kedvencekért.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: Júniusban újraindulhat a magyar-osztrák vasúti munkacsoport. Röszke és Szabadka között is szünetel a vonatforgalom a szerbiai leállás miatt. Új elméleti központot létesít a Semmelweis Egyetem. Köszöntöm a hallgatókat, Gál Tóth András vagyok. Júniusban újraindul a magyar-osztrák vasúti munkacsoport, közölte Bécsben Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter azután, hogy találkozott Peter Hanke osztrák közlekedési miniszterrel. A tárcavezető kiemelte, újjáépítenék az együttműködést, a Gyesev működése és a fejlesztése területén is. Vitézy Dávid szerint a legfontosabb feladat a Budapest és Bécs közötti vasúti szolgáltatások fejlesztése és gyorsítása. Röszke és Szabadka között is szünetel a vasúti forgalom, mivel szombat reggeltől a szerb vasút bizonytalan ideig nem közlekedteti a személyszállító vonatokat, közölte a MÁV Informa honlapján. Azt írták, a magyarországi szakaszon Szeged és Röszke között biztosított a vasúti eljutás. A szerbiai vasúttársaság hajnalban azt közölte, határozatlan időre leállt a vasúti közlekedés

0: Hallgató barát tereket alakítanak ki. Lesz könyvtár, 200 fős étterem és egy speciális mobilfalakkal több részre is osztható, egyszerre 1000 főt befogadni képes nagy előadó, amely rendezvényteremként is funkcionál majd, közölte az egyetem. Hozzátették, évről évre folyamatosan nő a magyar és nemzetközi hallgatók száma, ezért szükségessé vált az oktatási terek bővítése és további fejlesztése. Gyereknap alkalmából ismét megnyílnak a tűzoltó laktanyák a látogatók előtt a hónap utolsó vasárnapján, május 31-én. A korábbi évek hagyományait karöltve idén is 150 hivatásos és 47 önkormányzati tűzoltóság, valamint 216 önkéntes tűzoltó egyesület és több múzeum várja azokat a családokat, amelyek szívesen megismernék a tűzoltó laktanyák életét. Palackokkal trükközött egy kecskeméti nagyáruház dolgozója. A vád szerint hónapokon át újra és újra beváltotta azokat a palackokat, amelyek után egyszer már kifizették a visszaváltási díjat. 2024 őszétől 2025 tavaszáig 365 alkalommal csempészett ki palackokat munkahelyéről, hogy azokat újra beváltsa. A jogtalanul szerzett 1,6 millió forintot a saját bankszámlájára utaltatta. Összesen megközelítőleg 37 ezer palackot váltott be újra. Az ügyészség börtönbüntetést kért a csalóra.
1: Időjárás jelentés.
0: Továbbra is sok napsütésre számíthatunk a térségben, melyet csak időnként zavarhatnak meg vékony fátyol és kisebb gomoly felhők, csapadék nem várható. Többfelé lesz élénk az északi északkeleti szél. Délután 27 fok körül alakul a hőmérséklet. Vasárnap is hasonló időjárásra készülhetünk. Kora reggelre 7 és 16 fok közé hűl a levegő, délután 25-30 fokot mérhetünk.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. A világ legdrágább futballistája a brazil Neymar, akit 2017 nyarán 222 millió eurós ajánlattal csábított el a Paris Saint-Germain a Barcelonától. 25 éve az Európai Bíróság kimondta, hogy nem lehet korlátozni a külföldi játékosok számát a kontinens csapataiban. Azóta az átigazolási díjak az egekbe szöktek. Ha ön is kíváncsi arra, miként hálózza be a pénz a sportot, hallgassa a Sportértéket hétfőnként a 17 órai hírek után. Pedál, a bringás műsor. Takács Tamással és Dankó Bencével túrázásról, közlekedésről, felszerelésekről és sportról, azaz biciklis kultúráról. Mert hétfőnként 17:30-tól minden a sportról szól a Trend FM-en. Minden második hétfőn pedál, mert hajtani csak két keréken érdemes. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Kipróbálná a Lexus Premium hibrid modelljeit? Regisztráljon tesztvezetésre a www.schiller.hu/lexus oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várjuk Lexus Pest szalonunkban, a 4. kerület Váci út 119 percében. A Lexus Pest a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
2: Marketing és média top 50 Leaders Forum. Fókuszban a trendek és a stratégiai gondolkodás. Hogyan változnak a globális trendek? Mit jelent a mesterséges intelligencia napi térnyerése? Hogyan lehet az és alfa generáció figyelmét megragadni? Vagy a marketing kommunikáció szerepét erősítve az üzleti célokat hatékonyabban elérni? Ha egy nap alatt azonnal használható praktikus tudást szeretne, vagy érdekli, milyen stratégia mentén dolgoznak a média és kommunikációs ipar meghatározó szereplői, jöjjön el a konferenciára! Készüljön az évtized legfontosabb kihívásaira a legsikeresebb média, marketing és kommunikáció szakemberek tapasztalataiból tanulva. Konferencia június 1-én a Magyar Zeneházában. További részletek mmtop50.hu.
3: Transzcendens erő nélkül a színészet sem működik. Blaskó Péterrel olvashatunk címlapinterjút a legfrissebb képmásban. A májusi számból megtudhatjuk, miként zárjuk le rossz kapcsolatainkat, hogyan és kivel érdemes együtt enni, és milyen kulcsokat találhatunk a boldogsághoz. Megismerhetjük a Tabán meséjét, vagy eltévedhetünk az utazószerzővel Málta szigetén. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: V4 csúcsot kezdeményez június végére Magyar Péter, 8 évben korlátozná a miniszterelnöki tisztség betöltését a Tisza párt. Melegszik az idő és marad a napsütés is. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Magyar Péter V4 csúcsot kezdeményez június végére. A miniszterelnök erről csütörtökön Bécsben a Christian Stocker osztrák szövetségi kancellárral folytatott tárgyalását követően tartott sajtótájékoztatón beszélt. Az eseményre a másik három résztvevő egyetértése esetén várnák az együttműködés kibővítése iránt nyitott osztrák kancellárt is. A lehetséges együttműködő partnerek között említette Ausztria mellett Horvátországot, Romániát, Szlovéniát és a Nyugat-Balkán államait, jelezve csatlakozhatnak mások is. A kormányfői megbízatás maximális hosszának korlátozását kezdeményezte alaptörvénymódosító javaslatában a Tisza frakció két tagja. Mellétei Barna Márton és Hantosi István indítványa 8 évben korlátozná a miniszterelnöki megbízatás maximális hosszát. A javaslat indítványozza a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetését, és azt is rögzíti, hogy a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok vagyona nemzeti vagyon. A még folyamatban lévő devizahiteles perek, valamint a devizahiteles ügyekben indult végrehajtások felfüggesztését javasolja az országgyűlésnek indítványában a Tisza frakció két képviselője. Az előterjesztők a devizahiteles fogyasztói szerződések jogkövetkezményeinek felülvizsgálatával indokolják a felfüggesztést. 5 parlamenti vizsgálóbizottság felállítását kezdeményezte a Tisza párt frakció vezetője. Bújdosó Andrea ismertetése szerint a vizsgálóbizottságok között szerepel a végrehajtási visszaéléseket feltáró bizottság, a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket vizsgáló bizottság, a kegyelmi botrány felelőseit feltáró, a gyermekvédelem rendszer szintű válságát, illetve a spontán privatizációt és a közvagyon elvesztését feltáró bizottságok. 4 szakmai államtitkárság jön létre az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumban, közölte a tárca vezetője. Lannert Judit közösségi oldalán azt írta, hogy a parlamenti és a közigazgatási államtitkár mellett lesz külön kora gyermekkori jólétért felelős államtitkárság, valamint külön államtitkár felel a közoktatásért, a felsőoktatásért, valamint a szakképzésért és felnőttkori tanulásért. A kora gyermekkori jólétért felelős szakállamtitkár Kereki Judit közgazdász gyógypedagógus lesz. Mégsem épült társasház a Balatonaligai magasparton, az építési hatóság hivatalosan is megszüntette a 105 lakásos társasház beruházás engedélyezési eljárását. A beruházás ellen tiltakozókat összefogó Aligai Fürdőegyesület úgy értékelte, hogy a döntés hatalmas siker a helyi közösség számára. A tervek eredetileg egy 5 épületből álló 6 szintes és 20 méter magas lakókomplexum felépítéséről szóltak a magaspart tetején, a helyi fürdőegyesület azonban bíróságon támadta meg a projektet.
0: Időjárás jelentés.
5: Továbbra is sok napsütésre számíthatunk a térségben, melyet csak időnként zavarhatnak meg vékony fátyol és kisebb gomoly felhők, csapadék nem várható. Többfelé lesz élénk az északi északkeleti szél. Délután 27 fok körül alakul a hőmérséklet. Vasárnap is hasonló időjárásra készülhetünk. Kora reggelre 7 és 16 fok közé hűl a levegő, délután 25-30 fokot mérhetünk.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A Trend FM kulturális hírösszefoglalóját hallják. Színház.
1: 14 előadás, köztük 7 nagy színpadi és 7 stúdió előadás szerepel az idei országos színházi találkozó versenyprogramjában. Az eseménynek a 160 éves debreceni Csokonai Nemzeti Színház ad otthont június 15-e és 21-e között. A színházi szakma legjelentősebb éves szemléjére idén 72 társulat 108 előadással jelentkezett. A válogatás 5 hónapon át zajlott, közölték a szervezők. A válogatásra felkért szakemberek között volt Besenyei Gedő István dramaturg, a Szatmárnémeti Északi Színház Haraggyörgy társulatának művészeti igazgatója, Juhász Anna irodalmár, Lőrinci György, a Szentendrei Teátrum igazgatója, Pataki András rendező és Zakariás Zalán rendező. A nagyszínpadi előadások között szerepel többek közt Bertolt Brecht Bál című darabja az Entai Magyar Kamara Színház előadásában. Edmond Rostand Cyrano de Bergerac című műve, a Szolnoki Szigligeti Színház, valamint Joshua Szobol Gettó című darabja a Miskolci Nemzeti Színház előadásában. De látható lesz még a Marica grófnő operett a Szegedi Nemzeti Színház előadásában, a Noszté fiú esete Tóth Marival című Mikszáth Kálmán regényből Gyarmati Kata által írt színdarab, a Szombathelyi Vörös Sándor Színház produkciója, valamint Móri Zsigmond Barbárok című műve, a Fonó Budai Zeneház előadása. Az országos színházi találkozó nem csak a szakma találkozási pontja, hanem a közönség számára is egyedülálló alkalom, hogy láthassa ezeket a kiemelkedő színházi alkotásokat, és különleges élményekkel gazdagodjon, emelték ki a szervezők közleményükben.
0: Film.
1: Június 25-től országszerte látható lesz a mozikban György Kessler Márta Találkozás a Buddhával című filmje, amely a vallási vezető 16. karmapa életének és örökségének portréja. A dokumentumfilm a találkozás nyomába ered, amely megváltoztatta a nyugati világ spirituális térképét, utazás határokon és életeken át interjúkkal és eddig soha nem látott archív felvételekkel, valamint a budapesti Cube Animation Studio animációs betéteivel. György Kessler Márta rendező a közleményben kiemelte, hogy ez a film a nyugati és a keleti világ találkozásáról is szól. Egyrészt van a tradicionális buddhista vonala, másrészt pedig ott van Ali Nidal, egy modern dán hippi története, aki később maga is láma lesz. Hozzátette, kontrasztot képez, hogy megértsük és ráérezzünk, ez a két életfelfogás nagyon különbözőnek tűnik, ugyanakkor nagyon is összefügg. A karmapa személye és tanítása ma is emberek millióira hat világszerte. A találkozás a Buddhával premier előtt látható április 22-én az Uránia Nemzeti Filmszínház dísztermében az alkotók jelenlétében.
0: Tánc.
1: A Magyar Nemzeti Táncegyüttes Hősök hajnala című produkciójával kezdődik a Szegedi Szabadtéri Játékok Dómtéri műsora július 4-én. A produkció a 16. századi magyar történelem sorsfordító eseményeit idézi fel július első szombatján a magyar tánc és zenei kultúra közös nyelvén. A legnagyobb magyarországi színpadon valódi törökkori forgatag elevenedik meg Zsurávszki Zoltán és Zsébince Zsuzsa látványos rendezésében. Az első felvonás a Nemeskürti István művére is építő, történelmi igénnyel megalkotott tánckrónika Dózsa György tetteiről, amelynek zenéjét Szarka Tamás szerezte. A második részben a Requiem Mohácsért című Eredics Benjamin zenéjével készülő táncvízió ősbemutatóját láthatja a közönség. Wunderlich József alakítja majd az egykor Novák Péter megformálta címszerepet. A Víg Színház fiatal énekes színművésze, zenésze elárulta, hogy bár lelkesedik a néptáncért, eddig inkább műkedvelőként találkozott a műfajjal. Úgy fogalmazott, számára Dózsa hol éltető, hol pusztító szenvedélye a legmegkapóbb a karakterben. Ezen a kifogyhatatlan energián keresztül mutatja majd be Dózsa szerethetőségét a nézőknek. Az esten az ország legnagyobb létszámú hivatásos néptánc együttesének rengeteg kiváló táncosa és a Szeged környéki együttesek apraja nagyja lép majd színpadra. Így mind a Dózsa tánckrónika, mind a Requiem Mohácsért folyamán igazi népes forgatag repíti majd a múltba a közönséget.
0: Programajánló következik. Somodi Evelyn interjúja.
2: Június 10-én a Budapest Parkba látogat Jason Derulo. Olyan számokkal írta be magát a slágerlisták élére, mint a Glad You Came, a Swalla vagy a Talk Dirty. Ezeket és legújabb albumát is bemutatja most Budapesten. A koncert szervezésének részleteiről Guba Gáborral, a Green Stage Production vezetőjével beszélgettem, aki ezt a koncertet szervezi. Június 10-én a Budapest Parkba látogat Jason Derulo, nem ez az első alkalma Magyarországon, viszont nem tudom, a Budapest Parkban láthatta-e már a közönség, viszont a mostani fellépése azért is egy különleges apropó, hiszen világturnéjának egy állomását hozza ide, egy igazi aréna koncertet hozzá a Budapest Parkba, és a turné azt a nevet viseli, hogy The Last Dance World Tour. Pontosan mi is ez a turné, miben határozza meg ez Jason eddigi életútját, illetve mesélj kérlek kicsit a szervezési körülményekről.
3: Amit el lehet mondani erről a koncertről, ahogy te is említetted, a The Last Dance Tour, World Tours lesz annak a budapesti állomásra, és hát ez egy új albumnak a bemutatása lesz. Hát ez a többszörös platinalemezes világsztár Jason Derulo már nagyon régóta a szakmában van, fiatalkora ellenére, mert még csak most tölti a 37. életévét, és elég fiatalon kezdtem, mert hát már 5 évesen már színpadon volt. Akkor érezték, hogy egy hihetetlen nagy tehetségről van szó, és 16 évesen már Pitbull-lal dolgozott együtt, és hát ha egy következő számot mondhatok, 20 éves korában már megjelent az új album, az első albuma, ami olyan nagy siker volt, hogy az albumon lévő számok, azt lehet mondani, hogy mindegyike, ami külön megjelent kis lemezen, top 100-as lett, és hát nem is a végén kullogott, hanem előkelő helyen landolt mindegyik szám. Tehát egy olyan ikonikus popdance sztárról van szó, aki tényleg jelenleg a férfi előadók között ott van a top 10-ben, tehát a legnézettebb a TikTokon, YouTube-on 250 millió követővel rendelkezik. Tehát olyan extra számok állnak mögötte, mellette, ami tényleg egyedülálló egy ilyen popikonnál.
2: A budapesti fellépést hogy sikerült egyébként leszervezni? Ők kerestek magyarországi helyszínt a turnéhoz, vagy hogy történik ez ilyenkor?
3: Általában úgy zajlik le egy ilyen világsztárnak a magyarországi úgymond megkeresése, hogy mi ezekkel az ügynökségekkel, angol-amerikai ügynökségekkel direkt kapcsolatban állunk, most már több mint 20 éve, és hát itt is az ügynöke, az már több művészével dolgoztunk, folyamatosan hozzuk a művészeket, például pont most jelentik be majd egy másik művészet, Lorena McKennitt, hogy újra jön Magyarországra 27-be, tehát egy folyamatos munka zajlik ezekkel az ügynökökkel, és valamikor ők keresnek meg minket, és akkor ők jelzik, hogy az adott művészüknek lesz egy turnéja, és a budapesti állomás színpadreállításában tudunk együtt dolgozni, és hogy van-e fogékonyság a magyar közönségnek az adott művészre. Mondjuk itt a Jason esetében nem volt ilyen kérdés, mert hát ő, ahogy te is említetted, többször járt Magyarországon, főleg fesztiválokon járt. Itt a Budapest Parkban több mint 10 éve volt egy nagy sikerű teltházas koncertje. Azóta önálló saját koncertet, tehát úgy, hogy nem egy fesztivál keretében, úgy nem volt Magyarországon, tehát ez lesz most a hosszú idő után az első alkalom, és hát van, amikor az ügynökök keresnek meg minket egy adott művészükkel, van, amikor meg mi megyünk utána, és mi kérdezünk rá, hogy milyen lehetőségek vannak, vagy az adott évben, vagy a rákövetkező évben, mert mi nekünk már előre kell gondolkodni, tehát mi is például már most már a 27-28-ra tervezünk egy-egy művész esetében.
2: Szerintem a több száz milliós követő táborával Jason nyugodtan nevezhetjük világsztárnak, viszont a világsztároknál mindig adódik ez a kérdés, hogy amikor ide látogatnak, milyen különleges kéréseik vannak. Jason Derulo esetében voltak, vannak ilyenek most?
3: Hát jelenleg a rider alapján, mert minden koncert esetében nekünk van egy rider, amit megkapunk a művész igényei, akár a backstage bekészítés, amit te is említettél, vagy pedig a technikai feltételeknek a megteremtése tekintetében. Itt abban, hogy egy backstage-ben nekünk milyen bekészítési lehetőségeink vannak, azt már jeleztük feléjük, mert ők szerencsére, ahogy említettem, Budapest Parkban voltak, tehát tudják, hogy nem mondjuk egy NDM domról van szó, amiben egy rendkívül erős művészfalú van kialakítva. Itt azért szűkösebbek így a lehetőségek. Extra kérése egyelőre nem volt, tehát még általában még az utolsó egy-két hétben még mindig bővítik úgymond ezeket a bekészítési igényeket, tehát lehet, hogy itt az előttünk álló napokban még kapunk egy-két extra kérést.
2: Még röviden a végén térjünk ki a The Last Dance című albumra. Ugye ez az első részt jelenti ez az album, és elvileg majd érkezik egy második is, és írjátok, hogy ez egy ilyen választó vonalat is jelent Jason Derulo zenei karrierében. Pontosan mi ez a választó vonal, mi között képez ez egy elválasztást? Ugye kicsit bemutattad az eddigit, hogy egy igazából popslágerekkel ismerté vált művészről van szó. Miben változhat ez a jövőben?
3: Ez az album azért túl sok mindenben szerintem nem az én személyes véleményem szerint nem különbözik az előzőektől. Maximum sokkal modernebb hangzás világot mutatnak, de hát megőrzi az eddigi korszak energiáját, hangzásvilágát. Ugyanolyan magabiztossággal adja a zenei energiáját át a lemezen keresztül, mint ahogy eddig. Itt a turnéban én már láttam egy-két videóbejátszást az előző helyszínekről, és hát lélegzetelállítóan nagy show lesz. 34-en fognak utazni, abból majdnem mindenki a színpadon lesz, tehát alig van kísérő személyzet. Egy nagyon nagy tánckarral érkezik, vokalistákkal, kitűnő zenészekkel, tehát egy mind vizuálban, mind pedig hangzásban ez egy rendkívül erős, látványos élő show lesz. És hát ez az új zenei anyagnak a bemutatása szerintem párosulni fog majd azzal, hogy az előző időszakának a legnagyobb slágereit is el fogja játszani.
0: Programajánlat a hellohungary.hu-tól.
4: Csendes utak, régi romok, frissítő borok a Balaton felvidéken. A Balatonhoz közeli tájegység túróútvonalakban gazdag, amelyek bejárása során rengeteg hangulatos település, számos kastély, templom és várrom, borospince és gasztronómiai érdekesség vár. 4 olyan túrát ajánlunk, ahol ezekben az élményekben megmerítkezhetünk. Bazalt orgonák között a Szentgyörgy-hegyen. A Szentgyörgy-hegy nem a legmagasabb, de talán az egyik legkarakteresebb a tanúhegyek sorában. A Raposka felül induló tanösvény rövid, mégis tartalmas útvonal, ahol egykori láva folyások hűlt emlékei között kapaszkodhatunk fel a gerincre. Az úgynevezett jégbarlang nevű hasadék nyáron kellemesen hűsít, a hegyoldal bazaltoszlopai pedig úgy állnak sorba, mintha szabályos rendszerint rakta volna őket oda valaki. A csúcsról jól látszanak a környező tanúhegyek, a Badacsony tömbjei és az alatta húzódó szőlőültetvények sávjai. A tanösvény 4 kilométer hosszú, egy kiadós délutáni séta alkalmával felfedezhető. Erdőn, romokon át, a Folli Arborétumtól a Pálosok kolostoráig. Badacsonyőrsről indul ez a látványos, közepesen nehéz túra, amely a Tóti-hegy tetejéről körpanorámával jutalmaz meg. A zöld jelzésen fenyvesek és dombgerincek mentén érjük el a salföldi Pálos kolostorromot, majd a különleges örökzöldekben bővelkedő Folli Arborétumban pihenhetünk meg egy pohár rizling mellett. A túra az Őrsi hegy fából épült kilátóján és a csendes dűlő panorámapontján át vezet vissza Badacsonyőrsre, ahol busz és vasútállomás is található. Gasztrotúra a Rivierán. Alsóőrsről indul az a 15 kilométeres biciklis körtúra, amely Palóznakon és Csopakon át vezet vissza a kiinduló pontra. A szintemelkedés nem jelentős, ráadásul kiváló borászatokat és ízletes fogásokat kínáló éttermeket találni erre. Palóznakon a rendezett udvarok és az apró pincészetek egyedi hangulatot teremtenek a dombtetőn. A csopaki jásdi borterasz pedig a volt püspöki birtokon működik, kilátással a Balatonra és a völgy szőlősoraira. Családi kerékpártúra a tanúhegyek árnyékában. Ez a 17 kilométeres, szinte végig sík kerékpártúra a Balaton felvidék legszebb tanúhegyei között vezet. Badacsony Tördömécről indulva Szigligeten át a Szentgyörgy-hegy irányába tekerünk. Az útvonal érinti a szigligeti strandot és a várat, de láthatjuk a Gulács kúpos vonalát is, miközben a háttérben végig ott húzódik a Balaton. Családoknak is ideális a túra, különösen nagyobb gyerekekkel, mivel technikailag nem megerőltető, mégis élménygazdag. Dombok, présházak, sült keszeg és pazar fagylalt várnak útközben. A kirándulás végén Badacsony-Tördemicen igazi kuriózum a macskaköves út, amin jó élmény visszatekerni a vasútállomásig.
0: A Trend FM kulturális hírösszefoglalóját hallották.

Ismerjük a kultúra trendjeit. 94.2. Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Sportérték. Minden, ami sport. Játék, üzlet, gazdaság. Sportérték. Minden hétfőn az 5 órai hírek után.
1: Jó napot kívánok, kellemes délutánt. Köszöntöm a Trend FM hallgatóit. Én Mezei Dániel vagyok, ez pedig a Sportérték. A sportértéken belül pedig a Fair Play-ről és a Fair Play értékéről fogunk beszélgetni, mégpedig azért, mert holnap immár hát tulajdonképpen második alkalommal ünneplik hivatalosan és világszerte, és így Magyarországon is a World Fair Play Day, tehát a Fair Play napját, a Fair Play világ napját, és az egész kezdeményezés Kamuti Jenőtől, a Nemzet Sportolójától, a Nemzetközi Fair Play Bizottság örökös és tiszteletbeli elnökétől származik, akit meghívtam a stúdióba, egyrészt azért, hogy beszélgessünk erről a napról, másrészt, hogy megkérdezzem, hogy szervusz Jenő bátyám, hogy vagy, hogy szolgál az egészséged, mert azért ne titkoljuk el a hallgatók elől, hogy nem vagy már kimondottan fiatal.
2: Igen, nem. Köszönöm szépen a meghívást, először is számomra egy küldetés tudatom van ezzel kapcsolatosan, a felpéllyel kapcsolatosan, mert amikor a vívó pályafutásom befejezése után ez a Montreal után volt, a francia elnök javaslatára kaptam a felpéllyel több cselekedete miatt, és életműdíjat kaptam az UNESCO által is elismert felpédiakra. És valóban nem vagyok már kezdő, ebben az évben töltöm a 89. évemet, de aktivitásom az olyan, hogy nagyon szomorú lennék, hogyha minden nap reggel felkelek, délig legalább 2-3 telefont nem kapok, hogy légy szíves, akár orvosként segítsél, akár a felpében, akár valamivel, és örömmel segítek. Ez adja az igazi értelmét számomra, aki orvos vagyok, és érzékeny, hogy másokon segítsek különösképpen, és így kerültem aztán a felpéhez is, ennek segítségével, amit szentségként próbálom terjeszteni, mint egy lelkész.
1: Ugye 2024 július 1-én született meg a döntés, ha jól tudom, akkor a te vagy a ti kezdeményezésetekre, ugye akkor még aktív elnöke voltál a Nemzetközi Fair Play Bizottságnak, és május 19-ét jelölték erre a napra. Miért május 19-e?
2: Ennek az a története, hogy aktív elnökként, ez régóta kezdeményeztem, már először is az Európai UNESCO bizottságban próbáltam, ott az adminisztráció húzódott, és egyre türelmetlenebb lettem, és akkor jött az ötletem, hogy próbáljuk meg az ENSZ-ben legyen egy felpély nap. Nekünk volt a Nemzetközi Fair Play Bizottságnak egy ünnepe, az szeptember 7-e volt, és ez egy belga kezdeményezésre volt, ami nagyon aktívak a Palatlon Valoni Társasága Fair Play-ben, és tényleg is ők javasoltak egy ünnepet, és ott elfogadtuk. Ezzel terjesztettem fel a magyar kormány segítségével a ENSZ-be, hogy próbáljuk ezt a napot megnyerni annak, hogy hivatalosan és a felpéld napjává nyilvánítsa az ENSZ. Ugye ez egy közgyűlési döntés értelmében lehet ezt elfogadni, és azt akkor adják. Sajnos azt nem sikerült elérnem, hogy ez, amit mi kértünk szeptember 7-e legyen, mert az ő jó illene egy iskola kezdésre, meg tényleg ez is egy nevezetes nap, és nem akartam a belga barátaim ellen menni sem, hogy van egy nemzetközi felpény napunk már, és egy más napot jelöljön ki, de az ENSZ-ben többszörös tárgyalások következtében azt mondták, hogy ez a május 19-e, amit ők tudnak javasolni, vagy elfogadok, vagy nem. Hát természetesen elfogadtam, mert nagyon fontosnak tartom.
1: Mondjuk ez nem fair play, hogy így egy ilyen diktátumot fogalmaztak meg.
2: Jó, nem én vagyok. De én megpróbáltam, és az fair play, majd elfogadom. Az összemboldom, mert nem a magam érdekeit néztem, hanem azt néztem ebben az egészben, hogy mit tehet jót, mire van szükségünk. Hát 63-ban alakult meg Jean Borotra a híres négy muskétás egyik a tenisz bajnoknak a kezdeményezésre a Nemzetközi Felpőbizottság, és ennek a népszerűsítését, és egyáltalán az etikának, a becsületes játéknak a fogalmát, ami nem csak a sportban jelenik, kellene, hogy meglegyen, de itt érezze ezt a mai globalizációs elkölcs, néha elkölcsi kérdéseket is felvető világban, nem mondok is példákat, ezt mindenki tudja, szükségesnek és fontosnak tartom nagyon, hogy a etika, a tisztesség és a becsületes munka, a játék és a homo ludens, az ember szeret játszani, és ez a sporthoz kapcsolódik, és a sport azért egy nagyszerű, mert exakt, mérhető valaki úgy cselekedett és úgy viselkedett, hogy reprezentálja a tiszta játékot és az erkölcsöket. És ezért gondoltam én, az ENSZ-nek is sikerült, hál' Istennek, a magyar delegációnak a kezdeményezésre, meg az én kezdeményezésemre ezt elfogadtatni, kétharmadás szavazattal az ENSZ elfogadta, és május 19-én, és az első ünnepét ezt tavaly Budapesten rendeztük, az egész világ ide figyelt, ránk a várban rendeztük egy nagyszabású ünnepséget, és országok is külön-külön, a nemzetek is itt-ott megrendezgették, de ez most a második alkalom, amikor most nem rendezünk központi ilyen ünnepséget, hanem felhívást szóval fordultunk a különböző médiák felé is, hogy mondják el, kiadtunk egy közleményt is, mondják, hogy mi is az a felfé, és miért érdemes ezt csinálni, és hogyha ezek egy karitatív szervezet tulajdonképpen, és hogyha ez sikerül a mindenkori sport álmok sport vezetésével ezt segíteni a támogatást, ez sokat jelent.

0: Ával felvettük a kapcsolatot, hogy holnap 19-én emlékezzenek meg a Fairplay-ről.
1: Most így kutattam az emlékezetemben, de utána majd megkérdezlek téged is, hogy, hogyha neked kellene mondani az elmúlt évtizedekből, azért nagyon régóta a pályán vagy, ugye életkorodból adódóan és kiváló eredményes sportoló voltál, olimpiai ezüstérmes világbajnok, lehetne még sorolni, hogy, milyen nagy Fairplay eseményre emlékszel, szívesen vissza. Nekem eszembe jutott, most a hétvégén néztem a Liverpool mérkőzését, és a Liverpool ugye egy nagyon fontos találkozót játszott az Aston Villával, és egy-egynél Szoboszlai Dominik elcsúszott.
0: Igen,
1: és
0: láttam én is.
1: Igen, elcsúszott, igen. És elvitt, továbbitték a villajátékosai a labdát, és kettőre vezettek. És az jutott eszembe, hogy igazából ez egy olyan szituáció volt, amikor az igazi fair play díj az azon a megállt volna a játékos, igen. Megvárja, amíg Szoboszlai felkel, és tovább folytatják a támadást, igen. Ugye?
0: Teljesen egyetértek ezzel.
1: Ugye, és volt ilyen, egyébként emlékeztem, de most utána is néztem, hogy 2012-ben Miroslav Klóza Láció játékosa volt, és kézzel szerzett, igen. Volt, és a bíró megadta, és
0: Klóza
1: tiltakozott, és mondta, hogy nem, ő nem, igen. Nem szabályosan hát, szerzett gólt. Tehát ezért nem, vagy volt egy bugyi játékos, mert igen, bocsánat, aki a 11-es mellé gurított, igen, ilyen, és emlékszem.
0: Van. A bíró dönt, úgy értett, ő ellene vétettek 11-es, hogy a szabálytalanságot, úgy értelmezte, hogy nem hibázott az ellenfele, és a 11-es nem igazságos, és tulajdonképpen nem is csak úgy csúszába, hogy a kapu mellé, a kapufa
1: legurította. Igen, de ő kapott is azért felpédiát.
0: Kapott is azért felpédiát, igen. Ugye? De megérdem, ilyen példákat kell elmondani a fiataloknak, meg az embereknek, hogy a jogon felül persze ez problémát is okozott, már nálunk is például a Szilágyi Áronnak az esetét talán elmondhatom itt, a háromszoros vívó, kardvívó olimpiai bajnok kunk, aki két évvel ezelőtt a hazai Grand Prix versenyen, a döntőben, az első évi mérkőzésen egy grúz vívójával, aki szintén egy tehetséges kardozó volt, vívott, vesztésre állt ezzel a versenyen, az ellenfele vezetett 10-4-re, 15 tusig tartó mérkőzés során, és a grúz támadott, meg fejbevágta, meg szóval tust ért el a Szilágyi Áronnál, és a Szilágyi Áron csak belevágott, ez a szabály szerint a tus érvényes, amit a Szilágyi Áron kapott, és ezzel 11-re vezetett volna a grúz. A Szilágyi Áron a bíró Szilágyi javára ítéltet, az ő kapottos, és nem a grúznak a javára, és ezzel a Szilágyi Áron egy tussal feljelve 10-5 lett. A tiltakozott a grúz, megnézték a videót, ott is lehetett látni, de a bíró úgy döntött, hogy ő nem akarta, hogy mondjam, felülbírán saját magát, és azt mondta, hogy a Szilágyi Áron adta a tust. Erre álláskész rajt, Szilágyi Áron fogta, és egy nagy ilyen invite meghívása ment a fejét dugva előre, idevág barátom, és fejbevágta a grúz, kijelölt a tus, és az tulajdonképpen visszaadta, amit ő kapott, ellenített, ugyanúgy maradt, igazságosságos.
1: És nyert volna. Végül az Áron?
0: Tessék?
1: Nyert végül, vagy a
0: végül
1: grúz
0: nyert? Végül és ez annyira feldobta az Áron, gondolom, hogy belsőleg mentálisan, hogy el tudom képzelni, hogy visszaadtam egy szabálytalanul számomra megítélt tust, ugyanakkor és megnyert a versenyt, de a szépség hibája ennek az egésznek, ami a jog és az erkölcs között vannak azok, és ezért szoktuk mondani, hogy a felpő ott kezdődik, amikor a jog már nem tud mit csinálni, ugyanis a Nemzetközi Vívószövetségben hoztak egy olyan döntést, hogy a nem erre, ezt elfogadták, ezt tudomásra vették a következő kongresszuson, hogy a vívó nem bírálhatja fel a bírónak a döntését.
1: A mérkőzés vezetőjét.
0: Ez is igaz, ez jó. És ez is van az erkölcs. Szóval...
1: Igen, egyébként a profi sportban nagyon-nagyon eltűnt most így kutatok, emlékezetem, mert néhány héttel ezelőtt szintén az angol bajnokságban láttam egy angolt, ahol elcsúszott a kapus nagyon látványosan, és mégis
0: Igen.
1: Kipasszolták és begurították a labdát a hálóba. Ugye Szoboszlai esete ugyanilyen volt, hogy egy

0: hogyha játszunk mondjuk egy ketrecben egy meccset a barátokkal, akkor itt leállunk.
1: Igen.
0: Tehát ez az, hogy jó, állj föl, igen, és akkor folytatódik, igen, a játék. De hogy ez a szemlélet, ez nagyon sokszor eltűnt.
1: Igen, de ezeket, hát azt szoktam mondani, hogy, és nem a kritikát mondok a média felé, hanem az állapot, ami van mindenhol, nem csak Magyarországon, a világban.
0: Csak a győzelem.
1: A 10 hír közül 8 valamit megölték, megerőszakolták, karambolozták, és csak 2 hír van, ami pozitív lehet, hogy egy ilyen példa, hogy felpérről van szó, vagy valaki segített a másikon. Többségében negatív hírek jelennek meg, azt érdekli kvázi a nagy közönséget. És ugyanakkor pedig azt tapasztalom, hogy az a 2 hír azért ott hagyja a nyomát az emberekben. Tehát érdemes a jó híreket is azért kommunikálni a társadalom felé.
0: Számodra egyébként Kamuti Jenővel beszélgetek, a Nemzetközi Fair Play Bizottság örökös és tiszteletbeli elnökével. Holnap lesz ugye a világnap, a Fair Play világnapja. Tehát, hogy neked a legemlékezetesebb ilyen fair play cselekedet, amit láttál valaha, az melyik volt? Kihez fűződik?
1: Hát amit láttam, és ami nekem az első helyen van tulajdonképpen, nem egy cselekedet, hanem annál hosszabb. Vikman Tamásról van szó, a kenu királyunkról, aki roppant sportszerűen versenyzett, nyert világbajnokságokat, és egyszerű ember volt, nem volt egy úgynevezett szellem, amit szoktuk mondani, és csinálta a dolgát, amikor rabbahagyta a versenyzést, akkor a gyerekekkel foglalkozott, gitározott, szóval egy igaz ilyen sportember volt, és egy Jubek nevezeti horvát kenus, aki második volt a római, vagy a moszkvai olimpia előtt, és egy Vikman nyerte, és akkor bosszankodott a Jubek, hogy megint kaptam tőled, meg így van, és a Vikman Tamás azt mondta, ide figyelj, nem vagyok gazdag ember, gyere hozzám, megosztom veled a lakásomat, Magyarországra készüljünk együtt a moszkvai olimpiára, együtt edzünk, együtt étkezünk, együtt mulatunk, együtt dolgozunk, minden megtörtént.
0: Tudástranszfer.
1: Igen. És végül is a Jubek Moszkvában nyert olimpiai bajnokságot a Vikman Tamás előtt. És még ennek a folytatásával én akkor föltejeztettem, és el is fogadta a board, hogy a Vikman Tamás életmű felpédiát kapjon, UNESCO életmű felpédiat. Én kísértem ki az átvédőbsége, amit Párizsban tartottunk, és a L'Équipe főszerkesztője, akit ismerek, még is francia kapcsolatokban jó vagyok a vívás miatt, tolmácsoltam a Tamásnak is. A L'Équipe az egyik legerősebb elfogadott hiteles sport, világ sportújság, és megkérdezte a szerkesztő úr tőle, hogy kedves Vikman úr, a sok világbajnoki aranyérme, ezüstérme, olimpiá, meg hol helyezi el ezt a díjat, hogy a felpét kapott? Vikman Tamás válasza volt. Nekem ez a legfontosabb, mert van róla elismerésem, hogy én becsületes ember vagyok, és nincs, ezzel nem jár pénz. És ez is fontos.
0: Innen fogjuk folytatni hamarosan. Dr. Kamuti Jenő a vendégem, a Nemzetközi Fair Play Bizottság örökös és tiszteletbeli elnöke, a nemzet sportolója. A Fair Play világnapjáról beszélgetünk itt a Sportértékben. Maradjonak velünk, nem sokára folytatjuk.
2: Sportérték. Minden, ami sport. Minden hétfőn a Trend FM-en. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Tudta, hogy 2018-ban közel 260 milliárd forintot költöttek a reklámozók Magyarországon? Ha érdekli, kik döntik el, miből, mennyit és hol, hallgassa minden hétfőn 15 órától a Rebriefet. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel, Dankó Bencével és Barabás Dániellel. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Van, amikor a prémium életérzés nem a feltűnő gesztusokban, hanem a mindennapi harmóniában mutatkozik meg. A Lexus LBX és UX modellek pont ilyen élményt nyújtanak. Kifinomult, megbízható társak a mindennapokban. Legújabb városi modelljeink fix 3,9% THM-mel. Prémium utazás a város ritmusában. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
2: Marketing és média top 50 Leaders Forum. Fókuszban a trendek és a stratégiai gondolkodás. Hogyan változnak a globális trendek? Mit jelent a mesterséges intelligencia napi térnyerése? Hogyan lehet az és alfa generáció figyelmét megragadni? Vagy a marketing kommunikáció szerepét erősítve az üzleti célokat hatékonyabban elérni? Ha egy nap alatt azonnal használható praktikus tudást szeretne, vagy érdekli, milyen stratégia mentén dolgoznak a média és kommunikációs ipar meghatározó szereplői, jöjjön el a konferenciára! Készüljön az évtized legfontosabb kihívásaira a legsikeresebb média, marketing és kommunikáció szakemberek tapasztalataiból tanulva. Konferencia június 1-én a Magyar Zeneházában. További részletek mmtop50.hu.
3: Transzcendens erő nélkül a színészet sem működik. Blaskó Péterrel olvashatunk címlapinterjút a legfrissebb képmásban. A májusi számból megtudhatjuk, miként zárjuk le rossz kapcsolatainkat, hogyan és kivel érdemes együtt enni, és milyen kulcsokat találhatunk a boldogsághoz. Megismerhetjük a Tabán meséjét, vagy eltévedhetünk az utazószerzővel Málta szigetén. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: V4 csúcsot kezdeményez június végére Magyar Péter, 8 évben korlátozná a miniszterelnöki tisztség betöltését a Tisza párt. Melegszik az idő és marad a napsütés is. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Magyar Péter V4 csúcsot kezdeményez június végére. A miniszterelnök erről csütörtökön Bécsben a Christian Stocker osztrák szövetségi kancellárral folytatott tárgyalását követően tartott sajtótájékoztatón beszélt. Az eseményre a másik három résztvevő egyetértése esetén várnák az együttműködés kibővítése iránt nyitott osztrák kancellárt is. A lehetséges együttműködő partnerek között említette Ausztria mellett Horvátországot, Romániát, Szlovéniát és a Nyugat-Balkán államait, jelezve csatlakozhatnak mások is. A kormányfői megbízatás maximális hosszának korlátozását kezdeményezte alaptörvénymódosító javaslatában a Tisza frakció két tagja. Mellétei Barna Márton és Hantosi István indítványa 8 évben korlátozná a miniszterelnöki megbízatás maximális hosszát. A javaslat indítványozza a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetését, és azt is rögzíti, hogy a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok vagyona nemzeti vagyon. A még folyamatban lévő devizahiteles perek, valamint a devizahiteles ügyekben indult végrehajtások felfüggesztését javasolja az országgyűlésnek indítványában a Tisza frakció két képviselője. Az előterjesztők a devizahiteles fogyasztói szerződések jogkövetkezményeinek felülvizsgálatával indokolják a felfüggesztést. 5 parlamenti vizsgálóbizottság felállítását kezdeményezte a Tisza párt frakció vezetője. Bújdosó Andrea ismertetése szerint a vizsgálóbizottságok között szerepel a végrehajtási visszaéléseket feltáró bizottság, a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket vizsgáló bizottság, a kegyelmi botrány felelőseit feltáró, a gyermekvédelem rendszer szintű válságát, illetve a spontán privatizációt és a közvagyon elvesztését feltáró bizottságok. 4 szakmai államtitkárság jön létre az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumban, közölte a tárca vezetője. Lannert Judit közösségi oldalán azt írta, hogy a parlamenti és a közigazgatási államtitkár mellett lesz külön kora gyermekkori jólétért felelős államtitkárság, valamint külön államtitkár felel a közoktatásért, a felsőoktatásért, valamint a szakképzésért és felnőttkori tanulásért. A kora gyermekkori jólétért felelős szakállamtitkár Kereki Judit közgazdász gyógypedagógus lesz. Mégsem épült társasház a Balatonaligai magasparton, az építési hatóság hivatalosan is megszüntette a 105 lakásos társasház beruházás engedélyezési eljárását. A beruházás ellen tiltakozókat összefogó Aligai Fürdőegyesület úgy értékelte, hogy a döntés hatalmas siker a helyi közösség számára. A tervek eredetileg egy 5 épületből álló 6 szintes és 20 méter magas lakókomplexum felépítéséről szóltak a magaspart tetején, a helyi fürdőegyesület azonban bíróságon támadta meg a projektet.
0: Időjárás jelentés.
4: Szombaton a több órás napsütés mellett kevés gomoly és fátyol felhő lesz az égen, csapadék nem várható. Az északi-északkeleti szél továbbra is sokfelé lesz élénk erős, hajnalban 7-16, délután 23-28 fok lesz. Vasárnap is napos idő várható, kevés felhő lesz felettünk, időnként csapadék nem lesz. Szeles marad az idő, az északkeleti szelet helyenként erős lökések kísérhetik. Hajnalban 7-15, délután 25-30 fokot mérhetünk.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Sportérték. Minden, ami sport. Játék, üzlet, gazdaság. Sportérték. Minden hétfőn az 5 órai hírek után.
1: Kamuti Jenő a vendégem, a Sportértékben Mezei Dániel vagyok, a Nemzetközi Fair Play Bizottság örökös és tiszteletbeli elnöke, a Nemzet sportolója, korábbi kiváló vívó, kórházigazgató, főorvos, ugye ezt is úgy zárójelben jegyezzük meg, mert én, aki most már azért én sem vagyok annyira fiatal, én emlékszem, amikor te még abszolút praktizáltál, és mindenki Jenő bácsihoz mentem át kórházba, hogyha ha tehette.
2: Volt, nem volt várólistám.
1: Nem, dolgoztál. Nem
2: dolgoztam.
1: Igen. Most egy olyan időszak jön a magyar sportban, ami nagyon kiszámíthatatlan. Mennyire van szükség ebben az időszakban a fair play szellemiségére? A magyar sportban, a magyar sportirányításban, az olimpiai mozgalomban, a labdarúgásban, mindenhol.
2: Én, hogy mondjam, a Vének tanácsának tagja most így mondom.
1: Van ilyen?
2: Nincs még, de előbb-utóbb van, nincs más, hogy ebben ezt meg fogom megalakítani, hogy legyen, mert azért hát a kínaiak ezt régóta csinálják, és létezik, és a különböző kultúrákban, az antik kultúrákban létezett, mert azért szükség van, azért a
1: én a magyar sportmédiába javasolnám, de ott nem nagyon hallgatják ezt meg, igen.
2: De nem, azért én azért most nem akarom azt mondani, de azokat a cikkeket szeretem a magyar sportban, ami ilyen Vének tanácsa, nem mondok újságíró neveket, és senki sem, de aki tiszteli a múltját, annak van jövője is, szoktam mondani. Nem, természetesen van egyfajta demencia is, de ha megjelenik, akkor kell szólni az illetőnek, hogy most valamiért lépjél vissza. Én még várom, hogy szóljanak, de ezért még próbálom ezt lassítani, ezt a folyamatot, de mindenki
1: nem, éppen akartak dicsérni, hogy mennyire jól vág az eszed, és mennyire mindenre emlékszel, pedig azért nem sokára 89, reméljük 90-91 lesz.
2: Hát igen, nem szeretem ezt.
1: Szóval, hogy mennyire van szükség mennyire, a fair
2: play-re? Én azt gondolom, hogy ahogy én értékelem ezt a globális világhelyzetet, beleértve az iráni-amerikai háború, beleértve, hogy most elfoglaljuk az északi sarkot, meg egyáltalán ami ezek a migránsok, migrációval kapcsolatos brutális megjelenések. Tehát a társadalom tele van olyan problémával, tele van gazdasági nehézséggel, elfelejtette a világ gondolkozni, mert több száz évvel ezelőtt, hogy Afrika is létezik, és Afrikát kihagyták, meg Ázsiának is egy részét, ott sem minden ment, tehát a kultúra nem együtt fejlődött a világban, mint ahogy mi nálunk, mi gondoljuk, hogy Európában egyforma. Európában sem egyforma teljesen, de azért az európai kultúra, belehet a görög kultúrával, az egyiptomival, vagy amikor Mexikóban voltam az olimpián, kétszer is elmentem a piramisokról, hogy megnézi, hogy a Sudában lehet, hogy egyszerre két ilyen kultúra is létezett, holott én azt tanultam, hogy mi európaiak egy iskolában, csak mi vagyunk a csoda, és mi vagyunk a legfontosabb. Kétségtelenül rengeteg értékben, hogy itt született Mozart, vagy Beethoven, és a festőtöket, a mi kultúránk tényleg úgy gondolom, hogy dominál az európai kultúra mindenféleképpen, de az egyiptomi kultúra is, és nem beszélek itt a Mexikóban, és a sportnak köszönhetően, hadd mondjam, a sportnak köszönhetően ismertem meg, hogy mi az, hogy azték, tolték, miszték, mi az a kultúra, és mi az a piramis. És az olimpiai idején, miután ez is a sportosan, ez egy magaslati hely, Mexico City, 2400 méter magasan volt. A magyar sportvezetés biztosította, hogy mi 6 héttel az olimpia előtt már kimentünk Mexikóba, és ott edzettünk, hogy akklimatizálódjunk. És az lehetőséget adott nekünk arra, hogy az ottani kultúrát, akit érdekelt, akkor azt megpróbáljuk megtenni. Én soha nem felejtem egyrészt az azték kultúrát, piramisok kultúrát, amit külön örültem neki, hogy ez 3000 éves kultúra van, a gyógyító orvosnak mondanám most csoport is létezett a hierarchiában. És ugyanígy a sport is létezett, és létezett az inkáknál is, és ez ez úgy elfelejtődik, és tulajdonképpen az lenne jó most, hogyha ezeket a kultúrákat mindjárt elfogadnák, az UNESCO-nek a feladata, az ESZ-nek a feladata, de sorra dőlnek be ezek a szervezetek, amik nem tudják fenntartani magukat, törekednek. Én tagja vagyok az UNESCO sportért fejlesztésére az a bizottságnak is, és ott láttam, hogy milyen kínlódással mennek a dolgok, és ilyen nagyhatalmak, akik sok pénzzel rendelkeznek, mint az USA, aminek fontos feladata van végül is azért a világban, hogy ő nem támogatja az UNESCO-t, ami a II. Világháború után azért jött létre, hogy a kultúrát is megmentse, és az kellett.
1: Tehát te tulajdonképpen azt mondod, hogy arra volna szükség a világban általában, és most nem a magyar helyzetre gondolunk, hogy a különböző értékeket elismerve közösen.
2: Közösségeket. És tapasztalod, a kutatás ebbe az irányba menne, a nevelés ebbe az irányba. Azt látom, hogy például úgy néz ki, sajnos, én nagyon sajnálom, aktív segítője voltam Jacques Rognak, aki az ifjúsági olimpiát kitalálta. Akkor első ifjúsági olimpiát Szingapurban rendezték. Csodálatos volt, ott voltam jelen, a fiatalokkal, az iskolában, mi, akik akkor mennyi sportvezető voltam, több helyre mentem el a szingapuriak szervezésében, iskolákban egy beszédet tartani, hogy mi is az a sport, meg hogy megy, és tényleg sokan vettek részt rajta, és most azért egy téves döntések alapján Dakárnak adták Szenegálnak az ifjúsági olimpia megrendezését, ami még nincs olimpiai falu májusban sem.
1: Nincs semmi, pont beszélgettem én is Fábián László főtitkárral, Fábián Joellel, ugye kivel öltösázóval, a MOB főtitkárával, és ő is mondta, igen, hogy hát lesz, de jelenleg azért ez nem látszik, igen, hogy lesz.
2: És most sajnos ez az ötlet lehet, hogy meg fog szűnni, mert a Coventry, az elnök asszony is érzi ennek a problémát. Nem ő hozta a döntést még, hogy Dakarban legyen, de érzi a problémáját, és ott tartunk, hogy egy bizottságot hozott létre, hogy van-e értelme egyáltalán ifjúsági olimpiának, de így semmiféleképpen nem, ahogy most történik, vagy kritériumok szerint ugyanúgy, mint a nagy olimpiát meghatározunk, hogy melyik város az a, vagy ország kaphatja meg ennek a megrendezését, ne az döntsön, hogy Afrikában még ilyen nem volt.
1: Visszatérve a Fair Play világnapjára, amelyet ugye holnap ünnepelnek világszerte, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság, az IOC mennyire veszi, tudja magáénak ezt az ünnepet, és mennyire támogatja?
2: Én 27-ig örömmel vállaltam, hogy mondjam, a elnökséget és megbízatást. Úgy tudom, hogy ez alatt, az idő alatt sikerült szorosabbá fonni a kapcsolatot a Nemzeti Olimpiai Bizottsággal. Meghívtak bennünket különböző értekezetekre is, és ezen kívül anyagi támogatásba is részesítette a Fair Play Bizottságot a Nemzeti Olimpiai Bizottság. Tehát elismert szervezete vagyunk az olimpiások. Fontosnak tartja az Olimpiai Bizottság. A country, mondjuk könnyebb volt a Thomas Bach alatt, de előtte is a Jacques Rogge idején is már ez így érződött, de biztos vagyok benne, hogy a Fair Play-ről az fontos, egy fontos része a sportmozgalomnak, és ezt tudatosítani kellene mindenhol. Például, csak egy, hadd mondjuk egy negatív példát ebben a dologban, hogy a magán a Fair Play szellemiségnek a megtagadása is, hogy Amerikában megrendezik a doppingos olimpiát. Ez a tipikusan ellene van. Nincs mindenkinek, lehet, hogy nem lesz doping ellenés, biztos tudod te is.
1: Igen, hallottam róla.
2: És nem várjuk, hogy milyen eredmények lesznek, mert azt nem lehet tudni, hogy abból ezért most világsúcsok megdöntek, de azok a szövetségek, az atlétikai súlyemelés, az már kijelentették, hogy azt nem számítják.
1: Még jó.
2: Igen, még jó. De hogy csak a cirkusz igényét. Azért el kell választani a sportot a cirkusztól. És az a sport az egy erkölcsi magatartást, fizikális és mentális magatartást kíván. És a verseny, a küzdés és a játék az fontos, egy örömöt jelentsen. És azt gondolom, hogy az ilyen dolgokat ellene kellene menni, ne is legyen. Mert én is kaptam már ennek a kritikát az én véleményemmel szemben, hogy miért szólok egy olyannak, hogy egy Afrikában élő majdnem tehetséges szegény körülmények között felnőtt futó, mondjuk elmegy egy ilyen versenyre, és ebből el tudja megnyeri, és ebből el tudja sok pénzt kap, és ebből el tudja tartani a családját. Ez is egy év, de ez nem lehet a fő motivum, és itt a felplének, és nem beszél arra, hogy a dopingszert meg kell venni, meg egyáltalán, szóval nem jut hozzá, igen, és nem
1: igen,
2: olcsó.
1: Igen. Na de visszatérve itt a beszélgetés második részének elejéhez, amikor így viccesen megjegyezted, hogy a Vének tanácsának tagja vagy, miért gondolod, hogy szükség volna?
2: A korom miatt volt egy ilyen tanács.
1: De miért? Miért gondolod azt, hogy szükség volna, most én a magyar sportra szeretnék koncentrálni, a magyar sporton belül Vének tanácsára szükség van arra, hogy olyan meglátásokat fogalmazzatok meg, vagy fogalmazzál meg, amelyeket esetleg hasznosítanak a mai sportvezetők, sportolók? Tehát egy olyan helyzetben vagyunk, amikor a tapasztalatra szükség volna? Ilyen helyzetben van a magyar sport?
2: Nem azt mondom, fundamentális, nem ez a lényeg. A lényeg az oktatás, hogy van, csak most hadd mondjam, bocsánat, egy két évre ezzel kapcsolatban mély lényeges az oktatás, hiszem, kaptam egy felkérést egyik óvodától, a dédunokám jár abban az óvodába, és...
1: Hány dédunokád van?
2: Tessék?
1: Hány dédunokád van?
2: Egy, de öt unokám, dédunokám, aki nagyon sportos kislány lesz, és a nevezetes október 23-án született, ami nekem ünnep a forradalom kapcsolatosan, de mindegy, nagyon sportos vezetése van nekem az óvodának, és megkértek, hogy jövő pénteken esetlegesen egy órára el tudnék-e menni velük, kimegyünk a kertbe valahol, és ott hozzak két vívó pengét, meg sisakot, és gyerekeket próbálják mesélni nekik a sportról. És ez azt jelenti, hogy már az oktatók, tehát a nevelők is, már nem csak az iskolában, hogy gyerekek, hanem óvodában is fel kell kelteni a gyerekekbe azt az érzést, hogy nem rugom fel, mikor a labda utána gurul meg, egy-két példát majd fogok mondani. De visszatérve erre, azt hiszem, hogy nem azért gondolom, ez a véletlenes, ez kvázi viszből mondtam, hogy azért, mert hogy a korom miatt mondtam, de a magyar sport azért megkapta azt a támogatást, ami szükséges volt, anyagi támogatást eddig. Megkapta a mesterképzésről, az edzőképzésével kapcsolatos. Rettenetesen fontos, és például Molnár Zoli az egy komoly munkát végzett, az, hogy helyére tette, a testemérsékletet is helyére tette, az edzőképzést is csinálják. Az külön örülök adnak, hogy a Farkas Péter által vezetett tanszék folyamatosan a Felpét is oktatja az edzőkre, de a tanács nem akarok egy sportágat sem kiemelni, ki tudnék emelni, de a megítélésem szerint, az én véleményem szerint, hogy hol lehetnek a hibák, amiket lehetnek korrigálni, vagy lehetne tanítani, de a lényege, hogy esetlegesen nem akarok most sem, akkor rögtön kritizálok egy sportágat. Legyen az foci, legyen az vívás, és tudom én, a Török Ferivel nagyon jó vagyok, aki folyamatosan a felkészülés, a labdarúgó felkészülést azért mondhatja, mert 5-százó olimpiai bajnokot is, és olyanokat is nevelt, akik mint szövetségi kapitány is, a Balcó Vannéval együtt, hogy azt a felfogást azért akadémiákon is érdemes lenne meg, és folyamatosan bumázza.
1: De azért vérbeli diplomata vagy, az látszik, igen. Mert hogy nagyon direktben nem akarsz kritikát megfogalmazni senkinek. No, hát akkor nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgethettünk. Jó egészséget és jó ünneplést kívánok a Fairplay világnapja alkalmából, a World Fairplay napja alkalmából, és remélem, hogy nagyon sokáig tart majd ez a kezdeményezés, és majd valakik 30-40-100 év múlva is arról beszélgetnek.
2: Figyelni fog ott a fentről. Köszönöm szépen a meghívást.
1: Nagyon szépen köszönöm. Kamuti Jenő, dr. Kamuti Jenő a nemzet sportolója, a Fairplay világszövetség örökös és tiszteletbeli elnöke volt a vendégem itt a Sportértékben. Én Mezei Dániel vagyok, további szép estét.
0: Sportérték. Minden, ami sport. Minden hétfőn a Trend FM-en. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A kedvenc beszélgetései már nem csak rádión. Elindult Magyarország első tematikus gazdasági és kulturális podcast csatornája. A Podcast Gyár by Trend FM letölthető mobiltelefonra az Apple Store-ból vagy a Play áruházból.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok a Trend FM-en. Enyhe katarzis. Régi és új klasszikusokról, értékekről a zene érintésével, őszintén, térítésmentesen.
1: Szervusztok, ez itt az Enyhe katarzis, én Szatmári Róbert vagyok, és köszöntök mindenkit. Mai vendégem Szinetár Miklós, rendező, színházigazgató, az Operaház volt főigazgatója, televíziós szakember. Tanár úr, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásomat.
2: Köszönöm a meghívást.
1: 3 hete jelent meg az utolsó kötete, egy olyan könyvsorozatnak, ami 3 kötetre lett tervezve. Fog születni még újabb könyv? Vannak még élmények, vannak még gondolatok?
2: Hát ezt nem tudom. Hát, hogy mondjam, az én koromban azt kell mondani, hogy ha még élek, és ha még a világról jut valami eszembe. Nyilvánvalóan sokkal kevesebb már a kapcsolatom, kevesebb a napi történés, de viszont figyelem a világot, és arról mindig jutnak eszembe dolgok, lehet, hogy még megírom, ha lesz időm, erőm, tehetségem, de nem tudom még, nem fogalmam sincs.
1: Gondolom a mostani világról az alapvetően pesszimista gondolatai vannak.
2: A történések... Hát nem pesszimisták, hanem az az alapvéleményem a világról, amit még a történelem olvasása során is leszűrtem, és ami a legfontosabb, hogy a világ kiszámíthatatlan. Tehát egyszerűen, aki arra vállalkozik, hogy megjósolja, hogy mi lesz, az csak tévedhet. Egyszerűen a mi életünk is ebbe a viszonylag békés, tehát tulajdonképpen csont nélküli békében eltelt az utolsó 60-70 év, azért csupa-csupa olyan váratlan meglepetés történt, amire senki nem számított, de a világban is. Hát nézze, én bevallom őszintén, amikor véget ért a második világháború, én azt nem hittem el, hogy lesz még olyan kor, amikor hát azt nézhetem akkor még a híradóban, most a televízióban, hogy géppisztolyakkal lőnek egymásra, hát elképzelhetetlennek tartottam. De hát amikor a Saddam ellátogatott Izraelbe, akkor arra gondoltam, hogy na most ezzel akkor ennek vége, hát az már sokkal 67 után, de hogy még ennyi idő után is még mindig tart és új, ezt nem tudtam elképzelni. Mint ahogy most se tudom elképzelni, mindenféle vízióim vannak, de hát azok ilyen álmok, meg rémálmok, meg remények, hogy mi lesz, de hát én azt tanácsolom mindenkinek, aki a jövőről gondolkodik, hogy bátran mondja azt, hogy fogalmam sincs.
1: Egyébként, hogy ha már opera, és már beszéltünk Wagnerrel, még Wagnerről a másik szobában, akkor nekem eszembe jut a Ring, ez egy ilyen körforgás jelleggel, nem? Tehát az emberiség mindig újra-újra termeli ezeket a konfliktusokat, és nincs feloldás.
2: Vitathatatlan, de hát az emberiség sorsa rendkívül rövid. Hát kérem szépen, amiről van valami ismeretünk írásban, annyira, amennyire, de hát a régészeknek ásni kell, hogy valamit az 7-8 ezer év, hát mi az? Hát az egy másodperc se a világegyetem történetében. És hát mindig eszembe jut, egyszer egy középiskolai tanárom mondta, és nagyon bős, ez a kérem szépen, ez a Jézus történet, ez tegnap volt. Szóval nagyon pici, amiben mi gondolkozunk, a föld is, ehhez az ember öreg korára jön rá persze.
1: Bár ön hamarabb is rájött, hiszen ugye az ön egyik alapelve mindig az volt, hogy ne vegyük túl komolyan magunkat.
2: Ez egy nagyon fontos dolog. És a másik, hogy amit én igyekeztem megvalósítani, hogy tényleg csak a fontos dolgoknak tulajdonítsunk fontosságot.
1: Például, mik a fontos dolgok? Mik lehetnek a fontos dolgok?
2: Hát az embernek a gyerekei fontosak. Ami fontos, hogy meglegyen minden kor, a biztonság, a családnak egy józan megélhetése. Mai szóval éve nem luxizás, hanem egyszerűen az, hogy jól éljen, tudjon nyaralni, ne legyen gondja a világítással, a fűtéssel, a közlekedésre, tehát egy normális életet tudjon élni, az nagyon fontos. Egészséges legyen, az nagyon fontos. amit csinál a világban, annak legyen valami értelme. Az nagyon fontos, de csak akkor, ha tényleg van értelme.
1: Ha valaki művészetet csinál, mondjuk színházat vagy operát, akkor annak van értelme? Van súlya?
2: Szerintem van, bár mindig nagyon hangsúlyozom, hogy a színházat, operát ezerféleképpen csinálják. Egyáltalán ezek ilyen ideiglenes szavak, hogy opera vagy operett. Hát ez alatt annyi mindent lehet érteni. Hát egy Belcanto operának valami kevés köze van egy Wagnerhez, azon kívül, hogy mind a kettőbe énekelnek. De egész mások a hatáselemek, egész más a cél. Egész más, amiről szól. Úgyhogy ez egy nagyon sokszínű dolog a színház. Mindenki, én rendező vagyok, ugye az lett a foglalkozásom, ami hát egy, mit tudom én, 150 éves foglalkozás legfeljebb, és mindenki mást ért alatta. Az egyetlenben közös, hogy a végeredményért felelősek vagyunk. Na de hogy oda hogy jutunk el, hogy mit tartunk fontosnak, hogy mivel vagyunk elégedett végeredménnyel, és mivel vagyunk elégedettek, hát ez annyira személyhez kötött, és annyira szubjektív.
1: Ön mit tart a legfontosabbnak a rendezői munkában?
2: Két dolgot, illetve nem csak kettőt, tehát nem szedtem így össze. Egyrészt nagyon fontosnak tartom azt, hogy a nézőtéren bizonyos értelemben jól érezze magát. Tehát ez alatt nem azt értem, hogy megállás nélkül kacagjon meg, hanem azt érzem, hogy jól érezze azt, hogy ő most egy valami fontos dolgot lát, és neki ez jól esik. Hát ennek ilyen borzasztó, eléggé el nem ítélendő jelszavakat mondtam a növendékeimnek, amikor mindig azt mondtam, hogy kérem szépen, 10 deka közérthetőség többet ér, mint 10 kiló művészet. Tehát én nagyon fontosnak tartom, hogy a néző, aki ott ül, mindig értse, hogy miről van szó. Azt is értse, ha neki kell kitalálni. Azt is értse, hogy gondolkozni kell. Az is értés. Az a nem értés, hogy mi van, miről van szó. Mit beszélnek? Egy szavukat nem értem. Motyognak az orruk alatt. Mi ez a izéit? Hát mi köze ennek a darabhoz? Szóval ezt értem én rossz érthetőségnek.
1: Nyilatkozta többször is, hogy ugye legtöbbször az ön gondolatait szeretné a színpadon látni, és amikor rendez, akkor ez az egyik legfontosabb cél. Ezt nehéz összeegyeztetni a közérthetőséggel, illetve azzal, hogy a közönség jól érezze magát?
2: Én szerintem ez a legfontosabb, így. A közönség jól érzi magát, ha érti, amiről szó van. Alapvetően akkor érzi jól magát.
1: Mondjuk más és más felkészültségek vannak mondjuk egy közönségben akár.
2: Jó, nem az üzeneteket, egyszerűen a dolgot, amit lát, hogy azt értse, hogy mikor mi történik. Tehát ne kelljen szünetbe megnéznie a programba, hogy miről szól a darab, vagy mi van. Az számomra egy nagyon-nagyon-nagyon rossz élmény. Meg hát más dolgok, hát nyilván tekintsenek engem rendkívül műveletlennek. Azt mondtam a múltkor egy előadásra az operában, hogy hát számomra élvezhetetlen, mert olyan fokon sötét van, mindig nem látom az arcokat, és mindenféle hülyeségeket csinálnak, amikből én nem értem, hogy egyszer nem értem, hogy miről szól. Mire azt mondta egy ember, fentes, na igen, de hát a struktúrák nagyon jók. Mondom, mi? Ja, ha struktúra, az más. Ül a néző,

0: Én ezeket az úgynevezett moderneket nem szeretem. Egyszer nem szeretem, mert remek művek esetében, amikor egy valami mellék darab van, és valamit kitalálnak, az nagyon szeretem, az nagyon jó. De, hogy mondjam, alapremek művekben van egy gondolatom, van, azt szeretném látni meg a darabot, mit tudom én meg, hát az erőszakos hülyeségeket én nem szeretem. Mit tudom én, múltkor láttam a televízió egy közvetítést, ahol a bohém élet egy űr kapszulába játszódik. Effektíve úgy, hogy ott vannak az űrhajósok, de meghibásodik a kapszula, nincs elég étel, és lázálmukba látják a bohém életet. Na most hát ez egy ilyen kitaláció, aminek a világon számomra sem értelme nincs. Na most nézzem, még két dolgot elmondanék. Az egyik az, hogy azért az igazság az, hogy ezekbe a rendezői kitalációkba, ezekbe számomra 70% valami nagyon agyalt blöff, valami divatmánia, valami, amit nekem nem kell. 20%-ot tudomásul veszek, elfogadom úgy, ahogy, és 10% zseniális. Mert az is van benne. Csak nagyon kevés. Nagyon kevés a valóban zseniális, de azok lenyűgözőek. Ilyen is van. A többség, hát tudja, erre azt tudom mondani, hogy aki ezt a űrkapszulát rendezte, az egy celeb, akinek hát a szakmában nagyon nagy a neve, és a sajtó, és minden. És elmúlik 100 év, és a kutya nem fogja tudni a nevét, de a bohém életet még mindig játsszák.
1: Mi volt az utolsó olyan modern rendezés, amire azt mondta, hogy tetszett, és egy Carmenről tudok, amit szokott dicsérni.
0: Aztán, igen, az tetszett, de meg most az operában ment a Stuart Mária. Aha. Ami egy nagyon nehéz feladat.
1: Az ön tanítványa rendezte.
0: Igen, igen.
1: Szabó Máté.
0: Igen, igen, de hát büszkén vállalom. Bár annak ellenére, hogy olvastam róla a rossz kritikát is, de hát az nem érdekes, a kritikák elmúlnak, egyébként a darabok maradnak.
1: Bocsánat, a rossz kritika mit kifogásolt a darabban?
0: Én nem tudom, aha, mindenféle. De a dolognak a lényege a következő. A Belcanto történet, most szeretném hangsúlyozni, hogy az az én véleményem, hogy vagy igaz, vagy nem. A Belcanto történelmi operákat én nem kedvelem, mert hát azok ilyen középiskolai tanár dolgozat szövegek, szóval ilyen nagyon gyermetegek, és a zene isteni, de hát ami mint szöveg megy, hát az enyhén szólva, finoman szólva naív. Na most ezt úgy szokták modernizálni, hogy hát belebújnak kezes lábasba, meg farmer ruhába, meg minden is ilyen, akkor én már hazamegyek. Itt úgy van a dolog kitalálva egy fantázia világba, hogy azért arról van szó, amiről szó van. Szóval azért végül is arról van szó, hogy a tejhatalom az mindig visszaéléssel jár. Hogy ugyanakkor az ellenfelek úgy vannak bebörtönözve, egy remek rendezői találmány, hogy a Stuart Mária cellájának a tetején azért egy gyémánt koszorú van, hogy neki azért más az elbánása. És ez a cella fölemelkedik a levegőbe, és a Máriát már kivéve, már minden elmúlt, és a Stuart Mária in floribus, az Erzsébet in floribus uralkodik, de örök mementóként és figyelmeztetésként ott függ a levegőben, hogy mindig vissza lehet élni a hatalommal. És ez nagyon fontos gondolat.
1: Hogyha már a hatalmat említi, akkor hagyj kérdezzem meg, hogy ön szerint az opera, mint műfaj alkalmas arra, hogy politikai, világnézeti, társadalmi dolgokról beszéljen valid módon?
0: Hát abszolút.
1: Én ezt gondolom, nekem ez a mániám
0: abszolút,
1: egyébként.
0: Hát az én ifjúságom nagy élménye Nádasdy rendezésében a Don Carlos, amikor azt mondja a király a pózának, hogy óvakodjon az inkvizíciótól. És már 3 inkvizíciós pap ott hallgatódzik. Hát ennél többet mit lehetett annak idején a Rákosi rendszerről elmondani? És ez nekem sokkal többet mondott, és sokkal torokszorítóbb volt, mint hogyha bejöttek volna a Vörös Október ruhagyár ruháiba, és úgy modern az egész. Mm-hmm. És hát egyáltalán, ahogy elindul, amit nekem egy fájdalmam mindig, hogy a font

0: Reblói képet eljátsszák a Don Carlos előtt mostanában, mert az is egy ilyen celeb divat, hogy mindenbe az eredetit keresni, még akkor is, ha ilyen nincs, mert a Verdi a Don Carlosnak 6 variációját csinálta legalább. Az egyikben a Fontainebleau az első kép. Na most a Fontainebleau az egy szerelmi jelenet. Már a Don Carlos és az Erzsébet között. Ezzel kezdődik a darab, szóval fölmegy a függöny, és a néző azt mondja, hogy aha, szóval ma este egy szerelmi történetet látunk. Ami nem igaz, mert ennél sokkal többről van szó, mert ha az nincs, és úgy kezdődik a darab, hogy az ötödik Károly a világ legnagyobb császára akkor bevonul egy kolostorba, és azt énekli önkritikusan, hogy én világuralomra törtem, akkor egyszerre egy világ tárul ki, egy világuralom, és egyszerre a néző érzi, hogy itt valami nagyon nagy társadalmi dologról lesz szó. Na, de ez nem érdekes, hogyha a celeb úgy találja, hogy hát igen, de...
1: Igen, igen.
0: És hát rengeteg, az opera tele van olyan áthallásokkal. Hát itt van az, kérdezte tőlem az előbbi beszélgetés, hogy ha még rendeznék, mit rendeznék meg. Hát, ami most még mindig bennem áll, bennem él, az én nagyon szeretem a Molière Don Juanját és a Mozart Don Giovanniát, ami két teljesen különböző dolog. De mind a kettő egy valamiről szól, ami a mi utolsó 50-60 évünkben annyira fontos, hogy a tehetség és az erkölcs az két különböző dolog. Hogy egy rendkívül tehetséges ember is lehet rendkívül erkölcstelen.
1: És a bennünk lévő rossz néha lehet élvezetes.
0: Igen, mondjuk a nagy különbség az, hogy a Molière ezt egyértelműen elítéli, és ott az arról szól, hogy bűnhődnie kell. A Don Juannak a Don Giovanni meg arról szól, hogy igen, de nélküle szegényebb a világ. Mert lehet, hogy erkölcstelen, lehet, hogy kártékony, de nagyon-nagyon érdekes, tehetséges. Tehát az emberi lét, hát Mozart mindig arról szól, az emberi jellem sokrétűségéről. És meg elárulom azt is, mert nem fogom, már nem jutok hozzá, meg nem bírom. Ha megrendezném a darabot, akkor úgy rendezném meg, hogy a végén ugye bejött a szobra a régi hatalomnak, a Komtúrnak, és van az a csodálatos nagy együttes a végén a Don Giovanninak, amit kiszoktak hagyni, mert hosszú és csak ének, pedig nem az, és az alatt a szereplők finoman lebontanák azt a régi szobrot, és egy új szobrot emelnének a Don Giovanninak.
2: Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok a Trend FM-en. Enyhe katarzis. Régi és új klasszikusokról, értékekről, a zene érintésével, őszintén, térítésmentesen. A hírek után folytatjuk. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Menni, enni. Minden hétfőn a 11 órai hírek után a Trend FM-en.
1: Mikor érünk már oda?
0: Úton. Buza Sándor elvisz magával, mert tudja, hogy az út a fontos. Mire figyelj, hogy jól sikerüljön? Tippek, trükkök a tökéletes utazáshoz a Trend FM-en. Ingatlan üzlet. A Trend FM műsora lakásokról, irodákról, átlagos és különleges ingatlanokról és piaci trendekről. Hallgassa hétfőnként Mlinárik Márton ingatlan specialista műsorát a 3:30-es hírek után, és kerüljön képbe a legújabb lakáspiaci trendekkel. Ingatlan üzlet Mlinárik Mártonnal a Trend FM-en. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: Felejtsd el a telefonálgatást! A megoldás ott van a kezedben!
3: Hívj magadnak City Taxit applikációval!
2: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
3: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról, bárhol, bármikor! Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért!
2: Könnyebb, mint az egyszer egy? Mobil appal könnyebb megy!
3: www.citytaxi.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: V4 csúcsot kezdeményez június végére Magyar Péter, 8 évben korlátozná a miniszterelnöki tisztségbetöltését a Tisza párt. Melegszik az idő és marad a napsütés is. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Magyar Péter V4 csúcsot kezdeményez június végére. A miniszterelnök erről csütörtökön Bécsben a Christian Stocker osztrák szövetségi kancellárral folytatott tárgyalását követően tartott sajtótájékoztatón beszélt. Az eseményre a másik három résztvevő egyetértése esetén várnák az együttműködés kibővítése iránt nyitott osztrák kancellárt is. A lehetséges együttműködő partnerek között említette Ausztria mellett Horvátországot, Romániát, Szlovéniát és a Nyugat-Balkán államait, jelezve csatlakozhatnak mások is. A kormányfői megbízatás maximális hosszának korlátozását kezdeményezte alaptörvénymódosító javaslatában a Tisza frakció két tagja. Mellétei Barna Márton és Hantosi István indítványa 8 évben korlátozná a miniszterelnöki megbízatás maximális hosszát. A javaslat indítványozza a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetését, és azt is rögzíti, hogy a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok vagyona nemzeti vagyon. A még folyamatban lévő devizahiteles perek, valamint a devizahiteles ügyekben indult végrehajtások felfüggesztését javasolja az országgyűlésnek indítványában a Tisza frakció két képviselője. Az előterjesztők a devizahiteles fogyasztói szerződések jogkövetkezményeinek felülvizsgálatával indokolják a felfüggesztést. 5 parlamenti vizsgálóbizottság felállítását kezdeményezte a Tisza párt frakció vezetője. Bujdosó Andrea ismertetése szerint a vizsgálóbizottságok között szerepel a végrehajtási visszaéléseket feltáró bizottság, a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket vizsgáló bizottság, a kegyelmi botrány felelőseit feltáró, a gyermekvédelem rendszer szintű válságát, illetve a spontán privatizációt és a közvagyon elvesztését feltáró bizottságok. 4 szakmai államtitkárság jön létre az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumban, közölte a tárca vezetője. Lannert Judit közösségi oldalán azt írta, hogy a parlamenti és a közigazgatási államtitkár mellett lesz külön kora gyermekkori jólétért felelős államtitkárság, valamint külön államtitkár felel a közoktatásért, a felsőoktatásért, valamint a szakképzésért és felnőttkori tanulásért. A kora gyermekkori jólétért felelős szakállamtitkár Kereki Judit közgazdász gyógypedagógus lesz. Mégsem épült társasház a Balatonaligai magasparton, az építési hatóság hivatalosan is megszüntette a 105 lakásos társasház beruházás engedélyezési eljárását. A beruházás ellen tiltakozókat összefogó Aligai Fürdőegyesület úgy értékelte, hogy a döntés hatalmas siker a helyi közösség számára. A tervek eredetileg egy 5 épületből álló 6 szintes és 20 méter magas lakókomplexum felépítéséről szóltak a magaspart tetején, a helyi fürdőegyesület azonban bíróságon támadta meg a projektet.
0: Időjárás jelentés.
4: Szombaton a több órás napsütés mellett kevés gomoly és fátyol felhő lesz az égen, csapadék nem várható. Az északi-északkeleti szél továbbra is sokfelé lesz élénk erős, hajnalban 7-16, délután 23-28 fok lesz. Vasárnap is napos idő várható, kevés felhő lesz felettünk, időnként csapadék nem lesz. Szeles marad az idő, az északkeleti szelet helyenként erős lökések kísérhetik. Hajnalban 7-15, délután 25-30 fokot mérhetünk.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok a Trend FM-en. Enyhe katarzis. Régi és új klasszikusokról, értékekről a zene érintésével, őszintén, térítésmentesen.
1: Mai vendégem Szinetár Miklós rendező, színházigazgató, az Operaház volt főigazgatója. Egyébként még egy szóval visszatérve Mozartra és a Don Giovannira, meg úgy általában a Da Ponte operáknak a fináléjára. Ott ugye van egy ilyen happy endnek látszó valami, de közben mindenki ott elmerül a kis világába. Olvastam egy olyan elemzéspont a Don Giovanniról, hogy valószínű a Leporello az Don Giovanni halála után az elmegy a legközelebbi kocsmába és leissza magát. Don Ottavio impotens lesz, tehát hogy Don Giovanni nélkül üres lesz a világ. Olyan szinten ezer szállal kötöttek hozzá a szereplők.
2: Hát ezt én nem tudom, ezt nem lehet ilyen értelmezés. Számomra a Leporello az egy örök csalódott ember, mert nem ő a Don Giovanni, holott azt szeretne lenni. A Don Giovanni számomra egyszer rendeztem növendékeknek a Zene Akadémián, a Leporello áriája, a regiszter ária, az arról szól, hogy ő ezt olyan zseniálisan adja elő, olyan módon dicsekszik a Don Giovanninak, hogy az ária közben lassan közeledik a Donna Elvirához, és majdnem elcsábítja, már tapogatja, mert ő szeretne. Ez itt egy nagyon érdekes, mint ahogy Mozartnál mindig, mint hát ami számomra, még egyszer mondom, számomra egy olyan opera van, ami a világ legjobb operája, a legtökéletesebb. Az egyszerű, ez a Figaro házassága, de az egyszerűen tökéletes.
1: Azt hittem, hogy a Cosit fogja mondani.
2: De a Cosit is, azt imádom, remek, de a Figaro tökéletes. Olyan fokon ábrázolása a férfi-nő viszonynak, és annyi minden van benne, csak hát példákat mondjak, hogy én hogy lennék ebbe modern. Hát például én végre eljátszhatnám azt, hogy van az a bizonyos levélduett, amikor a grófnő diktálja ezt a levelet. Hát ez egy olyan erotikus szám, ami arról szól, hogy egyszerre csak a Susanna, akinek ott van a férje, a Figaro, aki minden, csak nem egy érdekes férfi, észreveszi a grófnőbe a lehetséges szerelmi partnert. És a grófnő is észre, ez egy nagyon ilyen celofánba csomagolandó jelenet, nem gyerekeknek. Ez arról szól, aztán elfojtják, hogy a két nő egyszerre észreveszi egymásba a lehetséges partnert. Az egyik nő, akinek a férje, mikor ő bejön, azzal indul a darab, hogy jön egy csodálatos, neki csodálatos fejdíszbe, és a férje észre se veszi, hogy
1: rajta van egy... Méricskéli a szobát.
2: Egy méricskéli a szobát, szóval egyszerűen csak a megélhetéssel van elfoglalva. Egy darabon keresztül, miközben ez egy isteni nő, akit a kerubintól kezdve a gróftól, mint csak épp a saját férje az, aki neki csak méricskél meg. És itt van ez a grófnő, akinek meg ott van a gróf, aki hát a világon semmit nem tud, csak más. Hát ez csupa-csupa elkraholt élet. Csupa-csupa olyan jelenség. A Figaro, aki hát tulajdonképpen egy szánalmas figura, mert egyszerűen hát nem tud mit kezdeni, azután az utolsó felvonása a monológiába kibomlik, hogy ez egy milyen nagyszerű ember abban a pillanatban, ha a sorsáról van szó, az sérelme, nem egy szexuális lény, na és akkor mi van? És hát a darabnak az a gyönyörű csúcsa számomra, amikor a legvégén kijön a grófnő, és azt mondja, hogy én kérek most bocsánatot, és megáll a levegő. Megáll a levegő, ott következik egy pár taktus, ami arról szól, hogy a színpadon lévők mindnyájan mélyen szégyellik magukat azért, ami itt ma este történt, továbbá ismételten rádöbbennek, hogy az, amit az emberiség kitalált, mint házasság címén, meg egyéb kapcsolatok, azok nem működnek. Ezek majdnem remés. Ott állnak, majd egyszerre csak jön a fordulat, és azt mondják, amit az ember tragédiájában mindig az Ádám mond, hogy a Lucifernek igaza van, de mégis.
1: Igen, igen, igen.
2: De mégis. És igen, nem baj. Rossz, nem sikerült, de keltse. Hát ennél gyönyörűbbet, ennél szebb, ennél tökéletesebbet. Igen, de ez, én azt kérem mindig az énekesektől, amikor nem érde, akkor is, hogy ebbe az utolsó pártaktusba hajtsák le a fejüket, és meg ne mozduljanak, hanem engedjék, hogy a nézők velük együtt végig gondolják, hogy te jó Isten, mi is van? Helyett mindig a rendezők, mert ha ide mozogsz, oda mész, egyen jön a mozgás, mint kényszer. Na jó, hát ez, igen, ez meg az
1: szerintem
2: én.
1: Szerintem a Figaro házassága és a Cosi Van Tutta is az egyik legmélyebb operák közé tartozik. Egyébként visszacsatolva, amit a tanár úr mondott, én azt gondolom, hogy van ez a finálé, tehát a finálé előtti magunkban nézős lassú rész, amikor így mindenki levonja a kritikákat, ha lesikerül vonni, de utána hiába jön az erőltetett finálé, mégis azt érezzük, hogy jó élni. Emberek
2: abszolút
1: vagyunk, de azért
2: jó.
1: Nyomjuk.
2: Ebbe, ezzel együtt. Így van, rémes, borzasztó, nagyon jó. Erről szól a darab. Aha. A világ rémes, a társadalom reménytelen, a történelem egy katasztrófa, na de nagyszerű. Hát erről szól.
1: Van még valami a Don Giovanni kívül, amit szívesen rendezne, és úgy gondolja, hogy alkalmas arra, hogy ha nem is a személyes kapcsolatokról, hanem a világ dolgairól beszéljen?
2: Hát, most pillanatnyilag nincs ilyen.
1: Egy jó Wagner, mondjuk a Ring, vagy valami ilyesmi?
2: Nem, azért hoznám vissza a saját rendezésemet, azt nagyon sajnálom, nem játsz az opera, a Tannhäuser, ami egy remek darab, ami arról szól, hogy az egész életünk egy folytonos vergődés, egyik oldalon a Vénusz barlang, másik oldalon az erkölcsőszög. Mind a kettő borzasztó túlzás. Mind a kettő, szóval a politikai, amikor azt mondják, hogy ne legyen férfi WC és női WC, hanem és ebbe erőszakosan, mert amikor ezt az egész gender ügyet agyonforzik, az is rémes, amikor tiltják, az is rémes. Hát erről szól a Tannhäuser. Erről szóval, hát az én életem arról szerint, ezt mindig nagyon hangsúlyoztam, most elmondom századszor, aki már hallotta, és úgy a bocsánatot kérek, az élet lényege az számomra, hogy fűre lépni szabad. És semmiképp se hiszek abba, hogy fűre lépni tilos, továbbá abba se, hogy fűre lépni kötelező. Mert ez a kettő, amelyik folyton uralja a mezőnyt. Hogy van az, hogy nehogy rálépj a fűre, legyél erkölcsös, mondja a Tannhäuserbe is az egyik párt, a másik azt mondja, tessék rálépni, tapos, nézzél, mondja a másik párt. Hát a Vénusz barlang az egy ugyanolyan eltúlzása és elrontása az életnek, és a maga módján ugyanúgy gyönyörű. És az erkölcsőszög világa az ugyanúgy borzasztó, azzal együtt, hogy nagyon imponáló a kitartásuk és az összetart. Bonyol, Tannhäuser egy remek darab.
1: Igen, igen. Így a végére már beszéltünk operáról, művészetről, társadalomról. Sokat hivatkozik De Gaulle-ra, mint egyik olyan politikusára, vagy államférfiára, akit sokra tart. Ha összehasonlítja De Gaulle-t a mai, ma tapasztalható politikusokkal, akkor mi a véleménye, mit gondol?
2: Nézze, megint az én személyes véleményem. Én a politikában annak idején nagy emberekhez voltam szokva. Nagy személyiségekhez, De Gaulle-hoz, Churchill-hez, Willy Brandt-hoz, Kreisky-hez, Mitterrand-hoz, ezek ilyen nagy személyiségek voltak. Mindenki volt egy tartás, és volt valami elképzelés a világban. És nem éreztem rajtuk azt, hogy minden arról szól, hogy jaj, csak holnap még 20 szavazatot szerezzek. Szóval ez a rémes szavazatvadászat, ami ma már mindegy, hogy folyton csak arról szól, hogy jaj, hogy lehet megnyerni a legegyszerűbb szavazót. Ez hogy mondjam, hát ugye, amit megírtam, hát én nagyon biztosan tisztán, amikor a Oroszország megtámadta Ukrajnát, Putyin megtámadta Ukrajnát, akkor olvastam, vagy hallottam, hogy a Macron elnök felsz, meg is írtam, fölhívta a telefonon a Putyint, és tárgyalt vele. Nem tudom elképzelni, hogy a De Gaulle fölhívja a Putyint, ezt nem tudom elképzelni, hogy egy ilyen után, miután szétbombáznak gyerekkórházakat, és akkor másnap fölhívja, ezt nem tudom elképzelni. Mint ahogy hát azon gondolkoztam, hogy azt mondta ez a nagyszerű elnök, ez a Trump, azt üzente a Putyinnak, amikor már szétbombázott mindent, hogy Vladimir, stop! Na most én nem látom azt magam előtt, amint a Roosevelt üzen a Hitlernek, hogy Adolf, stop! Ezt nem látom magam előtt, ezt a pillanatot. Vagy amikor alkuszik arról, hogy akkor Londonnak ezt a városrészét, ha bombázod, az rendben van, de a mások részét már nem, és közben kacsingat, hogy mit szól ez a választó. Hát a De Gaulle nem akart kacsingatot a választóra, mert ő, mint egy alapjában konzervatív és nacionalista figura, képes volt, amikor rádöbbent, hogy az a történelmi szükségszerűség, hogy Algírt lehagyja. És ezért vállalta a merényleteket, mindent, de azt is vállalta, hogy elveszít választásokat, nem izgatta. Mint ahogy a Churchill se izgatta az, hogy majd elveszti a választ. El is vesztette mind a kettő. A Churchill visszanyerte, szóval nem erről szól, fontos, de nem erről szólt a dolog, hogy jaj, csak nehogy a választó meg. Ez mindegyinek volt tartása, volt elképzelése. Uh-huh. A Willy Brandt elment Auschwitzba, és ott letérdelt. És nem félt attól, hogy jaj, akik nácik voltak, választók, azok nem fognak rám szavazni. Szóval ez nem volt ez az állandó csüggés a közvéleménykutatókor meg. De hát ez, mondom, az én véleményem, én az volt az én ifjúságom, az én korszak. Azt láttam akkor. Persze, hát akkor is voltak Brezsnyevek, akiket szintén nem volt egy nagy vonalú politikus. Nem lehet ráfogni.
1: Ez azt is jelenti, hogy a mai politikában mai politikából kivezett az etikai igazodási pont. Akár. Ez jobb, a politikus is egy menedzser lett.
2: Hát igen, de hát hogy mondjam, nekem ez egy ilyen eretnek nézetem, sokan elítélhetnek. Én ezt az egész választói rendszert úgy, hogy van, ezt rémesnek tartom. Hát az nekem egy olyan ijesztő dolog volt, hogy amikor a Kamala Harris-t megválasztották a Biden helyett elnök jelöltnek, akkor a sajtó meg a televízió csak arról szólt hetekig, hogy mennyi pénzt sikerült összeszedni a kampányához. Ha ezen múlik. Meg hát én bevallom őszintén, azt is már nagyon utálom, amikor a televízióban megjelenik a politológusok, meg az ajkán az a huncut mosoly, és aztán, hogy a kampány. Azt olyan huncut, hogy ez undorít, nem lehet számon kérni az ígéreteket. Hát arról aztán nem is beszélve, hogy világszerte rengeteg olyan ember szavaz, akinek fogalma nincs róla, hogy miről van szó. És ez nem okosság, intelligencia, pénz vagy végzettség kérdése, ez érdeklődés kérdése. Ezt még elmondom, aztán volt egy nagyon jó film. Az volt a címe, hogy Borg, egy dán film volt, és a dán politikai életről, demokráciáról, stb. Szólt. És abban a filmben volt egy hölgy, aki az egyik pártnak a sajtófőnöke. Egy lelkes, nagyon tehetséges, értelmes, nagyon jól képviseli a pártot meg. És annak van egy szerelme, aki egy rendkívül értelmes, okos, kompjúter szakértő. Azzal foglalkozik, hogy kompjúterrel. De a szakításig elmegy köztük a viszony, mert ezt a kompjúter szakértőt, aki nem igazán nem egy buta, annyira nem érdekelte a politika. Egyszerűen nem volt vélemény, de egyszerűen nem érdekelte. És nem tudott a dologba belefolyni, miközben annak az volt az élete. Na most rengeteg ember van, Hát az, a másik az én sokat, szint megírtam, sokat irigyelt élményem, hogy Liszt Ferenc filmet rendeztem, és nyugatnémet partner, akkor még volt Nyugat-Németország, és a szerkesztőmmel, a nyugatnémet szerkesztő, aki egy állami televízióban volt, még egyszer mondom, állami televízióban. És együtt ebédeltünk, és és jött a hír aznap reggel, hogy a Kohl különböző cselekkel, a Helmut Kohl megfúrta a Helmut Schmidtet, és már nem a Helmut Schmidt, a szociáldemokrata kancellár van, hanem a Helmut Kohl a kereszténydemokrata kancellár. És én mondtam ezt ennek a kollégának, hogy hát ez történt, és mit szól hozzá. Mire ő tőlem a következőt kérdezte, hogy és ez engem mennyiben érint? Mert eszébe nem jutott, hogy ez neki az életét valamibe is befolyásolja. Hát ez sajnos nálunk elképzelhetetlen.
1: Még egy kérdést tennék fel a végére, hogyha már így politikáról, meg a világról beszélgetünk, hogy még a másik szobában az interjú előtt beszélgettünk arról, hogy nem látja azt a fajta egyenes és evidens béketeremtési szándékot a világban. És az aggodalomat tölti el.
2: Nézzem, kicsit messzebbre indulok. Hát megírtam a könyvben, hogy az én véleményem szerint az én hangsúlyozom, meg a statisztikákat én úgy élvezem, hogy a kapitalizmus mint olyan, az a legeredményesebb rendszer a világon. Rengeteg olyan mutató van, ami soha, semmikor, sehol ilyen jó nem volt, mint a kapitalizmus alatt. Egészében úgy, ahogy van, ez egy rendkívül haladó, nagyon progresszív, nagyon eredményes rendszer. Na de rémes. Mert hát végül is az Eisenhower, ez a nagy amerikai elnök, amikor már befejeződött az elnöksége a búcsú beszédébe, óva intette Amerikát a fegyvergyárosok túlzott befolyásától. Már akkor. Na most az, hogy ma nincs sehol béke, ilyenkor mindig az a kérdésem, hogy vajon kinek nem érdeke az, hogy béke legyen. Úgyhogy én ezt úgy látom, hogy a világban, hát tényleg én mondtam, hogy nem láttam magam előtt, hogy ilyesmi még bekövetkezik, ami jött, de hát sajnos azt kell látni, hogy minden mögött nyilván valamilyen fajta érdek van. Az érdekel együtt vannak mindenféle valós sérelmek, mindenféle valós dolgok is, szóval a dolgok borzasztó bonyolult. Én nem érzem magam alkalmasnak arra, hogy erről ítéletet mondjak, nem úgy, mint az a sok ember a Facebookon, aki mind rögtön tudja, hogy ki a bűnös. Én nem tudom, hát, de azt tudom, hogy a szavak, mint olyak, nagyon elvesztették az értelmüket. Szóval nagyon keveset, szóval, hogy mondjam, amikor a Trump elnök azt mondta a választás előtt, hogyha megválasztják, ez egy kampánytéma volt, akkor ő 24 óra alatt békét csinál Ukrajnába. Majd a választás után, mikor ezt számon kérték tőle, azt mondta, tehát az csak egy szarkasztikus mondat volt, innentől kezdve miről beszélünk.
1: Hiszen ő megtett mindent, hiszen mondta, hogy Vladimir stopp, és mégsem állt meg, ugye?
2: Hát Vladimir stopp, és nem állt meg.
1: Igen. Ezt a beszélgetést fejezzük be úgy, hogy amit a tanár úgy szokott mondani, hogy nem tudhatjuk, hogy mit hoz a jövő, lehet jó és rossz, és bízunk a jó fordulatban. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, és beszélgetünk.
2: Bízunk a jövőbe, és higgyünk abban, mint ahogy a Mozart befejezte a Figaro házasságát, és mégis jó.
1: És élni jó, és tök jó, hogy emberek vagyunk. Köszönöm szépen, hogy itt volt.
2: Én is köszönöm.
0: Ez komoly volt. Szatmári Róbert műsorát hallották. Az Enyhe Katarzis újra meghallgatható a Trend FM YouTube csatornáján és a www.enyhekatarzis.hu oldalon. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Monitor délután extra. A hét legjobb beszélgetései minden szombaton 15 óra és 18 óra között. HR, turizmus, környezetvédelem, környezettudatosság. A műsorvezető Ércfalvi András.
1: Szép napot kívánok mindenkinek, itt a Monitor délután extra. A hét legjobb beszélgetéseiből válogatunk, rádiózzunk együtt.
0: Ez a Monitor délután extra.
2: Folytatódik a Monitor délután itt a Trend FM-en, és Kövesdán Balázs van itt a stúdióban, az MHC Mobility ZRT kereskedelmi igazgatója, és nyilván a téma autó, meg flotta, autópiac helyzete, cégautó beszerzések, annyi mindenben izgalmas a világunk, szerintem a ti területeteken is most nagyon sok a változó, nem? A igen. Fordulat, a változó, az izgalom, a kérdés.
3: Igen. Abszolút, abszolút. Azt kell, hogy mondjam, hogy ebben teljesen egyet kell értsek, és igazat kell adjak neked. Valóban, úgyhogy ezt csak megerősíteni tudom, és hadd köszöntsem a hallgatókat, úgyhogy üdvözlöm neked.
2: A másik, ami eszembe jutott, mikor vártalak, hogy most már mindenben az élmény számít. Az autóban eddig is valamilyen szinten az élmény számított, mondjuk egy Ferrari, ez biztos egy élmény, de hogy az élmény az előre tolult-e, előre jött-e a bérlési, flotta kezelési, vásárlási szempontoknál?
3: Nagyon jó a kérdés, és ez azért érdemes egy kicsit szétszedni, mert régen valóban ugye azt láttuk, és azt tapasztaltuk, így tényleg, hogyha visszanézem az elmúlt 20 évet, hogy mindig is az autó abszolút a középpontban volt a flotta kezelés szempontjából. Nyilván az alapján döntik el az ügyfelek, hogy az az autó megfelelő a számukra, vagy sem, és hogy az üzemeltetés szempontjából jó lesz nekik. És amit tapasztaltunk régen, hogy sokkal inkább az volt az igény, hogy az autó műszakilag rendben legyen. Ez ma már egyébként annyiban tér el, hogy a műszaki az már egy alap, tehát ez már nem egy követelmény, ez már meg kell lenni, mert különben nem működik. Viszont az élmény az olyan szempontból transformálódott, tehát hogy azt várják el már sokkal jobban az autótól, hogy maximálisan kiszolgálja a mai igényeket, és ez a mai igények alatt ez az a technika, tehát azt látni, hogy tényleg akkor jó, hogyha a világ itt, mint a karácsonyfa, a műszerfal és mindenféle funkció elérhető rajta, és ez megjelenik így a flotta kezelő piacon is, tehát hogy már nem feltétlenül csak az a fontos, hogy benzin legyen, vagy dízel legyen, nyilván ezek is alapszempontok, mert
2: vagy esetleg elektromos legyen, tudom, elektromos. Ez óvatosan kérdezem, igen, évek óta tőletek, igen, de ebben meg az odébb vagyunk.
3: Abszolút, az elektromos vonal egyébként azért kell egy kicsit finomabban kezelni, azt gondolom, és én ezt látom a saját tapasztalatból is, hogy valójában, hát nagyon nehéz még mindig belőni itt az elektromos autóknak a maradványértékét, és ez szerintem örök téma volt itt a rendefemben is, amikor meghívtatok bennünket egy beszélgetésre, hogy...
2: Nincs még ennek múltja.
3: Még kevés, igen. Kevés a tapasztalat, kevés az, hogy vajon az autó tényleg ennyire eladható.
2: Nem sokatak ebben, csak még egy dolgot, ha már azt mondjuk, hogy élmény, meg karácsonyfa, nekem is egy csomó véleményem van, szembejövő autóként egyébként, ez most általában azt olvasnám valahogy, hogy most már vissza akarnak venni ezekből a ledes fényforrásokból, ami kifelé, mert baromi jól látod az utat, de szemben mindenkit elvakítasz, ezen a világnak majd gondolkoznia kell szerintem. Abszolút. Még. De hogy azért mindig szóba szokott kerülni az elmúlt években, és azért nyilván, hogy flottánál benne van, az a státuszszimbólum kérdés. Tehát, hogy mi volt a státusz, mi kellett a főnöknek, mi kellett a kisfőnöknek, meg a közepesnek, és akkor egy ideig ugye abba utaztak,
3: én
2: ugye?
3: Bizony.
2: A partnerek. Aztán ebben nagyot színezett a képen Kína, meg a kínai autók, és akkor most még ezt fölül írja, vagy tejszínhabrá az élmény kérdése, hogy már nem is annyira az a nagy európai márka, hanem az, hogy világítson meg sok minden.
3: Hát igazság szerint itt a generációváltásokról is szerintem be kell hozzuk ezt is a témakörbe, mert szerintem az a alapja ennek az egésznek, hogy régen ugye mit szerettünk? Benzingőzt, menjen az autó.
2: Jogosítvány. Már 16 évesen, ha lehetett.
3: Ja, igen, ma meg már nem. Jogosítvány. Igen. Ha valaki szerzett, valaki nem is anélkül vezetett, de ez most egy zárójeles rész, tényleg a régmúltra visszatekintve, de viccet félretéve, valóban, tehát, hogy most azt kell behozzuk, hogy a generációk, az új generáció már nem vezetni szeretne, tehát őknek nem a vezetés a fontos, és ez azért nagyon fontos információ és trend, mert abszolút a mai generáció nem szeretne jogosítványt szerezni, és erre egyébként fel kell készüljenek nem csak a flottakezelőknek, hanem az autógyártóknak is, és ez látszik is egyébként.
2: Hát esnek be az eladás. kiadások emiatt is, például Németországban, de panaszkodnak a gyártók, erről is olvastam.
3: Abszolút, abszolút, ez a világon mindenhol.
2: És képzeld, de vitatkoznak velem szülők, olyan korok, mint én, hogy de hát az én gyerekem az akart meg, de mondom, az trendek mást mutatnak. Igen. A jogosítványszerzésben is, és az eladásokban is, ez a fiatal generáció Európa nyugatabbik felén, egyáltalán ő mobilitást akar valamilyen módon.
3: Így bizony, így bizony. Nagyon jól látszik, hogy a, főleg azokban a városokban, azokban az országokban, ahol nagyon jó a tömegközlekedés, ahol nagyon jó az infrastruktúra erre, és hogy tényleg A-ból B-be bárhogyan el tudnak jutni, ahova szeretnének, tömegközlekedéssel, ott már nem trendi, meg nem néz ki jól a maga az, hogy most van-e jogosítványom, vagy nincs jogosítványom, ez nem kérdés. El tudok jutni, kész, slusszpassz, hogy teszem meg, az más. És akkor itt jön be az a rész, hogy erre hogyan készülnek fel az automárkák. Tehát az automárkák ugye most az önvezetéssel azért elég rendesen
2: beásták magukat, igen, a problémába. Igen.
3: Talán igen. Most, hogyha nem mondok butaságot, amúgy az elérhető az a level 3-as, a level 4-est karcoljuk alulról, és ugye nyilván a level 5 lenne a max, és azt kell majd elérni, az már azt a szintet fogja hozni, hogy ott igazából már nem feltétlenül kell jogosítvány. Ugye nézzük csak meg Kaliforniát, illetve néhány államot Amerikában, ott ugye az önvezető taxik, vagy Kínában, ahogy jól tudom, már Kínában is vannak olyan régiók, ahol önvezető taxikkal működnek. Hát ez lesz valószínűleg a jövő, hogy nem kell jogosítvány, beülök az autóban, bejutom, hogy hova szeretnék eljutni, és
2: elviszont. Vagy bemondom, elég, hogy bemondom.
3: Igen. Úgyhogy igen, szóval ez mindenféleképpen egy nagyon aktuális téma, és hogyan tudnak erre reagálni egyébként a szereplők, legyen az autógyártó, legyen az flotta kezelő.
2: Na és akkor az MHC Mobility egy japán háttérrel, magyar gyökerekre építve, az hogy kezeli ezt a kérdést? Hogy lehet felkészülni erre? Milyen stratégiátok van?
3: A stratégia itt az, hogy már nem csak szimplán flotta kezelésről beszélünk, tehát hogy bérbe adunk egy autót egy havi bérleti díjért, hanem az ügyfeleknek meg kell teremteni azt, hogy mobilitást adjunk, egy teljes körű mobilitást, tehát A-tól C-t. Van erre egy ilyen nagyon hangzatos kifejezés angolul, ez a MASS, ez a Mobility

0: Kérdésbe vegyük bele az elektromos kerékpárt. Nem biztos, hogy egy cégnek csak 6 dög nagy autóra van szüksége, lehet, hogy erre is, arra is, amarra is, élethelyzethez, vállalati élethelyzethez is lehet igazítani a mobilitást, és legyen a flottában akár 2-3 elektromos kerékpár, mert lehet, hogy az a iszonyú boldog egy-egy munkavállaló, akár egy középvezető, itt mondjuk Budapesten.
1: Igen, abszolút, tökéletes. És ez így igaz. Én azt gondolom, hogy ebben, ha nem az elsők, de biztos, hogy az elsők között voltunk, és ez ugye az elektromos bringa, ott van az elektromos roller, és aztán ugye ezt majd lehet tovább árnyalni, és erről szerintem majd beszélünk is, de most ennél egy kicsit megállva. Tehát, hogy itt ma már Magyarországon ezt mi tudjuk nyújtani, és egyébként azt látjuk, hogy van is rá igény. Tehát HR oldalról nagyon kedvelik, mert vannak olyan kollégák, akiknek mondjuk céges autó nem jár. De miért ne próbálnám meg segíteni a mobilitását azzal, hogy mondjuk elektromos kerékpárral látom el, vagy rollerrel. Ugye Budapesten már elég jól lehet közlekedni városba rollerrel vagy kerékpárral, úgyhogy ez szerintem egyáltalán nem gond. És ez látszik is egyébként, hogy rajzolódik ki egy ilyen jellegű trend, hogy egyre nagyobb az igény.
0: Hát igen, mert jönnek a fiatalok igényei, akik mondjuk, ha én Pesten laknék és itt dolgoznék, a Váci úton dolgozom, nekem ez tökéletes lenne egyébként, nem kéne autó. Vagy maximum bevásárláshoz egy héten kétszer vagy egyszer, de pomázva ezt nem tudom meg, de egyébként egy zseniális ötlet lenne a rádió, azt mondaná, hogy flotta kezelésben itt van neked egy elektromos kerékpár, vagy nem tudom, egy roller, vagy bármi. Abszolút. Tehát, és jönnek a fiatalok, nekik meg ez alapvető igényük is, amit az előbb itt levezettél a jogosítványal kapcsolatban. Tehát nyilván ezt a kínálatot kell előbb megteremteni, és aztán a kereset előbb-utóbb ezt meg fogja találni.
1: Pontosan, abszolút, igen, tökéletes a definíció.
0: Hogy vannak most egyébként a flotta kezelők? Mennyien vannak? Milyen a piac? Ezt hogy lehet most leírni? És ezt a sok változást, ami itt történt, akár a kínai autók, akár az elektromobilitás, akár ez a generáció, és hogy élik meg?
1: Hát, hogy kezdjem egy kicsit messzebbről, de gyors leszek. 2016-ban még egy előző munkahelyemen összeszámoltuk a főnökömmel, pont éves tervezést csináltunk, és összeszámoltuk, hogy mennyi flotta kezelő van a piacon. Ez 2016-ban volt, 116-ig jutottunk, és ott azt mondtuk, hogy nagyon elég, ez leszámoljuk tovább. Úgyhogy egyébként azért ezt figyeljük, és nézzük azóta is személyesen is, ezt odafigyelek erre. Hát most közel 200 flotta kezelő van Magyarországon. Egyébként ez egy ilyen, hát nem azt mondom, hogy magyar specifikum, mert ez így nem igaz, de Közép-Kelet-Európában nagyon jól kirajzolódott trend, hogy ilyen sok flotta park kezelő van. Még akkor is, hogy egyébként, ha az adott cégnek a fő tevékenysége nem feltétlenül a flotta parkkezelés. Tehát, hogy ez fontos behozni, hogy azt látni, hogy csomópontokra lehet bontani, vagy ilyen kis gócpontokra, hogy vannak azok, akik tényleg kifejezetten flotta parkkezeléssel foglalkoznak, mint például az MHC, van olyan, akiknek mondjuk a fő tevékenysége autóértékesítés, márkaszervizként, és akkor azt mondják, hogy hát én szeretném kiszolgálni őket, ott a helyi lakosokat, a körülöttem lévőket, és akkor erre létrehoztak egy flotta kezelőt, és emiatt olyan nagyon nagy a számosság egyébként a flotta park kezelőknek, mert tényleg nagyon sok márka kereskedés, márka szerviz nyitott saját flotta kezelőt. Úgyhogy egyébként az egyik trend az ez, a másik ugye, akik csak flotta kezeléssel foglalkoznak, és most már akik a csak flotta kezeléssel foglalkoznak, ott is egyébként nagyon jól kirajzolódnak a nagy multik, a magyar alapítású flotta park kezelők, és akkor ennek egy ilyen bizonyos kombináció. Úgyhogy számosságát tekintve így nézünk ki, és hogy egyébként azt látom, hogy azért konszolidálódik a piac, hogy zsugorodni fog, mert nyilván egyébként egy darabig ez jó volt, jó ötlet volt, de ilyen magas kamatkörnyezet mellett azért nem biztos, hogy az operatív leasing tud a legjobb választás lenni mindenkinek.
0: Igen, gondolkoztam, hogy mondtad, hogy a 100, nem tudom mennyiről, 200 lett, végülis akkor ez üzlet volt, meg jó üzlet, meg lehet ezt jól csinálni. És mit preferálnak a partnerek? Ha már mondtam az előbb a japán hátteret itt az MHC-re. Ez számít-e? Számít-e, vagy csak az számít, hogy mennyi a hó végén az autó díja?
1: Amiatt nehéz erre válaszolni, mert egyébként megosztott a piac. Igen, hogyha beruházási oldalról nézzük, vagy hogyha egy beszerzőt kérdezzünk, akkor mindenféleképpen ő azt fogja mondani, hogy a nap végén az ár számít, hogy ki a legolcsóbb. Ez egyszer megjelenik, de megjelenik az is, és egyébként egyre jobban, tehát hogy kicsit kezd előbbre, hogyha azt kéne mondani, hogy mi alapján választanak a ma már a cégek, akkor azt mondanám, hogy kicsit több, mint 50%, ilyen 60% körül van az, akik nem ár alapján választanak, és a maradék a 40-50% közötti rész pedig, akik tényleg csak ár alapján. Dehogy. Mit is jelent az, hogy nem csak ár alapján? Azért a személyes tapasztalatból hadd mondjam el, hogy amikor azt mondja valaki, hogy 100 forint, a másik meg, hogy 110 forint, nem biztos, hogy a 110 forint lesz a drágább. Ez egyébként nagyon jól kirajzolódik, hogy a futamidő végére sajnos az ügyfelek nem a 110 forintot fizetik meg havonta, hanem hogyha havonta le kell bontani,

0: akkor ilyen 150 forint is, annál a cégnél, aki mondjuk esetleg 100 forintos havidíjat adott be, és úgy tűnt, hogy ő a legolcsóbb. Ez papíron mindig jól hangzik, erre szeretjük fel is hívni az ügyfeleket, tehát tanácsadással próbálunk ebbe az irányba menni, és egy kicsi edukációt bevinni ebbe a területbe, meg felhívni a figyelmet arra, hogy az ördög a részletekben rejlik, mert sajnos igen, tehát most csak egy konkrétumot hagyd hozzak. Az autó szervizbe kerül, csereautóra van szüksége, a szolgáltatásban mondjuk esetleg nincs csereautó szolgáltatás, vagy ha van, akkor is csak 3-4 napra biztosít csereautót, de ebben van 2 hétig, 3 hétig, mert alkatrész hiány van, azt már az ügyfél
1: fizeti. Meg szakember hiány van.
0: Vagy szakember hiány van, igen, ez is egy jó téma lenne. De hogy alapvetően...
1: És mondjuk... pénz az ablakban.
0: Igen.
1: Vagy
0: igen.
1: Nagy az autó, vagy kicsi az autó, vagy megváltozott a cég profilja közben, míg szerződtünk is valami másket, tehát rugalmasságot feltételezek tőle, hogy most én visszavinném ezt a nagyot, és lehet, hogy egy kicsit meg egy elektromos kerékpárt kérnék. A konstrukcióban lehet-e így elmozogni? Ez is biztos, hogy egy versenyelőny.
0: Az, abszolút az. Erre egyébként van is ilyen rugalmas konstrukció, ezt ilyen középtávnak hívják, és amikor nem kell elköteleződni. Ugye a long termnél az a jó, hogy akkor 3-4 évig kiszámítható, hogy én ennyit fogok fizetni, ilyen szolgáltatásokkal. Van a mid term, ilyen középtávú bérlet, aminél meg nem kell elköteleződni. Tehát, hogy azt mondja az ügyfél, hogy hát én nem egy hónapra akarom.
1: Mint a pénzem
0: hónap
1: lekötését. Hát, ki tudja, mi lesz itt fél év múlva, vagy egy év múlva.
0: Ez igen. Úgyhogy abszolút ez is egy nagyon jó megoldás, és tényleg csak lezárva az előző gondolatot, hogy ennél a csereautós kérdésnél volt ilyen konkrétum, hogy az ügyfél azzal hívott föl, hogy kiszámolták, hogy igazából a mi ajánlatunkhoz képest 20%-kal többet fizettek havonta az autóért, hiába tűnt úgy, hogy egyébként 10%-kal olcsóbb, mint a miénk. Szóval azért mondom, ezt ezzel jó körbe kell járni, ebben segítünk, igyekszünk segíteni az ügyfeleknek.
1: Az elmondtad a beruházási kedvet, ez most hogy látszik?
0: Fogalmazunk úgy, hogy
1: távol van egy fehér vitorla. Katajev.
0: Ha hajósok lennénk, akkor követnünk kell az esthajnal csillagot, éjszakai hajózás során, de tényleg sok minden történt így gazdaságilag, vagy hogyha nézzük egy kicsit a politikai részt, az látni, hogy igazából az igények jelennek meg, és azért említettem ezt, hogy a beruházási kedv nő, mert tényleg azt látjuk, hogy az igények megjelentek ügyfél oldalon, nem csak a meglévő ügyfeleknél, hanem új ügyfeleknél is. De itt most nem arról beszélek, hogy na akkor kell egy
1: persze,
0: autó, kell
1: holnap,
0: kettő,
1: persze,
0: hanem ilyen 100-150 autós beszerzésekre nyílt pályázat vagy tenderkiírás, és ez meglepő, mert eddig egyébként az elmúlt másfél-két évben hát sokkal ritkábban volt ilyenre precedens, most meg ez hát majdnem, hogy azt mondanám, hogy ugye volt egy április 12, ott történt, ami történt, és utána hirtelen azt láttuk, hogy akkor pályázatok kerültek kiírásra, és most nem közbeszerzésről beszélek, hanem egyértelműen B2B-ben megjelentek az ügyfelek, és azt mondták, hogy na, akkor én most lehet, hogy mégiscsak elindítom azt a beruházást, amit mondjuk másfél-két éve halogatok.
1: Kínai autók, elektromos autók.
0: Hú,
1: mert ha most nő az igény, legyen úgy, meg beruházási kedv, akkor viszont flotta, és akkor mivel álltok elő?
0: Egyébként Magyarországon azt látom, hogyha az új autó forgalomba helyezéseket nézem, hogy a nagy márkáknak, a nagy kínai márkáknak így azt gondolná az ember, hogy nincsen gondja. Ha százalékosan nézem
1: azt a... 50% már nem a kínai eladás.
0: Magyarországi igen, új autóforgalomba helyezve az 50%-et kínai márkák viszik. Át az szerintem az erős, az még soknak tűnik, de ettől függetlenül az biztos, hogy jelennek meg elég gyorsan, és
1: múlt héten
0: új márkák.
1: Is jött egy új,
0: igen.
1: Így van.
0: Tehát, hogy a BYD is ugye nagyon berobbant, a Geely is oda tette magát, úgyhogy azért jönnek, és ugye folyamatosan hallani új kínai márkákról. Amire fontos odafigyelni, és amit egyébként szerintem kicsit menjünk vissza az időbe, és meg kell nézni, 2019-ben Kínában közel 500 darab kínai autógyártó startupot jegyeztek be. Ez bődületes szám, tehát hogy még egy 1,4 milliárdos kínai piacra is nagy szám. Azért látszik, hogy egyébként ez mostanra, pont nemrég néztem meg egy statisztikát, 140 kínai autógyár van jelenleg Kínában, a többsége elektromos autó gyártanak, és ha megnézzük, azért itt Európában már azért ennek a száma sokkal
1: ez
0: kevesebb.
1: Töredéke. És akinek meg szerződés háttere is van, meg bázisa is vannak, az még kevesebb. Tehát valószínűleg Magyarországon egy konzervatív piac, valószínűleg afelé mennek el, ami mindenhol ott van.
0: Abszolút. Ami kockázat viszont ott jelenik meg, hogy ebből a 140-ből még esetleg mennyi jön be Európába, mennyi jön be Magyarországon.
1: Ezért mondtam neked, hogy múlt héten jelentettek be egy új márkát. Nem is tudom, hogy melyiket, de új, tehát jönnek még jönnek.
0: Folyamatosan jönnek, így bizony. És egy flottakezelői oldalról, meg egyébként az ügyfél oldaláról is nagyon, nagyon fontos, és mi erre szeretjük is felhívni a figyelmet, hogy nem biztos, hogy az olcsó egyben jó, mert a kínaiak ugye tudnak olcsók lenni, de mivel ha olyan márkáról beszélünk, akiről nem is hallottunk, és valószínűleg hát az elmúlt következő pár évben.
1: És a bázis, a fundamentum, a szervizeknek nincs még meg. Hát lehet, hogy meg lesz 5 év múlva, de most még nincs meg.
0: Hát nincs meg, vagy egyáltalán ki se épp.
1: Két utas,
0: igen. Mert egyébként az jól látszik, hogy ugye, ha megnézzük 2010, most van 26, tehát azért nem olyan sok idő telt el, és az 500-ból azért
1: elhalna, persze,
0: hát összezsugorodott, és ez, azt mondják egyébként piaci elemzők, például a Bloomberg is csinált egy ilyen kutatást, hogy ők azt várják, hogy egy ilyen 5-15 nagy kínai márka fog megmaradni, ami még a 140-hez képest.
1: Csak nektek most így kell választani a beszerzésekben, és így kell kínálni nyilván, edukálni, és így kell gondolkodni, és az ügyfeleket is felelősséggel vezetni.
0: Abszolút, abszolút, és ebben maximálisan ott is vagyunk mellettük, tehát nézzük, hogy kik azokra, akikre lehet építeni, kik azoknak, akik szervisz háttere van, és vagy azon vannak, hogy kiépítsék.
1: Hát nem mindegy, hogy mikor kapsz egy, sose felejtek el egy hasonló beszélgetés riportot, hogy az aksira nem tudom, 8 hónapot kellett várni, vagy egy évet, és ott állt az autót.
0: Igen, abszolút, abszolút. Igen. Úgyhogy a kínai márkákkal kapcsolatosan ez az egyik nagy aggály, meg hát a maradványérték kiviseli ezt a kockázatot. Ugye beszéltünk az elektromos autóról, és az elektromos autóról, hogy még mindig nagyon nehéz azért jól belőni annak a maradványértéket. És azért nehéz ott például nagyon jól belőni a maradványértéket, mert ma megveszek egy 64 kW-os akkumulátorral rendelkező gépjárművet, ami tud, nem tudom én, 500 km-t vagy 400 km-t, holnap után kijön egy ugyanekkor alkupakkal, de már egy más konstrukcióban, 600-800 km-re hatótávú. És azt viszont...
1: És akkor csalódott vagyok.
0: Igen, mert ugyanaz, hogy fogom azt eladni, ami csak 400 km-t tud. Szóval ez nehéz, és ugyanez van a kínaiaknál, mármint nem ilyen szempontból, de ez nyilván az elektromosról beszélünk, az is benne van, de az is benne van, hogy ha én most megveszek egy kínai automárkát, az vajon 5 év múlva is itt lesz az európai vagy a magyar piacon? Vagy
1: lesz hozzá alkatrész, lesz a szerviz, lesz a szakember, aki érti, tudja?
0: Pontosan, úgyhogy ezeknek a tényezőknek az összességét járjuk körbe mindig az ügyfelekkel, amikor esetleg kínai márka felé kacsingatunk.
1: Hát akkor egy nagyon izgalmas időszak ez a flottakezelőknek, nem?
0: Én azt gondolom, hogy egyébként.
1: A kulcskifejezés, nekem az edukáció, a rugalmasság.
0: És nagyon fontos a személyre szabottság. Meg kell hallani az ügyfelet. Sokszor nézést a kifejezés, de szoktam volt mondani, hogy nyomjuk mint süket a csengőt. Valamit el akarunk adni, most direkt így fogalmazok, és nem halljuk meg az ügyfél igényét, és ez nem jó. De személy szerint sem hiszek.
1: Tehát meg kell ismerni, igen.
0: Hát, hogy mire van igénye.
1: És azt a tudást, ami neki nincs meg, mert én úgy megyek be, nyilván nekem nem ez a profilom. Nekem van valami, nem tudom, széklábat gyártok, baromi jókat és rengeteget. Mert régen könnyebb volt 10-20 éve, hát akkor volt, nem tudom, 20 féle autó, mindegyik, ismertük őket 50 éve, nem így tudom, és nagyjából be lehetett lőni azt az árat, meg azt a minőséget, mindegyiket ismertük, de most azért sok a kérdőjel.
0: A kérdőjel, nagyon nagy a zaj, és meg kell hallani az ügyfelet, és csak hogy jöjjünk, hogy például vegyünk a te esetedet, hogy úgy említetted, hogy Pomázról kell bejutnod a Váci útra. És ezt mondjuk lehet, hogy autóval, lehet, hogy tömegközlekedéssel teszed meg, lehet, hogy elektromos bringával, vagy elektromos rollerrel. Nyilván
1: hát
0: az már utóbbi kettő,
1: igen,
0: az hosszú lenne.
1: Ez autó.
0: De ez például jellemzően autó. Na de akkor itt jön be a kérdés, hogy számodra egyébként ez a, hát hogyha nem tévedek, a 30 km maximum, igen, és 30 km aztán haza, tehát a napi 60 km-t mivel érdemes megtenni? Igen. Jó, oké. Tudjuk ezt az információt, és ezen kívül esetleg van-e egyéb céges használat még ebben? Lehet, hogy azt mondod, hogy innen a Váci útról egyébként sűrűn el kell mennem egy másik irodába, vagy
1: interjúzni. Vagy vidékre. Az sem mindegy, hogy igen.
0: És akkor jó, vegyük számításba, akkor van ez a tevékenység, amit minden nap meg kell tenned, van az a közlekedési, hogy vidékre
1: viszonylat, igen.
0: Na jó, akkor vegyük a legjobb megoldást, akkor nézzük, hogy a jellemzően ennyi kilométert futsz havonta, naponta ennyit, egyébként ilyen helyen használod, és lehet, hogy az fog kijönni, hogy jó, figyelembe véve ezeket a paramétereket, akkor én azt mondom, hogy egy plug-in hibrid gépjárműre tökéletesen elegendő használat szempontjából, mert hogy egyébként mondjuk ne adj Isten, tudod itt az irodában tölteni, vagy ne adj Isten otthon, és azzal a töltéssel tulajdonképpen meg vagy itt
1: az nyaralásos síeléshez, meg a partnerem az meg adjon arra 2 hétre autót, nem?
0: Hát, hogyha van ilyen szolgáltatás, már pedig a jobboknak van.
1: Világos. Ezért kár nagyobbat tartani, hogy én 2-szer elmegyek 5 napra, vagy 1 hétre.
0: Igen. Úgyhogy azért mondom, hogy így kell felmérni egy ügyféligényt.
1: Nagyon szépen köszönöm, Köves Dán Balázs, az MHC Mobility ZRT kereskedelmi igazgatója volt itt. Autópiac helyzete, cégautó beszerzések, flottakezelés. Izgalmas téma, köszönöm, hogy itt voltál.
2: Ez a Monitor délután extra. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Trend FM 94.2. Minket a gazdaság szórakoztat. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Véni csúcsot kezdeményez június végére Magyar Péter, 8 évben korlátozná a miniszterelnöki tisztség betöltését a Tisza párt. Melegszik az idő és marad a napsütés is. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Magyar Péter Véni csúcsot kezdeményez június végére. A miniszterelnök erről csütörtökön Bécsben a Christian Stocker osztrák szövetségi kancellárral folytatott tárgyalását követően tartott sajtótájékoztatón beszélt. Az eseményre a másik három résztvevő egyetértése esetén várnák az együttműködés kibővítése iránt nyitott osztrák kancellárt is. A lehetséges együttműködő partnerek között említette Ausztria mellett Horvátországot, Romániát, Szlovéniát és a Nyugat-Balkán államait, jelezve csatlakozhatnak mások is. A kormányfői megbízatás maximális hosszának korlátozását kezdeményezte alaptörvénymódosító javaslatában a Tisza frakció két tagja. Mellétei Barna Márton és Hantosi István indítványa 8 évben korlátozná a miniszterelnöki megbízatás maximális hosszát. A javaslat indítványozza a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetését, és azt is rögzíti, hogy a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok vagyona nemzeti vagyon. A még folyamatban lévő devizahiteles perek, valamint a devizahiteles ügyekben indult végrehajtások felfüggesztését javasolja az országgyűlésnek indítványában a Tisza frakció két képviselője. Az előterjesztők a devizahiteles fogyasztói szerződések jogkövetkezményeinek felülvizsgálatával indokolják a felfüggesztést. 5 parlamenti vizsgálóbizottság felállítását kezdeményezte a Tisza párt frakció vezetője. Bújdosó Andrea ismertetése szerint a vizsgálóbizottságok között szerepel a végrehajtási visszaéléseket feltáró bizottság, a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket vizsgáló bizottság, a kegyelmi botrány felelőseit feltáró, a gyermekvédelem rendszer szintű válságát, illetve a spontán privatizációt és a közvagyon elvesztését feltáró bizottságok. 4 szakmai államtitkárság jön létre az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumban, közölte a tárca vezetője. Lannert Judit közösségi oldalán azt írta, hogy a parlamenti és a közigazgatási államtitkár mellett lesz külön kora gyermekkori jólétért felelős államtitkárság, valamint külön államtitkár felel a közoktatásért, a felsőoktatásért, valamint a szakképzésért és felnőttkori tanulásért. A kora gyermekkori jólétért felelős szakállamtitkár Kereki Judit közgazdász gyógypedagógus lesz. Mégsem épült társasház a balatonaligai magasparton, az építési hatóság hivatalosan is megszüntette a 105 lakásos társasház beruházás engedélyezési eljárását. A beruházás ellen tiltakozókat összefogó aligai fürdőegyesület úgy értékelte, hogy a döntés hatalmas siker a helyi közösség számára. A tervek eredetileg egy 5 épületből álló 6 szintes és 20 méter magas lakókomplexum felépítéséről szóltak a magaspart tetején, a helyi fürdőegyesület azonban bíróságon támadta meg a projektet.
0: Időjárás jelentés.
1: Szombaton a több órás napsütés mellett kevés gomoly és fátyol felhő lesz az égen, csapadék nem várható. Az északi-északkeleti szél továbbra is sokfelé lesz élénk erős, hajnalban 7-16, délután 23-28 fok lesz. Vasárnap is napos idő várható, kevés felhő lesz felettünk, időnként csapadék nem lesz. Szeles marad az idő, az északkeleti szelet helyenként erős lökések kísérhetik, hajnalban 7-15, délután 25-30 fokot mérhetünk.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Monitor délután extra. A hét legjobb beszélgetései minden szombaton 15 óra és 18 óra között. HR, turizmus, környezetvédelem, környezettudatosság. A műsorvezető Ércfalvi András.
1: Kedves hallgatók, folytatjuk a műsorunkat a Monitor délután extra következő fél órájában. Az elmúlt hét legjobb perceit, legjobb riportjait idézzük föl, rádiózzunk továbbra is együtt.
0: Ez a Monitor délután extra.
2: Szép napot, jó rádiózást kívánok mindenkinek, ez a Monitor délután itt a Trend FM-en, Horváth Balázson itt a stúdióban, az Economics újságírója, tegeződhetünk, ugye?
3: Köszi. Igen, köszönöm szépen, csodálkoztam a hallgatókat.
2: Gratulálok, Horváth Balázs a Provident sajtódíj, a láthatatlanokért pályázat fődíját nyerte el. Nemhogy lakásra, még szobára sem tudnak hitelt felvenni a minimál béresek, ez volt a cikk címe, és ez úgy van a Provident sajtódíjnál, hogy minden hónapban van egy díjazott, és év végén aztán hirdetnek egy éves győztest, és te voltál a 25-ös év győztese, ugye?
3: Így van, igen.
2: És ráadásul többször is nyertél havonta, ugye?
3: Igen, megnyertem az első díjat, amikor elindítottad a Provident ezt a sajtódíjat, majd utána később novemberben még egy cikkemmel sikerült nyernem, és az, amit említettél, ez volt az, amiben kiválasztottak, hogy az éves legjobb volt.
2: Miért érdekelt téged a nemhogy lakásra, még szobára sem tudnak hitelt felvenni a minimálbéresek témája?
3: Azért, mert nagyon kevesen beszélnek arról, hogy a minimálbéresek és azok, akiknek ilyen alacsony a jövedelme, ugye ekkora cikkírás, akkor az ilyen nettó 230 ezer volt a garantált bérminimum. A minimálbéresek még ennél is kevesebbet keresnek. Nagyon nehéz helyzetben vannak, és tényleg a hónapról hónapra élés az nem is a legjobb kifejezést talál rájuk nézve, mert megnézve azt, hogy közben milyen élelmiszerinfláció ment végbe 40%-os az elmúlt időszakban, a jövedelmük nem elég arra, hogy ők saját ingatlant vásároljanak, ezért nekik tényleg csak az albérlet tud opció lenni, mert van ez a jövedelem arányos törlesztő részlet mutató.
2: És ezt írod is a cikkben, és ezt fejtsd is ki, légy szíves, mert ezt én nagyon sokat beszélgetek a biztosdöntés.hu szakértőivel is, meg egyébként is elég sok bankos téma van itt, meg pénzintézeti téma, meg hiteltéma van itt a rádióban, de ezt én sem tudtam, amit ott kifejtettél a cikkben.
3: Igen, ez a jövedelem arányos törlesztő részlet mutató, ez a JTM röviden.
2: JTM, igen.
3: Tulajdonképpen arra szolgál, hogy meghatározza, hogy a jövedelemnek milyen arányát lehet hiteltörlesztésre fordítani a lakossági ügyfelekre vonatkozóan. Ez most úgy van, hogy 800 ezer forintig a bérnek az 50%-a, fölötte pedig a 60%-át lehet hitelre törleszteni, és fontos, hogy ebben nem csak a lakáshitel tartozik bele, hanem hogyha valakinek van több személyi kölcsöne, bármi, akkor az összességében vehet fel annyi hitelt, igen.
2: Igen, és hát mondjuk 800 ezerből, 1 millióból, vagy másfél millióból, oké, ugye, hogy 50%-ot az ember fizet, de 230-ból akkor időben, ugye tavaly, azért az azt jelenteni, hogy akkor maradna, nem tudom, 100 ezer forint minden másra, ami nem nagyon opció, ugye? Meg igen. Hát nem is kaphatják meg.
3: Igen, meg hitelt sem kaphatnak, igen. Tehát 115 ezer forintos havi törlesztővel, ez ilyen 12-13 millió forintos lakáshitelre elegendő. Ugye a többi pedig önerőből kellene megoldani, de hogyha valaki pedig a minimálbért keres, akkor miből
2: nem
3: tudná fedezni ezt?
2: A másik meglepő dolog volt, és tényadat volt a cikkedben, az a számossága ennek a halmaznak, mert ez egy nagyon nagy halmaz. Több százezer főről van szó.
3: Így van, körülbelül 700-800 ezer fő van, aki garantált bérminimum alatt keres. Valószínűleg ez a számozott egy kicsit csökkenhetett, ugye, hogy a bérek azért viszonylag emelkedtek, de több százezer emberről van szó, és ez itt a magyar lakosság számot nézve tényleg jelentős. És ennyi ember nem képes arra, hogy saját ingatlant vásároljon, és valószínűleg ők egyébként nem is tudnak nagyon ebből kitörni, tehát ez a minimálbér, garantált bérminimum, ez az egész életükben végig is éri őket, mert olyan munkakörben dolgoznak, ahol tényleg csak annyit hajlandó fizetni a cégek, és többet nem.
2: A 22-es, de mire elég a minimálbér, kérdezed a cikkben, ugye?
3: Igen. Hát lakhatáson nem elég, az biztos.
2: Hát pontosabban albérletre.
3: Albérletre maximum, így van, így van.
2: Hogy készült a cikk? Azért azt érdemes ilyenkor végig beszélgetni.
3: Hát úgy nézett ki, hogy MNB adatokkal kezdtem, megnéztem a jegybanknál, hogy a jövedelem arányos törlesztő részlet mutatóra vonatkozóan tényleg, hogy milyen limitek vannak, meg változott-e egyébként, mert egyébként korábban 600 ezer forint volt ez, ami fölött már 60%-át lehetett arra költeni. Inflációval ezt emelték. Az is egyébként nagy vita volt, ez is ilyen kiinduló pontja volt, hogy elkezdtem ezt a cikket megírni, hogy van egy fajta vita a szakmában ezzel kapcsolatban, hogy ezt a JTM limitet lehet, hogy akinek ilyen alacsony a bérlet, egy kicsit emelni kellene, pont, tehát hogy többet tudjon arra költeni, csak ott pedig felmerül ez az adósság spirál kérdés, hogyha ő elkölti a 70%-át a fizetésének arra, akkor mégis miből fog megélni, mert pont ez a réteg az, akik ilyen keveset keresnek, meg annyira, hogy ők nem pénzügyileg nem edukáltak, és nem tudják tulajdonképpen. Hát nem csak a JTM limittel kapcsolatban nincsen tudásuk, hanem egy általában a pénzügyi fogalmakat sem
2: ismerik. Tehát sokan talán közük azt gondolják, hogy egy nagyobb összegre jók ők egy pénzintézetnél, egy banknál, és aztán utána a keserű csalódás, mikor bemennek és mondjuk információt kérnek.
3: Így van, és a bankban szembesülnek ezzel korábban, igen.
2: Igen, de hogy hallgatlak, meg olvastam a cikket is, meg az egész, ugye a Provident szempontjából is nagyon izgalmas ez a téma, és nyilván ez nagyon odavág az ő profiukhoz, hogy akár arra is gondolt az ember, oké, hogy minimálbéren van bejelentve, de van még jövedelme, ami ugye szürke vagy fekete zóna. Nem? Hát ez is fölmerülhet az emberben, Magyarországon élünk, vagy legalábbis eddig ez egészen biztos, hogy ez gyakorlat volt.
3: Igen, egész biztos, hogy egyébként sokaknak ebből a 708 000-ből talán merem azt mondani, hogy több százezer van, akinek még van valamilyen plusz extra jövedelme, de ugye az meg nem számít bele a jövedelem limitben, mert nem látja a NAV, nem látja a bank.
2: Tehát innentől fogva az eljárás rendez. Így és van. Akkor marad akkor nincs nuku hitel, ugye, vagy nulla hitel alma, nem, ez szokott lekírva lenni, azt hiszem az italboltokban, akkor marad a személyi kölcsönök világa, ami meg azért egy megint csak egy nehezített terep tud lenni.
3: Így van, meg egy sokkal nagyobb THM-mel dolgoznak. Így értem. Tehát, igen. Hogy két számjegyű a THM, ott a lakáshitelekhez viszonyítva, mondjuk sokkal magasabb, de sokan csinálják azt, mert a személyi kölcsönöket azért könnyebben föl lehet venni, és ott nem feltétlenül ezt a JTM limitet nem mindig ellenőrzik, hogyha egy gyors kölcsönről van szó. Később lehet, hogy kiderül, de addig, hogyha mondjuk elköltötte már a pénzt, akkor mit tud tenni egy ilyen pénzintézet, amikor már kiadták neki a pénzt.
2: És akkor a személyi kölcsönök világa?
3: Hát a személyi kölcsönök világa meg...
2: Mert ha nem vagyok edukált a banknál, akkor nem vagyok edukált a személyi kölcsönöknél sem. És ahogy mondod, a THM az ott nagyon fontos kérdés.
3: Így van, és szerintem nagyon sokan pont ebből a rétegből veszik föl a személyi kölcsönt a legtöbben, akiknek ugye ilyen alacsony a jövedelmük, mert... A másik dolog szerintem még érdekes, hogy sokan nem tudják mondjuk, hogy a teljes hiteldíjmutató is micsoda, mert mondjuk látják, hogy ennyi a kamat, de nem gondolnak arra, hogy
2: igen,
3: mennyi extra
2: még
3: milyen
2: járulékos költség van, igen, a fapados repülőjegy, igen.
3: Így van, és akkor el nem olvassák a papírokat, igen. Így van, el nem olvassák a papírokat, hanem csak akkor azt aláírják, és akkor később jönnek rá, hogy amikor megjön az első törlesztő, hogy akkor jaj, ennyit kell fizetnem.
2: Szóval a Nemzeti Bank adatokkal indultál, bocsánat, csak azt, és utána?
3: Utána pedig egy kicsit így próbáltam belegondolni abba, hogy milyen lehet így élni, hogyha valakinek ilyen jövedelme van, és pontosan hogyan nézhet az ki. Szerencsére nem vagyok ilyen helyzetben, de kicsit így megpróbáltam belehelyezni magamat, mert gondoltam, hogy úgy jobb lesz megírni ezt a cikket, hogy egy kicsit nekik is szóljon, mert az volt a célom, hogy így edukáljam ezt a közösséget, és talán hozzájuk is eljut. Persze másokhoz is, akik nem így nem ilyen alacsony jövedelemből élnek, de számukra is szerintem hasznos tud lenni egy ilyen anyag.
2: Jó, hát és akkor mire elég? Vagy ez a pénz? Vagy akkor 40%-át fedjük el, ugye, és akkor majd tegyük el, és akkor marad 120, ugye?
3: Igen.
2: Napi életre.
3: Így van.
2: Az napi 3000 forint, 4 mondjuk.
3: Hát
2: igen.
3: Körülbelül.
2: Igen, de abban minden benne van.
3: Abból pedig megélni azért ma Magyarországon nem igazán lehetséges.
2: És akkor nyilván a cikknek a végső konklúzió az volt, legalábbis az én számom, de szerintem így írtad, hogy hát akkor ez álom. Tehát az, hogy önálló lakást, az mindig ugye hozzák az ingatlanosok, hogy hány évig keresztül kell dolgoznod azért, hogy önálló lakásod igen. legyen, hogy Budapesten vagy vidéken. Hát az sok, 10-20-30 attól függ. Most ehhez képest akkor itt ez elképzelhető. Képzelhetetlen.
3: Hát nem? Számukra tényleg csak egy álom tud lenni, maximum akkor, hogyha nagyon magas összeget félre tudnak tenni előtte, amiből van önerőjük. A másik érdekes kérdés az pedig az, hogy ha valaki egyedülálló és minimálbérért dolgozik, akkor tényleg számára álom. Hogyha mondjuk van egy párja, aki szintén, vagy mondjuk egy magasabb bérért, akkor már van valami
2: az,
3: lehetőség.
2: Az, ami összeadódik, igen.
3: Így van, de egyedülállóként, aki ilyen bért keres, tényleg álom marad a saját lakhatás, a saját lakásvásárlás.
2: Azt a cikket tavaly 25 januárjában írtad, azóta sok minden változott, hát változtak az összegek is, ugye? A lakásárak is változtak, azt hiszem a 16%-kal mentek föl talán a lakásárak, vagy valami hasonló egy év alatt. Akkor most mi a helyzet 26 év felezőnél májusában?
3: Hát most még nehezebb a helyzet, mert az ingatlanárak azok tényleg kilőttek, és ott van az otthon start hitel, amiből 50 millió forintot fel tudnak venni, de hogyha valaki ennyit keres, akkor szintén nem jogosult rá még mindig, tehát hogy ő sem tud olyan lakáshitelt sem fölvenni. Talán a megoldás most az lehet így a kormányváltás kapcsán, hogy egy kicsit a saját lakás irányába elindulni a szociális bérlakás programok felé, amire talán a Tiszánál van nyitottság, és talán az egy megoldás lehet ennek a rétegnek, hogyha egy mondjuk Dániához vagy Ausztriához hasonló szociális bérlakás program tudna itthon
2: kialakulni. Hát igen, csak itt a rögzött kötöttségünk Magyarországon meg ebben a régióban sokkal nagyobb, tehát nem lehet összevetni az abban se Angliával, se az északi államokkal, tehát igazából ez nehéz, mert a tulajdonhoz próbálunk mindenképpen ragaszkodni, tehát
3: nagyon nehéz átütni ezt egyébként, ezt a hogy falat, ne ragaszkodjanak ennyire ehhez az emberek.
2: A Provident indokolta azt, hogy miért kaptál díjat? Volt valamilyen félefajta indoklás, mert érdekel? Meg egyáltalán az ő viszonyuk ez a témához.
3: Egy rövid indoklást kaptam, annyira nem túl részleteset. Egyrészt azt mondták, hogy a cikknek a szakmaisága volt, ami nagyon felhúzta mind a havidíjaknál, meg a fődíjnál is. A másik pedig az, hogy így a pénzügyi kérdést egy kicsit könnyedebb formában próbáltam megfogni, közérthető formában talán inkább úgy érdemes fogalmazni, és nem nagyon csak a száraz adatokat közöltem, hanem próbáltam egy kicsit értelmezni, és hogy szélesebb réteg számára érthető legyen.
2: A másik cikk, az miről szólt? A másik, szintén havi nyertes volt.
3: Így van, a másik cikk, az pedig arról szólt, hogy mennyire nem képesek a magyarok a megtakarításra, és mennyire rossz a OECD viszonylatban a pénzügyi edukáltság a Magyarországnak.
2: Milyen érdekes ez, ugye? Mert egyébként meg más sem hall az ember, hogy mennyi pénz van az embereknél, mennyi készpénz van otthon, teljesen fölösleges. Egy nagy felhalmozás, másfél pedig, hogyha máshonnan néz, vagy más adatsorokat néz az ember, akkor egész más következtetése jut.
3: Igen, mert nagyon nagy itthon a vagyonnak a koncentráltsága, tehát a nagyon szűk, mondjuk a felső 10% kezében van
2: ennek a vagyonnak. 90%-ot ő körülbelül, ugye? Igen.
3: És a többieknek sokkal kevesebb marad, és a megtakarításra, ha jól emlékszem, nem tudom, pontos adatot mondok, ez pont a Providenttől van, hogy a lakosságnak a negyede nem képes semennyit megtakarítani havi
2: szinten. Hát azt mondják, hogy 2-3 havi pénznek kéne lennie, ugye? Igen, ahhoz, hogy bármilyen váratlan kiadásra oda kéne eljutni egyszer a világ boldogabbik felel, azért ilyen megtakarításra mindenképpen rendelkezik. Nehéz dolog ez, mert azon gondolkoztam, míg hallgatlak, hogy az Economics-ban újságírója vagy, én meg itt a Trend FM gazdasági rádiónak vagyok a munkatársa. És beszélünk edukációról, pénzügyi tudatosságról, kamatokról, de most éppen JTM-ről, meg TAM-ről, sok mindenről. Csak közben, aki minket olvas, vagy minket hallgat, az nyilván ezekkel nagyjából félig meddig tisztában van. Aki meg nem, az meg nem ezeken a csatornákon keresztül lehet valamilyen módon általában elérni. Most nem akarok senkit kizárni, mert lehet, hogy pont ezek az emberek vannak, akik ezt a téged olvasnak, vagy minket hallgatnak. Szóval ez egy elég komolyan ördögi körnek tűnik a számomra.
3: Igen, és rendkívül nehéz bevonni egy zsákfaluból valakit, hogy olvassa el ezt a cikket, és tényleg érdekelje a téma, mert a legtöbben szerintem itt pont úgy vannak vele ezekben a rétegekben, hogy jaj, nekem úgyse lesz jobb, nem fog történni semmi, akkor most én erről miért olvassak? Pedig lehet, hogyha elolvasná, és egy kicsit jobban tisztább lenne a témával, akkor utána könnyebben tudna ilyen döntéseket hozni, még ilyen alacsony jövedelemből is.
2: Mit gondolsz, hogy mivel vannak legkevésbé tisztában azok az emberek, akik minimálbér alatt keresnek, vagy minimálbért keresnek, és mondjuk bármilyen módon hitelhez folyamodnak, akár személyi kölcsönhöz, akár banki hitelhez.
3: Szerintem pont a cikknek az alapját, ami azt hiszem, ezen nagyon kevesen voltak tisztában, hogy van egy ilyen korlát, mert szerintem azt gondolják sokan, hogy így a bank valami alapján mondja, hogy most akkor te megkapod a hitelt, vagy nem. De azzal, hogy ez pontosan hogy történik ezzel a folyamattal, szerintem nincsenek tisztában. Mert annyira a személyi kölcsönökben, meg a gyors kölcsönökben vannak szocializálódva ez a réteg, mert hirtelen kell nekik a pénz, vagy fizetési előleget kell felvenniük, mert ugye nem elég hónap végén, már kell újra a pénz. Szerintem ez lehet talán a dolog, amiben nincsenek tisztában.
2: Mind dolgozol most?
3: Most kiberbiztonság van a fókuszban.
2: És a pénzügyek?
3: Pénzügyek, igen.
2: Pénzügyek és kiberbiztonság.
3: Így van.
2: Nagyon szépen köszönöm, Horváth Balázs, az Economics újságírója, a Provident sajtódíj éves díjazottja, láthatatlanokért pályázat fődíjasa, nemhogy lakásra, még szobára sem tudnak hitelt felvenni, a Minimálbéresek című cikkel nyertél. Gratulálok és köszönöm, itt voltál.
3: Köszönöm szépen.
0: Ez a Monitor délután extra. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: them.
1: Trend FM. Gazdaság és kultúra.

0: Je voudrais tout savoir. Et vendant le nom.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: Van, amikor a prémium életérzés nem a feltűnő gesztusokban, hanem a mindennapi harmóniában mutatkozik meg. A Lexus LBX és UX modellek pont ilyen élményt nyújtanak. Kifinomult, megbízható társak a mindennapokban. Legújabb városi modelljeink fix 3,9% THM-mel. Prémium utazás a város ritmusában. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
1: Reklámot hallottak.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Monitor délután extra. A hét legjobb beszélgetései minden szombaton 15 óra és 18 óra között. HR, turizmus, környezetvédelem, környezettudatosság. A műsorvezető Ércfalvi András.
1: Kedves hallgatóink, ez a Monitor délután extra. Következő fél órában a hét legizgalmasabb, legjobb riportjait hallhatják. Rádiózzunk együtt.
0: Ez a Monitor délután extra.
2: Szép napot, jó rádiózást kívánunk mindenkinek, ez a Monitor délután itt a Trend FM-en. Dr. Bőrösz Lajos, a Vimosz főtitkára van itt a stúdióban. Élelmiszer pazarlás a téma, egészen pontosan az élelmiszer pazarlás elleni harc, küzdelem, akár a háztartásokban, akár a szállodákban, akár az éttermekben, kicsiben és nagyban. És hát a mesterséges intelligencia nem megkerülhető, ugye? Mert pont gondolkoztam azon, hogy mennyi minden történt az elmúlt években, mennyi mindent próbáltak mondjuk a vendéglátók annak érdekében, hogy kevesebb élelmiszer kerüljön a hulladékba. A porciózás, a kisebb tányér, az edukáció, a vendégek is sokat fejlődtek az elmúlt évtizedekben szerintem Magyarországon. De a mesterséges intelligencia most mindennek egy lökést adhat, és egy egészen új perspektívát adhat. Ugye honnan kezdjük a pályázattól? Ez egy uniós, ugye?
3: Ez egy uniós pályázat. 2023. január 1-én indult, ez egy Horizon pályázat. Mi tagjai vagyunk egy európai szövetségnek is, így legalább 20 éve mozgunk ezekben az európai körökben, úgy hívtak meg bennünket ebbe. Az én javaslatomba került be még Magyarországról az Állatorvosi Egyetemnek az a kutatói csapata, aki a Maradék Nélkül programmal foglalkozik. Egy kulcsszó még kimaradt az egészből, hogy a mérés. Erre koncentrált ez a pályázat. Egy egészen nagy konzorcium jött létre Európa legjelentősebb élelmiszeripari gyártószövetségei tagok, például ebben a konzorciumban Spanyolország, Portugália, Olaszország, Szlovénia, Csehország, Ausztria, Svájc, aztán sok-sok kutatóhely és egyetem. Mi azt a célt tűztük ki, hogy innovatív eszközök, módszertanok kifejlesztése, tesztelése révén járulunk hozzá egy ilyen eszközrendszer létrehozásához, és hogy megbízható élelmiszer, veszteség és hulladék adatokat tudjunk előállítani. Legyen egy harmonizált módszertanunk, ami segít számszerűsíteni, tehát minden mérhető és számunkra tehető, és ez egy ilyen döntéstámogató eszköztár is kell, hogy legyen a végén, ami létrejön.
2: Fontos a gyártás, mert a gyártásnál is van már hulladék, és fölösleges hulladék is van. A már az adatot mondta az, hogy 60 kiló élelmiszer dob ki egy ember, a család, egy háztartás, mondjuk itt Közép-Kelet-Európában, vagy Magyarországon évent, az nagyjából közismert adat.
3: Igen, közismert adat, és hát itt egész világon 1,3 milliárd tonna az az élelmiszer, ami veszendőbe megy. Úgyhogy van mivel foglalkozni, ezért is született az Európai Uniónak ez a szántóföldtől az asztalig tartó programja, és ugye megerősítette az igényt a mi eredményeinkre az a történet, hogy ugye a Covid után vagyunk, és utána jött, hogy Ukrajnát megtámadta Oroszország, annak az élelmiszerpiacra
2: gyakorolt, hatása.
3: Gyakorolt hatásaival, az az óriási infláció, az még ért értékesebbé tette ezeket a számokat, hogyne, amik innen kijöttek.
2: Hiába lett kevesebb a kidobott élelmiszer, köszönhetően részben az edukációnak, meg a tudatosságnak, az élelmiszerárak úgy elmentek, hogy az az egyre kevesebb mennyiség is, és borzasztó kár, amit akár mondjuk az éttermek, vendéglátók kénytelenek.
3: Talán elmondanám azt, hogy mi minden eszköz született, mit igen, tesztelgettünk, és hol látom én, hogy ennek az eredménye hasznos lesz majd a közönség számára. A legelső az egy blokklánc történet. A szervező kutatócégnek az egyik vezetője az egy jogász, ezért egy olyan rendszer jött létre, hogy a bemenettől a kimenetig mindent regisztrál, és mindent, ami az ügyvédeknél szokásos, egy ilyen dátumbélyegzővel lát el, és akkor itt végigkíséri ezt a folyamatot egy cégnél, vagy étteremnél akár, és még az utóéletét is monitorozza esetleges maradék termékeknek, hogy mi újra felhasználás történik, mennyi kerül végül is a szemétbe. Ez egy rendkívül hasznos termék, ugye most az ESG történet, egy nagyon felkapott történet, akinek jelentést kell készítenie, annak számára ez egy nagyon hasznos eszköz, illetve mindenki, aki a közönsége számára a megbízhatóságot akarja sugározni, azok számára ez egy nagyon fontos eszköz lesz, mert minden egyes lépést
2: transzparens módon
3: igazoltan tudok bemutatni.
2: És hát ráadásul, ami a hulladékban megy, az akár veszélyes hulladék is lehet, ugye, tehát azért megsemmisítésért is fizetni kell, tehát dupla kár, ha úgy tetszik, egy vendéglátó oldal, egy szállod egy étterem oldalára.
3: Érdekesség, ugye éppen az élelmiszergyártóktól volt olyan példa is, a alma feldolgozásnak a melléktermékeit is elkezdték tesztelni egy egyetemnek a kutatói, és abból gyártottak egy olyan kekszet, ami utána nagyon jól felhasználható, például emberi fogyasztásra is.
2: Tehát így lesz a hulladékból haszon, ugye?
3: Igen.
2: Kvázi hulladékból haszon. Milyen eszközök vannak még?
3: Van egy ilyen többletkészlet kezelési és mérési eszköz. Hát ez inkább egy ilyen könyvelési rendszer, a leginkább a kiskereskedelem tudja ezt használni. A éttermekben is próbáltuk tesztelni, de ott, ahol már egy ilyen kasszarendszerhez kötött árumozgást is figyelemmel követő rendszer van, oda ez már felesleges volt, de a kiskereskedelem számára használható. Akkor érdekes az élelmiszer hulladékkezelés a mesterséges intelligencia megsegítésével. Itt valóban a leginkább a kiskereskedelemben teszteltük ezt, de aztán az élelmiszergyártóknál is került erre sor. Egy nagyon jó ilyen AI segítésű film is készült erről, hogy mi volt az alaphelyzete egy boltnak, hogy a nap végén vagy a hétvégén sok-sok hulladéka volt, fejfájás a boltvezetőnek, mekkora veszteség, és ez a rendszer akár napjában többször is, de legalább naponta felhívja a figyelmet a készlethelyzetekre, és akkor tesz javaslatot is, hogy ez kezd el akciózni, Ilágos. Ezt adod a valaki jótékonysági szervezet.
2: De valami megoldásban gondolkoz, mert különben a nyakadon marad. Az okos hűtők is eszembe jutottak, amik már monitorozzák ugye a bent levő árut, sőt a szavatosságát is, és itt is láttam egy ilyen eszköz lehetőséget, ugye? Az a színfigyelő?
3: Igen, a szlovén kollégáim is, meg a török kutató kollégák is hasonlókkal dolgoztak. A törökök azok a zöldségek, gyümölcsöknek a külső állagát figyelték, ezt...
2: Már ugye a mesterséges intelligencia figyelt.
3: Időről időre fotózták, és a fotót feldolgozta a mesterséges intelligencia, és tette meg a javaslatát, hogy oké, erre még van esély, hogy egy-két napig felhasználtuk, de azzal már mindenhogyan ma kell valamit kezdened, ami a hűtődben van. Aztán ezt a húsra is kiterjesztették, úgyhogy ott is használható volt. A szlovének pedig egy olyan eszközt fejlesztettek ki, hogy egy kis okos mérleg, egy ilyen telefonos applikációval összekötve, ott készíthettél fotót is róla, de legalább mérned kellett, hogy mit nem fogyasztottál el, mi maradt meg. Ebből ugye megint csak adatok állnak rendelkezésre, tehát segíti az embernek a gondolkodását, hogy utána a következő hétre, hónapra hogyan intézze a bevásárlásait, de ilyen nagyobb távú segítséget is jelent ez. Ha rendelkezésre állnak ezek a háztartási adatok, akkor erre kampányokat lehet például ráépíteni. Aztán van még ez a számítógépes látáson alakuló történet, ennek a tovább gondolása, hogy akár a sertés is marhahús feldolgozásban is elkezdték alkalmazni nagyobb gyártóhelyek.
2: Hogyan lehet folytatni?

0: kombinációs feladat volt, de úgy tűnik, hogy egy jó eredmény csomag született, meg közelmúltban volt a záró konferenciánk, ahol az Európai Bizottság illetékes főigazgatója rendkívüli mértékben dicsérte ezt a programot, és ugye eleve nekik is érdekük, gondolná az ember, hogy dicsérjék az ilyeneket, de ez egy olyan mérnök ember, aki a Stanfordon, meg a Freiburgi Egyetemen végzett, és 30 éve végzi ezt a munkát, tehát sok mindent látott már, és olyan szép szavakkal dicsérte ezt a programcsomagot, hogy a külső szakértő is azt mondja, hogy volt valami értelme annak, amit csinálunk. Ennek azonnal nincs eredménye, viszont azzal, hogy megszületett ez a kiváló csomag, ezzel a konzorcium úgy számol, hogy 3-5 év alatt mérhető, nagyon komoly eredményeket érünk el ennek az élelmiszer hulladéknak, vesztességnek a csökkentésében.
1: Hát először mérni kell, nagyon sok adatra van szükség, ezeket az eszközöket aztán nyilván népszerűsíteni kell, felkínálni valamilyen módon a társadalomnak, meg valamilyen módon edukálni is kell, azt gondolom, akár a családokat, akár a vállalkozásokat, akár az önök tagjait is, hogy ezeket az eszközöket a jövőben lehet-e használni, vagy milyen módon lehet használni.
0: Így van, az egyik végtermék az egy ilyen döntéstámogatási rendszer, ugye ez a méréscsökkentést segítő jó gyakorlatokat teszi könnyen elérhetővé minden szereplő számára, legyen az feldolgozó, vagy egy háztartás, vagy végfogyasztó, és hogy ez a csomag így rendelkezésre áll, ez tényleg tömeges számokat fog a reményeink szerint mozgatni a közeljövőben. Ha említettem már azt a keksz terméket az alma hulladékból, azok a munkák még továbbra is folynak, hogy az egyéb ilyen hulladékfeldolgozásnak milyen pozitív kimenetei lehetnek, tehát még ez is lehet egy folytatás, és hát most ennek az egész csomagnak elindult a kommunikációja, az eredmények elterjesztése a világban. Ennek részeként is jeleztük mi, hogy jó lenne egy rövid beszélgetést erről folytatni, és akár a rádióban is közzétenni, de úgy tűnik, hogy a tovább gondolkodás működött, és egy kicsit szűkebb konzorcium az összeállított egy újabb pályázatot, ebbe is meghívtak bennünket, és ez NÖRIS néven beadásra került, és azzal foglalkozik, hogy a mesterséges intelligencia nagyobb mértékű felhasználásával hogyan lehetne finomítani ezeket a mérési megoldásokat. Itt már jóval nagyobb koncentráció történik majd például a vendéglátóhelyekre.
1: Erre a projekt egyébként hol lehet rákeresni, vagy hol lehet erről információt szerezni?
0: Ennek van egy vészlesz.eu nevezetű honlapja, egész kommunikációnak az alapkoncepcióját mi dolgoztuk ki, mert ugye ez a 15-20 év múlt, ez elég sok gyakorlatot adott, és akkor alakítottunk ki egy olyan struktúrát, hogy minden egyes konzorciumi tag bizonyos gyakorisággal évi egy-két alkalommal köteles volt blogokat írni az előrehaladásról, illetve minden olyan újdonságról, ami a élelmiszer megtakarítása, karitás ügyében a szeme elé került, de állítottunk össze hírleveleket is, aztán ilyen kávéházi típusú kerekasztal megbeszéléseink is voltak itt a 3 év során, úgyhogy sok minden megtalálható.
1: Azért nagyon kíváncsi lennék, hogy a magyar vendéglátók, turisztikai vendéglátó munkadók, azok milyen ötletekben gondolkoznak? Tehát vannak olyan jó gyakorlatok, amik akár becsatornázhatók egy ilyen projektbe, mert bizonyosan vannak. Most az almát említette, de nyilván jó helyen millióféle probléma van, és biztos, hogy vannak akár józan paraszti észre, nem a mesterséges intelligencián működő jó gyakorlatok. Hát erről azért máshol lehet hallani, akár az élelmiszerpazarlással kapcsolatban.
0: Ugye ennek a filozófiáját jól mutatja az egyik hazai példa. A konyhába kiraktak egy ilyen átlátszó hulladékgyűjtő tartót, és akkor a szakácsok, ahogy dolgoznak a nap során, látják, hogy mit dobnak oda, és a nap végén látja, hogy az 10 centi magas, vagy 30 centi magas.
1: És nem tűnik el rögtön a kukában, hanem ott van szem előtt.
0: Nagyon erős tényező.
1: Nagyon szépen köszönöm, kevesebb kidobott étel, kisebb anyagi veszteség, a technológia nekünk spórol, AI. Ez is szóba került természetesen az elmúlt negyed órában. Dr. Bölsz Lajos, a Vimos főtitkára volt itt a stúdióban. Nagyon szépen köszönöm, és akkor a következő projektről majd beszéljünk újra, hogyha ellátogatsz hozzánk. Köszönöm szépen.
2: Ez a Monitor délután extra. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Marketing és média top 50 Leaders Forum. Fókuszban a trendek és a stratégiai gondolkodás. Hogyan változnak a globális trendek? Mit jelent a mesterséges intelligencia napi térnyerése? Hogyan lehet az és alfa generáció figyelmét megragadni? Vagy a marketing kommunikáció szerepét erősítve az üzleti célokat hatékonyabban elérni? Ha egy nap alatt azonnal használható praktikus tudást szeretne, vagy érdekli, milyen stratégia mentén dolgoznak a média és kommunikációs ipar meghatározó szereplői, jöjjön el a konferenciára! Készüljön az évtized legfontosabb kihívásaira a legsikeresebb média, marketing és kommunikációs szakemberek tapasztalataiból tanulva. Konferencia június 1-én a Magyar Zeneházában. További részletek mmtop50.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Véni csúcsot kezdeményez június végére Magyar Péter, 8 évben korlátozná a miniszterelnöki tisztség betöltését a Tisza párt. Melegszik az idő és marad a napsütés is. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Magyar Péter Véni csúcsot kezdeményez június végére. A miniszterelnök erről csütörtökön Bécsben a Christian Stocker osztrák szövetségi kancellárral folytatott tárgyalását követően tartott sajtótájékoztatón beszélt. Az eseményre a másik három résztvevő egyetértése esetén várnák az együttműködés kibővítése iránt nyitott osztrák kancellárt is. A lehetséges együttműködő partnerek között említette Ausztria mellett Horvátországot, Romániát, Szlovéniát és a Nyugat-Balkán államait, jelezve csatlakozhatnak mások is. A kormányfői megbízatás maximális hosszának korlátozását kezdeményezte alaptörvénymódosító javaslatában a Tisza frakció két tagja. Mellétei Barna Márton és Hantosi István indítványa 8 évben korlátozná a miniszterelnöki megbízatás maximális hosszát. A javaslat indítványozza a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetését, és azt is rögzíti, hogy a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok vagyona nemzeti vagyon. A még folyamatban lévő devizahiteles perek, valamint a devizahiteles ügyekben indult végrehajtások felfüggesztését javasolja az országgyűlésnek indítványában a Tisza frakció két képviselője. Az előterjesztők a devizahiteles fogyasztói szerződések jogkövetkezményeinek felülvizsgálatával indokolják a felfüggesztést. Öt parlamenti vizsgálóbizottság felállítását kezdeményezte a Tisza párt frakció vezetője. Bujdosó Andrea ismertetése szerint a vizsgálóbizottságok között szerepel a végrehajtási visszaéléseket feltáró bizottság, a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket vizsgáló bizottság, a kegyelmi botrány felelőseit feltáró, a gyermekvédelem rendszer szintű válságát, illetve a spontán privatizációt és a közvagyon elvesztését feltáró bizottságok. Négy szakmai államtitkárság jön létre az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumban, közölte a tárca vezetője. Lannert Judit közösségi oldalán azt írta, hogy a parlamenti és a közigazgatási államtitkár mellett lesz külön kora gyermekkori jólétért felelős államtitkárság, valamint külön államtitkár felel a közoktatásért, a felsőoktatásért, valamint a szakképzésért és felnőttkori tanulásért. A kora gyermekkori jólétért felelős szakállamtitkár Kereki Judit közgazdász gyógypedagógus lesz. Mégsem épült társasház a Balatonaligai magasparton, az építési hatóság hivatalosan is megszüntette a 105 lakásos társasház beruházás engedélyezési eljárását. A beruházás ellen tiltakozókat összefogó Aligai Fürdőegyesület úgy értékelte, hogy a döntés hatalmas siker a helyi közösség számára. A tervek eredetileg egy 5 épületből álló 6 szintes és 20 méter magas lakókomplexum felépítéséről szóltak a magaspart tetején, a helyi fürdőegyesület azonban bíróságon támadta meg a projektet.
0: Időjárás jelentés.
2: Szombaton a több órás napsütés mellett kevés gomoly és fátyol felhő lesz az égen, csapadék nem várható. Az északi-északkeleti szél továbbra is sokfelé lesz élénk erős, hajnalban 7-16, délután 23-28 fok lesz. Vasárnap is napos idő várható, kevés felhő lesz felettünk, időnként csapadék nem lesz. Szeles marad az idő, az északkeleti szelet helyenként erős lökések kísérhetik. Hajnalban 7-15, délután 25-30 fokot mérhetünk.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Monitor délután extra. A hét legjobb beszélgetései minden szombaton 15 óra és 18 óra között. HR

0: turizmus, környezetvédelem, környezettudatosság. A műsorvezető Ércfalvi András.
1: Kedves hallgatók, folytatjuk a műsorunkat a Monitor délután extra következő fél órájában. Az elmúlt hét legjobb perceit, legjobb riportjait idézzük föl, rádiózzunk továbbra is együtt.
0: Ez a Monitor délután extra.
2: Jó rádiózást mindenkinek, folytatódik a Monitor délután itt a Trend FM-en, kiberbiztonság, NIS 2 és az ellátási láncok biztonsága a mai témák, illetve egészen pontosan az is, hogy a NIS 2 hogyan alakítja át a vállalatok mindennapjait, működését, és mely körben alakítja át. Téglás András van itt a stúdióban a Gloster Cloud-tól, és Kaiser Péter a Vantasec-től, hogy felosszuk a szerepeket, és hogy jól mondom, ha nem, akkor szóljatok mindenképpen. A Gloster Cloud az segít ugye a cégeknek a NIS 2 kialakításában, technológiával.
3: Technológiával segítünk.
2: Ti ebben tudtok segíteni. Viszont ti is auditra kötelezettek vagytok, ugye?
3: Igen.
2: És ezt az auditot végzi el tulajdonképpen a Vantasec ebben a konkrét esetben is.
4: Így van. Jó. Gloster Cloud-nak is.
2: Igen. Is, tehát ez volt a pontos. Oké. Kezdjük azzal, hogy NIS 2. Azt mondtátok, hogy ezt már nem kell magyarázni egyébként különösebben a hallgatóknak. Én meg azt kértem tőletek, hogy ez mégiscsak nagyon röviden, hogy NIS 2, ez most miért fontos, kinek fontos, mikor fontos?
4: NIS 2 gyakorlatilag egy Európai Uniós irányelv, amiből jött a magyar jogi implementáció. A 7/24-es MK rendeletnek kell megfelelni, az ott leírt kontrollokat kell teljesíteni mindazon szervezeteknek, akik érintetti körbe kerültek. Itt most Magyarországon elég sokan úgy kerültek érintetti körbe, hogy korábban erre nem számítottak, vagy erre nem volt nekik más auditálási kötelezettségük, vagy más típusú megfelelési kötelezettségük, úgyhogy ott sok esetben zöldmezős beruházásként látjuk azt, hogy
2: megvalósuljon. Terület.
4: Igen, ez a megfelelőség. Meg hát persze egy csomó olyan nagy vállalat is, amelyik már korábban is egy érettebb információbiztonsági tudatossággal létezett a piacon, őket kicsit kevésbé felkészületlenül érte ez a történet. A jogalkotó célja, hogy a vállalatoknak a kiberrezilienciája
2: erősödjön,
4: és ebben egyébként Magyarország az Európai Unióban élen jár a jogalkotási ütemben, tehát több ilyen nemzetközi nagyvállalat, akinek van Magyarország irányvállalata is, ott az anyavállalat árgus szemekkel néző, hogy na, Magyarországon mi történik, mit kérnek az auditon, hogy tudják megugrani a megfelelőséget.
2: Gloster technológiai segítséget nyújt. Mi a tapasztalatotok, akik kopognak, vagy akikkel partneri viszonyt létesítetek? Mennyire tájékozottak, mennyire edukáltak?
3: Alapvetően szerintem, akik ilyen jellegű projektekkel keresnek minket, ők már ezzel
2: tudják, hogy kell nekik.
3: Igen, tudják, hogy kell nekik. Korábban is az általunk üzemeltetett IT üzemeltetésre is foglalkozunk, üzemeltetett cégeknek, mi korábban is beraktuk az IT budgetbe az évesbe, hogy akkor az IT biztonsággal kéne foglalkozni, mire kéne költeni, de hát ugye amikor megnézte a cégvezetés azt, hogy akkor hol lehetne vágni ebből a budgetből, akkor általában az IT biztonság volt az, amit megvágták, igen, úgyhogy sokszor tudtuk, hogy hát ez majd ki fog esni belőle, de most a NIS 2 miatt itt van egy ilyen kötelezettség, úgyhogy most már nehezebben esnek ki ezek a sorok.
2: Ami nagyon fontos, és ezt tőletek tudom, én az ötös beszélgetésekből is meg próbáltam készülni, bár nem vagyok szakember, hogy ez ma már üzleti kérdés, ugye a kiberbiztonság. Tehát ez nem csak ilyen írott malaszt, meg hogy bármikor becsaphat a villám, meg az is nagyon fontos, hogy itt a vezető felelőssége az most már kristálytiszta, ugye a cégvezető felelőssége. Tehát nem lehet áttolni mondjuk egy IT vezetőre, hogyha bármi történik, és én nem voltam biztosított.
4: Főleg azért nem, mert ugye kell hozzá budget, tehát hogy amikor ez tisztán egy IT projekt, akkor az általában kevéssé jól sikerül, az auditon is látszik annak a nyoma, tehát a vezetői elköteleződés ebben nagyon fontos, és hát a üzleti vezetőknél van a felelősség is, meg a budget is.
2: Tehát kell az elköteleződés, és kell a pénz, ugye? Akkor lehet igazán jól és helyesen auditálni, ugye? Vagy sikeresen auditálni, hogyha ezek megvannak.
4: Nyilván valamennyi pénz kell hozzá.
3: Igen, ezt mi tudjuk mondani, hogy nem olyan kevés pénz kell hozzá.
2: Pénz nélkül biztosan nem fog. Jó, nézzük azt, hogy mit hozott a NIS 2 a számotokra, vagy a piac számára. Nézzük először akkor a Gloster oldaláról, András.
3: Szinte minden új induló projektünkben valamilyen szinten motiváló erő most már a NIS 2 és a kiberbiztonság. Legyen ez egy migráció, hogy egyik rendszerből a másikba akarnak átmozogni a cégek azért, hogy a megfelelőséget tudják biztosítani, vagy legyen ez egy meglévő rendszeren egy IT biztonsági úgynevezett hardening, vagy megerősítés. Szinte mindegyik most induló projektünkre lehet mondani, hogy a motiváció ott van, hogy a NIS 2-nek megfeleljen.
2: Azt tudják egyébként a cégek, hogy az ő saját biztonságuk az nem csak tőlük függ? Tehát igen. Nem önálló entitások, hanem a partnerek, a beszállítók, nem tudom, alá fölé rendeltség, az fontos lehet, és ott is hát tulajdonképpen vizsgálódni kell, vagy nyomást kell gyakorolni akár egy beszállítóra, ez is fölmerült?
3: Igen, így van. Ugye, ahogy a Péter is említette, az ellátási lánc egészén működnie kell ennek a kiberbiztonságnak. Mi is tulajdonképpen azért váltunk kötelezetté a NIS2-vel kapcsolatban, mert a Microsoftnak a publikus cloud licenszeit értékesítjük, ezáltal bekerülünk az ellátási láncba. Az üzemeltetés révén is, de a Microsoft licenc révén biztosan, így aztán mi is kötelezetté váltunk, úgyhogy mi is nagyon komolyan vesszük. Az ügyfelek esetében pedig most szerintem inkább azok jönnek, akik natívan kötelezettek, és majd a következő években jönnek azok, akiket a partnerük kötelez arra, hogy feleljenek meg bizonyos dolgoknak. Úgyhogy most még első körben.
2: Hát én alapalakkal nagyon hamar, nagyon sokakat érint majd. Ugye ezt mindig elmondták a NIS2-vel kapcsolatban, hogy van egy szűk kör, de aztán ez nagyon hamar leszivárog.
4: Nem olyan szűk, tehát ilyen 3500 vállalat az, amelyik érintett, és ahogy itt már erről beszélgettünk, hogy valójában ugye nem egy IT projektről van szó, hanem ez egy ilyen komplex vállalatirányítási rendszer és egy ilyen működési érettségi kérdés az egész. Ugye sokan úgy gondolnak erre, mint valamilyen adminisztrációs teherre, vagy le kell gyártani valamilyen papírt.
2: Hát kell egy tanúsítvány.
4: Igen, látjuk egyébként az auditokon is, hogy vannak olyan szervezetek, akik létrehoznak egy projektet, hogy akkor ezt most gyorsan felkészülünk a NIS2 auditra. De nagyon fontos, hogy nem az auditra kell felkészülni, hanem a működésre kell felkészülni, és egy jó audit abban tud segíteni, hogy föltárja azokat a működési kockázatokat, amik a szervezetnél jelen vannak. Attól még, hogy valaki átmegy az auditon, attól még nem lesz meghekkelhetetlen, ugyanúgy lesznek a biztonsági kockázatok, de hogyha a működésbe tudja implementálni azokat a dolgokat, amiket a NIS2 előír, és folyamatosan tudja működtetni ezt a vállalatirányítási rendszert, akkor azért jelentősen nő a kiberreziliencia, és itt egy vakfoltja egyébként a szervezeteknek még mindig a beszállítói lánc, és a beszállítók így válnak kötelezetté, tehát így fog kibővülni ez a 3500-as nagyságrendű
2: több tízezes
4: kötelez, hogy az összes beszállítótól is el kell várni azokat a biztonsági intézkedéseket, amikkel tudják az ellátási láncot és biztonságban tudni.
2: A Gloszterin, ugye Téglás András kollégádnak van az a hasonlata, ugye ez a biztonságjövve. Ugye, hogy nem csak akkor kapcsolom be a gyereken a biztonságjövet, amikor mögöttem már szirenázik a rendőr. Ugye valami ilyesmi most ez a NIS2, nem? Ha ezt levezeted, azt megköszönöm, hogy egyértelmű. Szóval ennek mindig bekötve kell lenni egyébként, és az egész autóban az összes utasnál.
3: Így van, tehát hogyha az IT biztonságra gondolunk, akkor nyilván nem az auditnak az egy hónapos időtartama alatt kell megfelelnünk a mindenféle kötelezettségnek, hanem ez egy folyamat, és nyilván az audit után, ahogy Péter is mondta, nem ér véget, ez egy folyamatos üzemeltetési kérdés is, hogy ezt az IT biztonságot, ezt úgy tartsuk karban, és úgy készítsük fel a szervezetet, hogy ez folyamatos legyen. Az audit az csak egy pillanatnyi pont, az amikor megnézzük, hogy akkor hogy állunk, de nyilván a cél az, hogy
2: folyamatos legyen. Készen állásban kell lenni. A Microsoft alapú NIS2 megfelelés az miért lényeges, vagy miért előnyös?
3: A Microsoft egy olyan platformot biztosít, és most már nem csak az Office-ra, meg a Windows-ra kell gondolni, hanem itt elsősorban a Microsoft 365-nek a csomagjaira, ami egy ilyen komplex, a vállalat életében nagyon sok téren és helyben nyújt szolgáltatást, és ennek a NIS2-vé való megfeleltetése. Ez egy viszonylag könnyen garantálható, egy biztosítható dolog. Nyilván beállításokat tenni kell, eljárásokat.
2: Tehát ez egy jó fundamentum, kell. Ezt így értsem.
3: Igen, ez egy tökéletes fundamentum arra. A Microsoft nagyon mélyen szerintem benne volt abba, hogy ahogy ez a NIS2 irányelv az Európai Unióban kialakuljon, tehát ő készült arra, hogy a bizonyos kötelezettségi pontokról majd milyen technológiával fog megoldást nyújtani, és mi abban segítünk, hogy ezt bevezessük a cégek számára.
4: Igen, azért nagyon fontos hozzátenni, hogy nincs olyan, hogy én kérem a NIS2 megfelelt csomagot a Microsofttól, és akkor azt így bekattintom, és onnantól kezdve rendben vagyok.
2: Tehát nem dobozos cucc.
4: Nem, tehát itt igazából nem NIS2 megfelelés az, amit a Gloster hoz, hanem igazából olyan megoldások, amikben a vállalat a saját működését tudja vinni, egy olyan platform, ami persze tudja azokat a kritériumrendszert is, tudja azokat a skálozható beállításokat, amivel a NIS2 megfelelés könnyebben megugorható.
2: Egy picit most én úgy képzelem, mint a sportban, vagy nem tudom, valamilyen állási interjú, vagy milyen dolgoknak kell megfelelni mondjuk a jelöltnek, hogy az optimális legyen. De mit találtok hibaként legfőképpen, amikor valaki auditra jelentkezik?
4: Leggyakoribb hiba az, amikor papíron minden megfelel. Nyilván a mostani audit módszertamba, ami a 1/25-ös STF felrendelet alapján végezzük. Ott azért nagyon hangsúlyos a dokumentáció. Tehát egy jó dokumentáció mindenképpen alapelvárás. Az se jó, hogyha csak a best practice-ek alapján jól működik egy
2: cég. Az ön életre, az bocsánat, hogy maradjak a példában.
4: Tehát, hogy le kell dokumentálni mindent. Tehát kell egy jó dokumentáció. A jó dokumentáció viszont önmagában nem elég. Tehát nagyon sokszor látjuk azt, hogy egy felkészülési projektben megcsinálják a dokumentumokat, legyártják a különböző szabályzatokat, eljárásrendeket, és akkor a működést alátámasztó evidenciáknak a vizsgálatánál pedig azt látjuk, hogy nincsenek ilyenek. Tehát, hogy sokszor nem is tudják, hogy mit kellene beállítani a rendszerekbe, ami a szabályzatban szépen le van írva. Tehát azért nem szerencsés az, amikor az ember valahol talál egy szabályzatot, ami akkor ez jó lesz, mert hogy minden szervezet teljesen más, és a saját működésére rá kell szabni azt. És azokat az intézkedéseket, amik a szabályzatban le vannak írva, életbe is kell léptetni és működtetni kell a rendszer. Tehát a legnagyobb hiba, amit látunk, az az, amikor az egész tisztán egy ilyen dokumentációs adminisztratív projektként kezeli.
2: Arra nem gondolnak a cégek, akár mérettől, vagy nem tudom, teljesítménytől bevétel függően, hogy túl kicsik. Tehát őket úgysem éri támadás. Radar alatt vagyok valamilyen módon.
3: Ez jellemzően így történt az elmúlt 20 évben. Most itt van azért egyébként a támadások, azok mindenkit ugyanúgy érnek. Aki gyengébb IT biztonságilag, az sokkal hamarabb elkapják, mert most nem az van, hogy kinéznek egy céget, és akkor őt akarják megtámadni, hanem mennek végig az AI botok, és akkor keresik. De egyébként.
2: Tehát a leggyengébb láncszem, nem? Hát azt keresem a rendszerén.
3: Igen, de hogyha egy nagyobb céget ki is néznek, és őt akkor meg kéne támadni és feltörni. Valószínűleg, ha egy jól felkészült IT-val bír, és kiberbiztonságilag reziliens, akkor őt elég nehéz lesz. Viszont az ellátási láncon keresztül lehet, hogy egy kisebb beszállítóját viszont sokkal könnyebben, és rajta keresztül megfoghatóvá válik a nagyobb cég is. Úgyhogy itt azt gondolom, hogy mindenkit érint ez a kiberbiztonsági téma.
4: Az auditokon, amikor mi elvégzünk egy auditot, és akkor ott valaki elér egy 85 pontot, vagy 70 pontot, ugye 70 ponttól már auditázva a szervezet, 70 pont alatt nem megfelelt. De hogyha megvan ez a 70 pont fölötti szám, az még önmagában ugye nem azt jelenti, hogy a biztonság az rendben van, tehát hogy a folyamatos működés az, ami ezt garantálhatja. A jó audit föltárja azokat a működési kockázatokat, vagy láthatóvá teszi azokat a működési kockázatokat, amik az eljárásokban, illetve a technológiai megvalósításban fellelhető. Fontos hozzátenni, hogy az auditor azt tudja auditálni, amit lát, tehát amit mutatnak neki. Hogyha valamit elhájdolnak előle, simán lehet, hogy az audit jelentésben nem szerepel, aztán lehet, hogy két hónappal később, vagy akár az audit közben, mert ilyenre is volt
2: akkor
4: már
2: derül ki, hogy van egy ilyen probléma.
4: És problémája lesz a cégnek ebből.
2: De mondjuk a Vantaszeknél mire terjed ki a felelősségetek meg a figyelmetek, amikor auditáltok? Mondjuk a Glostert auditáljátok. Az ő beszállítóra is figyelnetek kell valamilyen módon? Neki ezt fel kell tárni, hogy ő kikkel működik együtt, és ott rákérdeztek egyébként, hogy vajon ezt ellenőriztétek-e? Van itt valamiféle
4: folyamat? Mi megnézzük a kockázatelemzést, és megnézzük az ellátási láncnak is a kockázatelemzését, illetve azt, hogy az ellátási láncot hogyan kezeli a szervezet, illetve minden más területet is átnézünk, és amit látunk, abba teszünk javaslatokat. Tehát van, ami megfelelt, az akkor nincs kérdés, és ahol eltérést látunk, ott az eltérés súlyosságától függően fontos nekünk megérteni a szervezetet, hogy az adott feltárt kockázatot a szervezetnek a működési környezetében tudjuk értelmezni, tehát nem ugyanaz a kockázat egy kis termelőcégnél, egy Szotyi csomagoló BT-nél, meg egy Cluster Cloud-nál, tehát ott tök eltérőek ugyanazok a kontrolloknál feltárt eltérés, és akkor a szervezethez mérten jelöljük azt, hogy az eltérés, amit feltártunk, milyen kockázatokat rejt magában, és adunk egy megoldási javaslatot arra, hogy mit kellene elvégezni.
2: A Gloster Cloud-nál volt, nem tudom, ezt megkérdezhetem, mert volt...
3: Még folyamatban van az audit.
2: Ezt akartam kérdezni, hogy volt olyan dolog, ami ezt nekünk is el kell végezni? Vagy te annyira benne vagytok, hogy ez tulajdonképpen azért féglig meddig rutin?
3: Nem, természetesen nekünk is volt olyan, ami olyan terület volt, amivel tudtuk, hogy most itt az audit előtt még jobban kell foglalkoznunk, hogy a megfelelőség be, nem a 70 pontot érjük el, hanem mondjuk a 85-et, amire lövünk. Úgyhogy volt nekünk is természetesen több ilyen. Nyilván az alapok IT biztonságilag rendben vannak.
2: Nyilván,
3: azt már hosszú évek óta úgy kezeljük, hogy nem mi szeretnénk lenni az az ellátási láncbeli cég, akit feltörnek, és aztán a sajtóba kikerülnek.
4: Igen, az nagyon fontos hozzátenni egyébként, hogy az, hogyha valaki megvan, mit tudom, 80 ponttal, vagy 75-tel, vagy 90-nel, az nem azt jelenti, hogy teljesen rendben van minden, és hogy a munka leáll. Hibának látom azt, amikor a felső vezetés azt látja, hogy alig adunk rá budgetet, és akkor végül átmegy a cég egy 72 ponttal, és akkor azt mondja a felső vezetés, hogy hát ennyi pénzből is megcsináltátok, hogy megugrottátok az auditot, akkor ezen túl biztosan nem fogtok több pénzt kapni információbiztonságra. Tehát ez nem jó hozzáállás. Azokat a feltárt hiányosságokat, amiket az audit során mi jelzünk, azokkal foglalkozni kell, utána kell egy akciótervet létrehozni, vagy egy, a szervezeten belül tovább kell vinni, megoldást kell rá találni. Nyilván a következő auditon majd az előző audit jelentésben feltárt hiányosságokat fogja elsősorban nézni az auditor, az, hogy azokkal mi történt, hogyan kezelte a szervezet, és hogyan...
2: Két évente kell audit?
4: Kettő,
2: ugye?
4: Igen.
2: De ez egy nagyon érdekes dolog. Azt mondtad, hogy nem elég a 70, ugye, hanem 85. Látod már, hogy a cégeknél fontos az, hogy ne csak átvigyem a lécet, mert ez egy üzleti klub, egy belépő, egy beugró.
4: Hát azoknak, akik viszonylag frissen kerültek bele ebbe a témába, őnekik általában az a cél, hogy egyáltalán megfeleljenek.
2: Túlélés, világos. Igen.
4: Ott, ahol mondjuk az információbiztonságért felelősöknek, vagy az IT vezetőnek a bónusza mondjuk ahhoz van kötve, hogy hogy egy pontszámot meghatároztak, hogy nyilván sokkal erősebben motoroznak azon, hogy javítsák a feltárt hiányosságokat még az audit ideje alatt, mert ugye erre van lehetőség, hogy az előzetes jelentés után még feltárt hibákra javító evidenciákat küldjön be a szervezet.
2: Hát az, amit az UV. Javíthatok még az eredményen pontosabban.
4: Kicsit javíthat. Igen. Itt igazából nem arról van szó, hogy ugyanakkor újra értelmezzük az egészet, és egy új szabályzatot léptetünk életbe, hanem ha valamit nem úgy értelmezett az auditor, mint ahogy a szervezet gondolta, vagy nem elégséges az a benyújtott evidencia, ami nem támasztja alá teljes körűen a kontroll megfelelőséget, akkor oda még ilyen plusz információkat be tudnak szúrni, és akkor az a tudjuk javítani.
3: Szóbeli még lehet javítani.
2: Igen. Jó, Niskentőről meg kiberbiztonságról beszélgetünk itt a stúdióban, Téglás András ment a Gloster Cloud-tól és Kaiser Péter a Vantasec-től. Ha vége a Niskentőnek meg megvan, akkor mi jön utána? Ugye úgy ültetek be a stúdióba, tehát tulajdonképpen ez már egy adottság, ezt már majdnem mindenki tudja. Érdemes azon polemizálni, hogy mi történik majd a következőkben? Hát ha csak a mesterséges intelligenciára gondolok, meg arra is menet közben még hallgattak benneteket, hogy oké, most hátradőlök, megvan az auditom, tehát a technológia meg a támadások percről percre változnak, meg fejlődnek. Valóban nem lehet se a vezetőnek, tulajdonosnak, se az IT vezetőnek föltenni a kezét, hogy most én kész vagyok NIS2-vel, két évig nincs dolgom.
4: Igen. Sokszor látjuk azt, hogy az audit előtt egy-két héttel lépnek életbe azok a szabályozó dokumentumok, amik a megfeleléshez szükségesek. És ilyenkor még az van, hogy nem tudjuk a működést, még nem tudjuk igazából érdemben vizsgálni.
2: Még nem szállt meg a festék,
4: mert hát
2: nem tudom, milyen
4: színű. Azt mondja a szervezet, hogy már életbe léptettük az intézkedést, de még a felülvizsgálatok, a ciklikus felülvizsgálatok és a működést, az irányítás rendszerének a működését még nem tudjuk igazolni. Úgyhogy amikor vége az auditnak, akkor a legnagyobb feladat az, hogy ezt a megalkotott
2: lássam, hogy
4: irányítási rendszert működtesse a szervezet. De. Ezért is fontos, hogy olyan szabályozást találjunk ki, ami egyébként életszerűen működőképes. Vigye tovább azokat az eltéréseket, amiket feltártunk, és azokon javítson.
2: Itt jön az AI Shadow kérdése is, ugye? Amikor lapátolják a kollégák az információt ki be, és onnantól kezdve tulajdonképpen minden borul, és ez az elmúlt időszaknak a terméke vagy hozadéka. Tehát erre tudom, hogy a vállalatoknak hány százaléka van például felkészülve. Szakértők azt mondják, hogy itt azért nagyon sokat ennivaló.
3: Igen, abban biztos vagyok, az AI most egy kicsit felforgatta azt, ami az elmúlt néhány évben kicsit így rendeződött, és most már a cégek a cég által biztosított eszközökkel és szoftverekkel dolgoztak. Itt az AI most egy kicsit megjelent.
2: Színezi a helyzetet.
3: Igen, színezi, és van a cég által vásárolt AI szolgáltatás, ami általában biztonságos, és nem fog trénelni semmilyen algoritmust az én céges adatommal, de azért azt látjuk, hogyha nincs egy tűzfalon letiltva az összes ilyen AI chat kliens, akkor ott azért ki tud áramlani érdekes.
2: Tehát ez nem a virágozék ezer virág, tehát akármilyen dolgozó, akármit használjon.
3: Így van, ezt is szabályozni kell, abszolút erre gondolni kell a cégvezetésnek, hogy ezt hogyan lehet úgy olyan mederbe terelni, hogy a munkavállaló is azt érezze, hogy megkapta azt a lehetőséget, hogy modern eszközökkel dolgozzon, és az adatvesztést is minimalizáljuk, vagy adatveszteséget is minimalizáljuk, ami egy ismeretlen, vagy nem leszőrződött ilyen chat kliensen ki tud áramlani a nagyvilágban.
4: Igen, az már nem kérdés most már a cégek többségénél, hogy használnak AI-t, mindenki használ. Lehet azt mondani, hogy hú, ez a Shadow AI nem jó, vagy jó. Biztos, hogy fogja használni a munkavállaló, mert a saját munkáját akarja megkönnyíteni. Nagyon fontos az, hogy ez szabályozva történjen, hogy a cég tudatosan gondolja végig azt, hogy az AI-t mire használja.
2: Hát a cég adja az eszközt a kezébe a munka, nem a munkavállaló találja, hogy melyik eszköz.
4: A munkavállaló talál. Tehát, hogyha letiltjuk ezeket a portokat, vagy ezeket a klienseket, akkor fogja és mobiltelefonnal le fogja fényképezni az e-mailt, vagy az adott anyagot, amin dolgozni akar, és akkor a saját ingyenes AI chat kliensével fog rá megoldást találni. Tehát a Shadow AI-t biztosan használni fogják. Én azt gondolom, hogy első körben fel kellene tárni a szervezeteknél az, hogy melyek azok a folyamatok, amiket tudnak támogatni az AI-ja, és a következő évek nagy kihívása az lesz, hogy ezt kontrolláltan és auditálható módon tegyük, mert ugye van egy ISO 42001-es szabvány, ami ennek a bevezetését segíti, és azt mi már például tudjuk auditálni is.
2: Biztonság vagy biztosítás kérdés az fontos, mert azért a vezetői felelősség az előtérbe kerül. Kiderül, hogy ez nem adminisztráció, hanem működési szemlélet. Ugye ez az egész NIS 2 meg kiberbiztonsági történet. Hogy erre hogyan lehet biztosítást kapni, nyerni, kötni, vagy ebben mihez kell megfelelni, ez izgalmas kérdés lehet, vagy laikus. Mert van itt egy érték, van egy új érték, egy új szemléletmód, akkor azt mondom, hogy valamilyen módon biztosítom a cégemet kiber problémák esetére, hogy utána ne kaszáljanak el, ne büntessenek meg. De nyilván ennek is feltételei vannak, vagy ez teljesen rossz megközelítés.
4: Az, hogy ne büntessenek meg, az csak az egyik aspektus.
2: Nem egy ilyen tökre a cég.
4: És egyébként szerintem a legkisebb probléma, mert ezt könnyen meg lehet ugrani. A nagyobb probléma az, amikor leáll az egész cég. Amikor el kell kezdeni azon gondolkodni, hogy most egyeztetünk-e a zsarolókkal, vagy sem, vagy a biztonsági mentésünk is ugyanazon a szerveren volt, amelyiket letitkosítottak, vagy egy másikon még megvan most talán.
2: Az is sokat lehet, hogy nagyon nagy cégek, nagy komoly cégekről 3 hónapja adat veszik el, nem tudom, 3 perc alatt, vagy 5 perc alatt, tehát nagy a tét.
4: Nagyon sokat, igen. Úgyhogy nagy a tét. Én azt gondolom, hogy egy NIS 2 megfelelés, az most már üzleti előny. Azt már kimondhatjuk, hogy az a szemlélet már kikopott, hogy ez engem nem érint, vagy engem nem fognak meghekkelni, vagy én nem vagyok veszélyben. Ez a szemlélet, ez már eltűnt. Én azt gondolom, hogy az, hogyha minél átgondoltabban, minél szabályozottabban tudjuk működtetni a cégünket, tudatosan figyelve ezekre a biztonsági kockázatokra, akkor egy olyan működést tudunk megvalósítani, ami üzleti előny lesz hosszú távon.
2: Mikor lesz meg az audit, és hány ponttal?
3: Reméljük, hogy szerintem egy 2-3 héten belül meg lesz az elsődleges, és minél többen nekünk az a célunk, tehát hogy ilyen kihívásnak is érezzük, nem csak egy ilyen kötelező dolognak.
4: Igen, kérdés, hogy jó-e egyébként, hogyha minél több ponttal, hogy melyik serkenti a
2: ja, mert a sok pont, akkor elustulok, ha kevés, akkor meg igen, esetleg...
4: Nálunk nincs ilyen pont elvárás, hogy hú, ennél többet nem adhatunk egy cégnek, vagy annál kevesebbet ne adjunk. Nyilván a szervezetnek a felkészültségén és az auditra hozott anyagoknak a minőségén múlik, de ez egy dilemma, hogy egyébként most annak örülünk. Volt olyan cég, akinek elég jó lett, és akkor konkrétan a csalódottságát fejezte ki az IT vezető, és mondta, hogy hú, hát, hogy egy ilyen jó audita, nagyon nehéz lesz újabb budgeteket szerezni a
2: taktikai stratégia, igen. Akkor az audita kapcsolatban. Oké. Okay. Szóval 85 pont, és akkor jönnöttől hátradőlés van, nem kell más Glusternek?
3: Nincs hátradőlés. Abban még gondolkodunk, hogy az ISO 27001-et azért sok ügyfelünk kérte, vagy kéri, és elég jelentős az átfedés itt a kérdések körében. Szerintem, hogy Péter erősíts meg, legalább 70% szerintem a
4: van egy komoly átfedés, igen, ebben, illetve ugye a cégeknek több auditkötelezettsége is lehet. Tehát vannak olyan cégek, akinek mondjuk a számlázó rendszernek a zártságát, vagy különböző rendszernek a zártságvizsgálatát is el kell végezni. Célszerű egyébként ezeket az auditokat csoportosítani, hogy ezt egyszerre meg tudja ugrani a cég, és hogyha egy olyan auditor céggel találkozik, mint mi, akkor mi meg tudjuk csinálni az integrált folyamatban.
2: Ez a 2001-ben, 3-1-ben?
4: Így van, 2001-ben, 3-1-ben simán. Ugye a 42001-es ISO audit, ami az AI-nak a bevezetéséhez ad egy keretrendszert, azt is lehet integráltan a 27001-el csinálni. A zártságvizsgálatokat is, az is az MK rendelet szerint van a zártságvizsgálat, ugyanúgy, mint a NIS 2. Tehát ezeket mind lehet integrálni, és a szervezetnek nem mindegy, hogy hányszor kell felkészülni, hányszor kell a projektre rá tenni az erőforrást, és az így praktikusabb nekik is. És az ellátási láncban is most még nincsen audit kötelezettség, ott is egy jó eszköz lehet az, hogyha az ember felkészül egy ISO 27001-re például, mert azzal tudja igazolni a beszállító, a vevő felé az ő saját felkészültségét.
2: Hát az egészen biztos, hogy a következő időszakban nem lesz a két cég, meg ti sem munka nélkül. Nagyon szépen köszönöm. Kiberbiztonság, NIS2, ellátási láncok biztonsága, Téglás András, Gloster Cloud és Kaiser Péter Vanteszek. Köszönöm szépen nektek.
3: Köszönjük szépen.
4: Köszönjük szépen.
0: Ez a Monitor délután extra. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Monitor délután extra.
1: Kedves hallgatóink, ez a Monitor délután extra. Következő fél órában a hét legizgalmasabb, legjobb riportjait hallhatják. Rádiózzunk együtt.
0: Ez a Monitor délután extra.
2: Folytatódik a Monitor délután itt a Trend FM-en. Egy jó hangulatú beszélgetés lesz. Szerintem a téma is nagyon vidám, nagyon jó az ötlet, nekem nagyon tetszik. Mondtam is ezt Szabó Virágnak, a Balaton Borbusz képviselőjének, ötletgazdájának, tulajdonosának. Ez egy one man show, vagy one woman show. Megérkezett Magyarországra az első Hopon Hopov Borbusz a Balaton partra, egészen pontosan szerdán, azaz tegnap. Kezi csókolom, Virág.
3: Jó napot kívánok, András, és köszöntöm a hallgatókat.
2: Na gyorsan az első kérdésem, mert közben nyomoztam, mielőtt hívtam, próbáltam sok mindent elolvasni, de miért 46 fok Balaton Borbusz Magyarország? Néztem, hogy talán a Celsius, de azt azért nem valószínű, bár prognosztizáltak ilyen meleget tavaly. Néztem a szélességi, hosszúsági, de az nem, az Kaposvárnál megy el. Úgyhogy ezt nem tudtam megfejteni. Ez a két ötletem volt gyorsban, de ez egy perc alatt volt. Mi a megfejtés?
3: Igazából a szélességi körre utal, tehát nem pont a 46 fokon van.
2: Mert Kaposvár, jó van.
3: De úgy nagyjából belőjük ugye a földrajzi elhelyezkedését a borvidéknek. Tehát ez erre utal, nem a hőmérsékletre, nem az életkoromra, ha bár mind a kettő elég közel esik majd a 46-hoz.
2: Ha már az éveket említette, Hollandiában volt sokat, ugye? Talán 20 évet azt olvastam.
3: Jaj, nem. 20 év az egy kicsit sok lett volna, sok a jóból. 9 éve élek Hollandiában.
2: Látja ennyit a hírekről, meg amit írnak. Azt gondoltam, ugye, mikor olvastam ezt az ötletet, és majd mindjárt kifejtés elmeséli, hogy talán Hollandiából jött valami impulzus, de akkor lehet, hogy semmi köze nincs hozzá.
3: Valamilyen köze mégiscsak van. Amúgy Hollandia és a jóborok ugye ritkán passzolnak egy mondatba, ha bár Hollandiában is van egy nagyon jó borvidék Limburgben. De én Hollandiában dolgoztam, és egy céges út során jutottam el Dél-Afrikába. Aha. És igazából onnan jött az alapötlet. Dél-Afrikában található a Francsuk-völgy és a Stellenbosch borvidék, és nekik van egy ilyen borvidéket bejáró retro villamosuk. Egész napra felszálltam, és egy csodálatos napot töltöttem el, és igazából onnan jött az ötlet, hogy miért is nincs nekünk ilyen. Én évről évre a Balatonon nyaralok, mint nagyon sokan mások, és mindig csak ugyanazokra a helyekre jutok el, mert ha autóba ülök, nem ihatok, ha strandolok, már nem akarok vezetni, és így nagyon kevés pincészettel ismerkedtem meg legalábbis, és feltételeztem, hogy erre lenne másoknak is igénye, különösen azért, mert rengeteg csodálatos eldugott kis kincs van, illetve a nagyobb helyek, mint például a Petrányi vagy a Szent Donát is, majdhogy nem megközelíthetetlenek autó nélkül. Innen jött az ötlet.
2: Azért tetszik nekem ez az egész beszélgetés, már hogy az ötlete, mert magam is voltam már borvidékeken, és ugyanezekkel a problém, mint hogy nagyon sokan egyébként, hogy biciklivel, hát inkább ne kocsival, ugye semmiképp, de akkor de jó lenne hármat, négyet megnézni, de jó lenne, hogy nyújtózni egyet, kifeküdni a fűbe, ahogy írja is egyébként egy pohár bollal. Aztán két óra múlva felszáll az ember az újabb buszra, elmegy a harmadik helyre, vagy a negyedik helyre, és aztán szépen este hazaballag a gyűjtőjárattal. Mert hogy 22 pincészet, két különleges útvonal, de ez se igaz, mert olvastam, hogy ez lehet most három is a hétvégén. Dínyertes borok, csodálatos balatoni panoráma, és tényleg ez a balatoni szezon nagy attrakció és nagy. De ez pont olyan egyébként, tudja, mint a Dunán ez a hajóbusz, az is egy mekkora buli volt, és én is ott voltam sajtótájékoztató, és azóta is remek vállalkozás, és remekül megy. Na szóval, hogy néz ki itt a menetrend, meg hogy néz ki az ötlet, és mikor lesz meg a retrobusz, mert olvastam, hogy ez talán csak ez a félig nyitott DAF 84-es, megnéztem a videót is, csodálatos, csak hát bürokrácia engedélyezés, de ez a dunai busszal is ugyanígy volt, megnyugtatom, sokat beszélgettem a szervezőkkel. Szóval...
3: Örülök, hogy ezt mondja, mert hogy őszintén egyébként
2: gondolom, hogy szomorú,
3: amikor erre a buszra gondolok. Ez a DAF busz amúgy ezt abszolút Hollandiában jött. Tehát ez az ötlet, amit ugye említettem Dél-Afrikából, ez már megszületett tavaly, mondjuk, vagy két éve. Egy folyék egyszerű ötlet, ugye miért nincs nekünk ilyen. De valami hiányzott, és nem állt össze, az ő részletei nem álltak össze a fejemben. És egyszer csak Hollandiában egy ilyen autó adok-veszek oldalon megláttam ezt a buszt. És akkor színesedett meg a kép előttem. Hát ez egy csodálatos busz, ez egy 1984-es DAF busz, valóban ez egy holland busz, és a világon egyetlen ilyen van, mert ezt ilyen félig kabrióvá átalakították.
2: Ez félig zárt, félig nyitott, tehát tök jó.
3: Félig zárt, félig nyitott.
2: Esőben is, napsütő.
3: Pontosan. Friss műszakival, friss forgalmival. Ez a busz megérkezett áprilisban, csodálatosan fel van díszítve, tényleg gyönyörű az egész, de ahogy ön is mondta, a bürokrácia egy kicsit lassítja a működést, ezért még nincs honosítva, tehát hiába van itt a busz személyszállításra, nem használhatom. Ettől eltekintve, tehát vannak más buszok, tehát van egy csodálatos Mercedes, van egy Volkswagen Crafter, tehát mindenképp elindulunk, és minden pincészethez odaérünk, de nyilván ez az extra különlegesség, ez majd olyan június 10-e környékétől lekopogom, lesz elérhető, amikor megkapjuk az összes engedélyt, mert nyilván az engedélyek nélkül nem indulunk el azzal a busszal, akármilyen.
2: Persze, ezt nem szabad. Balaton jövök, ez van rajta, könnyű lesz megismerni, hiszem narancssárga, hiszem napsárga, inkább így, és piros fehér, zöld, ahogy én láttam, és ahogy a dűlők között ott megy, de lehet, hogy az mesterséges intelligencia dönyöz, Provence, meg Dél-Afrika, minden benne van, biztos meg lesz a busz is, és tudom, hogy van buszos partnerük, tehát van választék esőre, hóra, attól függ, hogy éppen milyen idő van, olyan busz áll majd ki. Ez rendben van. És akkor hogy képzeli, ott vagyok a Balatonon, ugye, mondjuk Füreden vagy Tihanyban, és akkor mi a kínálat, mi a lehetőség, milyen variációk vannak?
3: Hogyha itt van Balatonon, illetve bárhonnan a weboldalunkon 46balaton.hu meg tudja venni a jegyet, ott van amúgy a menetrend is, az összes állomásról leírások, tehát abszolút tudatosan tudja szervezni a napját. De a buszok a Vitorlástérről indulnak, ugye ez ott a Balatonfüred központjában a Tagore sétány elején, tehát eltéveszthetetlen. Szerdán és csütörtökönként 90 percenként délelőtt 11 órától, ahogy mondja, hopon-hopof jelleggel végigmegy egy kört, és 90 perc múlva visszaér a Vitorlástérre, tehát 12 óra 30-kor, aztán

0: mindenki vidáman van, hazatérjen. És én úgy csinálnám, ha nagyon sokat tennék a bat, hogy mennék egy kört, megnézném az összes pincét, mert láttam, hogy Dörgicse, Vászor, Szent Altalfa, szóval igen. A dűlők között, szóval olyan helyekre is mennek, ahol egyébként az ember kocsival nem biztos, hogy úgy eltalál vagy elmegy. És akkor megnézném a pincéket, és utána meg összeraknám az itinert, hogy az egyesnél leszállnék, mert nagyon tetszik, akkor iszogatnék, ellennék, napozgatnék egy órát, akkor vagy másfelet, akkor jön a következő járat, akkor az elmennék mondjuk a negyedikre, az nagyon szimpatikus volt. Valahogy így terveztem a napod. Milyen a fogadtatás egyébként?
1: A fogadtatás nagyon jó. Eddig csak pozitív visszajelzést kaptam, nyilván a családot és a barátokat leszámítva, tehát az ötlet igazából tényleg egy igényt elégít ki. Úgyhogy nagyon pozitívan állok hozzá. Nyilván mindenki a retrobuszt várja, vagy legalábbis sokan várják a retrobuszt, erre is kaptunk már Facebookos kommentet. Úgyhogy a foglalások valószínűleg majd a nyári szezon beindulásával megemelkednek. Most még van bőven jegy, de én nagyon optimista vagyok, és számomra a pohár félig tele van, már az első nap is 16 vendégünk volt, ami azért nem rossz.
0: És ugye pünkösdi hétvége van előttünk, és na itt van az, hogy figyeltem, meg készültem, mert van egy harmadik zenés-táncos buli lesz. És hát azért ennek a pincészetek is örülnek, persze ez felelősség, mert nyitva kell lenniük, meg vendéget kell várni, tehát nekik is igazodni kell valamilyen módon a menetrendhez, vagy a szolgáltatáshoz, de 22 pincés gondom lesznek még csatlakozók, de mi lesz még ez a pünkösdi bónusz harmadik út, ami soha többet, vagy egyelőre nem lesz, legalábbis menetrend szerint.
1: Igyekszünk erre a különleges útvonalra kicsit ötvözni a két másik útvonal pincészeteit, ugye két alapútvonalon megyünk, az egyik a régi barátok, ami főleg Balatonfüred, Pécsej, Csopak és Palóznak jól ismert pincészeteit öleli fel, és van a másik a rejtett kincsek, ami pedig elmegy, ahogy említette, Pécsej, Vászony, Mencshely, Óbudavár, Dörgicse, Tagyonvölgy, tehát a teljes Nivegyvölgyön keresztül Balatonakkali érintésével. Ebből a két túrából fogunk válogatni állomásokat, és hozzáadni még egyelőre három új helyet, ami egyiken sincs rajta, de ezek is olyan nagy nevek, mint például a Söktei pincészet, Vaspincészet Felsőörsön, ahol egy ilyen deep house buli élő szaxofonossal készül a vendégek fogadására, közös rétesgyúrás, tehát megadjuk a módját, megadják a módját a pincészetek is. Úgyhogy a pünkösdi hétvége kimondottan különleges program lesz, nem csak vasárnap amúgy, hanem már szombaton is, a Nivegyvölgyben például nyitott pincék lesznek, ott is sok a zene, közös sütögetés, közös főzés. Tényleg igazi élmény, és csodálatos idő lesz a hétvégén.
0: Azt teszem, hogy ugye egy-egy, és akkor az egész napra mozoghatok, ugye? Tehát az úgy van, hogy indulást, igen, és akkor leföl, ahogy éppen
1: abszolút
0: nekem tetszik. Csak az utolsó járatot kapja, mert az lényeges, mondjuk.
1: Az utolsó járatot, így van, célszerű elkapni. Tehát ez is ugye az alapötlet, illetve az alap fájdalompontba belejátszott, hogy itt Balatonfüreden is csak egy füredi pincészetet mondok, mondjuk a Gyukli pincét, ami itt van a város határában. Onnan, hogyha taxival szeretne valaki bejönni Füred központjába, az is már 6000 forint, és akkor még nem hagyta el Balatonfüredet.
0: Világos.
1: Tehát célszerű elérni ahhoz a hordójáratot.
0: Hát ez a rugalmasság, fiatalság vagy nem fiatalság, jó borokkal. A családot miért mondta? A család aggódik, hogy sokat fog dolgozni
1: nem,
0: ezzel?
1: Nem. Ők bármit csinálok, ők támogatnak.
0: Ja, jó,
1: tehát
0: persze,
1: ebből a szempontból az ő véleményük egy kicsit kevésbé objektív.
0: Mivel lenne elégedett a szezon végére?
1: Boldog utasokkal, jó értékelésekkel, igazából nagy anyagi nyereséget ettől nem várok. Tényleg azt szeretném, hogy a meglévő igényt jól, minőségben elégítsük ki, úgyhogy tényleg mindenki boldogan, épségben hazaérjen, és úgy gondoljon vissza a balatonfüredi vagy a Balaton környéki üdülős napokra, hogy jó emlékkel mennek vissza haza.
0: Nagyon szépen köszönöm, megérkezett tehát Magyarországra az első Hopon Hopof Borbusz, a Balatonpartra 46 fok Balaton Borbusz, Szabó Virág, ötletgazda, tulajdonos, mindenes. Csak a busz nem vezeti, ugye?
1: Csak a busz nem vezetem, okay. Így van.
0: Köszönöm, Virág, és jó szezont akkor. Gratulálok.
1: Köszönöm a beszélgetést.
2: Ez a Monitor délután extra.
3: Kedves hallgatóink, ez volt a Monitor délután extra. Hamarosan meghallgathatják majd a legfrissebb híreket, utána pedig a napvendége műsorunk következik. Az elmúlt három órában Ércfalvi Andrást hallották.
2: Ez volt a Monitor délután extra. HR, turizmus, környezetvédelem, környezettudatosság. Monitor délután extra, egy hét múlva ismét a Trend FM-en. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy, és rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazinműsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. Minden hétfőn délután 2-től a Trend FM-en. Egy életem, a világ összes színével. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Felejtsd el a telefonálgatást. A megoldás ott van a kezedben.
2: Hívj magadnak City Taxit applikációval.
1: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról, bárhol, bármikor. Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért.
1: Könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyebb megy.
2: www.citytaxi.hu.
3: Mi történik, amikor egy tudományos felfedezés megváltoztatja a világot? Vajda Katalin Láncreakció című drámája Szilárd Leó élettörténetén keresztül tesz fel kérdéseket tudományról, hatalomról és felelősségről. Rátóti Zoltán rendezése Görög László főszereplésével a Pesti Vigadóban. Bővebb információ vigado.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: Véni csúcsot kezdeményez június végére Magyar Péter, 8 évben korlátozná a miniszterelnöki tisztség betöltését a Tisza párt. Melegszik az idő és marad a napsütés is. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Magyar Péter Véni csúcsot kezdeményez június végére. A miniszterelnök erről csütörtökön Bécsben a Christian Stocker osztrák szövetségi kancellárral folytatott tárgyalását követően tartott sajtótájékoztatón beszélt. Az eseményre a másik három résztvevő egyetértése esetén várnák az együttműködés kibővítése iránt nyitott osztrák kancellárt is. A lehetséges együttműködő partnerek között említette Ausztria mellett Horvátországot, Romániát, Szlovéniát és a Nyugat-Balkán államait, jelezve csatlakozhatnak mások is. A kormányfői megbízatás maximális hosszának korlátozását kezdeményezte alaptörvénymódosító javaslatában a Tisza frakció két tagja. Mellétei Barna Márton és Hantosi István indítványa 8 évben korlátozná a miniszterelnöki megbízatás maximális hosszát. A javaslat indítványozza a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetését, és azt is rögzíti, hogy a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok vagyona nemzeti vagyon. A még folyamatban lévő devizahiteles perek, valamint a devizahiteles ügyekben indult végrehajtások felfüggesztését javasolja az országgyűlésnek indítványában a Tisza frakció két képviselője. Az előterjesztők a devizahiteles fogyasztói szerződések jogkövetkezményeinek felülvizsgálatával indokolják a felfüggesztést. 5 parlamenti vizsgálóbizottság felállítását kezdeményezte a Tisza párt frakció vezetője. Bújdosó Andrea ismertetése szerint a vizsgálóbizottságok között szerepel a végrehajtási visszaéléseket feltáró bizottság, a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket vizsgáló bizottság, a kegyelmi botrány felelőseit feltáró, a gyermekvédelem rendszer szintű válságát, illetve a spontán privatizációt és a közvagyon elvesztését feltáró bizottságok. 4 szakmai államtitkárság jön létre az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumban, közölte a tárca vezetője. Lannert Judit közösségi oldalán azt írta, hogy a parlamenti és a közigazgatási államtitkár mellett lesz külön kora gyermekkori jólétért felelős államtitkárság, valamint külön államtitkár felel a közoktatásért, a felsőoktatásért, valamint a szakképzésért és felnőttkori tanulásért. A kora gyermekkori jólétért felelős szakállamtitkár Kereki Judit közgazdász gyógypedagógus lesz. Mégsem épült társasház a Balatonaligai magasparton, az építési hatóság hivatalosan is megszüntette a 105 lakásos társasház beruházás engedélyezési eljárását. A beruházás ellen tiltakozókat összefogó Aligai Fürdőegyesület úgy értékelte, hogy a döntés hatalmas siker a helyi közösség számára. A tervek eredetileg egy 5 épületből álló 6 szintes és 20 méter magas lakókomplexum felépítéséről szóltak a magaspart tetején, a helyi fürdőegyesület azonban bíróságon támadta meg a projektet.
0: Időjárás jelentés.
4: Szombaton a több órás napsütés mellett kevés gomoly és fátyol felhő lesz az égen, csapadék nem várható. Az északi-északkeleti szél továbbra is sokfelé lesz élénk erős, hajnalban 7-16, délután 23-28 fok lesz. Vasárnap is napos idő várható, kevés felhő lesz felettünk, időnként csapadék nem lesz. Szeles marad az idő, az északkeleti szelet helyenként erős lökések kísérhetik. Hajnalban 7-15, délután 25-30 fokot mérhetünk.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
1: Szép napot, jó rádiózást kívánunk mindenkinek, ez a nap vendége műsor itt a Trend FM-en. Nagy Erzsébet ül itt velem szemben a stúdióban, a Lireco magyarországi country menedzsere. Kezi csókolom, szervusz, mert azt mondtad, hogy tegeződhetünk.
2: Igen, köszönöm szépen, András. Azt gondolom, hogy a cégkultúránkhoz sokkal jobban illik, hogyha tegeződünk, hiszen fontos számunkra az emberközeliség.
1: Ez azért izgalmas a számomra, mert ez egy 100 éves cég, és most 100 éves. Akkor azt simítsuk össze, hogy egy 100 éves céghez hogy illik hozzá a tegeződés, miért illik hozzá, miért jellemzi, miért fontos?
2: Azt gondolom, hogy a partnerséghez sokkal jobban illik a tegeződés, és azért 100 éves a cégünk, mert ebben a partnerségben tudott megújulni az elmúlt 100 évben, hiszen kezdődött a történetünk egy kis irodai vállalkozással, és attól lettünk különlegesek és 100 évesek, hogy mindig tudtunk alkalmazkodni a partnerekhez.
1: Ez egy francia kiskönyvesbolt. Ugye most képzeljük el, láttam egy kis videót, úgy könnyebb, az egy nagyon aranyos 3 perc, de akkor menjünk vissza 100 évet, és Franciaország kiskönyvesbolt. Ugye onnan indult a történet, és most oda jutottunk, majd minden a történetet mindenképpen azért fejtsd föl, vagy legalább a fontos sarokpontokat, hogy munkai termékek és megoldások globális szállítója. Ez most ilyen nagyon hivatalos, ezt valamelyik honlapról vettem le. Mondjuk ezt hogy fordítod?
2: Hát ez pontosan így, egy kis könyvesboltból indult, munkahelyi, mivel a cégünk mindig üzleti világban dolgozott, és az első lépés, hogy a tulajdonosunk, aki Monsieur Gaspar, a francia üzleti világból rájött arra, hogy attól leszünk különlegesek, ha nem elvárjuk, hogy a mi partnereink, akik dolgoznak szintén az üzleti világba, bejönnek a kis könyvesboltba, hanem mi szállítjuk ki számukra, hogy ők a saját munkájukra tudjanak koncentrálni.
1: Mondjuk a papírárut.
2: Ki se kellett mozdulniuk az irodájukból, hanem csak várták a mi futárunkat, és tudták folytatni az ő saját munkájukat, és azt gondolom, hogy ettől lettünk különlegesek.
1: Ugye 100 éve annak idején biciklivel, kerékpárral, ugye?
2: Gyalogkerékpárral. Pontosan.
1: Nagyon jól mutatjátok egyébként a filmben. A 100 évnek mik voltak a legfontosabb állomásai?
2: Ugye a kiszállítás volt az első, aztán utána programoknak bevezetése folyamatosan az innovációnak. Szintén fontos lépés volt a nemzetközi terjeszkedés, hogy egyre mentünk Európába, és az egész világba.
1: Most már 4 földrész, ugye? Jól láttam?
2: Így van. Most már több mint 40 országban vagyunk jelen. Az innovációhoz hozzátartozott, elsőként vezettük be az SAP-t, elsőként lett papírkatalógusunk, amit ki tudtunk szállítani az ügyfeleknek. De nagyon sok dologban lettünk elsők.
1: 100 év, de Magyarországon 20 év, ugye? Ha jól
2: így van, Magyarországon 20 éves a cégünk, ez is egy ilyen kerek évforduló.
1: És ha most kéne jellemezni ezt a céget, egy nagy ugrás a kis francia könyvesboltból, akkor te hogyan jellemeznéd? Mik a legfontosabb paraméterei?
2: Az emberközpontúság az mindenképpen, a segítség az mindenképpen, a partnerség az mindenképpen, az élményadás az mindenképpen, tehát igazából azt gondolom, hogy cégellátóként a legfontosabb számunkra, hogy munkahelyi élményeket adjunk.
1: De a 100 év alatt rengeteg minden változott. Azon túl, hogy az ember kiviszi kerékpárral a borítékot, meg a papír, nem tudom, dobozokat, amiben aztán lehet tenni az aktákat, ugye ez is benne van a filmben. Ez volt az első korszakalkotó ötlete a cégnek. Azon túl nagyon sok minden történt. Eljutunk majd a Covidig, meg egészen sokkal 2026-ig, sőt 2046-ig reményeim szerint, mert a kisfilmetekben 2046 az utolsó állomás. Szóval rengeteg mindenben kellett változni. És azon is gondolkoztam, hogy egy 100 éves cég, az mikor jó nekem, mint brand, mint vevő, mint partner. Mert ha az most azt mondod, hogy csokoládégyár, pezsgőgyár, likőgyár, azt mondom, igen, 100 év, micsoda tuti recept, ugye, vagy már a szerzetesek főzték azt a sört. De a 100 év, az a ti profilotokban, az hogyan lehet izgalmas, hogyan lehet érték, hogyan lehet fundamentum a brandnek?
2: Talán a megújulás, tehát eleve a termékválasztékunk, ugye egy kis, ahogy te is említetted, egy irodaszerből indultunk, de aztán, ahogy az ügyfeleinek folyamatosan szüksége volt más termékekre, tisztítószer, munkavédelem, szerelem, kéterék, üdítő, kávé, ugye tudni kell, hogy mi vagyunk a Nespresso üzleti világának a kizárólagos partnerei, tehát üzleti kapszulát tőlünk lehet csak Magyarországon vásárolni, hogy a kávé élmény, ma már a munkahely az egy teljesen más világ, mint mondjuk 100 évvel ezelőtt volt, és mi folyamatosan adaptálódtunk ehhez.
1: Értem azt, hogy már más kell mondjuk akár irodaszerből egy vállalatnak, mint 50 éve vagy 20 éve. Az is biztos, hogy máshol kell, mert nem biztos, hogy irodában kell. Azt is láttam, hogy itt a dolgozóknak, akik mondjuk home office-ban vannak, oda szállítotok ki. De mondjuk a kávé szünethez milyen támogatást tud adni a ti cégetek? Mert ezt is olvastam, hogy nem csak a kávé kapszulát kapják meg, vagy a kávégépet, vagy nem tudom, mi az üdítőt, hanem valamiféle módon támogatjátok a partnert. Tehát előre kell gondolkozzatok, hogy mondjuk a mi szerkesztőségünk, vagy egy iroda, az hogy fog működni egy év múlva, 5 év múlva, mi lesz az itt dolgozóknak, vagy az ott dolgozóknak az élmény?
2: Onnan kezdeném talán, hogy mi a fontos a HR-eseknek? A HR-eseknek az a fontos, hogy akik bejönnek az irodába, jól érezzék magukat, mert ha jól érzi magát valaki, energiát kap a közösségtől, akkor jobban dolgozik. Ez egy alap, és ezért nagyon fontos az, hogy a hatékonyság és az emberi kapcsolat hogy kapcsolódik össze. Ha az emberek jól érzik magukat a munkahelyükön, akkor energiát kapnak, ha nem, akkor mindenféle test és lelki bajaik
1: akkor
2: lesznek.
1: Akkor energiavámpírok.
2: Így van, akkor energiavámpírok is tudnak lenni akár a munkahelyek. Viszont mi, ha együtt tudunk dolgozni partnerként, például a beszerzővel, vagy akár a HR vezetővel, akkor segítünk abban, hogyan lehet kialakítani például az irodai tereket, hogy a dolgozók jól érezzék benne magukat, segítünk abban akár egy posztittel, egy csapatépítőn, egy kávé élménnyel, egy kávé kialakításhoz. A kávé ma már nem a koffeinről szól, a kávé ma arról szól, hogy a dolgozók akár az ebédszünet után, előtt, vagy egy workshopon, egy workshop előtt, egy csapatmeetingen olyan környezetbe üljenek le, hogy jól érezzék magukat, és ehhez hozzátartozik a kávé.
1: Hát igen, meg a szünet, meg a társaság, az energiák összeadódása, ehhez mind kell a kávé. Aztán biztos van a munkaadó, aki már túlzásnak tartja a túl sok kávészünetet, de szóval egészen odáig...
2: Hát ezért kell összekötni a kávészünetet a munkával.
1: Ezt mondom, tehát hogy egészen eddig el kell menni egy beszállítónak, egy partnernek, hogy segítsen egy másik cégnek megtervezni azt, hogy hogyan lehet hatékonyabbá tenni a munkavégzést.
2: A kulcsot kimondtad, hogy segítsem. Tehát azért kell ott lennünk mellett, hogy segítsük abban, hogy hogyan tud ő jobban dolgozni. Legyen ez a munkavédelem, legyen ez az ergonomikus termékek, legyen ez a kávészünetek. Tehát mindenben ahhoz, hogy ezt ebben segíteni tudjunk, ehhez meg kell őt ismernünk. Tehát erről szól a partnerség.
1: Régen úgy volt, hogy a beszállító az a megrendelőnek leszállította azt az adott kis teherautónyi mennyiségű árut, ugye? Tehát ehhez képest ez a 100 év, ez jól mutatja, vagy amit most beszélsz, hogy iszonyú messze jutottunk, mert nyilván ilyen beszállítóból, aki tud vinni üdítőt, kávékapszulát, mondjuk olyat nem, mint ti, vagy bármi irodaszert, abból lehet millió. Ezt kellett megtalálni nálatok valamilyen módon?
2: Pontosan, igen, sőt, következő lépésünk az, hogy iparágak szerint tudjuk elmondani azt, hogy mi az ügyfélnek a jó, és olyan információkat is tudunk hozni például egy másik iparági szereplőtől, amire ő nem is gondolt még. De ehhez nekünk az kell, hogy le tudjunk ülni rendszeresen egymással, tehát van, amikor negyed évente, attól függ, hogy mi szükséges az ügyfélnek, negyed évente, fél éve leülünk, és átbeszéljük az ő működését. Így igazából folyamatosan mellette vagyunk a partnereinknek, és akár az iparágról, akár mi ugye összekötjük a gyártókat, és az üzleti szereplőket. Tehát mind a gyártóktól hozunk információkat, mind az azonos iparágban dolgozó más piaci szereplőktől tudunk
1: olyan információkat. Tehát kulisszatitkokat tudhattok akár.
2: Így van, pontosan, és ezt jelenti a segítség és a hosszú távú partnerség.
1: Az is izgalmas, hogy te HR-esekkel ülsz le, vagy ültök le.
2: HR-esekkel és beszerzőkkel.
1: Mert ő tudja igazából, hogy mi foglalkoztat. Tehát valamit elmond a cégére, ez egy nagyon bizalmas viszony egyébként. Ez messze túlmutat azon, hogy időre ott legyen az irodaszer meg az összes többi.
2: Ez messze túlmutat, így van. Egyébként azt el is kell mondanom, hogy ha valaki partnerré válik a Lirekónál, akkor nagyon-nagyon ritka az, hogy egy partner elmegy tőlünk, és ez azt gondolom, hogy pont emiatt, hogy...
1: Ez a hozzáadott érték valami.
2: Ez a hozzáadott érték, hogy kapcsolódunk egymáshoz.
1: Jó, ez kifele, de befele is így van, mert néztem meg egészen írástom Lirekóban, hogy hát nem akarok fejből mondani, biztos rosszul mondom, de azt tudom, hogy a dolgozók 20-valahány százaléka 5-10 éven túl van már nálatok. Tehát bízom. Van kifelé is egy ilyen partner kapcsolat, meg befelé is van egy lojalitás.
2: Ez nagyon fontos. Én, mint vezető, nagyon büszke is vagyok a vezetőtársaimra, mert azt gondolom, hogy az első példa, amit adhatunk, az az, hogy mi magunk úgy működünk, hogy az emberek szeretnek nálunk dolgozni. Erre így fel is hoztam néhány példát neked, hogy amire én nagyon büszke vagyok. Ez év eleje a PDR-oknak, a dolgozói értékeléseknek az időszaka, és nagyon sok olyat olvastam az én munkatársaim értékelésébe, hogy jó helyen vagyok, büszke vagyok, hogy itt dolgozom, érzem a támogatást. És ez azért fontos számomra, mert amikor fiatal generációkat is indítunk el, akkor ők olyan helyen dolgoznak, ahol megkapják a vezetőktől az iránymutatást, jól érzik magukat, közösséget építenek, és ezt megtalálják nálunk. A kollégáim fele 5 évnél régebb óta dolgozik nálunk, és 22%-uk több mint 10 éve dolgozik a cégben. Így van. És ez szerintem ez egy olyan érték, ami valóban befelé is egy értéket jelent. Másik pedig azt gondolom, hogy hogyan várhatnám el az én kollégáimtól, hogy segítséget adjanak más cégekhez, hogyha ők maguk nem éreznék jól magukat a mi cégünkön belül.
1: Érdekes ez a fiatal generáció, nektek duplán, triplán fontos. A munkahelyen is legalább 3-4 generáció dolgozik nálatok együtt, másfél pedig mondjuk az irodapiacon, ahogy változik a közönség, az igények változnak, a fiatalok jönnek be a munkaerőpiacra, őket kell tudni kiszolgálni, és nem csak kiszolgálnak, a HR-esekkel karöltve segíteni abban, hogy azt tudjam előre, hogy az a 20 éves vagy 25 éves hogyan fogja jól érezni magát abban az adott, akár irodában, akár más munkahelyen, mert most itt többféle kategória van.
2: Így van, ez teljesen így van, és ugye a fiatal generációnak más is az igénye. Önnekik már nem csak egy
1: itt
2: munkahely,
1: is,
2: így van, önnekik már nem csak egy munkahely kell. Ugyanakkor az idősebb generáció tudja hozni a tapasztalatát. Tehát én azt gondolom, hogy azok a cégek tudnak jól működni, és stratégiailag nagyot alkotni, akik megtalálják a kapcsolatot a fiatal generáció és az idősebb generáció között, akik hidat tudnak építeni közöttük.
1: Mondtam ezt a 100 évet meg, hogy milyen szektorban hasznos ez, amikor te tárgyalsz, vagy ti tárgyaltok, megjelentek egy új helyen. Ez a 100 év fontos, mert most ezt hangsúlyozzátok. Hát azt gondolom, ez egy olyan évforduló, ami mindenképpen ki kell tenni az asztalra. De mi a tapasztalatotok ezzel kapcsolatban?
2: Azt gondolom, hogy a bizalom az nagyon fontos a dolgozók között, az emberek között és a cégek között is, és az, hogy 100 éve vagyunk a piacon, és folyamatosan meg tudtunk újulni, Európa első irodai cégellátó partnere tudunk lenni, az azt mutatja, hogy a cégünk megbízható és biztos alapokon áll.
1: Ráadásul, ha jól láttam, a negyedik, ötödik generáció vissza
2: így
1: a céget,
2: van,
1: ugye?
2: Tehát így nem van, is és egy családi generáció. És szerintem ez is nagyon fontos, hogy családi generáció, a cégünk tulajdonosai a profitjuknak egy nagy részét visszaforgatják a cégbe, a fejlődésbe. Nem függünk mástól, külső partnerektől, hanem csak a tulajdonos család mondja meg, hogy mi a jövő, nekik pedig fontos az, hogy ők is a saját családjuk további generációjának egy olyan erős céget tudjon átadni,

0: Captain Town.
1: Hírek a Trend FM 94.2.
2: Véni csúcsot kezdeményez június végére Magyar Péter, 8 évben korlátozná a miniszterelnöki tisztségbetöltését a Tisza párt. Melegszik az idő és marad a napsütés is. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Magyar Péter Véni csúcsot kezdeményez június végére. A miniszterelnök erről csütörtökön Bécsben a Christian Stocker osztrák szövetségi kancellárral folytatott tárgyalását követően tartott sajtótájékoztatón beszélt. Az eseményre a másik három résztvevő egyetértése esetén várnák az együttműködés kibővítése iránt nyitott osztrák kancellárt is. A lehetséges együttműködő partnerek között említette Ausztria mellett Horvátországot, Romániát, Szlovéniát és a Nyugat-Balkán államait, jelezve csatlakozhatnak mások is. A kormányfői megbízatás maximális hosszának korlátozását kezdeményezte alaptörvénymódosító javaslatában a Tisza frakció két tagja. Mellétei Barna Márton és Hantosi István indítványa 8 évben korlátozná a miniszterelnöki megbízatás maximális hosszát. A javaslat indítványozza a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetését, és azt is rögzíti, hogy a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok vagyona nemzeti vagyon. A még folyamatban lévő devizahiteles perek, valamint a devizahiteles ügyekben indult végrehajtások felfüggesztését javasolja az országgyűlésnek indítványában a Tisza frakció két képviselője. Az előterjesztők a devizahiteles fogyasztói szerződések jogkövetkezményeinek felülvizsgálatával indokolják a felfüggesztést. 5 parlamenti vizsgálóbizottság felállítását kezdeményezte a Tisza párt frakció vezetője. Bujdosó Andrea ismertetése szerint a vizsgálóbizottságok között szerepel a végrehajtási visszaéléseket feltáró bizottság, a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket vizsgáló bizottság, a kegyelmi botrány felelőseit feltáró, a gyermekvédelem rendszer szintű válságát, illetve a spontán privatizációt és a közvagyon elvesztését feltáró bizottságok. 4 szakmai államtitkárság jön létre az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumban, közölte a tárca vezetője. Lannert Judit közösségi oldalán azt írta, hogy a parlamenti és a közigazgatási államtitkár mellett lesz külön kora gyermekkori jólétért felelős államtitkárság, valamint külön államtitkár felel a közoktatásért, a felsőoktatásért, valamint a szakképzésért és felnőttkori tanulásért. A kora gyermekkori jólétért felelős szakállamtitkár Kereki Judit közgazdász gyógypedagógus lesz. Mégsem épült társasház a Balatonaligai magasparton, az építési hatóság hivatalosan is megszüntette a 105 lakásos társasház beruházás engedélyezési eljárását. A beruházás ellen tiltakozókat összefogó Aligai Fürdőegyesület úgy értékelte, hogy a döntés hatalmas siker a helyi közösség számára. A tervek eredetileg egy 5 épületből álló 6 szintes és 20 méter magas lakókomplexum felépítéséről szóltak a magaspart tetején, a helyi fürdőegyesület azonban bíróságon támadta meg a projektet.
1: Időjárás jelentés.
2: Szombaton a több órás napsütés mellett kevés gomoly és fátyol felhő lesz az égen, csapadék nem várható. Az északi-északkeleti szél továbbra is sokfelé lesz élénk erős, hajnalban 7-16, délután 23-28 fok lesz. Vasárnap is napos idő várható, kevés felhő lesz felettünk, időnként csapadék nem lesz. Szeles marad az idő, az északkeleti szelet helyenként erős lökések kísérhetik. Hajnalban 7-15, délután 25-30 fokot mérhetünk.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
1: Szép napot, jó rádiózást kívánunk mindenkinek, ez a nap vendége műsor itt a Trend FM-en. Nagy Erzsébet ül itt velem szemben a stúdióban, a Lireco magyarországi country menedzsere. Kezi csókolom, szervusz, mert azt mondtad, hogy tegeződhetünk.
2: Igen, köszönöm szépen, András. Azt gondolom, hogy a cégkultúránkhoz sokkal jobban illik, hogyha tegeződünk, hiszen fontos számunkra az emberközeliség.
1: Ez azért izgalmas a számomra, mert ez egy 100 éves cég, és most 100 éves. Akkor azt simítsuk össze, hogy egy 100 éves céghez hogy illik hozzá a tegeződés, miért illik hozzá, miért jellemzi, miért fontos?
2: Azt gondolom, hogy a partnerséghez sokkal jobban illik a tegeződés, és azért 100 éves a cégünk, mert ebben a partnerségben tudott megújulni az elmúlt 100 évben, hiszen kezdődött a történetünk egy kis irodai vállalkozással, és attól lettünk különlegesek és 100 évesek, hogy mindig tudtunk alkalmazkodni a partnerekhez.
1: Ez egy francia kiskönyvesbolt, ugye most képzeljük el, láttam egy kis videót, úgy könnyebb, az egy nagyon aranyos 3 perc, de akkor menjünk vissza 100 évet, és Franciaország kiskönyvesbolt. Ugye onnan indult a történet, és most oda jutottunk, majd minden a történetet mindenképpen azért fejtsd föl, vagy legalább a fontos sarokpontokat, hogy munkai termékek és megoldások globális szállítója. Ez most ilyen nagyon hivatalos, ezt valamelyik honlapról vettem le. Mondjuk ez hogy fordítod?
2: Hát ez pontosan így, egy kis könyvesboltból indult, munkahelyi, mivel a cégünk mindig üzleti világban dolgozott, és az első lépés, hogy a tulajdonosunk, aki Monsieur Gaspard, a francia üzleti világból rájött arra, hogy attól leszünk különlegesek, ha nem elvárjuk, hogy a mi partnereink, akik dolgoznak szintén az üzleti világba, bejönnek a kis könyvesboltba, hanem mi szállítjuk ki számukra, hogy ők a saját munkájukra tudjanak koncentrálni.
1: Mondjuk a papírárut, ugye?
2: Mondjuk a papírárut. Ki se kellett mozdulniuk az irodájukból, hanem csak várták a mi futárunkat, és tudták folytatni az ő saját munkájukat, és azt gondolom, hogy ettől lettünk különlegesek.
1: Ugye 100 év annak idején biciklivel, kerékpárral, ugye? Gyalog kerékpárral.
2: Pontosan. Igen.
1: Ezt
2: pontosan.
1: Nagyon jól mutatjátok egyébként a filmben. A 100 évnek mik voltak a legfontosabb állomásai?
2: Ugye a kiszállítás volt az első, aztán utána programoknak bevezetése folyamatosan az innovációnak. Szintén fontos lépés volt a nemzetközi terjeszkedés, hogy egyre mentünk Európába, és az egész világba.
1: Most már 4 földrész, ugye? Jól láttam?
2: Így van. Most már több mint 40 országban vagyunk jelen. Az innovációhoz hozzátartozott, elsőként vezettük be az SAP-t, elsőként lett papírkatalógusunk, amit ki tudtunk szállítani az ügyfeleknek. Nagyon sok dologban lettünk elsők.
1: 100 év, de Magyarországon 20 év, ugye? Ha jól emlékszem.
2: Így van, Magyarországon 20 éves a cégünk, ez is egy ilyen kerek évforduló.
1: És ha most kéne jellemezni ezt a céget, egy nagy ugrás a kis francia könyvesboltból, akkor te hogyan jellemeznéd? Mik a legfontosabb paraméterei?
2: Az emberközpontúság az mindenképpen, a segítség az mindenképpen, a partnerség az mindenképpen, az élményadás az mindenképpen, tehát igazából azt gondolom, hogy cégellátóként a legfontosabb számunkra, hogy munkahelyi élményeket adjunk.
1: De a 100 év alatt rengeteg minden változott. Azon túl, hogy az ember kiviszi kerékpárral a borítékot, meg a papír, nem tudom, dobozokat, amiben aztán lehet tenni az aktákat, ugye ez is benne van a filmben. Ez volt az első korszakalkotó ötlete a cégnek. Azon túl nagyon sok minden történt. Eljutunk majd a Covidig, meg egészen sokáig 2026-ig, sőt 2046-ig reményem szerint, mert a kisfilmetekben 2046 az utolsó állomás. Szóval rengeteg mindenben kellett változni. És azon is gondolkoztam, hogy egy 100 éves cég, az mikor jó nekem, mint brand, mint vevő, mint partner. Mert ha most azt mondod, hogy csokoládégyár, pezsgőgyár, likőgyár, azt mondom, igen, 100 év, micsoda tuti recept, ugye? Vagy már a szerzetesek főzték azt a sört. De a 100 év, az a ti profilotokban, az hogyan lehet izgalmas, hogyan lehet érték, hogyan lehet fundamentum a brandnek?
2: Talán a megújulás, tehát ma eleve a termékválasztékunk, ugye egy kis, ahogy te is említetted, egy irodaszerből indultunk, de aztán, ahogy az ügyfeleinek folyamatosan szüksége volt más termékekre, tisztítószer, munkavédelem, szerelem, catering, üdítő, kávé, ugye tudni kell, hogy mi vagyunk a Nespresso üzleti világának a kizárólagos partnerei, tehát üzleti kapszulát tőlünk lehet csak Magyarországon vásárolni, hogy a kávé élmény, ma már a munkahely az egy teljesen más világ, mint mondjuk 100 évvel ezelőtt volt, és mi folyamatosan adaptálódtunk ehhez.
1: Értem azt, hogy már más kell mondjuk akár irodaszerből egy vállalatnak, mint 50 éve vagy 20 éve. Az is biztos, hogy máshol kell, mert nem biztos, hogy irodában kell. Azt is láttam, hogy itt a dolgozóknak, akik mondjuk home office-ban vannak, oda szállítotok ki. De mondjuk a kávé szünethez milyen támogatást tud adni a ti cégetek? Mert ezt is olvastam, hogy nem csak a kávé kapszulát kapják meg, vagy a kávégépet, vagy nem tudom, micsoda üdítőt, hanem valamiféle módon támogatjátok a partnert. Tehát előre kell gondolkozzatok, hogy mondjuk a mi szerkesztőségünk, vagy egy iroda, az hogy fog működni egy év múlva, öt év múlva, mi lesz az itt dolgozóknak, vagy az ott dolgozóknak az élmény?
2: Onnan kezdeném talán, hogy mi a fontos a HR-eseknek? A HR-eseknek az a fontos, hogy akik bejönnek az irodába, jól érezzék magukat, mert ha jól érzi magát valaki, energiát kap a közösségtől, akkor jobban dolgozik. Ez egy alap, és ezért nagyon fontos az, hogy a hatékonyság és az emberi kapcsolat hogy kapcsolódik össze. Ha az emberek jól érzik magukat a munkahelyükön, akkor energiát kapnak. Ha nem, akkor mindenféle test és lelki bajaik
1: akkor
2: lesznek.
1: Akkor energiavámpírok.
2: Így van, akkor energiavámpírok is tudnak lenni akár a munkahelyek. Viszont mi, ha együtt tudunk dolgozni partnerként, például a beszerzővel, vagy akár a HR vezetővel, akkor segítünk abban, hogyan lehet kialakítani például az irodai tereket, hogy a dolgozók jól érezzék benne magukat, segítünk abban akár egy posztittel, egy csapatépítőn, egy kávéélménnyel, egy kávé kialakításhoz. A kávé ma már nem a koffeinről szól. A kávé ma arról szól, hogy a dolgozók akár az ebédszünet után, előtt, vagy egy workshopon, egy workshop előtt, egy csapatmeetingen olyan környezetbe üljenek le, hogy jól érezzék magukat, és ehhez hozzátartozik a kávé.
1: Hát igen, meg a szünet, meg a társaság, az energiák összeadódása, ehhez mind kell a kávé. Aztán biztos van a munkaadó, aki már túlzásnak tartja a túl sok kávészünetet, de szóval egészen odáig...
2: Hát ezért összekötni a kávészünetet a munkával.
1: Ezt mondom, tehát hogy egészen eddig el kell menni egy beszállítónak, egy partnernek, hogy segítsen egy másik cégnek megtervezni azt, hogy hogyan lehet hatékonyabbá tenni a munkavégzést.
2: A kulcsot kimondtad, hogy segítsen. Tehát azért kell ott lennünk mellett, hogy segítsük abban, hogy hogyan tud ő jobban dolgozni. Legyen ez a munkavédelem, legyen ez az ergonomikus termékek, legyen ez a kávészünetek. Tehát mindenben ahhoz, hogy ezt ebben segíteni tudjunk, ehhez meg kell őt ismernünk. Tehát erről szól a partnerség.
1: Régen úgy volt, hogy a beszállító az a megrendelőnek leszállította azt az adott kis teherautónyi mennyiségű árut, ugye? Uh-huh. Ehhez képest ez a 100 év, ez jól mutatja, vagy amit most beszélsz, hogy iszonyú messze jutottunk, mert nyilván ilyen beszállítóból, aki tud vinni üdítőt, kávékapszulát, mondjuk olyat nem, mint ti, vagy bármi irodaszert, abból lehet millió. Ezt kellett megtalálni nálatok valamilyen módon?
2: Pontosan igen, sőt, következő lépésünk az, hogy iparágak szerint tudjuk elmondani azt, hogy mi az ügyfélnek a jó, és olyan információkat is tudunk hozni például egy másik iparági szereplőtől, amire ő nem is gondolt még. De ehhez nekünk az kell, hogy le tudjunk ülni rendszeresen egymással, tehát van, amikor negyed évente, attól függ, hogy mi szükséges az ügyfélnek, negyed évente, fél éve leülünk, és átbeszéljük az ő működését. Így igazából folyamatosan mellette vagyunk a partnereinknek, és akár az iparágról, akár mi ugye összekötjük a gyártókat, és az üzleti szereplőket. Tehát mind a gyártóktól hozunk információkat, mind az azonos iparágban dolgozó más piaci szereplőktől tudunk
1: olyan információkat. Tehát kulisszatitkokat tudhattok akár.
2: Így van, pontosan, és ezt jelenti a segítség és a hosszú távú partnerség.
1: Az is izgalmas, hogy te HR-esekkel ülsz le, vagy ültök le.
2: HR-esekkel és beszerzőkkel.
1: Mert ő tudja igazából, hogy mi foglalkoztat. Tehát valamit elmond a cégére, ez egy nagyon bizalmas viszony egyébként. Ez messze túlmutat azon, hogy időre ott legyen az irodaszer meg az összes többi.
2: Ez messze túlmutat, így van. Egyébként azt el is kell mondanom, hogy ha valaki partnerré válik a Lirekónál, akkor nagyon-nagyon ritka az, hogy egy partner elmegy tőlünk, és ez azt gondolom, hogy pont emiatt, hogy...
1: Ez a hozzáadott érték valami.
2: Ez a hozzáadott érték, hogy kapcsolódunk egymáshoz.
1: Jó, ez kifele, de befele is így van, mert néztem meg egészen írástom Lirekóban, hogy hát nem akarok fejből mondani, biztos rosszul mondom, de azt tudom, hogy a dolgozók 20-valahány százaléka 5-10 éven túl van már nálatok. Tehát bízom. Van kifelé is egy ilyen partner kapcsolat, meg befelé is van egy lojalitás.
2: Ez nagyon fontos. Én, mint vezető, nagyon büszke is vagyok a vezetőtársaimra, mert azt gondolom, hogy az első példa, amit adhatunk, az az, hogy mi magunk úgy működünk, hogy az emberek szeretnek nálunk dolgozni. Erre így fel is hoztam néhány példát neked, hogy amire én nagyon büszke vagyok. Ez év eleje a PDR-oknak, a dolgozói értékeléseknek az időszaka, és nagyon sok olyat olvastam az én munkatársaim értékelésébe, hogy jó helyen vagyok, büszke vagyok, hogy itt dolgozom, érzem a támogatást. És ez azért fontos számomra, mert amikor fiatal generációkat is indítunk el, akkor ők olyan helyen dolgoznak, ahol megkapják a vezetőktől az iránymutatást, jól érzik magukat, közösséget építenek, és ezt megtalálják nálunk. A kollégáim fele 5 évnél régebb óta dolgozik nálunk, és 22%-uk több mint 10 éve dolgozik a cégben. Így van. És ez szerintem ez egy olyan érték, ami valóban befelé is egy értéket jelent. Másik pedig azt gondolom, hogy hogyan várhatnám el az én kollégáimtól, hogy segítséget adjanak más cégekhez, hogyha ők maguk nem éreznék jól magukat a mi cégünkön belül.
1: Érdekes ez a fiatal generáció, nektek duplán, triplán fontos. A munkahelyen is legalább 3-4 generáció dolgozik nálatok együtt, másfél pedig mondjuk az irodapiacon, ahogy változik a közönség, az igények változnak, a fiatalok jönnek be a munkaerőpiacra, őket kell tudni kiszolgálni, és nem csak kiszolgálnak, a HR-esekkel karöltve segíteni abban, hogy azt tudjam előre, hogy az a 20 éves vagy 25 éves, hogyan fogja jól érezni magát abban az adott, abszett. Akár irodában, akár más munkahelyen, mert most itt többféle kategória van.
2: Így van, ez teljesen így van, és ugye a fiatal generációnak más is az igénye. Önnekik már nem csak egy munkahely, így van, önnekik már nem csak egy munkahely kell. Ugyanakkor az idősebb generáció tudja hozni a tapasztalatát. Tehát én azt gondolom, hogy azok a cégek tudnak jól működni, és stratégiailag nagyot alkotni, akik megtalálják a kapcsolatot a fiatal generáció és az idősebb generáció között, akik hidat tudnak építeni közöttük.
1: Mondtam ezt a 100 évet meg, hogy milyen szektorban hasznos ez, amikor te tárgyalsz, vagy ti tárgyaltok, megjelentek egy új helyen. Ez a 100 év fontos, mert most ezt hangsúlyozzátok. Hát azt gondolom, ez egy olyan évforduló, ami mindenképpen ki kell tenni az asztalra. De mi a tapasztalatotok ezzel kapcsolatban?
2: Azt gondolom, hogy a bizalom az nagyon fontos a dolgozók között, az emberek között és a cégek között is, és az, hogy 100 éve vagyunk a piacon, és folyamatosan meg tudtunk újulni, Európa első irodai cégellátó partnere tudunk lenni, az azt mutatja, hogy a cégünk megbízható és biztos alapokon áll.
1: Ráadásul, ha jól láttam, a negyedik, ötödik generáció
2: viszi a céget, ugye? Tehát így nem van, is és egy családi generáció, és szerintem ez is nagyon fontos, hogy családi generáció, a cégünk tulajdonosai a profitjuknak egy nagy részét visszaforgatják a cégbe, a fejlődésbe. Nem függünk mástól, külső partnerektől, hanem csak a tulajdonos család mondja meg, hogy mi a jövő, nekik pedig fontos az, hogy ők is a saját családjuk további generációjának egy olyan erős céget tudjon átadni, mint amilyen a Lireco.
1: Azzal nem találkoztatok? Csak most gondolat kísért, hogy hallgatom ezt, hogy azért ezt magyarázni kell, ezeket az értékeket, mert nagyon sokan hozzászoktunk ahhoz, hogy igen, nagy multik, nagy brendek, ilyen nemzetközi háttérrel, és nincs mögötte egy család. Uh-huh. Tehát nem bort választok, ami a pincétől, a 82 éves borásztól.
2: Az az igazság, hogy én több mint 10 éve dolgozom itt a cégnél, 13 pontosan, és én magam is látom ezt a változást, hogy az elején még magyaráznunk kellett, hogy ki is vagyunk, de most nagyon büszke vagyok rá, hogy egyre többen ismernek minket, és akár amikor felvételiztetünk hozzánk munkavállalókat, látom azt, hogy egyre inkább szeretnének velünk dolgozni az emberek. Általában tudják, hogy hova jönnek, és látják, izgalmas számukra, hiszen nagyon sok terméket látnak, több mint 12 000 termékünk van, és ugye minden, tulajdonképpen minden, ami termékben létezik, az létezik nálunk, és amikor meghallják, hogy de igazából nálunk sokkal többről van szó, mint termék, akkor igazából látom, hogy így fény csillan a szemekbe, és ez nagyon jó érzés, amikor így felvételiztetünk.
1: Ezt hogy magyarázod el egy felvételnél, ahol nincs 30-35-40 percet, mint most, hogy több vagyunk, mint termék, több vagyunk, mint a kávékapszula, az üdítő, a papírírószer, a higiéniai termék, hogy azt a pluszt, azt hogy teszed hozzá?
2: Amikor jönnek hozzánk felvételizni, akkor igazából beszélgetünk, és mi kérdezzük meg őket. És ez nagyon fontos egyébként a kérdezés, hogy mi kérdezzük meg őket, hogy mit látnak. És legtöbbször úgy jönnek hozzá, hozzánk, a felvételiztetők, hogy már a honlapunkon keresztül is látják azt, hogy ez valami több, mint termék. Tudod, mi a nagyon nagy élmény számomra, amikor felvételiztetünk, hogy nagyon sokszor mennek el tőlünk úgy jelöltek, még akkor is, hogyha jól sikerül, vagy akkor is, amikor nem, hogy jól érezték magukat a munkabeszélgetés, a munkafelvételi beszélgetésen. Nekünk ez természetes. De amikor azt hallom, hogy jelöltek úgy jönnek hozzánk, hogy utána úgy mennek ki az irodából, hogy azt mondják, hogy ez egy jó beszélgetés volt, szerintem az igazából azt mutatja, amik mi vagyunk.
1: A fiatal generációnak a fenntarthatóság, és még ott a szünet előtt erről beszélgessünk itt a nap vendége műsorban, Nagy Erzsébet a vendégem, a Lireco magyarországi country menedzsere. Hány munkavállalótok van Magyarországon?
2: Közel 50.
1: Közel 50. Jön egy fiatal, akkor a fenntarthatóság neki mennyire fontos? Mert az biztos nem hiszem, hogy tudja, én sem tudtam egyébként, mert utána kellett néznem, hogy a világ vállalatai között a legfenntarthatóbbak közé tartoztuk, egészen pontosan az 1%-ba.
2: Így
1: tehát
2: van.
1: A top 1%-ba van a Lireco fenntarthatósági szempontok szerint. Ez mennyire fontos, mert egy leendő munkavállalónak, vagy egy partnernek?
2: A partnereknek is egyre fontosabb, és a leendő munkavállalóknak is egyre fontosabb. Kicsit más motivációból. A partnereknek általában azért, mert a fenntarthatóság azért az üzleti világban is egyre jobban kihangsúlyozódik. A fiatalok szempontjából meg azért, mert a fiatalok egyre tudatosabbak ebben is.
1: Ezt halljuk meg, tudjuk, de amikor egy felvételi beszélgetés zajlik, ez előkerül az ő oldalukról kérdésként? Vagy nektek kell erre még rákérdezni?
2: Van, amikor igen, van, amikor nem. Ez igazából valóban emberfüggő, de nagyon sokszor igen. Tehát a fiatalok nem, például az, amikor arról beszélgetünk, hogy a fenntarthatóság arról is szól, hogy kevesebb pazarlás legyen, hogy tudatosabban, hogy segítsünk. Megmondom őszintén, a fiataloknál, amikor jönnek hozzánk felvételizni, az, amikor elmondjuk nekik, hogy mi abban vagyunk erősek, hogy segítsünk a cégeknek megtalálni azt, hogy mit tehetnek azért, hogy fenntarthatóbbak legyenek. Elmondjuk nekik, ugye nem tudom, mennyire olvastad a fenntarthatósági programunkat, hogy az nem csak arról szól nálunk, hogy a termék, és már régen túl vagyunk azon, hogy újrahasznosított termékek.
1: Van.
2: Igen, ezzel már régen túl vagyunk, hanem amikor arról beszélgetünk, hogy nálunk ugye van a bolygó, a közösség és maga az ember, ugye ez a három fő pillérje a fenntarthatósági programunknak, és amikor megértik azt, hogy ez egy jövőbe mutató, teljesen új politika, akkor a fiatalok, akik legjobban nyitottak az innovációra és az újdonságra, akkor ez egy hozzáadott érték, ez egy added value.
1: A partnerekkel folytassuk. Ezek szerint, hogyha van egy partneretek 5-10 éve, ugye, vagy akár még több, 100 éves cégnél lehet még több is. Ő adja a megrendelést Q1-ről, Q2-re, vagy hónapról hónapra, nem, nyilván speciális is tud lenni. És ő arra panaszkodik, hogy neki ez a költség nagy. Lehet azért, mert drága a megrendelt áru, meg lehet azért, mert túl pazarlóan fogyaszt. Még akkor ebbe is belementek? Ezzel
2: abszolút
1: tudjuk folytatni? Tehát, hogy lehetnek ilyen, vagy vannak ilyen dialógusok?
2: Hát hogyne. Meg tudjuk mutatni, hogy mennyit tud megtakarítani úgy, hogyha jól választ.
1: Na jó, erre nem gondoltam. Munkahelyi termékek és megoldások globális szállítója a Lireco, és akkor néhány perc múlva folytatjuk a beszélgetést a napvendége műsort Nagy Erzsébettel, a Lireco magyarországi country menedzserével itt a Trend FM-en.
0: Hamarosan folytatódik a nap vendége. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Lassú a géped? Leállt a hálózat? Nincs saját informatikusod? A legtöbb kis- és középvállalkozásnál az informatika háttérbe szorul. Egészen addig, amíg baj nem történik. Gyors, profi és költséghatékony rendszergazdai szolgáltatás, hogy nyugodtan dolgozhass. www.instantsystem.hu IT problémák nélkül.
0: Reklámot hallottak.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
1: Folytatódik napvendége műsorunk itt a Trend FM-en. Nagy Erzsébettel beszélgetek, a Lireco magyarországi country menedzserével. Egy 100 éves cégről van szó, egy kis francia könyvesboltból indultak 4 generációval ezelőtt, most pedig egy óriás 4 kontinensen jelenlévő vállalatról van szó, munkai termékek és megoldások globális szállítója. És odáig jutottunk, hogy egészen más már a viszony egy partner meg egy szolgáltató között, mint 100 éve volt. 100 éve csak kivitte a biciklis tulajdonosa az irodaszert a felhasználónak, és talán nem kérdezte meg egyébként, hogy milyen problémái vannak az üzletben. Sokat költe erre, sokat költe arra, hogyan akarja csökkenteni a költségeket. És azt mondtad, hogy ez a lényeg, a partnerség, az, hogy a cégek, akik tőletek rendelnek, azért nem csak az árut kapják meg, hanem annál sokkal többet. És azt kérdeztem, hogyha valakinek az az érzés, hogy sok a költség, és ezen csökkentene, akkor ti milyen lehetőségeket tudtok felkérni? Miben tudtok közösen gondolkozni?
2: Itt ugye beszéltünk arról, hogy milyen termékeket is forgalmazunk, ugye, mint irodai, illetve munkahelyi cégellátóként, a higiénától, a higiéniai tisztítószer megoldásokon, az IT termékeken, a munkavédelmen, a fenntartható beszerzésen át, mindenben tudunk segíteni a partnereknek.
1: A masktól a kávékapszuláig.
2: Így van, a masktól a kávékapszuláig. De hogy ez milyen jó? Ahogy te is említetted, több mint 12 000 termékünk van, ugye ebből kiválasztani azt, hogy a cégnek mi jó, hát az nagyon nem egy egyszerű dolog ugye a beszerzőknek, vagy a partnernek, legyen az HRS, legyen az beszerző, és nekik ugye azon túl, hogy persze fontos, hogy az ő dolgozóik jól érezzék magukat, azért mindenki pénzből él, tehát a megtakarítási lehetőségek azok nagyon fontosak számukra, plusz úgy, hogy a fenntarthatóságért is tegyenek. Ma megvizsgáljuk, mi auditáljuk a cégeket, tehát auditáljuk az ő fogyasztásukat, és hozunk nekik lehetőséget arra, hogy hogyan tudnak fenntartható módon költséget csökkenteni. Például volt olyan cégünk, akinek megvizsgáltuk a tisztítószereinek a fogyasztását, és egy tesztet csináltunk nála, amivel ki tudtuk mutatni, hogy akár úgy, hogy fenntarthatóbban választ, akár 30%-kal tudja csökkenteni a fogyasztásait.
1: Tehát egyrészt csökkenti a fogyasztást, tehát kevesebb pénzt költ, másrészt fenntarthatóbb is, tehát zöldebb.
2: Zöldebb, és még megtakarít is.
1: Ez az a fajta tudás, aminek egy ilyen jellegű cégnek, mint a tehetek, nem feltétlenül kell a birtokában lenni. Mert ez már sokkal szofisztikáltabb, meg részletesebb, mint az, hogy most 15 féle tisztítószerem van. Tessék, válasz te, de hallgass meg minket, mert nekünk ebben van nem tudom mennyi évtized tapasztalatunk.
2: Nagyon jóra kérdeztél rá, mert erről szól a partnerség. Tehát mi proaktívan ott vagyunk és segítünk, de ő választ.
1: Mondjuk a beszerzőt, azt hogyan segítitek?
2: Megtudjuk, hogy neki mire van szüksége, miután megtudtuk, hogy mire van szüksége, adott esetben, például, hogyha tisztítószerekről beszélünk, akkor mi hozzuk a szakértőnket. Arra a meetingre, amiben az a fő cél, hogy hogyan tudunk költséget megtakarítani, és fenntarthatóak leszünk, erre az adott kapcsolattartóval, minden partnerünknek van egy kiemelt kapcsolattartója, de ő elhozza a szakértőt is arra a meetingre, amikor ez a cél, és az a cél, hogy ebben hogyan tudunk segíteni.
1: Mert lehet speciális területen dolgozó. Akár az a,
2: így
1: az
2: van.
1: A cég.
2: Így van. Így van, hiszen például a munkavédelem az egy nagyon speciális terület. A tisztítószerek, a higiénia világa az egy nagyon speciális terület, és itt azért nagyon fontos a szaktudás, hogy mit kell tennie egy cégnek ahhoz, hogy igazából egy tiszta környezetet teremtsen, hiszen a tisztaság az sokkal többet jelent, mint maga a rend.
1: Az nem csak az illat, végül mindig tudom, amikor egészségügyről van szó, tudni is kell azt a tisztaságot, tehát utána a laborban is bizonyítani kell, nem elég az, hogy egyébként ragyog minden, és jó illat van.
2: És itt az iparági különbségek mennyire fontosak, hiszen teljesen más az igénye egy autóipari beszállítónak, egy építőiparban dolgozó partnernak, vagy mondjuk egy higiéniával, vagy egy élelmiszer, ugye az élelmiszer ügy az meg egy teljesen kiemelt terület ebben a tekintetben.
1: Hadd kérdezek valamit, azért sok hasonló céget a Covid, ha nem is elvitt, de nagyon megrázott. Mert hogyha azt mondom, hogy irodaszer, és azt egyszer csak nem kellett irodaszer, meg nem volt iroda, meg home office, tehát ott nagyon sok minden változott. Minden borult. Nem kellett annyi, nem ott kellett, nem úgy kellett se. Nagyon fontos volt, hogy a ti több lábon állásotok ebben segített, mert lehet, hogy nem ment az irodaszer, sőt biztos azokban a hónapokban vagy években, de a másik láb az sokkal jobban tudott teljesíteni.
2: Így van, abban az időszak korszakban a tisztítószerek, a maszkok, a tisztítószerek és a munkavédelem, tehát a mindenféle fertőtlenítő, kézfertőtlenítő maszkok.
1: Hát emlékszünk, hogy hát nem lehetett
2: a maszkokkal, kapni. A maszkokkal én, mint partner, aki beszél, tehát én úgy tudtam követni, hogy hol tartunk a maszkba, hogy először kellett a kis maszk, akkor aztán a magasabb maszk, aztán már végig minden.
1: Csörgött a telefon, minden.
2: Abszolút, már mindegy csak maszk legyen. Igen,
1: meg minden csak fertőtlenítő.
2: Igen, meg minden csak fertőtlenítő legyen. Igen. Utána, ugye, ahogy mondod, a home office, aztán utána most egy új érába érkeztünk, mert a cégek most azzal küzdenek, hogy a home office-ból hogyan tudják a dolgozókat visszahozni a munkahelyekre, és ugye itt a beszélgetésünk elejére utalhatok vissza, hogy mi munkahelyi élmény, ami a fiataloknak, időseknek, mindenkinek is jó, hogy együtt tudjanak dolgozni, és hatékonyan dolgozzanak, mert a hatékonyság az itt nagy kérdés a home office kapcsán, hogy itt megtalálni az egyensúlyt, hogy otthonról dolgozni, vagy csapatban dolgozni.
1: Hát csalogatják is vissza.
2: Így van. Na, erre is tudunk ötleteket mondani, hogy ezt hogyan lehet.
1: Na, akkor tessék, mert a Covidról kérdeztem, de igazad van, azon már túl vagyunk.
2: A Covidon már igen, már túl vagyunk. Hát ugye a kávéélmény. Hát a kávéélmény, a szünetek, azok az ilyen színes, szagos, mondjuk posztitok, jegyzettömbök, amikkel együtt tudnak dolgozni, azok az innovatív, elektronikus jegyzettömbök, amiket ki lehet rakni például egy ilyen meetingre, hogy élmény legyen az együtt dolgozás.
1: Azért ez írtó érdekes, hogy mennyire innovatívnak kell lenni a cégnek ahhoz, hogy túléljen, hogy megéljen, hogy jól prosperáljon, ahhoz, hogy mi mindent kell kitalálni. Mert ez azt gondolom, hogy nagy cégnél ez belső dolog. Uh-huh. Most milyen posztitok vannak, meg milyen, hogy csinálom én az élményt az én dolgozóimnak?
2: Ez abszolút így van.
1: De ezt meghaladtuk már.
2: Abszolút, sőt, a cégünk egy újabb kezdeményezés az, hogy Brüsszelben van egy rendszeres európai találkozónk, aminek az a címe, hogy Future of Work, hogy amiben európai szintű beszállítókkal beszélgetünk arról, tehát mi európai szintű partnereinkkel, hogy merre tart a munka világa. Mit kell tennie? Mi az AI? Bocsánat, igen, a mesterséges intelligencia. Hova visz? Tehát itt fantasztikus világban vagyunk, azt gondolom.
1: Igen, mert amikor azt hittem, hogy a kis 100 éves filmetek ott véget ér, hogy most 2026 van, torta meg pezsgő, meg örülünk, hogy ekkorává nőtt ez a vállalkozás, vagy vállalat a kis francia könyvesboltból. Nem, mert ott van még egy szlájd, ha úgy tetszik, a 2046. És akkor nagyon kíváncsi vagyok, hogy akár ti piacotokon, ha már a munkavilágáról beszélt, és az, hogy fog változni az AI-nak meg a digitalizációnak köszönhetően, hogy itt mit láttok, milyen átrendeződést vártok, és azt nektek hogyan kell leképezni?
2: A mesterséges intelligencia jönni fog, ez egy tény, de azt gondolom, hogy következő lépés az lesz, hogy a mesterséges intelligenciát és a humánumot hogyan tudjuk összekötni. Tehát én látom a beszerzőkön, például, ahogy említettem, olyan nagyon régóta dolgozom ebben az üzletágban, tehát a beszerzői világ teljesen átalakult. Ugye a beszerzők azok a mi partnereink, tehát ma már ők is használják a mesterséges intelligenciát egy beszállító értékeléshez, egy beszállító kiválasztáshoz. De ugyanakkor fontos, hogy ott legyen a partner, aki ha kell, akkor kijön, ha kell, akkor segít. Igazából össze kell kötni ezt a modernséget, az innovációt, a mesterséges intelligenciát, avval az emberi központtal, ami a beszerzőnek
1: aki
2: kell.
1: Aki felveszi a telefont, aki támogat,
2: aki elérhető, aki hozza a megoldást, aki segítőkész, aki proaktívan ott áll, akivel közösen értéket teremtünk. Tehát azt mondanom, hogy számukra az nagyon fontos, hogy mi, mint partner és a beszerző, ránk így együtt azt lehet mondani, hogy az egy meg egy, az több, mint kettő. Mert ha együtt dolgozunk, akkor együtt teremtünk értékeket.
1: Attól nem félsz, hogy vagy féltek a Lirekon, akár hogyha a családi cég kép rajzódik el, hogy a mesterséges intelligencia elviszi ezt. Mondok egy példát, én elég sok szállodai iparral foglalkozó beszélgetést készítek. Amerikában volt egy túllendülés, hogy nem kell már ember, nem kell recepció, nem kell találkozás. Bemegyek, hát ezt a Covid is hozta félig meddig, de nem rendeződött vissza. Aztán most már visszarend, mégiscsak kell egy főportás, vagy mégiscsak kell valaki, hogyha valami kellene, akkor
2: hát hogy nem.
1: Szóval ezt nem érzitek, hogy most ez a spray, vagy lefújja ez a mesterséges intelligencia. Majd akkor mindent, mert az én ügynököm elintéz a te ügynököd, de nem kell nekünk itt partner, vagy segítség.
2: Itt szerintem ez mindig olyan, mint minden újdonsággal, hogy először bejön az újdonság, így van, akkor mindenki megijed, és aztán szépen visszarendeződünk, és aztán mindenki megérti, hogy igazából ez a fejlődés útja, és ez előre visz.
1: Mi most a legnagyobb kérdés a Lirekon? Grekónál, ami a legjobban foglalkoztat benneteket. Bármiféle megfelelés, bürokrácia, adminisztráció, Európai Unió kontra, ugye Kína, Amerika.
2: Hát azért most egy nagyon mozgalmas világot élünk, nagyon összetett, amit kérdezel, mert egyrészt egy nagy változás, tehát azért az árak, a bizonytalanság, azért az benne van a munka világában. Ugyanakkor meg benne van egy ilyen euforizmus is, hiszen minden újdonsággal jön valami pozitívum is. Tehát, hogy ezt a kettősséget kell megtalálnunk, és nagyon sok a szabályozás. Tehát például ugye ez a nagy mozgalmasság, ez nagyon sokféle olyan szabályozásokat hoz, mind helyi, mind európai szinten, mind világszinten, amihez azért nehéz adaptálódnunk, és nekünk is képbe lenni, napra készé lenni, és a partnereinknek is.
1: Mi most a kulcsa a sikernek? Én három dolgot mindenképpen a beszélgetés vége felé azért összeraknék magamban a 100 év vonatkozásában is. A rugalmasság, az innováció, a minőség, az nálam mindenképpen dobogós a beszélgetésünk alapján. Sorrendben lehet ezt tenni, vagy ezek együtt járnak?
2: Talán ezek együtt járnak, de igazából én talán a humánumot emelném ki mindig, mert bár beszélhetünk munkahelyről, beszélhetünk innovációról, mesterséges intelligenciáról, ha élmény van a középpontban, akkor az emberek szeretnek benne dolgozni. Ha szeretnek benne dolgozni, akkor hatékonyak lesznek. Ha hatékonyak lesznek, akkor mindenkinek jó.
1: Igen, de akkor át kell lépni azt a határt, hogy én egy beszállító vagyok.
2: Ez már régen átléptük. És azt gondolom, ezt mi is átléptük, és a
1: cég... A piac is átlépte
2: már?
1: Mert spórolni akar, mert ő csak azt akar, hogy legyen ott az irodaszer, legyen ott a higiénia termék, legyen ott a kapszula.
2: De hogyha megkérdezze céges beszerzőket, hogy mi neki a legfontosabb, akkor az ár az mindig ott van. De egyre több céggel találkozunk, hogy nem az ár az első, nem az ár az első a döntéseiben, nem az ár az
1: első. Vagy az ár az egy kötelező, ami nagyjából ez mindenhol egyforma lehet
2: van.
1: Akár, ugye?
2: Ez így van, és már sokkal, most már ehhez hozzáadott értéket kell adni ahhoz, hogy különlegesek legyünk.
1: Majdnem elfejtettem, pedig ez is megütötte a szememet. Hogy kerültök ti Ruandába?
2: Hát ez a társadalmi szerepvállalásunk része, mert ahogy említettem neked, mi egy családi vállalkozás vagyunk, aki 100 éve azt hozza, hogy mit tud hozzátenni.
1: Francia,
2: hogy mit tud hozzátenni a társadalomhoz, befelé, az emberekhez, a dolgozókhoz, és kifelé. És van egy olyan programunk, hogy hátrányos helyzetű régiókba visztük el a jólétet, vagy próbálunk segíteni. Mindig van egy olyan programunk, hogy hátrányos helyzetű régiókban gyerekeket segítünk, és iskolákat fejlesztünk, és nem csak fejlesztjük azokat az iskolákat, hanem egy 3-5 éves

0: Minél többen belekerüljenek ebbe a esélyegyenlőségi programunkba.
1: Van még egy idézet, amit a Lireco elnökétől olvastam, és ezt ide is raktam magamnak, mert érdekes gondolat. Mindig az emberekre és arra a képességre építettünk, hogy lépést tartsunk ügyfeleinkkel, mondja a Lireco elnöke, aki egy hölgy ráadásul, ugye?
0: Igen.
1: Én meg a beszélgetés alapján azt mondom, hogy ez egy picit, sőt nem picit, ez ennél több, mint ami a ti filozófiátok a Lireconál. Egy lépéssel előtte kell lenni az ügyfeleknek, vagy akár több lépéssel.
0: Ez így van, előtte kell lenni, hiszen ha partnerek vagyunk, akkor abban tudunk nekik segíteni, a partnereinknek, hogy stratégiai előnyük legyen. Stratégiai előnyükhöz pedig mi hozzá tudjuk tenni azt, hogy a Lirecoval egy olyan proaktív beszállító partnert találnak, akivel tudják azt, hogy megbízhat bennük, újdonságot hoz, munkahelyi élményt hoz, hatékonyságot hoz, amivel ők a saját piacukon tudnak stratégiai előnyt kovácsolni.
1: Nagyon szépen köszönöm a napvendégét, a Trend FM-en ma Nagy Erzsébet volt, a Lireco magyarországi country menedzsere. Köszönöm szépen, és gratulálok a 100 évhez.
0: Nagyon szépen köszönöm én is.
2: Ez volt a nap vendége. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A kedvenc beszélgetései már nem csak rádión. Elindult Magyarország első tematikus gazdasági és kulturális podcast csatornája. A podcast jár by Trend FM letölthető mobiltelefonra az Apple Store-ból vagy a Play áruházból.

0: V4 csúcsot kezdeményez június végére Magyar Péter, 8 évben korlátozná a miniszterelnöki tisztség betöltését a Tisza párt. Melegszik az idő és marad a napsütés is. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Magyar Péter V4 csúcsot kezdeményez június végére. A miniszterelnök erről csütörtökön Bécsben a Christian Stocker osztrák szövetségi kancellárral folytatott tárgyalását követően tartott sajtótájékoztatón beszélt. Az eseményre a másik három résztvevő egyetértése esetén várnák az együttműködés kibővítése iránt nyitott osztrák kancellárt is. A lehetséges együttműködő partnerek között említette Ausztria mellett Horvátországot, Romániát, Szlovéniát és a Nyugat-Balkán államait, jelezve csatlakozhatnak mások is. A kormányfői megbízatás maximális hosszának korlátozását kezdeményezte alaptörvénymódosító javaslatában a Tisza frakció két tagja. Mellétei Barna Márton és Hantosi István indítványa 8 évben korlátozná a miniszterelnöki megbízatás maximális hosszát. A javaslat indítványozza a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetését, és azt is rögzíti, hogy a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok vagyona nemzeti vagyon. A még folyamatban lévő devizahiteles perek, valamint a devizahiteles ügyekben indult végrehajtások felfüggesztését javasolja az országgyűlésnek indítványában a Tisza frakció két képviselője. Az előterjesztők a devizahiteles fogyasztói szerződések jogkövetkezményeinek felülvizsgálatával indokolják a felfüggesztést. 5 parlamenti vizsgálóbizottság felállítását kezdeményezte a Tisza párt frakció vezetője. Bújdosó Andrea ismertetése szerint a vizsgálóbizottságok között szerepel a végrehajtási visszaéléseket feltáró bizottság, a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket vizsgáló bizottság, a kegyelmi botrány felelőseit feltáró, a gyermekvédelem rendszer szintű válságát, illetve a spontán privatizációt és a közvagyon elvesztését feltáró bizottságok. 4 szakmai államtitkárság jön létre az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumban, közölte a tárca vezetője. Lannert Judit közösségi oldalán azt írta, hogy a parlamenti és a közigazgatási államtitkár mellett lesz külön koragyermekkori jólétért felelős államtitkárság, valamint külön államtitkár felel a közoktatásért, a felsőoktatásért, valamint a szakképzésért és felnőttkori tanulásért. A koragyermekkori jólétért felelős szakállamtitkár Kereki Judit közgazdász gyógypedagógus lesz. Mégsem épül társasház a Balatonaligai magasparton, az építési hatóság hivatalosan is megszüntette a 105 lakásos társasház beruházás engedélyezési eljárását. A beruházás ellen tiltakozókat összefogó Aligai Fürdőegyesület úgy értékelte, hogy a döntés hatalmas siker a helyi közösség számára. A tervek eredetileg egy 5 épületből álló 6 szintes és 20 méter magas lakókomplexum felépítéséről szóltak a magaspart tetején, a helyi fürdőegyesület azonban bíróságon támadta meg a projektet.
1: Időjárás jelentés.
0: Szombaton a több órás napsütés mellett kevés gomoly és fátyol felhő lesz az égen, csapadék nem várható. Az északi-északkeleti szél továbbra is sokfelé lesz élénk erős, hajnalban 7-16, délután 23-28 fok lesz. Vasárnap is napos idő várható, kevés felhő lesz felettünk, időnként csapadék nem lesz. Szeles marad az idő, az északkeleti szelet helyenként erős lökések kísérhetik. Hajnalban 7-15, délután 25-30 fokot mérhetünk.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Ez a Trend Night. A zenei szerkesztő Bukowski József.
2: Már is kezdünk, jó estét, indul a különleges zenei válogatása, hogy minden nap, minden éjjel olyan dalokkal, amiket máshol nagy valószínűséggel még nem hallottak. Köszi, hogy itt vannak, ez a Trend FM.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Pál utcai fiúk egy magyar alternatív rock együttes, ami 1983 nyarán Sziget-Szentmiklóson alakult barátokból és iskolatársakból. Az együttes alapítói már, akik még ma is tagok, Leskovics Gábor és Potondi Anikó, valamint rajtuk kívül az együttes sikereinek részese a története során tagjai között zenélő több dobos, billentyűs, szaxofonos és gitáros. Az eleinte garázsban próbáló együttes 1985-ben kezdte a koncertezés Sex Pistols, Exploited és Control csoport számokkal, valamint saját dalokkal. Zenéjükre ekkor az Európa kiadó volt még jelentős hatással. Ebben az évben adták ki első demo kazettájukat, ami rendkívüli népszerűségre tett szert, így ez további koncert és fesztivál szereplések, valamint 1987-ben a második demo követték. 1988-ban nézőszám rekordot döntöttek Budapest egyik kultikus zenei klubjában, a Fekete Lyukban. A punkos elemeket is magába foglaló rockzene és a hozzáírt néhol elmés, máshol lírai dalszövegek, valamint a mind több és egyre magabiztos a fellépés az együttest a 80-as évek underground zenei életének egyik legfontosabb együttesévé tették. Az egykor pénzfeldobással hangszert választó utcai kölyök bandából verbúválódott zenekar 1990-ben adta ki első lemezét, majd 1994-ig folyamatosan jelennek meg az albumok. A 90-es évek második felére tagcseréket követően alább hagyott az évekig tartó lendület, és a nagy színpadról visszatértek a klubok félhomályába. Továbbra is aktívan koncerteztek, majd alkotó energiákat hozó újabb tagcseréket követően 2000-ben is jelent meg album. Ezután 2008-ban a 25 éves Pál utcai fiúk zenekar friss energiákkal és ismét friss lendülettel újabb fejezetet nyit történetében a Legelő című nagylemezével. A legutóbbi album 2019-ben jelent meg, Igazán ez minden címmel.
1: Trend Night.
2: A Pál utcai fiúk már is zenél itt a különleges zenei válogatásban.

0: Hello Hungary! Indulj velünk! Programajánló következik a Trend FM-en.
1: A Balatonhoz közeli tájegység túraútvonalakban gazdag, amelyek bejárása során rengeteg hangulatos település, számos kastély, templom és várrom, borospince és gasztronómiai érdekesség vár. Bazalt orgonák között a Szentgyörgy-hegyen. A Szentgyörgy-hegy nem a legmagasabb, de talán az egyik legkarakteresebb a tanúhegyek sorában. A raposka felül induló tanösvény rövid, mégis tartalmas útvonal, ahol egykori láva folyások hűlt emlékei között kapaszkodhatunk fel a gerincre. Az úgynevezett jégbarlang nevű hasadék nyáron kellemesen hűsít, a hegyoldal bazaltoszlopai pedig úgy állnak sorba, mintha szabályos rendszerint rakta volna őket oda valaki. A csúcsról jól látszanak a környező tanúhegyek, a bodacsony tömbje és az alatta húzódó szőlőültetvények sávjai. A tanösvény 4 km hosszú, egy kiadós délutáni séta alkalmával felfedezhető.
0: Hello Hungary a Trend FM-en. Holnapra is van ötletünk!

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Pogarasi László alias Yanderboy ezen a néven először hivatalosan 1998-ban adott hírt magáról, amikor egyik dala felkerült a Future Sound of Budapest válogatás lemezre. Az elektronikus zenével egyébként komolyabban 13 éves korában kezdett el foglalkozni, de már kisebb korában is játszadozott a hangokkal, Commodore 64-es gépén.
0: Trend Night.
1: Yanderboy zenél a folytatásban, itt a Trend FM-en.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Carbon Pulse együttes a 2001-es Sziget Fesztiválon debütált, első nagylemezük a Mérgezett Gulyás 2004-ben jelent meg a Crossroads Recordsnál. 2006-ban csatlakozott hozzájuk Fehér Balázs énekes, aki énekével és dalszövegeivel dobta fel az együttes zenéjét. Második nagylemezüket, a Carbon Heartot 2008-ban jelentette meg az 1G Records, tulajdonképpen ezzel a lemezzel léptek be a magyar zenei elitbe, dalaikat előszeretettel játszották a magyar televíziók és rádiók, illetve több mint 100 000 ember töltötte le őket. Magyarország legismertebb koncertzenekaraként folyamatosan járják az országot, 2010-ben két londoni fellépésük is volt. Legutóbbi albumuk 2019. decemberében jelent meg Carbon Sun címmel, ami a zenekar 7. nagylemeze.
1: Trend Nights.
2: Carbon Pulse a folytatásban, már is a különleges zenei válogatásban.

0: Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Véni csúcsot kezdeményez június végére Magyar Péter, 8 évben korlátozná a miniszterelnöki tisztség betöltését a Tisza párt. Melegszik az idő és marad a napsütés is. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Magyar Péter V4 csúcsot kezdeményez június végére.

0: A miniszterelnök erről csütörtökön Bécsben a Christian Stocker osztrák szövetségi kancellárral folytatott tárgyalását követően tartott sajtótájékoztatón beszélt. Az eseményre a másik három résztvevő egyetértése esetén várnák az együttműködés kibővítése iránt nyitott osztrák kancellárt is. A lehetséges együttműködő partnerek között említette Ausztria mellett Horvátországot, Romániát, Szlovéniát és a Nyugat-Balkán államait, jelezve csatlakozhatnak mások is. A kormányfői megbízatás maximális hosszának korlátozását kezdeményezte alaptörvénymódosító javaslatában a TISZA frakció két tagja. Mellétei Barna Márton és Hantosi István indítványa 8 évben korlátozná a miniszterelnöki megbízatás maximális hosszát. A javaslat indítványozza a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetését, és azt is rögzíti, hogy a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok vagyona nemzeti vagyon. A még folyamatban lévő devizahiteles perek, valamint a devizahiteles ügyekben indult végrehajtások felfüggesztését javasolja az országgyűlésnek indítványában a TISZA frakció két képviselője. Az előterjesztők a devizahiteles fogyasztói szerződések jogkövetkezményeinek felülvizsgálatával indokolják a felfüggesztést. 5 parlamenti vizsgálóbizottság felállítását kezdeményezte a TISZA párt frakció vezetője. Bújdosó Andrea ismertetése szerint a vizsgálóbizottságok között szerepel a végrehajtási visszaéléseket feltáró bizottság, a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket vizsgáló bizottság, a kegyelmi botrány felelőseit feltáró, a gyermekvédelem rendszer szintű válságát, illetve a spontán privatizációt és a közvagyon elvesztését feltáró bizottságok. 4 szakmai államtitkárság jön létre az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumban, közölte a tárca vezetője. Lannert Judit közösségi oldalán azt írta, hogy a parlamenti és a közigazgatási államtitkár mellett lesz külön kora gyermekkori jólétért felelős államtitkárság, valamint külön államtitkár felel a közoktatásért, a felsőoktatásért, valamint a szakképzésért és felnőttkori tanulásért. A kora gyermekkori jólétért felelős szakállamtitkár Kereki Judit közgazdász gyógypedagógus lesz. Mégsem épült társasház a Balatonaligai magasparton, az építési hatóság hivatalosan is megszüntette a 105 lakásos társasház beruházás engedélyezési eljárását. A beruházás ellen tiltakozókat összefogó Aligai Fürdőegyesület úgy értékelte, hogy a döntés hatalmas siker a helyi közösség számára. A tervek eredetileg egy 5 épületből álló 6 szintes és 20 méter magas lakókomplexum felépítéséről szóltak a magaspart tetején, a helyi fürdőegyesület azonban bíróságon támadta meg a projektet.
1: Időjárás jelentés.
0: Szombaton a több órás napsütés mellett kevés gomoly és fátyol felhő lesz az égen, csapadék nem várható. Az északi-északkeleti szél továbbra is sokfelé lesz élénk erős, hajnalban 7-16, délután 23-28 fok lesz. Vasárnap is napos idő várható, kevés felhő lesz felettünk, időnként csapadék nem lesz. Szeles marad az idő, az északkeleti szelet helyenként erős lökések kísérhetik. Hajnalban 7-15, délután 25-30 fokot mérhetünk.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Pejcsik Panna több generációs muzsikus család sarjaként a magyar zenei élet sokszínű egyénisége. A klasszikus zenei diplomája mellett otthonosan mozog a jazzben és a könnyű zenében is. Ezeket a stílusokat ötvöző feldolgozásai mellett egyre nagyobb szerepet kapnak a saját szerzemények is. Legújabb tematikus koncertműsorában ön és közismereti utazásra hív, melyben saját dalokon és feldolgozásokon keresztül mutatja meg érzelmeink valódi no filter arcát, humorral és iróniával szembesítve magunkat a közös, legnagyobb félelmünkkel, azzal, hogy nem vagyunk tökéletesek.
1: Trend Night.
2: Már is következik egy dal Pejcsik Pannától, itt a különleges zenei válogatásban.

Ez a Trend FM, benne a különleges zenei válogatás, mindjárt zenél nekünk a Budapest Burlesque, méghozzá Szűcs Gabival kiegészülve. A díszes társaságot, akiket ma Budapest Burlesque néven ismerhet a közönség, a csaknem 100 évvel ezelőtti popzene inspirálta. Az örökzöld dalokból felhasznált alapok, témák, benyomások és a 21. századi technika megoldásai az egyszerűségében és zseniális képi világgal vegyítve hozzák létre a mai swing hangzást és látványt. A producer és a show állandó fellépője, DJ Jutasi, most romkocsmai környezetben hívták életre új produkciójukat, a Budapest Burlesque-et. Jutasi Tamás karrierje 1983-ban kezdődött Budapesten, a House DJ aktív szereplője volt a főváros szórakozó életének, olyan neves klubokban lépett fel, mint például a Rendezvous vagy a Haligali. Az igazi áttörés 1992-ben érkezett el számára, amikor a legelső DMC bajnokság egyéni kategóriájában az első helyen végzett, emellett a verseny külön díját is hazavihette. Ekkor vágott bele saját szavaival élve a modern tánczene népszerűsítésébe, amit egészen a 90-es évek végéig folytatott. Később az alternatívabb széna felé fordult, zenekészítéssel kezdett foglalkozni, része volt a Gulás Erotikának, amely a világzenét keresztezte a legújabb elektronikus irányzatokkal. Tamást is rabul ejtette a swing füstös bája, ami végül a Budapest Burlesque 2014. januári megalakulásához vezetett. A múltat idéző pop témák, a modern elektronikus zene és a fergeteges látványvilág együtteséből jön létre az igazi vidám swinges hangzás, ami különösen egyedivé teszi a zenekart a műfajban. A kisebb klub rendezvényeken alkalmanként egy-egy hangszeres zenésszel látható, hallható a produkció, nagyobb rendezvényeken, fesztiválokon a vizuális atmoszférát Víg Lali digitális homokfestése teszi teljessé, emellett gyakran csatlakozik hozzájuk a Freak Fusion mutatványos csapat is, akik egy órás révkavari előadásukkal idézik meg a burlesque életérzést és repítenek vissza minket a múltba időgép nélkül. Ezeken a rendezvényeken a DJ-k sora is bővül, Ordimennel, esetenként DJ Mangóval, emellett számos neves előadóval alkotott már közösen a formáció, így Szűcs Gabival is. Szűcs Gabi 1972-ben született Budapesten, saját bevallása szerint a zene szeretetét édesanyjától örökölte, zenei tanulmányait fúvós hangszereken, fúvolán, illetve oboán kezdte, a Könyves Kálmán gimnázium irodalmi színpada azonban elcsábította a színház felé. A színjátszás iránti szerelme sodorta a Gór Nagy Mária színi tanodába, ahol Benedek Miklós keze alatt tanult. Az énekesnő koncertjein, fellépésein több műfajban is megmutatja sajátos egyedi ízlésvilágát, különleges, össze nem téveszthető hangját. Ebben saját zenekar a nagyszerű partner, hiszen fiatal, kiváló jazz muzsikusok, akik kíséretében olyan világslágereket énekel, amely minden korosztály számára ismerős, de egyedi, modern felfogása mégis új ízt tud kölcsönözni nekik. Íme tehát most a Trend FM-en a Budapest Burlesque zenél, és Szűcs Gabi fog énekelni, önök a különleges zenei válogatást hallgatják.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Váci Eszter a Marcibányi téri Kodály Zoltán Énekzenei Általános Iskolában tanult, felső fokon pedig a Liszt Ferenc Zeneművészeti Iskola jazzének tanszakán 2001-ben kapott művésztanár diplomát. A jazz meg azzal szerepelt először nagy közönség előtt, még főiskolás korában ismerkedett meg azokkal a zenészekkel, akikkel együtt kezdett el aztán dolgozni a Váci Eszter Quartetben és a Váci Eszter és a Szörben. A Váci Eszter Quartet 2009-ben megjelent Vissza hozzá című első albuma alig egy év leforgása alatt lett aranylemez, 2011. januárjában pedig elérte a platina fokozatot.
1: Trend Nights.
2: Váci Eszterék a folytatásban, itt a különleges zenei válogatásban.

0: bazár!
1: Különleges zenei válogatás.
2: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
3: A NASA együttes Mező Misi és Szűcs Krisztián alapította. A Magna Cum Laude és a Heaven Street 7 frontemberei mellett Szepesi Zsolt, az egyik legtehetségesebb fiatal hazai producer, és Mihalik Ábel, a Kispál és a Bolz, valamint a Kis Csillag zenekarok korábbi dobosa zenél. Első nagylemezük kapcsán fontosnak érzik, hogy nem akarnak sem a Magnás, sem a Heaven Street szemenös vagy a Kispál rajongóinak megfelelni. Felszabadulva, elvárásoktól mentesen azt csinálják, amik ők maguk. Szűcs Krisztián szerint ideális esetben egy dal, egy lemez, egy zenekar megszületésének nincsen különösebb célja sem oka, egész egyszerűen csak meg kell történnie. Azt is mondja még, hogy a NASA első albumánál sikerült ezt a ritka, áldott állapotot rögzíteni, amikor nem szorítanak rossz berögződések, stíluskényszerek, egóharcok, pusztán négy markánsan különböző zenei hátterű ember közösen és jóézűen összerakott valamit, amit nem tud és nem is akar kategorizálni. Ha nem lenne nagyon elhasznált a szó, akkor azt mondanám, hogy ez az örömzene.
2: Trend Night.
3: A NASA zenél már is, itt a különleges zenei válogatásban.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: A Grand Opet webáruházban minden termék mögött egy közös cél áll, hogy kedvenced boldog és egészséges legyen. Nálunk mindent megtalálsz, amire szükséged lehet. Pár kattintás és a jó minőségű tápok, felszerelések már úton is vannak hozzád, akár ingyen házhoz szállítással. www.grandopet.hu. Kisállatod életét te töltöd be, mi pedig segítünk benne.
0: Reklámot hallottak. Ez a Trend Night, a különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en, a hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Véni csúcsot kezdeményez június végére Magyar Péter, 8 évben korlátozná a miniszterelnöki tisztség betöltését a Tisza párt. Melegszik az idő és marad a napsütés is. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Magyar Péter V4 csúcsot kezdeményez június végére. A miniszterelnök erről csütörtökön Bécsben a Christian Stocker osztrák szövetségi kancellárral folytatott tárgyalását követően tartott sajtótájékoztatón beszélt. Az eseményre a másik három résztvevő egyetértése esetén várnák az együttműködés kibővítése iránt nyitott osztrák kancellárt is. A lehetséges együttműködő partnerek között említette Ausztria mellett Horvátországot, Romániát, Szlovéniát és a Nyugat-Balkán államait, jelezve csatlakozását.

0: okozhatnak mások is. A kormányfői megbízatás maximális hosszának korlátozását kezdeményezte alaptörvénymódosító javaslatában a Tisza frakció két tagja. Mellétei Barna Márton és Hantosi István indítványa 8 évben korlátozná a miniszterelnöki megbízatás maximális hosszát. A javaslat indítványozza a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetését, és azt is rögzíti, hogy a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok vagyona nemzeti vagyon. A még folyamatban lévő devizahiteles perek, valamint a devizahiteles ügyekben indult végrehajtások felfüggesztését javasolja az országgyűlésnek indítványában a Tisza frakció két képviselője. Az előterjesztők a devizahiteles fogyasztói szerződések jogkövetkezményeinek felülvizsgálatával indokolják a felfüggesztést. 5 parlamenti vizsgálóbizottság felállítását kezdeményezte a Tisza párt frakció vezetője. Bújdosó Andrea ismertetése szerint a vizsgálóbizottságok között szerepel a végrehajtási visszaéléseket feltáró bizottság, a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket vizsgáló bizottság, a kegyelmi botrány felelőseit feltáró, a gyermekvédelem rendszer szintű válságát, illetve a spontán privatizációt és a közvagyon elvesztését feltáró bizottságok. 4 szakmai államtitkárság jön létre az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumban, közölte a tárca vezetője. Lannert Judit közösségi oldalán azt írta, hogy a parlamenti és a közigazgatási államtitkár mellett lesz külön kora gyermekkori jólétért felelős államtitkárság, valamint külön államtitkár felel a közoktatásért, a felsőoktatásért, valamint a szakképzésért és felnőttkori tanulásért. A kora gyermekkori jólétért felelős szakállamtitkár Kereki Judit közgazdász gyógypedagógus lesz. Mégsem épült társasház a Balatonaligai magasparton, az építési hatóság hivatalosan is megszüntette a 105 lakásos társasház beruházás engedélyezési eljárását. A beruházás ellen tiltakozókat összefogó Aligai Fürdőegyesület úgy értékelte, hogy a döntés hatalmas siker a helyi közösség számára. A tervek eredetileg egy 5 épületből álló 6 szintes és 20 méter magas lakókomplexum felépítéséről szóltak a magaspart tetején, a helyi fürdőegyesület azonban bíróságon támadta meg a projektet.
1: Időjárás jelentés.
0: Szombaton a több órás napsütés mellett kevés gomoly és fátyol felhő lesz az égen, csapadék nem várható. Az északi-északkeleti szél továbbra is sokfelé lesz élénk erős, hajnalban 7-16, délután 23-28 fok lesz. Vasárnap is napos idő várható, kevés felhő lesz felettünk, időnként csapadék nem lesz. Szeles marad az idő, az északkeleti szelet helyenként erős lökések kísérhetik. Hajnalban 7-15, délután 25-30 fokot mérhetünk.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Szakács Gergő 1991-ben született, Sixon 7 éves korától foglalkozik zenével. Az általános iskolában furulyázni, később gitározni tanult. 17 éves kora óta zene és dalszövegírással is foglalkozik. A budapesti Corvinus Egyetem közigazgatástudománykarán diplomázott. Országos ismertséget a 2010-ben indult első magyar X-faktornak köszönheti. 13-ban YouTube csatornát indított, amelyen ismert dalok feldolgozását adta elő. Előadásainak olyan sikere volt, hogy még James Arthur, az angol X-faktor nyertese is megosztotta saját oldalán. 2021-ben az Indulj el című népdal újra gondolt verziójával lepte meg rajongóit.
1: Trend Night.
2: Szakács Gergőtől is meghallgatunk egy dalt, itt a különleges zenei válogatásban.
3: Nézd le!

0: Tudom.
1: Különleges zenei válogatás.
2: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
3: A Szeghalmi Mudfield zenekar 2012 tavaszán alakult Night Train néven. Az első demo anyagukat 2014-ben vették fel, majd rá 2 évre rögzítették az I Will Be névre keresztelt EP lemezüket. A profi minőségű anyaghoz új név dukált, így a méltán híres Guns N' Roses dalcímről a Mudfieldre váltottak, ami szabad fordításban a szülőföldjükre, a Sárrétre utal. A zenekar tagjai Kovácsovics Máté, Szabó Dezső, Feke István, Szegedi Marci és Balázs Lóránt.
2: Trend Night.
3: A Mudfieldtől is meghallgatunk most egy dalt, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Szesztai Dávid 1978-ban született, és egészen fiatal kora óta foglalkoztatja a zeneszerzés. Fő hangszere a zongora, de gitáron, basszusgitáron is előszeretettel játszik. A 90-es évek végén kezdett el feltűnni, miután Sabák Péterrel megalapították a Kamu zenekart, melyen rendszeres szereplői voltak a budapesti klub életnek. 2005-ben alapította meg saját trióját, mely 2008 őszére szextetté bővült, legfrissebb zenekara pedig a Santa Diver, ahol basszusgitárosként tűnik fel. Ezek mellett több formációban is megfordult az évek során, és különböző jellegű zenei munkái is voltak.
0: Trend Night.
1: Már is meghallgatjuk az egyik kedvencünket Szesztai Dávidtól, itt a Trend FM-en, a különleges zenei válogatásban.

0: Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Karbantartás közben történt baleset a MOL tiszaújvárosi üzemében. Kacz Sándor akadémikus lehet a felsőoktatásért felelős államtitkár. Emlékművet avattak a roma holokauszt áldozatainak Óbudán. Köszöntöm a hallgatókat, Gáltót András vagyok. A MOL tiszaújvárosi üzemében üzemi baleset történt, külső beavatkozásnak nem látták nyomát, hangsúlyozta a MOL elnök vezérigazgatója péntek délután a helyszínen tartott sajtótájékoztatón. Hernádi Zsolt elmondta, az üzemegység nem állt működés alatt, karbantartó tevékenység folyt benne élettartam hosszabbítás érdekében. Információk alapján egy csővezetékben szénhidrogén robbant be, tette hozzá. Egy ember a helyszínen meghalt, egy ember súlyos, életveszélyes légúti égést szenvedett. Őt helikopterrel a Debreceni Egyetemre szállították, heten pedig könnyű égési sérüléseket szenvedtek. Kacz Sándor akadémikust kérte fel az oktatási és gyermekügyi miniszter felsőoktatásért felelős államtitkárnak. Lanner Judit pénteken a Facebook oldalán a leendő államtitkárról azt írta, hogy nemzetközileg elismert fizikus egyetemi tanár,

0: a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja. Több mint 25 éves kutatói és oktatói tapasztalattal rendelkezik, hosszú éveken át dolgozott Németországban kutatóintézeti és egyetemi közegben is. Az elmúlt években az ELTE Fizikai és Csillagászati Intézetének igazgatójaként bizonyította vezetői képességeit és együttműködésre építő szemléletét. A kormány elkötelezett a repülőtér fejlesztése és a kapacitások bővítése mellett, és kiemelt feladat a légi kikötő megközelíthetőségének javítása, mondta Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Budapest-Philadelphia közvetlen járat érkezése után tartott sajtótájékoztatóján. A miniszter hangsúlyozta, a budapesti repülőtér bővítése elengedhetetlenné vált, mert a turizmus és a gazdaság fejlődésének egyik korlátjává válhat a jelenlegi kapacitás. Nem lehet ember és ember között akkora különbség, hogy elveszítsük méltóságunkat, rátámadjunk a másikra és zárójelbe tegyük emberségét, jelentette ki Kis László, Óbuda Békásmegyer polgármestere a roma holokauszt áldozatai előtt tisztelgő emlékmű avatásán szombaton a 3. kerületi Csíkszereda parkban. Úgy fogalmazott, senki sem hihet abban, hogy joga van más ember élete felett dönteni, és semmilyen morál, érdek vagy üres, sablonos jelszó mögé nem bújhat el. Pedig nagyon sokan mentegetik magukat a történelem viharaira vagy élethelyzetekre, kényszerekre hivatkozva, tette hozzá.
1: Időjárás jelentés.
0: Vasárnap is a napsütésé lesz a főszerep, amit csupán vékony fátyol és kisebb gomoly felhők zavarhatnak, de esni sehol sem fog. Többfelé lesz élénk az északi északkeleti szél. Kora reggel 7 és 16, délután 25-30 fok között alakul a hőmérséklet. Hétfőn folytatódik a nyárias, napos idő, tovább melegszik a levegő.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Tao zenekart azok fogják elsősorban szeretni, akik fogékonyak a dallamos pozitív dalokra és a gunyoros eredeti magyar szövegekre. Élőben játszanak, mert mint mondják, az igazi koncert az, amikor emberek zenélnek embereknek. Az első két évükben a Covid teljesen szétrúgta a terveiket, de közben sokat dolgoztak a zenekaron, úgyhogy most már rengeteg remek daluk van. Az első LP után felvettek még egy lemeznyi dalt 2020-ban, aztán a Próbaidő című dupla albumot 2021-ben.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatást hallják itt a 94.2-n, a Trend FM-en, a folytatásban a Tao zenekar érkezik.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Süle Zsolt vendéglátóipari szakközépiskolába járt, majd később dolgozott is a vendéglátásban. Édesapja vendéglátó zenész volt, szakszofonon játszott. Zsolt már gyermekkorában zenész akart lenni, de emellett érdekelt a színjátszás is. 14 évesen megalapította első zenekarát, ahol dobos volt. Később dalszövegeket is írt, és megalapította a Sansz nevű zenekart, ami már saját dalokból álló repertoárral rendelkezett, és a Ki mit tudott is megjárta vele. Itt ismerkedett meg Nyakas Krisztiánnal, Csoknyai Györggyel és Holuec Imrével. Velük együtt kezdett el LGT dalokat játszani, kezdetben csak saját maguknak, majd a nyilvánosság előtt is. 2017-ben jelentették be, hogy a Zöld Május című felvétele bejutott a dal 2018-ba, ugyanebbe a műsorba 2021-ben is bejutott, Befúj című szerzeményével.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban már is meghallgatunk egy dalt Süle Zsolttól. Apró.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Zsagar együttes karrierje 2001-ben kezdődött, amikor a Yanderboy Quintet három tagja, Zságer Balázs, Kovács Andor és DJ Buci, Lázár Tiborral kiegészülve a Yanderboyon kívül is elkezdett zenélni, ekkor még Pulzus néven léptek fel. 2002 nyarán aztán már Zsagar néven zenéltek itthon és külföldi fesztiválokon. Ekkor készült el az első lemezük, amin a Bonós négyesek mellett Kucora Edina énekesnő és Ligeti György énekes is közreműködött. Bemutatkozó lemezük a Local Broadcast 2002-ben jelent meg, második lemezük 2007-ben látott napvilágot, és az ezen a korongon szereplő Wings of Love az Underground divák közreműködésével második lett a nemzetközi dalszerző versenyen, valamint 2007-ben a Rádió Café szavazása alapján ez a dal lett az év dala. A legutóbbi lemez egyébként 2019-ben jött ki, a most három taggal működő Zsagar zenekar vendégekkel kiegészülve dolgozik tovább friss zenei hangzással.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban most a Zsagar érkezik,

0: Menni, enni. Minden hétfőn a 11 órai hírek után a Trend FM-en.
1: Mikor érünk már oda?
0: Úton. Buza Sándor elvisz magával, mert tudja, hogy az út a fontos. Mire figyelj, hogy jól sikerüljön? Tippek, trükkök a tökéletes utazáshoz a Trend FM-en.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Tape Underground 2007-es Alszik kapcsolt című albumával bukkant fel a magyar könnyű zenei palettán. 2009 tavaszán jelent meg Kukacok lepkék című következő lemezük, amely már egy letisztultabb, könnyedebb és visszafogottabb anyagot takar. Ezt követte két másik album, a Háló és az Atma. Zenéjük mára egyre távolabb került a könnyű zenétől, de magját bármerre csirázzék is, önmagában hordozza.
1: Trend Night.
2: Csak egy pillanat, és meghallgatjuk az egyik kedvencünket a Tape Underground-tól.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Szalóki Ági 1994-ben lépett először színpadra, 2004-ben alapította első zenekarát és készítette el első lemezét, a gyerekeknek szóló téli-nyári labodát. Külföldön legtöbbet az Egyesült Államokban és Németországban koncertezett, de Magyarországot képviselte Jeruzsálemben, Pekingben, Moszkvában, Tokióban is, valamint Európa számos országában. 8 lemeze jelent meg Japánban. Fontos számára a társadalmi szerepvállalás, több alapítvánnyal is együtt dolgozik, elsősorban a gyermekek segítése érdekében. Többszörös Fonogram díjas, Artisjus előadói díjas, regionális Prima díjas, Liszt Ferenc díjas előadó művész.
1: Trend Night.
2: A következő percekben Szalóki Ágitól is meghallgatunk egy dalt itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Fiúk zenekar 2018 novemberétől létezik a Próbateremben, majd Félek című dalukkal mutatták meg magukat először a közönségnek. Stílusukat a kelet-európai keserűség és az amerikai feeling good ötvözése határozza meg, R&B és indie pop elemek összemosásával. A tagok Bíró Bence, Kasó Máté, Bánszki Botond, Iványi Máté, Lengyel Levente. Céljuk, hogy olyan zenét csináljanak, amivel a pop és az underground közönséget is meg tudják fogni, ami itthon viszonylag nehéz feladat, mert a két közeg egyre inkább ketté válik. Próbálnak arra figyelni, hogy ne hasonlítgassák őket más előadókhoz, ezt megjelenésben, színpadi jelenlétben és a zenében is szeretnék elkerülni. Próbálnak olyan szandokból építkezni, amihez a magyar dalszövegek még nincsenek hozzászokva.
1: Trend Night.
2: A Fiúk zenekar érkezik már is itt a különleges zenei válogatásban.

0: különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: It's more than I can take.

Mit jelent a fenntarthatóság? Társadalmi, környezeti, gazdasági sürgető kérdésekre kínál megoldást a Holnap Tegnapja fenntarthatósági magazin Nyúl Zsuzsával minden szerdán 11 órától itt a Trend FM-en.

0: különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Szekér Gergő 1995-ben született a felvidéki Párkányban. Általános iskolai tanulmányait a Liszt Ferenc Zeneiskola zongora és ének szakán végezte. 2014-ig Szegeden tanult a Kelemen László színi tanodában, ott tett szert első színpadi gyakorlatára a Szegedi Nemzeti Színházban. 2016-ban szerezte meg színész szakképesítését a Gornagy Mária Színi Tanoda Egyesület művészeti szakközépiskolában. 2014-ben jelentkezett az X-Faktorba, ahol a táborban véget ért számára a verseny, aztán 2018-ban ismét indult az X-Faktorban, ahol Puskás Peti mentorátjaként lett ismert. Gergő végül a második élő adásig jutott. A Madár repülj című dalával bejutott a dal 2019-be, ahol döntős volt, majd ugyanígy szerepelt 2020-ban is, Hazatérsz című dalával.
0: Trend Night.
1: Szekér Gergő következik most itt a különleges zenei válogatásban,

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Geszti Péter 2011-ben alapította meg a Gringo Star nevű formációt. Kozmopolitán popzenét játszanak, ami reggae, jazz, rap, pop, elektronikus zene, ska és balkáni népzene egybelegéből áll össze. A dalok sokszínűek, egy valami mégis közös bennük, a vidám, nyári hangulatú dallamok és a fülbe mászó, gesztisen komoly, mondani valót rejtő szövegek. A csapatban Geszti mellett két énekesnő, Gereben Zita és Sapson Orsolya szerepel, a projekt zenei vezetője Erdélyi Péter, a jazz meg az egykori billentyűse, aki először próbálja ki magát popzene szerzőjeként. A Gringo Star felállásában Fekete Kovács Kornél is segédkezett, és zenét írt az együttesnek a Balkán Fanatik zenekar is.
1: Trend Nights.
2: A különleges zenei válogatásban természetesen meg is hallgatunk egy dalt most a Gringo Star-tól.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Barabás Lőrinc Eclectric 5 éves sikeres koncertezést és 2 stúdióalbumot követően búcsúzott el a közönségtől még 2010-ben. Ezután Barabás Lőrinc szólóban folytatta, egyedül állt a színpadra, és egy Loop Station segítségével trombitája hangját sokszorozza meg különböző zenei funkciókban. A kísérletezés mellett kortárs nagyvárosi jazz, finom egyensúlyozás az elektronika nyújtotta lehetőségek és a személyesség határán, érintve a 20. század repetitív zenei világát is. A trombitás műsorában zajok, zörejek, a hangszer ritkán hallatott effektusai keverednek grúvos témákkal, harmóniákkal, olykor könnyedebb, olykor progresszívebb dallamokkal.
0: Trend Night.
1: Barabás Lőrinc Eclectric már is a különleges zenei válogatásban.

0: Menni, enni. Minden hétfőn a 11 órai hírek után a Trend FM-en.
1: Mikor érünk már oda?
0: Úton. Buza Sándor elvisz magával, mert tudja, hogy az út a fontos. Mire figyelj, hogy jól sikerüljön? Tippek, trükkök a tökéletes utazáshoz a Trend FM-en.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Konyha egy háromtagú zenekar, akik retrósan lerobbant hangzással és fordulatos magyar szövegekkel játszanak. Eklektikus, a szóltól a garage rockig terjedő skálán mozgó popzenét. A Konyha hangzásának gyökerei a 60-as, 70-es évek fordulója körül keresendők, amikor a rockzenészek már túl voltak az elektronikus hangszerek feltalálása okozta eufórián, és már nem akartak feltétlenül csak szép hangokat kihozni belőlük. Ennek eredménye a sok koszos, túlvezérelt gitár és énekhang. A Konyha szövegei ezzel látszólag ellentétesen mai élethelyzetekből indulnak, de megpróbálnak túllépni azon az állásponton, hogy jó és mély dalt kizárólag fájdalmas dolgokról lehet írni. A háromtagú csapat Badics Márk, Herr Attila és Szepesi Mátyás dinamikus, de lerobbant hangzású dalokat ad elő, szövegeiben pedig egy dinamikus, de lerobbant kor túlélési filozófiáit vázolja.
1: Trend Nights.
2: A Konyha zenekar következik most a különleges zenei válogatásban.

0: válogatás. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A hazai Crème de la Pop tagjai 2013 tavaszán tettek szent fogadalmat, hogy nem hagyják feledésbe merülni a 90-es évek legsikeresebb magyar dalait. A 30-as évek beli francia swing stílusban előadott Hip Hop Boys, Tankcsapda, Carpe Diem és Shy Guys daloknak örül a közönség, és ez a tagokat, vagyis Gál Csaba Bugit, Kertész Csabát, Kövér Kristófot és Boros Gábor további lelkes munkára ösztönzi, ha tehetik, nézzék meg őket élőben is.
0: Trend Night.
1: A Crème de la Pop következik most, itt a különleges zenei válogatásban.

0: zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Farkas Gábor Gábriel a Balatonfüredi Bem József Általános Iskola énekzenei tagozatos osztályába járt. Tagjai szólistája volt az iskola válogatott kórusának. A helyi zeneiskolában ajánlott hangszerek a klarinét és a cselló kipróbálása után hatodikos korában a vágyott hangszeren zongorán kezdett tanulni. A gimnáziumi évek alatt találkozott Hoger Roberttel, akinek rendezésében sok megyei színjátszó fesztiválon szerepeltek. Az egyik fesztiválon a saját rendezésében Örkény István egyperces novelláiból mutatott be etüdöket, és a produkció megkapta a rendezői külön díjat. A külön díj egy felsőfokú rendezői tanfolyam volt, még az érettségi előtt 16 évesen letette a felsőfokú rendezői vizsgát, de csak az érettségi után vette kézbe az oklevelet. A gimnáziumi évek alatt kisebb zenekarokban billentyűs, vokalista és énekesként is játszott. A Magyar Képzőművészeti Egyetem festő szakán 2000-ben fejezte be tanulmányait a budapesti Moulin Rouge énekes konferenciéjaként performance-ban celebrálta diplomáját, amely annyira elsöprő volt, hogy másnap minden jelentős napilap foglalkozott vele. A színpadon aratott siker után nem maradtak el a továbbiak sem, hiszen a műemléképület palát díszítő nagyszabású falfestményével is kivívta a nagy érdemű elismerését.
1: Trend Night.
2: Farkas Gábor Gábrieltől is meghallgatunk egy dalt most azonnal itt a különleges zenei válogatásban.